0: Igaz, hogy ez egy veszély volt, hogy Magyarország eltávolodik a NATO-tól, hiszen azokat a háttérinformációkat nyilván olvasta, hogy velünk már nem osztottak meg titkokat, ugye?
1: Igen, ez egyértelműen így volt. Most ez nagyon érdekes, hogy ennek két szárnya van, ugye a NATO az részben egy politikai, részben egy katonai szervezet. A katonai együttműködés az többé-kevésbé működött. Tehát azt mondják, hogy azon a szinten még nem voltak nagy gondok, de az igaz, amit mondott, hogy a titkokat már nem osztották meg, és ma már tudjuk is, hogy miért nem. Hát ugye hallottuk azokat a beszélgetéseket, amiket Szijjártó Péter Lavrovval folytatott, vagy Orbán Viktor Putyinnal. Hát ezek után nem csodálkozom, hogy nem volt bizalom a magyar vezetés iránt. Ugye akkor politikailag pedig már nagyon szélre kerültünk, nagyon a NATO szélére. Önmagában az az akció, amiről az imént beszéltünk, tehát a Finnország-Svédország csatlakozásának a hátráltatása és akadályozása is nagy felháborodást váltott ki. Az is, hogy Magyarország folyamatosan akadályozta Ukrajnának az együttműködését a NATO-val, és Ukrajna megsegítését katonai vagy bármilyen más módon. Tehát valóban Magyarország már nem számított igazi szövetségesnek. Az új kormánynak az a feladata, ezt a megbízást kapta az állampolgároktól, hiszen a választás egyik tétje az egyértelműen az volt, hogy kelet vagy nyugat, és a választók túlnyomó többsége nyugat mellett döntött, hogy vissza kell térni NATO-hoz is, Európai Unióhoz is. Én úgy látom a 100 napot értékelve, hogy időarányosan ebben jól állunk, jól teljesített a kormány, még nyilván sok minden teendő van hátra.
0: Tehát... De volt esély, hogy nem hozzuk haza a helyreállítási pénzeket?
1: Nagyon komoly esély volt rá, hát hiszen itt a határidő nagyon szűkös.
0: Hát jó, csak ugye Lengyelország is megkapta a kreditet, nem?
1: Igen, de ez az kellett Lengyelországban is, hogy egy komoly változás történjen. Ráadásul ugye a Lengyelországban, mint nincs alkotmányos többsége az új kormánynak, vagy hát a jelenlegi kormánynak, nem is tudta igazából teljesíteni a feltételeket, és emiatt most bírálják is, hogy olyan gyorsan felszabadítottak, de a lengyelek esetében 130 milliárd eurót, a mi esetünkben 30 milliárdot, úgyhogy most óvatosabb volt velünk már az Európai Unió, tehát nekünk már teljesíteni kellett, de ez úgy tűnik, hogy sikerült.
0: Van egy Opus Titas támogatás, amelyet visszavont a brüsszeli bizottság, azt hangsúlyozza, hogy Magyarországot kötik a helyreállítási kontrollmechanizmusban vállalt szabályok, és a kormány sem oszthatja tetszés szerint az uniós forrásokat. Tehát gyakorlatilag azt üzente az új kormánynak ezzel, hogy örülünk a változásnak, de a szabályok azok szabályok.
1: Igen, ez egy részben a lengyel tapasztalatok alapján alakult ki, tehát van egyfajta nem bizalmatlanság, de józan megfontoltság, hogy akkor adják oda, ha tényleges teljesítés van. Nagyon sok minden teljesített Magyarország, de hát ugye itt 27 mérföldkörről van szó. Ennek a teljes körű teljesítése az nyilván lehetetlen az augusztus 31-i határidőig. Ezt el is fogadták, de azt elvárták, hogy egy jelentős része teljesüljön. Ez megtörtént.
0: Hogyha azt nézzük, hogy az ukrán elnök a nemzeti ünnepen ugye egy személyes üzenetet küldött Magyar Péternek, akkor arról is érdemes talán beszélni, hogy az a megváltozott Ukrajna politika az milyen keretekben mozog, hiszen ha jól értem, akkor azért az unióval kapcsolatos egyeztetéseken, meg az Ukrajnával kapcsolatos várakozásokban van egy lépcsőzetesség. Tehát, hogy mit szeretne a kormány még visszatartani ütőkártyaként? Igen. Nem tudom, hogy ezt érzékelje.
1: De abszolút érzékelem, és ez végül is érthető. Ugye most itt arról van szó, hogy van ez a 11 pontos akcióterv, amiben tulajdonképpen elvileg megállapodtak. Na most a magyar kormány azt várja, hogy ennek legalább a részbeni teljesítése az megtörténjen. Ukrán ígéretek szerint szeptemberben az első 5 pontot el fogják fogadni, és a második 5-öt az pedig a jövő év első felében. Tehát ők is egy fokozatosság alapján működnek, és mi is egy fokozatosság alapján, én szerintem ez így logikus, de alapvetően megváltozott a viszony. Tehát az a fajta nagyon ellenséges magatartás, amit az előző kormány tanúsított, annak szerencsére vége van. Ugye megértette az új kormány azt, hogy Magyarország számára Ukrajna egy fontos partner. Egy nagyon fontos partner, nem csak a határon túli magyarok miatt, a kárpátaljai magyarok miatt, de egyébként is egy nagy, jelentős szomszédos ország. Ha vége lesz a háborúnak, reméljük minél hamarabb, akkor ott lesz egy újjáépítési boom, amiben nagyon jó lenne részt venni, és egyébként is a magyar gazdaság számára az egy expanzió.
0: De erre van esély egyébként, hogy ha az előző kormány idején tapasztalható mondjuk gazdasági kirekesztettség, az most átfordul ezzel a politikai közeledéssel?
1: Szerintem igen, de még nem teremtődött meg. Tehát ez tényleg az kell, hogy szép lassan a kapcsolatok javuljanak, vagy radikálisan javuljanak. Ennek fontos része, hogy legyen egy találkozó a két vezető között.
0: Nyilván most külügyi szinten készítik ezt elő.
1: Igen, így van, és külügyminiszteri szinten már volt is egyébként.
0: És ugye ezzel kapcsolatban arról is érdemes beszélni, amit a miniszter mondott a HVG 360-nak, hogy pragmatikus viszonyra kell törekedni Moszkvával, hogy ez mit jelent?
1: Igen, hát ezt jó lenne pontosan értelmezni, ezt én is szeretném pontosan látni. Tehát én azzal egyetértek, hogy alapvetően pragmatikus, kölcsönös érdekek alapján, és alapvetően kerülni kéne a politikai kötelezettségvállalásokat. Tehát az előző kormány miatt örököltünk egy nagyon rossz megítélést, tehát ez egész világ úgy tekintett Magyarországra, mint a trójai falura. Ezt ellensúlyozni kell. Tehát én ezért nem értek egyet azzal, hogy itt még politikai szintű találkozókra szükség van. Szakminiszteri szinten lehet, meg államtitkári szinten, meg vállalati szinten gazdasági kapcsolatokat, de én Lavrovval és Putyinnal nem szorgalmaznék semmiféle találkozót.
0: Hát ez egy jó végszó is lehet, hiszen letelt az időnk, de hát azt kutatjuk egyébként, hogy Szijjártó Péter mennyit segít nekünk a BYD régiós kapcsolatokért felelős igazgatójaként ön szerint?
1: Hát szerintem nem sokat tud segíteni, mert ezért a régióért felel, de hát neki máshol kell felelnie nagyon hamar, és úgy látom, hogy a külügyminisztériumban folyik a felmérése annak, hogy mi történt minden szempontból, tehát mind politikai, mind gazdaságügyekben, hát tele van zűrös ügyekkel a külügyminisztérium.
0: István, nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

Nem kell nekem semmi sem, csak velem lenni jó legyen. Megvan hozzám mindenem, csak maradj az én szintemen. Egyéniségem sincs inkább, maradok nagy átlag. Hús vett téged.

kevese. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak kevese. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak kevese. Én nem lázadok soha sem.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Lezuhant Szolnoknál egy magyar Gripen vadászgép. A pilóta sikeresen katapultált, túlélte a balesetet. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a roncs mellől adott helyzetjelentést. Sándor Zsolt vezérkari főnök jelezte, hogy a repülőgépek kiképzési repülését felfüggesztik, amíg a vizsgálat ki nem deríti, hogy mi okozta a katasztrófát. Zoomon kapcsoljuk Kilián Nándort, a légierő korábbi parancsnokát.
3: Jó estét kívánok, vezérőrnagy úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll.
4: Jó estét kívánok.
3: Amit tudunk először is a pilóta állapotáról, hogy jól van a körülményekhez képest, nincs életveszélyben, de holnap egy műtét vár rá, neki jobbulást kívánunk először is nyilván. És hát akkor amiért önhöz fordulunk, az ön tudása. Egyrészt nem tudom, repült-e a gripeneket, és mennyire tartja megbízhatónak őket, de minden esetre nem gyakori az ilyen baleset szerencsére.
4: Hát abszolút nem gyakori, és szerencsére így, ahogyan is mondtam. Igen, 2006-tól repültem a Gripen 2023-ig, úgyhogy elég hosszú időszak volt. Az, hogy a kollega jól van, ez megint csak a legjobb hír, azt gondolom. Ilyenkor nem kell csodálkozni, egy katapultálásnál iszonyú nagy gyorsuláson indul kifele a szék, ez 20G körüli terhelés, ami egyértelműen a gerincre egy olyan ütést mér, aminél azt sem kell csodálni, hogyha utána a csigolyák bizonyos deformálódást szenvednek, amit ilyenkor jobb azonnal helyre rakni.
3: A legvégénél kezdve jól érthetjük azt, hogy földet ért a gép, és akkor katapultált látva azt, hogy nem tudja megfogni a gépet a földön.
4: Igen, az a készültségi géppár volt, ahogy a hírekben is szerepelt, akik az ország északkeleti részén egy légtérben gyakoroltak. Ez mindennapos gyakorlat tulajdonképpen a készültségi géppárnál, amik azért vannak NATO készültségben, hogy akár 15 percen belül, akár hajnali kettőkor esőben is a levegőben legyenek és irányításra kész legyenek. És ehhez persze gyakorolni kell ezt az eljárást is, és ezen a gyakorlaton voltak, amikor az információk szerint ez a meghibásodás közrejátszott, kialakult. És utána igyekeztek volna Kecskemétre leszállni, csak közben, ahogy a hírekben is hallottuk, ez annyira elharapózott ez a meghibásodás, hogy úgy döntött a pilóta, hogy egyszerűbb és észszerűbb, hogyha nem megy el Kecskemétig, hanem megpróbál minél előbb akár Szolnokon leszállni.
3: Úgy hírlik, hogy a végére gyakorlatilag minden monitor eltűnt a gépről, és így próbált leszállni. Egyáltalán ezekkel a gépekkel lehet hagyományos módon, tehát szem- és fültapasztalással bármire jutni?
4: Hát ezek a gépek, mint ahogy a Gripen is, ez már negyedik plusz generációs, ami azt jelenti, hogy egy komputer vezérelte, de a komputernek mindig az ember ad parancsot. Tehát nem az van, hogy egy AI vezérli ezt a gépet, hanem mindig emberi parancsra tulajdonképpen történik a vezérlése. Ami a legfontosabb, hogyha olyan szituáció alakul ki, ahol például nagyon kritikus helyzetek lehetnek, hogyha a hajtómű nem működik, vagy az elektronika elszáll, a hidraulika elszáll, akkor ezek nagyon kritikusak lehetnek. És a hírek szerint, ahogy elhangzott a különböző csatornákon, elképzelhető, hogy itt az elektronika olyan mérvű szenvedés, olyan meghibásodás történt, ami alapján a kabinban, hiszen itt színes képernyők vannak. És hogyha ezeken nincs információ, akkor marad a szem és a kéz, és maga a pilótának az érzete, mert azért azt ne felejtsük el, hogy ott volt mellette egy másik kollégája, hiszen ők géppárban voltak, és ilyenkor a másik gépet követni, amennyiben lehetséges, az nagy-nagy segítség. Ahogy hallottuk is, ő mindent megtett, hogy megpróbál leszállni, és szinte bejutott a leszállásig, csak lehet, hogy pont akkor fogyott el minden olyan energia a hidraulika rendszerből, az elektronikai rendszerből, ami nem tette lehetővé a további kontroll alatt tartását a repülőgépnek. Persze ez mind fikció jelenleg, hiszen a kivizsgálásnak kell kideríteni teljesen minden aprólékos részletre való tekintettel.
3: Úgy tudjuk, hogy légvédelmi készültségben volt a gép, tehát levegő-levegő rakétákkal és éles gépágyú lőszerekkel is fel volt szerelve. Ez ilyenkor egy ilyen baleset esetén nem jelent extra veszélyt?
4: Abszolút, abszolút veszélyes, hiszen hogyha olyan jellegű tűz keletkezik, hogyha egy repülőgép becsapódik, vagy akár itt egy kicsit szerencsésebb helyzetben, hogy leszállás után kisodródott és így gyulladt ki, de így, ahogy ön is mondta, a lőszerek ott vannak, a levegő-levegő rakéták ott vannak a szárnyon. Ha ez tűz éri, vagy akár mechanikai behatás, akkor itt olyan dolgok indulhatnak el, olyan akár mechanikai vagy kémiai folyamatok, ami alapján akár órákig is hűteni kell ezeket a rendszereket, hogy nehogy akár a harci rész a rakétában, vagy a hajtómű, a rakétahajtómű begyulladjon és további sérülést okozzon. Erre megvannak az eljárások, a rakétagyártó vagy akár a lőszergyártó cégek erre kimondottan mindenféle ilyen eljárás kidolgoztak, amit persze a saját szakemberünk ilyenkor mindig betartanak.
3: Biztos butának tűnik egy pilóta agyával a kérdés, de a katapultálást azt lehet gyakorolni?
4: Az igazság az, hogy ugye minden elmélettel kezdődik, bármilyen tevékenységét is nézünk, ahol az ember áttekinti azokat a paramétereket, megtanulja és tényleg bevési akár a magasság, a sebességre vonatkozó értékeket, amit ezt abszolút tudni kell minden pillanatban. Most maga a fizikai jelenség, amikor valaki ül egy székben és meghúz egy kart, majd a szék elindul fölfele. Ezt vannak gyakorló berendezések, csak nem 20G-vel. Ebbe általában kisebb tölteteket tesznek, hogy maga egy picit a pszichét próbálják a pilótáknak ezzel is megtanítani. De nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, a teljes helyzetértékelés, az, hogy valaki ne túl hamar, és ne várjon túl sokáig, mert azért ilyen esetek is voltak sajnos, hogy annyira bízott akár önmagában, vagy túlságosan a szerkezetben, amikor már nem lett volna szabad, és sajnos voltak halálesetek ilyenből kifolyólag.
3: Most mi a protokoll? Nyilván azt már hallottuk, hogy most a repüléseket felfüggesztették, de hát nyilván van nekünk NATO kötelezettségünk, tehát teljesen ezt sem lehet. Illetve mik a vizsgálati protokoll? Ilyen esetben.
4: Ahogy a vezérezeres úr is említette, most maga a kiképzési repülés le van tiltva, de ez nem azt jelenti, hogy az ország légvédelem nélkül marad, hiszen ezek a gépek ugyanúgy ott vannak a készültségben. Nagy valószínűséggel ez egy egyedi meghibásodás lehet, ami ezt okozta. Tehát itt rövid időn belül, ami néhány nap, vagy akár maximum néhány héten belül, én azt gondolom a korábbi tapasztalatok alapján, hogy fel fogják oldani ezt a fajta korlátot, és ugyanúgy folytathatják a kiképzési repüléseket a pilóták.
3: Az, hogy hogyan vizsgálják, ugye itt is van fekete doboz, mint a polgári repülésben, tehát vélhetőleg a szakemberek ki fogják nyerni azokat az adatokat, amikből kiderül, hogy igazán mi történt.
4: Igen, a gépen nem is egy ilyen van. Természetesen tulajdonképpen ezeken a korszerű repülőgépeken, hogyha a pilóta bármilyen kapcsolóhoz hozzányúl, hogyha a joystickot megmozdítja, akár egy fél milliméterre, vagy a gázkaron bármit megmozdít, az mind rögzíti a rendszer. És még egyszer mondom, nem csak egy ilyen van, hanem több. Tehát pont azért, hogy legyen egy olyan redundancia, akár a repülőműszaki kollégák esetében is, amiből rengeteg adatot ki fognak tudni nyerni. Meg azt kell, hogy mondjam, hál' Isten, a roncs is, amit ugye a képeken láttunk, azért az nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk 900 km/h beleütközik egy hegybe egy repülőgép, hiszen ez egy kvázi leszállás utáni szituáció. Így azért mechanikailag is több mindent tudnak ellenőrizni a roncson.
3: Azt mondhatjuk, hogy az önmagában bravúros, hogy műszerezettség nélkül egyáltalán sikerült letenni ezt a gépet?
4: Ez mindenképp, azt gondolom, ez mindenképp. Ugye ennek is azért, azt kell, hogy mondjam, szerencse volt a jó időjárás, meg az, hogy volt egy kísérő, és ilyenkor a kísérő is sokat tud segíteni, hogyha mondjuk a hajtómű még működik, a kormányszervek még működnek úgy, ahogy, akkor ugye nincs jelzés a repülőgép térbeli helyzetéről, ő csak a horizontot láthatja saját szemmel, illetve a másik társa, a kísérője, aki most akár átment vezérszerepbe is ilyenkor, az mind-mind segít neki, és a maga módján, hát ez mindenképp azt gondolom, egy bravúros dolog volt, hogy eljutott a földig. Sajnos a vége nem lett olyan, amire gondol, de azt gondolom, hogy a legfőbb és a legfontosabb dolog, hogy a pilóta életben van.
3: Örülünk, hogy túlélte, és hát minden jót a holnapi műtéthez neki. Ez úgy van a pilótáknál is egy baleset után, mint mondjuk, ha valaki elesik a biciklivel, tehát tessék visszaülni?
4: Igen, ezt sokan mondják, hogy a legjobb, és voltak erre korábban bizonyos országokban, különösen az 50-es, 60-as években egy olyan protokoll, hogyha nem sérült fizikálisan a pilóta, akkor minél előbb beültették a kaminba. Én azt gondolom, hogy túl sokáig sem szabad várni. Én a magam esetén is tudom, én 1990-ben katapultáltam, és egy hét múlva már a Balatonon fociztam a kollégáimmal, tehát ha rendben van az ember fizikailag, mentálisan rendben van, akkor tényleg az a legjobb megoldás, hogy minél előbb. Persze azt ki kell várni tényleg, hogy az orvosok mit mondanak, egyáltalán repülhet-e az ember, mert azért tényleg, ahogy említettem, egy 20G-s indulás egy székkel fölfele, az azt jelenti, hogy olyan mikrovérzések, olyan hatalmas erő éri a gerincet, ami után lehetséges, hogy akár több hetet is kell várni.
3: Minden jót neki, és önnek pedig köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Kilián Nándor, a Magyar Légierő korábbi parancsnoka volt itt velünk. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen, és minden jót.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök biztosan tudják, hogy nagy nap van ma abból a szempontból, hogy több mint 400 ezer gyermek családja ma először jut iskolakezdési támogatáshoz. Legalábbis annak a feléhez, ugye, mert a másodikat utalvány formájában majd novemberben kapják. Üdvözlöm a stúdióban Mendrei László oktatási szakértőt.
2: Jó reggelt kívánok!
1: És mondjuk a családi pótlékot is ma kapják, úgyhogy ilyen szempontból még a nem oktatás ügyhöz is van a mai napnak köze. De 8 nap van az iskola kezdésig. Az, aki bemegy az iskolába, az érzékeli-e a rendszerváltást? Ha igen, akkor hogyan? Vagy miért?
2: Hát aki ma bemegy az iskolába, ők jellemzően pedagógusok.
1: Igen.
2: Hát ők a nyári rendszerváltást megérzik, hogy újra kell kezdeni dolgozni. De a kérdésre megpróbálok komolyan választani, még nem igazán lehet. Tehát az, hogy történtek intézkedések, ezek elnézést a kifejezésért, jellemzően inkább ilyen hangulatjavítók, tehát hogy a teljesítményértékelési rendszer felfüggesztése, különböző ígéreteknek a megfogalmazása, ezek mind-mind pozitívan hathatnak a pedagógusoknak a pszichéjére. Az, hogy visszakapták az iskolai igazgatók, visszakapták a döntési jogköreiket, a tantestetek visszakapták a véleményési jogaikat, ezek mind-mind olyan jelzések az oktatási minisztérium, oktatás és gyermekügyi minisztérium részéről, hogy komolyan veszük azokat az ígéreteket, amiket tettek még a választások előtt.
1: Az önnek világos volt egyébként, hogy mi volt a cél azzal, hogy állandó státusznyomorba kényszerültek a pedagógusok, folyamatos tiltakozásba, miközben, ha jól értettem, akkor pedagógus napon iszonyatos hozsanna volt, hogy a nemzeti felemelkedés zálogai a pedagógusok, és hogy ez milyen fontos a gyerekek nevelése, oktatása szempontjából. Tehát mi volt a cél?
2: Nem szoktam ilyeneket mondani, de alapvetően nem tudok a kérdésre válaszolni, nem tudok a Fidesz logikája szerint igazából gondolkodni.
1: De mert az nem létezik, hogy az lett volna a cél, hogy ezt a nemzetet, amit sokan mondtak, hogy ezt megpróbálták volna olyan szinten tartani intellektuálisan. Ezt nem hiszem, mert ez rossz szándék feltételezés.
2: Lehet, hogy nem ez volt a cél. Én még ezt sem zárom ki egyébként, mert hogy minden alacsonyabb végzettségű egy választó réteg, annál könnyebben manipulálható. Tehát én nekem egy fix ideám, hogy azért volt, ebben is volt ilyenfajta elképzelés, de hogy ez tudatos volt-e vagy sem, azt igazából nem lehet megítélni. A következményeket lehet látni. Nem jött be a számítás. Tehát most 2010, mi van most? 26. Május, április 12-én, igen, így jön ki a 10. Tehát nem jött be ez az elképzelés. Tömegek, milliók fordultak szembe az addigi kormányzattal, és leginkább azok a fiatalok, akiknek egyébként jelentős kedvezményeket biztosítottak, hiszen gondoljon bele, a 25 éves korig tartó adómentesség, az egy nagyon komoly költségvetési
1: kiadást. A bizonyos kereseti szintig, ugye?
2: Van, igen, nagyon komoly költségvetési kiadást jelentett. A nőknek az a fajta lehetősége, hogy mit tudom, valaki 27-28 éves korig szül 3 gyereket, majd utána élete végéig a SZIA-mentes lesz, tehát ezek mind-mind olyan baksisok voltak, amik azt a cél szolgálták, hogy valahogyan meg lehessen venni ezt a társadalmi réteget, nem sikerült.
1: Az, hogy visszakapták a pedagógusokat, a sztrájkjogukat, az praktikusan jelenthet könnyebbséget a számukra? Hiszen most egy olyan oktatási kormányzat van, ha jól értem, amelynek a szemlélete egészen más, mint a korábbiak.
2: A pedagógusok számára nem gondolom, hogy könnyebbséget jelenteni, mert sztrájkolni nem könnyű. Nagyon-nagyon nehéz magára a sztrájkhoz is eljutni, tehát ott tényleg azt mondani, hogy akkor bezárjuk az iskolát, és akkor a gyerek nem jön be. Ez a pedagógus számára ez egy olyan helyzet, amit sosem akar elképzelni. Ez a lehetőség, ez a szakszeretek számára ad olyan fajta könnyebbséget, vagy lehetőséget, hogy könnyebben tudja megszervezni a dolgozókat, a pedagógusokat, és az őket segítőket a munkabeszüntetésre, illetve hát az, hogy nem kell szembenézniük mindenféle veszéllyel, nem kell polgári engedetlenkedniük, hiszen azok, akik ezt megtették annak idén, azért tették, mert mást lehetőség már nem volt, egyszerűen leeresztett a sorompot az akkori kormányzat. Ez mindenféleképpen azt jelenti, hogy a kormányzat demokratikus elkötelezettségét is megnyilvánul. Remélem, hogy nem kerül sor ennek a gyakorlatilag. Tehát a pudding próbálja az evés, remélem, hogy a pudding az ott marad.
1: Ugye a bizonyos oktatási dolgozóknak ígért 25%-os bérfejlesztés az még nem valósult meg, és ugye 60 tankerületi igazgatói állás ki van írva, ugye? De van 800 állás a tankerületek oldalán, amely betöltetlen. Van-e esély, hogy tanítsák a gyerekeket 8 nap múlva azért?
2: Hát az iskola éve el fog kezdődni. Eddig is megtörtént, tehát olyan nem volt, hogy egy iskola azért nem tudott.
1: Jó, de ez olyan, mint a költségvetés, hogy nem mehet csődbe az ország, ugye?
2: Hát ez így van, tehát nem lehet azt mondani.
1: De túl még praktikusan, hogy néz ez?
2: Praktikusan az úgy néz ki, hogy elnézést, nem jó a kifejezés, rettentő, nagyon sok nyugdíjast foglalkoztatnak vissza. A nyugdíjkorhatárt elért kollégáink kényszerből, vagy akár saját kezdelésükből mennek visszatanítani azokba az iskolába, ahol eddig tanítottak, és ezzel el lehet fedni azt a hiányt, ami a pályakezdőknek a hiányát jelenti, hiszen az előző kormányzatban rettenetesen sokszor hangzott, hogy minden évben hát ha meg nem is duplázta, de jelentősen emelkedett a pedagógus képzésre jelentkezőknek a száma, arról már soha nem beszéltek, hogy hányan álltak pályára, és hogy a pályára állás után 5 éve hányan maradtak ott, tehát ez mindig a statisztikának a sötét oldala volt.
1: Én láttam ezeket a felvételi adatokat, mert ugye nagyjából egy június valamikor közepén végén volt ez a ponthatárhirdetés, lehet, hogy végén inkább. Egybeesett a futball VB-vel, tehát kevesebb figyelem irányult rá, de azt látjuk, hogy a pedagógus képzés most megint népszerű, ugye? Bár ugye az, hogy miket csektett mennyi pénzzel, az abban a szempontból nem irányadó, hogy mennyivel többen jelentkeztek erre.
2: Ez így van, tehát én azt gondolom, hogy most sem igazából, bár azt mondják, hogy van húzó ereje annak, hogy megemelkedett a pedagógusoknak a bére, ezt én nem vitatom, cáfolni sem tudom, vitatni, de tehát támogatni, mert cáfolni sem tudom. Ha így van, akkor az jó. Még egyszer mondom, az a kérdés, hogy mennyien maradnak a pályán.
1: Igen.
2: Vagy mennyien állnak pályára, és mennyien maradnak ott. Ehhez, hogy valójában az egyetem elvégzése után pedagógusként kezdjenek el szeptember 1-ével dolgozni, és mondjuk 5 év múlva is ott maradjanak, ehhez szükségesek azok az intézkedések, amik most úgy tűnik, hogy hát legalábbis bejelentették őket, és nagyon bízom benne, hogy meg is valósulnak.
1: A szülői hang üdvözölte az autonómia és a sztrájk jog visszaállítását, de azt is közölték, hogy a szülők szempontjai nem érvényesülnek. Ez mit jelent praktikusan? Mi az, ami még nem nincs jelen? Hiszen a szülők ugye a harmadik oldal az iskolai egyeztető fórumokon.
2: Így van, hogyha a szülőknek a véleményét nem tudja becsatornázni a minisztérium, annak nyilvánvalóan megvan az oka. Az, hogyha ez a fajta összhang nincs meg a szülők és a minisztérium között, ami megvan egyébként a szülők és az iskolák között, az probléma. Tehát itt ezen mindenféleképpen dolgozni kell. Valószínűleg olyan követeléseket kell megfogalmazni a szülői hang egyesületnek. Ismerem a vezetőjét, én azt gondolom, hogy ők erre mindenféleképp, minden további nélkül nyitottak, tehát meg fog ez történni. De hogy az iskola és a szülők és az iskola és a minisztérium meg a szülők együttműködjenek, az egy a nyugodt, békés oktatásnak alapvető feltétele, hogy a szülői igények, amelyek alapvetően gyerekigények, megvalósuljanak.
1: Azt lehet olvasni, hogy van az oktatási igazgatás fejében, képzavarral élve, egy olyan elképzelés, hogy rövidebb tanórák lennének. Hogy ez szakmailag indokolta, és hogy ez az irány, ez jó-e, vagy illeszkedik-e a gyermek fejlődési szakaszaihoz?
2: Én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha a tananyag mennyisége mindenféleképpen csökkenne. Tehát az, ami most a NAD-ban van, az egy merem vállalni gyalázatos mennyiségű tananyag, amit egész egyszerűen nem kell a gyerek fejébe betölteni, mert nincs ennyi mindenre szükség. Tehát ezt mindenféleképpen át kell gondolni. Amit ön említett, a tanoráknak a csökkentése az alsó tagozatra vonatkozik, amely egyébként lássuk be teljes mértékben indokolt, hiszen az alsó ugye elsőtől negyedikig, 6-tól 10 éves korig terjed normál esetben, és az óvodából érkező gyerekeknek a figyelme statisztikai tény 20-25 perc maximum óránként. Tehát nem érdemes őket tovább terhelni, mert hogy ez a befektetett energia mind az ő részükről, mind a pedagógusok részéről elvész ebben az esetben, viszont hogyha hamarabb vége van az óra, ki tudnak menni a folyosóra, ki tudnak menni az udvarra, tudnak játszani, tudnak olyan foglalkozásokat végezni, ahol feltöltődnek, az mindenféleképpen segít. Az, hogy az iskolák hogyan valósítják meg, ez egy szervezési kérdés, mert hogy egy iskola ugye általában minimum egy emelet, minimum emeletes, az alsó szinten az alsósok vannak, vagy a fő, nem tudom, tehát ez egy szervezési kérdés, meg kell oldani, hogy a folyosórak, esetleg kitudoló gyerekek ne zavarják a felsős oktatást, szerintem megoldható, akarat kérdése. Jó ötletnek tartom, kimondottan indokolt, hiszen a gyerek fejlődése ezt megkívánja.
1: Azt mondta Elritok Nóra, aki ugye most kitüntetést kapott 20-án, hogy az a problémája az oktatási rendszernek, hogy számára minden gyerek egyforma. Ezen hogy lehet segíteni? Tehát, hogyha ön lenne a király, akkor mit csinálna?
2: Lemondanék, ez lenne az
1: egyik. Lemondaná, és akkor mi lenne az örökletes királysága?
2: Igen, hát ez egy jó kérdés. Amit a Nóra képvisel, azt, és én nem gratulálok a kitüntetéséhez, az egy teljesen valid kérdés, hiszen nem lehet ugyanazt a tananyagot, ugyanazokat a követelményeket elvárni attól, aki a szegregátumból, a rozsdaövezetekből jön, illetve attól, akik a nagyvárosok jobb környékein nőnek fel, nem azonosak a feltételek. Tehát értem szerint itt a differenciálásra, eddig mindig is nagyon sokat beszéltünk, de a differenciálás valódi megvalósítása tényre szükség van. Akár úgy tetszik, ha úgy tetszik, hogy külön tananyagot összeállítani azoknak a gyerekeknek, hogy felzárkóztatni őket, hogy aztán később lehessen a többi, tehát abban az oktatásban bevezetni, ahol a többiek vannak, de ez ugyanolyan dolog, mint hogy az elefánttól és a majomtól a fára mászást, azt már elnézést bárkitől itt a hasonlatért, de nem lehet elvárni ugyanolyan hatékonysággal.
1: Igen, és ehhez nem csak pedagógiai felkészültség kell, hanem sok más...
2: Infrastruktúra és az intézményrendszernek a felkészülése, a tananyagnak a normalizálása, és a többi. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, nem fog sikerülni októberre, ez biztos.
1: László, örülök, hogy ezt végignéztük, hiszen a 100 nap az itt is 100 nap az oktatásban, igen. És hát mondom, egy héten belül iskola, úgyhogy beszélni fogunk ezekről a témákról továbbra is. Köszönöm.
2: Nagyon köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Nyomom még vége lesz egyszer ennek a verbális boxfightnak. Nyugi papa, hiába verszel, oda tartom a másik orcámat. A haláltól sem félek már, mikor eljön a tesóim, ott várnak. A földinek nem élek már, csak a mennyei országnak.

Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.
1: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

0: az interneten, bárhol a világon. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az Életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerdán újra hetek. Megmaradni vagy elveszni. Szent István király intelmei. Időjárás befolyásolás. Klímafegyver okozza az aszályt. Fegyver nélkül a harcban. Emlékezés a boszniai háború áldozataira.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, ez a Somos a pályán című műsor, amit pénteken nagyjából 10:30-ig lehet tudni arról, hogy merre tartottak a közélet ügyei ezen a héten, azt elmondjuk, hiszen itt most szombat este van, de a felvétel idején még pénteken dél sem, úgyhogy bemutatnám a résztvevőket, hiszen ez egy beszélgetős műsor, névsor szerint Hacsek Gábor, gyermekorvos, aki nyilván a közszolgáltatások társadalmi bizalom kérdéskörében lesz majd Écesz Géber. Itt van Lukácsi Katalin, aki hát nyilván egy közíró, és realisztikus kérdéseken túli szürreális kérdések szakértője. Itt van egy külpolitikai szakértő, Németh András, aki nyilván az uniós pénzek hazahozatala szempontjából is jó, hogy itt van közöttünk, de hát ő is gyakorlatilag bármihez bármit tud mondani. És Szakonyi Péter, gazdasági újságíró, a 100 leggazdagabb magyar szerkesztője. Köszöntöm Pétert is. És akkor gyorsan belevágnánk. Itt most én vezetem fel azt a témát, hogy az augusztus 20-ai napon volt éppen 100 napos a Tisza kormány, tehát mondjuk azt, hogy vagy 101, vagy 101 két naposan értékeljük a kormány tetszés szerint. Kicsit ilyen heti-heteses ez, de nem baj. Az a kérdés, hogy mit láttok ti, vajon a szükségszerű gúzsba kötések, amelyek részben az örökség következménye, részben a természeti erőforrások szűkössége, másrészt a költségvetési helyzet, mit tett lehetővé, és azt hányasra hozta, ha lehet értékelni a kormány?
3: Egy pillanatra még áttérhetnénk, vagy visszatérhetnénk augusztus 20-a alkalmára, ha már egyszer szó esik rá, és hogy mondtad, hogy közíró vagyok, de vallási végzettségem is van, és akkor inkább ezt dobnám be most a közösbe, hogy sok szó esik, persze nyilván teljesen méltán István király alapítónkról ilyenkor, és tényleg még a történészek is, a kritikus történészek is elismerik a nagyságát, de hogy kevés szó esik az ő névadójáról, mert hogy a Passau püspökség védő szentje volt István vértanú, és ő egy kiváló zsidó férfiú volt, és az első keresztény vértanú, és azt gondolom, hogy talán tényleg keveset foglalkozunk vele, de lehet, hogy több is a kapocs ennek a fantasztikus férfiúnak és Magyarországnak, mint hogy csak egy nevet viselte a mi szent királyunk, úgyhogy szerettem volna egy picit neki is adózni, de utána elmerülhetünk a mocsárba.
2: És ez azt jelenti, hogy amikor felvette az István nevet, ugye? Akkor tudta, hogy ki hát, volt a szent, akiről...
3: Én azt gondolom, hogy tudta egyébként, mert István királyról azt tartjuk számon, a történettudomány is, hogy ő egy tanult és elmélyült hívő volt, tehát nem csak egy érdekből vette fel a kereszténységet, hanem azonosult vele, úgyhogy én azt gondolom, hogy foglalkozott az alakjával, és ő egyébként tényleg egy kivételes alakja a keresztény civilizációnak, zsidó keresztény civilizációnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk rá, de most már tényleg mereljünk el a mocsárban is.
4: Nem, ezt szerintem nem kell, hogy elmenjünk a mocsárba. Én csak azon gondolkoztam, hogy ugye ez a 100 nap, ez ugye már mondják, hogy Teddy Roosevelt óta, ugye ez egy bevett igen. Szokás.
2: Egy jelzőbúja.
4: És ugye igen, és ugye inkább az szokott ilyenkor a kérdés lenni, hogy mit teljesített a kormány, legfőképp, hogy ugye az ígéreteiből, a vállalásaiból mennyit teljesített. Mondjam, kicsit olyan megdöbbentő volt ez a péntek reggel, ugye azzal kezdődött az ATV Start, hogy először behívtak egy nyugdíjszakértőt, aztán egy önkormányzati vezetőt, és ez volt a kérdés, hogy na, hát mit csinált a kormány 100 nap alatt, és hát mondta a nyugdíjszakértő, hogy hát tulajdonképpen semmit, aztán jött az önkormányzati vezető, és azt mondta, hogy hát tenni még nem tettek semmit, még csak gondolkoznak.
2: A valódi kritikus újságírás itt is megjelenik az ATV-n.
4: Igen. Szóval ugye általában ugye közjogilag ez mégiscsak egy kormányváltás, és ugye nyilván ezt mindenki tudja. Mindenki tudja, hogyha mondjuk egy egyetemet átszerveznek, akkor az azzal jár, hogy gyakorlatilag fél évre minden leáll, és az, hogy a régi minisztériumi struktúra az köszönő viszonyban se volt az újjal, tehát valójában azt gondolom, hogy ezen a szinten, tehát hogyha azt nézzük, akkor nagyjából most azt mondhatjuk 100 nap után, hogy felálltak a minisztériumok.
5: Mm-hmm. Ennél azért több történt, tehát én sokkal optimistábban tekintek el. Egyrészt ugye a 100 nap az körülbelül a 4 éves ciklusnak az 1/16-oda, tehát szerintem rengeteget vártak az emberek ettől a 100 naptól is, de realisztikusan nem lehet 100 nap alatt megváltani világot, különösen nem Magyarországon, ahol a 16 év alatt sikerült ezt az országot jelentős részt lerombolni, akár a közutakra, a közművekre, ilyesmikre gondolok. De ugye említetted, én külpolitikával foglalkozom, nekem rettenetesen fontos volt az, hogy sikerült rendezni a kapcsolatot Ukrajnával. Tényleg úgy néz ki,
2: illetve, ha jól értem, akkor egy meghívás most elhangzott Zelenszky részéről.
5: Igen, de ezek a meghívások egyébként folyamatosan érkeznek, tehát az én ukrán ismerőseim azt mondják, hogy számtalanszor meghívták Magyar Pétert, különböző, ugye Ukrajnában rengeteg a nemzetközi találkozó, de tudják azt is, hogy pillanatnyilag Magyarországon nem feltétlenül ez a prioritás, tehát ugye tudják, hogy van Paks, tudják azt, hogy nagyon sok minden van, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt is nagyon fontosnak tartom, hogy eltűnt ez a szörnyű propaganda, amit minden nap láthattunk, és mérgeztik a közhangulatot, és én azért fontosnak tartom, hogy van egy új köztársasági elnökünk, születtek törvények, tehát én ezt mindenképpen úgy látom, hogy jó irányba indult el a kormány, annak ellenére, hogy tényleg azzal is egyetértek azzal a véleménnyel, amit tegnap a Tisza-szigetek találkozóján is elhangzott az ott jelenlévők között, hogy nagyon sokan, én is egyébként arra számítottunk, hogy az elszámoltatás gyorsabb lesz, viszont az ember azt is megérti, hogy ennek sem lehet nekiesni felkészületlenül, mert annál nincsen rosszabb, hogyha valaki föláll és azt mondják, hogy nem tudtunk semmit bizonyítani. Tehát én azt mondanám, hogy mindenképpen egy 10-es skálán ez azért egy 8-as volt, és hogyha ez így megy tovább, akkor az jó lesz, és Azoknak mondom, akik nagyon elégedetlenek, hogy gondoljanak arra, hogyha mit választanának, hogy ez folytatódjon, vagy visszamennének a 16 évben, és akkor szerintem még...
2: András, azért én belekérdezek, tehát ugye az uniós pénzek hazahozatala 6000 milliárd forint, az augusztus végéig egy olyan terv, aminek vannak ilyen mérföldkő feltételei, ez majd a gazdaságba is átvezet minket, de vannak olyan közjogi megoldások, amelyek, hogyha ezt az előző kormány csinálná, akkor kivívná az uniós intézmények rosszallását. Az a kérdés, hogy vajon ez a hitelességi plusz, amivel az unió felé fellépett a magyar kormány, helyreállítva a szövetségesi kapcsolatokat, hogy ez elegendő-e ahhoz, hogy ne induljon kötelezettségszegési eljárás Magyarországgal szemben?
5: Én arra gondolok, hogy elégséges lesz, és itt megint akkor visszakapcsolódnék Ukrajnához is. Tehát én szerintem ugye Magyarország nem járult hozzá, hogy valamennyi klasztert megnyissák az ukrajnai EU-s tárgyalásokon. Szerintem ez volt egyfajta tartalék a magyar kormányzat részéről, hogyha mi kedvező eljárásban részesülünk az EU részéről, akkor megnyílnak a következő klaszterek. Tehát szerintem egy ilyenfajta kötélhúzás is megy, és én abban is biztos, hogy Brüsszelben azért tudják azt, hogy milyen állapotban van a magyar költségvetés, nem olyanban, ahogy ezt a Fidesz az utolsó napokban elfüllentette, hogy ilyen. Tehát én szerintem biztos, hogy van egy megértés, már csak azért is, mert nagyon kevesen vannak az Európai Unióban, akik nagyon szeretnék, hogyha visszatérne a korábbi garnitúra, amire szerintem nincs esély. Tehát ezt a Fidesz szerintem kivégezte saját magát.
2: Péter, 100 nap után már nem csak azt kell bírni, hogy mi mindent jelentett be a kormány, hanem hogy mondjuk a Facebook ígéretekből mi indult el. Ilyen szempontból a dupla családi pótlék és a 120 ezer forintos minimál nyugdíj, annak még nem látszanak a jelei.
6: Ez így van. Én egy dolgot emelnék ki, ami ugye a gazdaság alapvetően meghatározza a kormány mozgásterét is. Ha csak arra gondolunk, előbb említetted a 6000 milliárd forintos uniós pénzek hazahozatalát, ha ehhez hozzáveszünk a kekvák visszaszerzett vagyonát, ami a 3000 milliárd körül van, és hozzáveszünk az elmúlt 3 hónap költségvetési helyzetét, tehát egy 1000 milliárdos megtakarítást, akkor már azt gondolom, ha semmi más nem történt az elmúlt 3 hónapban, ez önmagába, ez a mondjuk azt, hogy egy 10 000 milliárdos szumma, ez önmagában tiszteletet
2: az uniós pénzekkel együtt.
6: Így van, tehát ez a, és akkor még ehhez rápakolhatnánk azt, amik úgy naponta csorognak, hogy a NKA támogatásokból visszafizettek, mint a 1,5 milliárdot, innen megtakarítottak, mondjuk azt, hogy például ugye a Mohácsi híd építője kapásból visszafizetett majdnem 60 milliárd forintot. Gondoljuk el, hogy mi lehet mögötte, ha csak ugye egyszerűen az első lágy szellőre 60 milliárdot visszautal egy korábbi neres vállalkozó. Tehát ezek mondjuk a tényszerű dolgok. De hagyd mondjak egy olyan sztorit, ami azért egy kicsit árnyalja ezt, és egy másik megközelítés.
2: Mondj egyet, csak arra majd még válaszoljál, hogy mennyibe került a 100 nap. Tehát oké, hogy mennyi jött vissza, de hogy mennyibe került, ha tudunk erről valamit.
6: Hogy mennyibe?
2: Hát például a Paks 1, ugye azt tudjuk,
6: sokba. Hogy...
2: Igen.
6: Sokba.
2: Azt tudjuk, itt... hogy mondjuk egy 10 milliárdba biztos bekerült.
6: Szóval ne, sokkal többen.
5: Igen, tehát ez inkább százas nagyság.
6: Sokkal több. Sokkal
2: az enélküszöbb.
5: És ez is az áramimport, bocsáss
2: meg. Igen, figyelek.
6: Ráadásul még itt megint kibukott egy olyan dolog, amire nem gondolt szerintem a jelenleg hatalomba levő kormány egyik minisztere, képviselője se, az, hogy az egész energiarendszer rosszul van felépítve. Akkor exportálunk áramot, amikor nagyon olcsón, vagy mínuszos árba tudjuk eladni, tehát amikor mi fizetünk valakinek, hogy átvegye az áramot, és akkor importálunk, amikor a legdrágább. Szemben mondjuk Csehországgal, akik jól megcsinálták ezt, és akkor exportálnak, amikor drága, tehát a jövedelme a költségvetésnek nagy, és akkor importálnak, amikor olcsó. Tehát egyébként a paksi végszámla, tehát amire igen, rákérdeztél, az biztos, hogy nagyon durva lesz, de volt más választás?
2: Közérdekű közalapítványok, ugye Súlyog Tamás megbízatásának megszűnése, a 70 éves alkotmánybírói korhatár és a 12 éves képviselői ciklus korlát, ezek voltak a főbb kérdések az alkotmánybíróság előtt, éppen a Fidesz-KDNP beadványának köszönhetően. Nézzük!
7: Visszautasította az alkotmánybíróság a Fidesz és a KDNP 3 az alaptörvény 17. módosítását támadó beadványát. A kifogások többek között Sűlyog Tamás korábbi köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését, a képviselői cikluskorlátozást és az alkotmánybírók életkori korlátját érintették. A testület kimondta, hogy nincs hatásköre az alaptörvény módosítások tartalmi vizsgálatára, csak azt ellenőrizheti, hogy azokat az előírt eljárási szabályok szerint fogadták el. A döntésből az is következik, hogy Baka András Magyarország megválasztott köztársasági elnöke 19-én elfoglalhatja hivatalát. A bejelentésre reagált Magyar Péter miniszterelnök is, azt írta egy napszemüveges smiley kíséretében, totális örkény az alkotmánybíróságon is. A pillanat, amikor a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók elkaszálták a Fidesz minden beadványát. Alkotmányos volt Sűlyog Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is. Akkor ez is pipa, írta Magyar Péter.
2: Na, ez is pipa.
3: Nekem az az izgalmas egyébként, hogy a Fidesz kinek politizál, tehát, hogy ha akik a jogállamot szerették és aggódtak érte, azok talán már levonhatták azt a következtetést, hogy nem a Fideszre szavaztak. Úgyhogy most akik emiatt aggódnak, valószínűleg nem fognak rohanni a Fideszhez. Tehát, hogy én nem értem a logikát, de persze a politikai elemzők felvetik, hogyha nem ezt csinálna a Fidesz, akkor miről kellene beszélnie, és hát akkor muszáj lenne önkritikát gyakorolnia, mert Orbán is azt mondta, hogy hát most nincs idő az önkritikára, mert most önkény van, akkor miről kellene beszélnie, és hát akkor muszáj lenne önkritikát gyakorolnia.

0: ország tényleg egy nagyon komoly krízissel küzdött, addig ő Horvátországban vagy Szerbiában kupicázott a Trombita Fesztiválon. Szóval én nem hiszem, hogy a fideszes szavazónak, vagy a fideszes szimpatizánsoknak ez nem nyilvánvaló.
1: Szerintem nagyon sokaknak nem nyilvánvaló még mindig. Tehát én szerintem nagyon sokan vannak, akik egy burokban élnek, és különböző jobboldalinak mondott weboldalakon kommentálnak, hogy Magyar Péter milyen, tehát szerintem még mindig van egy burok, amelyik ezt elhiszi, viszont amit mind a ketten mondhatok, hogy ez szerintem valamilyen szinten egy öngyilkos politika Fidesz részéről, ez a fajta féltik a jogállamot. Tehát akárhányszor valamelyik Fidesz vezető félti a jogállamot, annyiszor szorul ökölbe a kezem, a nyílik így a bicska a zsebembe, és gondolok, hogy mit csináltatok 16 éven keresztül. Tehát amíg ezt ők ismételni fogják, addig szerintem sehova nem fognak jutni, és nem véletlen egyébként, hogy a Fidesz népszerűsége minimálisan, ha nőtt, de ebben sem feltétlenül hiszek. Tehát én nagyon úgy gondolom, hogy amíg ez így fog folytatódni, ez a fajta propaganda, az nem lesz eredményes a Fidesz számára.
2: Gábor, az öntökön szúráshoz, hogy egy picit érthetőbb legyen, ugye a Fidesz kettő dologban is ugye alapvetően változtatott a 16 év alatt az Alkotmánybíróságot. Egyfelől föltöltötte a saját embereivel, másfelől pedig maximálisan leszűkítette az Alkotmánybíróságnak a mozgásterét. Tehát azáltal, hogy tartalmilag nem vizsgálhatják, pedig ez teljesen logikátlan, hiszen most nevezzük mindegy alkotmánynak vagy alaptörvénynek, annak belül is koherensnek kellene lennie. Tehát miért? Hiszen régen vizsgálhatta az Alkotmánybíróság, hogy az alkotmány egyik paragrafusa az illeszkedik-e, vagy netán nincs ellentétben a másika. Tehát kétszeresen próbálták magukat bebiztosítani, hogy az ő embereik, de gyakorlatilag semmiben sem döntsenek. Most itt van, ott vannak az ő embereik, akik gyakorlatilag semmiben sem dönthetnek, tehát a formai megfelelhetőség miatt vissza kellett, hogy utasítsák a Fidesz előterjesztését.
3: A 2010-es évek elején volt rendszeresen egy úgynevezett újságírói háttérbeszélgetés, ahol a kormány szóvivő tartotta egyébként, ahol elhangzott az, azokra a felvetésekre ilyen gyenge újságírói próbálkozások voltak, hogy de hát, hogy a jogállam szempontjából hogy lehet azt értékelni, hogy mondjuk az alkotmánybíró jelölés szabályait megváltoztatják, vagy azt, hogy lehet, hogy Lázár János kiáll, amikor a 98%-os adónak az alkotmánybírói határozata megszületett, és azt mondta, na, srácok, oké, de legközelebb ilyet nem csináltok, tehát elvesszük ezt a jogkörötöket, hogy ezt lehessen vizsgálni. És akkor volt egy ilyen enyhe félmosoly az arcon, a válaszban, hogy ez hogy lehet, hogy nem ezek a lényeges kérdések. Tehát az a döntés, hogy a Fidesz a társadalmi fogadtatás szempontjából más kérdéseket helyezett előtérbe, nem a jogállamot, az egy tudatos döntés volt az ő részéről. Ezt csak azért mesélem el, mert tulajdonképpen az egész 16 év erre épül. A nemzeti együttműködés rendszerének jegyében a jogszűkítés folyamatos terepe volt ez a kormányzás, nem?
4: De hogy az a szomorú, hogy kicsit így ki, és azt a hamis képzetet ébresztheti a választókban a Fidesz, hogy az a jogállam, ami minket véd. Ez ugyanaz, mint az a korrupció, amiben...
3: Már hogy minket őket, vagy minket embereket?
4: Igazából aki panaszkodik, az a jogállam, aki ő a rossz végén van, vagy szóval a lényeg az, a jogállam az, akit a hatalmon lévőt védi. Ugye ezt mondják, hogy a korrupció az, akiből én ha sírok miatta, akkor én kimaradtam. De hogy ez nem így van, és egyébként nem is igaz a Tiszára se, hogy hozzátapad a kezéhez, mint amit mondtam, tehát hogyha azt akarta volna a Tisza és a Magyar Péter, hogy neki békés hatalomgyakorlás legyen, akkor nem Baka Andrást választja köztársasági elnöknek, hanem bárki más, aki egy nem feltétlenül egy ilyen markáns integratív jogász professzor, tehát hogy ez nem, és ráadásul az is, hogy vagy Zonnevent Pált nevezi az alkotmánybírónak, és sok olyan intézkedés van, ami azt mutatja, hogy egyáltalán
3: nem
4: igaz az.
3: De mondjuk Polgár Judit jelölése az nem nevezhető egyfajta ilyen pacifikálásának a közéletnek? Tehát...
4: De Polgár Judit attól függetlenül, hogy ő nem egy jogász professzor, ő is egy karakán karakter lett volna, hiszen ő pedig törekedett volna, azt gondolom, a kiegyensúlyozottságra, és hát egyáltalán nem lehetett volna azt mondani, hogy egy Tiszán belülről jön, mert ő saját maga
3: értette. Őt közéleti emberek vetették fel.

0: Tehát nem a Tisza berkeiben született.
1: És viszont a szép lett volna, az volt abban is a szép kezdeményezés, hogy a Szél Rózsa minden irányából való karakter vetette fel Polgár Juditot.
0: Ezt jól mutatja egyébként, hogy a Fidesz pozitívan reagált Polgár Judit visszalépésére, és elkezdte dicsérni, hogy milyen bölcs, ugye Polgár Judit, hogy nem vállalta.
2: Igen.
3: De ha már belementem az előbb, ugye, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörét hogy szűkítették.
0: Igen.
3: Ugye először azzal szűkítették, talán 2011-ben, hogy költségvetési kérdésekben nem nyilvánulhat meg.
0: Ez a 98%-os adó, ez az?
3: Hát igen, de hát igen. Ugye ez ennél sokkal szélesebb, persze. Mert hogy most mit tudom én, hogyha valaki mondjuk tett volna egy olyan előterjesztés, hogy mondjuk szégyenletesen alacsony a családi pótlék, hiszen ez egy költségvetési kérdés, akkor ebben az Alkotmánybíróság nem.
0: Vagy Gábor, emlékszel a szociális népszavazásra, a kórházi napi díj, házi orvosi díj érinti a szakmádat, ugye, meg az oktatási normatíva, vagy hogy mondják. Ez a kérdés, ez tipikusan költségvetési kérdés volt, az se lehetne az új rendszerben
3: népszavazásként. Igen, és még hogyha azt elfogadom, hogy erre mondjuk, hiszen akkor a gazdasági világválság kellős közepén voltunk, szóval az nagyon érdekes, hogy ezt a szűkítést soha nem vonták vissza. Akkor sem, amikor kvázi szárnyalt, vagy hát legalábbis egyensúlyban volt a gazdaság. És akkor vessük ezzel össze, hogy és 10 évig éltünk ugye rendkívüli joghelyzetben a migráció miatt, miközben migránsok gyakorlatilag tömegesen 2 hétig voltak az országban, tehát végül is, amit még okkal hoztak is létre, soha nem vonták vissza, tehát egyre csak szűkítették, és akkor ehhez képest tegyük hozzá,
0: hogy befőtt mellett elfért a spájzban,
3: de tegyük hozzá, hogy hétfőn azt kérte Magyar Péter, hogy takarékoskodjunk az árammal és a vízzel,
0: igen.
3: És ezt a kérését pénteken visszavonta. Tehát ez a, jó, nem volt ez törvény, de ez a kérése, ez meghallgatásra talált, és 5 nap múlva, amikor már nem volt rá szükség, visszavonták. Na ez például egy óriási különbség.
2: Igen, de Gábor, itt egy másik nagyon fontos dolog, egy fél gondolatot hozzátennék. Sokan mondták azt, hogy a mézes hetek a választások után nagyon hamar elmúlnak. És az, amire most céloztál, az például az bizonyítja, hogy a mézes hetek most is tartanak, mert az egész ország együtt tudott fellépni, takarékoskodni vízzel, árammal. Azt gondolom, ilyenre példa, én nem tudom, én megettem kenyerem javát, de én ilyenre nem emlékszem.
0: Péter, hadd egészítsem ki ezt a kérdést. Az, hogy például bizonyos gazdasági körek felajánlásokat tesznek az új kormánynak a kőszállítás terén, vagy családi, az például együttműködési készség, vagy együttműködési hajlam, vagy inkább az, hogy egy menlevél, vagy búcsú cédulának az igénye.
2: Ez utóbbi. Hát,
0: te is tudsz ilyenről, hogy vannak a háttérben egy egyezés?
2: Hogyne. Egymást tiporják a neresek, hogy valami menlevelet kapjanak, és hogy fölajánlhassanak x milliárd forintot, esetleg követ, vagy szállítási. Persze.
0: De ez azt jelenti, hogy a vagyonuk még itt van bent?
2: Hát, hogy
0: hol van a likvid vagyonuk?
2: Az, hogy hol van a vagyonuk, az azt gondolom teljesen mindegy. Hiszen ha itt van a vagyonuk, mondjuk bankban, részvényben, bárhogy, ingatlanban, az könnyen tetten érhető. De aki azt gondolja, vagy azt gondolta, hogy a vagyon egy részét külföldre utalja, viszi, stb., az nagyon csúnyán felsülhet, mert ma már olyan elektronikus rendszerek vannak, amivel minden átutalás, minden pénzutalás egy másodperc alatt lecsekkolható. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki azt mondom, hogy mert már tavaly évelején azért voltak olyan neres oligarchák, akik úgy gondolták, érezték a szelet, hogy merről fúj, és elkezdték kinyomni a pénzüket. De hát 2 perc alatt, ha megalakul ugye a vagyonvisszaszerzési hivatal, az körülbelül 2 perc alatt ki tudja mutatni, hogy mennyi pénzt utaltak hova. Hiszen ma már nem bőrönbe viszik a 20 000-eseket, ahol már avval se tud mit kezdeni.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Miközben a kormány alkotmányos fronton győzelmet hirdetett, ugye itt az alkotmánybírósági döntés kapcsán, a nyomozó hatóság éppen az egyes politikai várakozásokat lehűtötte. Nézzük!
2: Bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán aranykonvoj ügyében indított nyomozást a NAV bűnügyi főigazgatósága, közölte Horváth Lórend, a pénzszállítók jogi képviselője. A NAV szerint a feljelentésben szereplő ismeretlen eredetű készpénz és arany nem bűncselekményből származik, hanem a Raiffeisen Bank és az Ostad Bank közötti bankközi ügyletből, ami bizonylatokkal igazolható.
3: Itt vagyunk. Bebizonyosodott, hogy egy állami utonállás történt. Tehát egy rablás. Már elnézést. Akárhogy is volt.
1: De nem nézzük. Tudjuk, hogy mi következik ebből. Nem indult hivatali visszaélés alapján eljárás bárki ellen.
4: De már indult.
5: Tehát ez már elindult, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez az, amivel Orbán Viktort először meg lehet fogni, hogy erre csak ő adhatott.
1: Éppen a mi műsorunk kapcsán mondhatjuk el talán, hogy Hajdú János, ott ült Zamecsnik Péter, nem biztos, hogy a megfelelő döntéshozó ebből a szempontból. A hivatali visszaélés szempontjából nem biztos, hogy ő a se nem végrehajtó, se nem döntéshozó.
5: Igen, de akkor is elindult egyfajta eljárás már, és ugye...
1: Az biztos.
5: Azt az első pillanattól lehetett azért tudni, hogy ez egy felfújt ügy, ez egy nem létező ügy, tehát az első pillanattól lehetett tudni, hogy magyar cégeknek az autói mentek, ezek a pénzszállítók előtt, lehetett tudni, hogy ilyenből kb. 26 darab volt korábban is, tehát ez azt mutatta, hogy már akkor a Fidesz egy valamilyen szinten elvesztette a realitás érzékét, és túlhajszolt már dolgokat, és én azért bízom benne, hogy itt azért előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki volt az, aki a végső utasítást erre megadta, és ez egyetlen egy ember lehet Magyarországon szerintem.
1: Sanyargatás, ugye ez van az eljárásban.
5: Volt itt minden, tehát ugye fél napon keresztül volt ilyen kámzsa a fején,
1: igen.
5: Az egyik injekciót kapott, amitől rosszul lett, bilincsbe voltak végig, tehát ez egy sanyargatás, és egy teljesen jogszerűtlen, ahogy említetted is, ez egy utonállás volt. Az végig egyébként ez a Raiffeisen Bank pénze volt, tehát nem is az ukránoktól vették el, ők Ukrajnában vették volna át hivatalosan a pénzt.
6: És ez volt az a történet, amikor Orbán Viktor a tusványosi beszédben felmagasztalta a Hajdú Jánost, amivel az
1: úgy is lehet... Kivívta a tiltakozását a Vidőnek.
6: Hát igen, meg hát úgy is lehet olvasni, hogy annyira becsülök és tisztellek, vidd el a balhét helyettem.
5: Igen, pontosan.
3: Meg is történt. Legalább eddig legalább az látszik, hogy Hajdú János elviszi a balhét, jó. És leüli helyette.
1: Azért van nekem is igazam, mert hétrendben is sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntette. Ugye ez nem a hivatali visszaélés, amire én gondolok, hanem ez ugye, amiközben a kényszerintézkedést alkalmazták, ez meg a fogvatartás, ez is az, a közben ugye ez a gyanú. de ugye a hivatali visszaélés az az, hogy egy olyan cselekmény miatt hozták működésbe az állam gépezetét, amely nem történt meg. Ők reálták.
3: Igen, és ráadásul az is megjelent az elmúlt hetekben, hogy a TEK úgy csapott le, hogy az adóhivatal nem tudott még róla, tehát nem volt utasítás arra, hogy fellépjenek. A TEK egyszerűen oda ment, és instant, kész.
1: Úgyhogy... A titkosszolgáltoktól jött a megrendelés, hogy
4: tisztázzuk. Igen, de az is, ugye március 5-én volt ez a bizonyos esemény Pessentimre közvetlen közelében, és két nappal később hozott a parlament egy olyan határozatot, hogy egyáltalán, hogy a NAV-nak ilyen esetben joga van fellépni erőszakosan. Tehát, hogy mert a pénzmosás elleni törvényben ez nem volt. De hát már ebből látszott rögtön, hogy hát nyilván még a Fidesz kormány környékén is azért voltak olyan jogászok, akik mondták, hogy ez az akció, ez nem áll meg a magyar törvények szerint, és ezért két nappal később hoztak egy törvényt, amivel próbálták ezt törvényesíteni.
1: Az a kérdés, akkor megválaszolható, hogy elér-e ez akár a miniszterekig ez a...
5: Hát annyiban, hogy elérhet. És azért Romániában, Izraelben, meg azért számos országban volt, és van példa arra, hogy magas rangú politikusunk írózóval volt miniszterelnökök üljenek, tehát...
6: Meg Franciaországban.
5: Franciaországban is, tehát nem kizárt szerintem.
6: Ez egy szép hagyomány, bevezetni.
4: De nem, én csak azt mondom, hogy ha van igazság a Földön, akkor el kell, hogy érjen a kormány adott tagjaikig, adott esetben akár a miniszter.
5: Csak még egy mondat, hogy ezt teszem hozzá, én azért attól szomorú lennék, hogyha ez a sanyargatás lenne az egyetlen, amiért hát elítélik.
3: Jó, de ez szeret. A banánhéj.
5: Igen, és meg fogod említeni a Al Capone ügyét, hogy az adóhivatal, de én azért azt
3: Bajon hiszem... miért? De szerintem Hajdú el fogja vinni a balhét, elviszi, leüli a 3 évet, harmadolják, 1 évet leül, kijön és megkapja a jutalmát, mint a Fidesz biztonsági főnöke.
6: Én azt akarom sugalni Hajdú Jánosnak, hogy hallgasson a szívére is most, valljon, mert valamikor beszélni kell.
3: És én dudoljuk hozzá a nótát.
6: Mentse meg a lelkét.
1: Az elszámoltatásnál ugye mindig azt kérdezzük, hogy mit csinál a régi rendszer, de az új hatalom hitelessége ott dől meg, hogy mit csinál akkor, amikor az a megbízásokat ő osztja. Nézzük.
2: Hetekkel a tender kiírása előtt már egyeztetett az eseményről az idei augusztus 20-ai ünnepség megrendezését elnyerő cég, írja a G7. A gazdasági szakportál szerint a később nyertes cég vezetője a NER-hez 1000 szállal kötődő Lunch csoporttól kért már a tender kiírása előtt információkat, majd később alkalmazottakat is. A lap azt írja, a Lunch csoporttal eredetileg a Tiszapárt korábbi rendezvényigazgatója vehette fel a kapcsolatot, állítása szerint a Tisza egyik vezető politikusának kérésére. Hozzátették, a később nyertes vállalat vezetője az eredményhirdetés előtt utalásokat tett arra, hogy elnyerhetik a megbízást. A G7 beszámolója szerint egyébként a rendkívül rövid határidővel és speciális szabályok szerint kiírt közbeszerzésre. 3 céget is meghívtak ugyan, de ezek közül végül csak az az egy adott le ajánlatot, amely akkor már hetek óta egyeztetett az augusztus 20-ai rendezvénysorozatról a Lánc csoporttal.
1: Péntek reggeli fejlemény, hogy a Hír TV elérte Besnyő Dánielt, a Hard Rock ügyvezetőjét, ugye ez a nyertes cég, aki megerősítette, hogy már úgy készült a 20. rendezvény megszervezésére, hogy még nem tudta, hogy elnyeri-e a tendert. Van némi bizonytalanság, egyébként 3,9 milliárdos tenderről van szó. Mit gondolunk erről a helyzetről?
6: Nagyon érdekes a Hír TV elkötelezettsége a korrupciómentesség és korrupció ellenes közdelemben, de hát jó, hogyha időközben. Nekem igazából a legfontosabb, nem látok ebben semmit, de a legfontosabb az számomra az az élmény, amikor tegnap este, szerintem amikor legtöbben nézhették a közmédia híradóját a tűzijáték után, tényleg elérzékenyültem, bemondták ezt a hírt a közmédiában. Hát ez önmagában megérte, hogy megéljem. Tehát, hogy jó, remélem, hogy ki is vizsgálják, és meg lesz minden a tettes, minden kiderül, de az, hogy ez elhangzott a közmédiában az első nap adásában, ez azért mutatja, hogy rendszerváltás.
5: És még ott vannak a közmédia vezetői.
3: De tegyük hozzá, ugye egy másik történet, 2 dolog, ami nagyon fontos. Egyrészt, hogy ez körülbelül 4 milliárd, a korábbi, a Fidesz által előterjesztett költségvetése ennek 14 milliárd lett volna. Tehát a kettő azért nem ugyanaz. Egy. Kettő pedig egy ilyen tűzijátékot, ez nem olyan, mint egy a hotdog árus, hogy akkor hívok 56-ot. Hát egy vagy egy pár cég tudja ezt megvalósítani. Ha most nem lett volna tűzijáték, vagy nem ilyen lett volna, vagy nem lett volna drón, akkor most azon hörögne a jobb oldal, hogy hát micsoda tönkretették a nemzeti ünnepünket. Ennek ellenére azt gondolom a másik és az utolsó pozitív, hogy ezt meg lehetett írni. Kérem tisztelettel, mikor írtam meg az elmúlt 16 évben? Bármelyik közbeszerzésről a jobboldali sajtó, hogy az kérdőjeles.
7: Én tudom, hogy naív vagyok, de én abba bízom, hogy ez volt az utolsó ilyen hír, amit kommentálnunk kell.
4: Remélem, tehát nem. Én nem leszek semmivel kiméletesebb a mostani kormánnyal, hogyha ilyen, mert ez mutyi.
1: Bocsánat, Gábor, én azért mondtam, hogy remélem nem, mert ugye az azt jelenti, hogy a sajtó nem jól végzi a munkáját.
4: Hát jó, persze, tudjuk, korrupció volt, igen, van, lesz. Ugye én még azt is elfogadom, amit végül is hasonló, amit a Péter mondott, hogy tehát, hogy most ha engem megbíznának, hogy szervezzek tűzi játékot, akkor nyilván nekem is azokkal kellene konzultálnom, akik már életükbe rendeztek ilyet. Tehát önmagában ebben még semmi nincs. Abban sincs szerintem semmi, hogyha én benyújtok egy tendert a augusztus 20-ai esti programra, akkor nyilván végig kell gondolnom, hogy hiszen mire adom be az árajánlatot. Tehát nem úgy van, hogy akkor azt mondják, hogy hát old meg 2 milliárdból, akkor az lesz. Hát kell tudni, hogy mégis mi mennyibe kerül.
1: A nézőkedvéért ugye 3 céget hívtak meg, igen, és csak az időrövidsége miatt az egyik tudott árajánlatot tenni, nyilván az eddigi tűzijátékok megszervezője, lebonyolítója.
4: Magyarázható a dolog, igen, de azt gondolom, hogy nem elegáns.
6: Igazából itt az is fontos, hogy ez túlárazott volt-e, mert ilyenkor néha a szabályokkal önmagunkat rúgjuk, vagy kötjük gúzsba, hogy persze ki kell írni egy közbeszerzést, de valamikor egyszerűen. Szóval láttuk, hogy rengeteg közbeszerzés volt az elmúlt 16 évben, de kijátszották bőséget. Tehát nem önmagában az a jó, hogyha van egy szépen leszabályozott közbeszerzés, hanem az a jó, hogyha például működik a piaci verseny, nincs túlárazva, és senki nem tesz zsebre aztán belőle.
5: Ez a kulcsa egyébként, amit mondtál, hogy volt-e túlárazás. Tehát én is jó hiszem igyekszem lenni, és azt gondolom, hogy ez egy különleges eset volt, hogy pár hét volt ennek az átvételére. Viszont hosszabb távon nem vagyok 100%-ig optimista olyan értelemben, hogy azt azért tudjuk, hogy a Tiszának nem feltétlenül elég kádere, kénten lesz együttműködni olyanokkal is, akiket nem ismer.
1: Hát meg a gazdasági szektorokban ugye le vannak osztva a lapok, tehát
5: igen,
1: ugye a szereplők, igen, azok. Igen, nem felcserélhetők hirtelen.
5: Nagyon nehéz lesz ezt a rendszert megváltoztatni. Ugye említetted az előbb, hogy a 16 év a jogszűkítésről szólt, a másik pedig a gazdaság szűkítéséről szólt arról, hogy legyen egy reklámcég, legyen egy útépítő cég, és ezeket megszüntetni, szétdarabolni, úgy, hogy még működjenek is. Tehát itt azért lesznek egy ügyek is, ami szintén te mondtál, hogy az lesz a fokmérő, hogy ha lesz ügy, akkor azt hogyan kezeli a Tisza. És én épp amit viszont te mondtál, hogy ezt bemondta a köztévé, tehát ez egy nagyon jó jel, hogy érdemben fognak ezekkel foglalkozni.
1: Na, az új politikai stílus jegyében már van is egy társadalmi kezdeményezés. Navracsis Tibor és Ferenc Orsolya nevéhez kötődően nézzük.
2: Polgári demokraták néven új, párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor, hogy párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről. A fideszes politikus Facebookra feltöltött videójában arról beszél, Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása rombolja az ország egységét és rontja a cselekvőképességet. A volt miniszter úgy látja, meg kell indítani egy párbeszédet, amely felülírja ezt a szembenállást, mert szerinte két oldal helyett egyenes út kell. Hozzátette, van, aki 100 nap mérlegét akarja megvonni, van, aki 16 évét, és van, aki az elmúlt 36 év leltárát akarja megbeszélni.
1: Civil párbeszéd kísérlet, vagy egy új Fidesz utáni jobb oldal előkészítése?
3: Hát, azt gondolom, csak a vak nem látja, hogy ez egy párt csíra. Hiszen ennek egy új pártnak, egy új jobboldali pártnak a szükségességéről már hetek óta beszélnek. És mi a közvéleménykutatási adatok mutatják, hogy a zuhanó repülésben van a Fidesz, tehát lassan a parlamenti küszöb elérése is kétséges. Lehet, mondom, lehet, de viszont van igény, hát persze, hogy van igény egy jobboldali pártra, hát akkor tessék megcsinálni.
6: Én nagyon jó ízűen somolygok, de mondhatnám azt is kicsit ironikusan, de mégis megszólítottak, mert polgárinak és demokratának érzem magam meg. Tényleg, tehát egyébként viccet félretéve, tehát szerintem elemi érdeke lenne az országnak, hogyha átalakulna az ellenzék szerkezete, meg az ellenzék miensége, mert teljesen más az, tőlem távol áll irányvonalban teljesen a mi hazánk, de teljesen más az, hogy ők képviselnek egy elvet, és a Fidesz még most is a hatalmas bukás után is nem adott le abból, hogy manipulál, és egyfolytában manipulál, és különbség az, amikor valaki hazudik, egy politikus sajnos szokott, az azt jelenti, hogy el akar fedni valamit, de a manipuláció ennél súlyosabb az, amikor már egy stratégiával téged meg akar változtatni egy más, és alapvetően egy hazugságot akar beletáplálni a fejedbe. És azért szeretném, hogyha például egy ilyen kezdeményezés, mint a Navracsis Tiboré és Ferenc Orsolya is sikerülne, és kiszorítaná, mert ez a Fidesz, ez tényleg nem politikáról szól, hanem láttuk az elmúlt 16 évben is, hogy egy hatalmi érdek, vagy egy kör, közösség kiszolgálása, védés, dac szövetsége, és az elvek és az értékek ruhaként hull le róluk a hatalomgyakorlás közepette, és Navracsis Tibor, nem azt mondom, hogy ők szentek, és a polgári demokrácia szentjei, egyáltalán nem gondolom ezt, mert Navracsis Tiborról tartjuk azt, hogy aki ott sem volt, miközben mi történt mellette és közepette, de hogy legalább lehetne vele párbeszédet folytatni, tehát én vele tudnék beszélgetni az elmúlt 16 évről. Persze lehet, hogy szelektíven emlékezni a dolgokra, de akkor is, de Pócs Jánossal nem fogok tudni, és nem azért nem, mert nem értünk egyet, hanem mert ő manipulálna, és ez ha kiveszne, vagy legalábbis nagyon lecsökkenne a magyar közéletben, az sokat jelentene.
7: Én azt mondanám, én a két emberről mondanék talán egy-egy mondatot, vagy egy-egy gondolatot. Én személy szerint Navracsis Tibort megvetem, és méghozzá a település önazonossági törvény miatt, amiről megint csak, ahogy mondtuk az előbb, hogy csak a vak nem látta, hogy ez egy cigányellenes törvény, és képes volt interjúban mindenhol védeni ezt, hogy erről szó sincs, tényleg csak a vak nem látta. Tehát ő, bár őt gondoljuk, vagy őt tartják az emberarcú fideszesnek, én személy szerint azért, hogy ő nevét adta ehhez a törvényhez, én őt megvetem. Ferenc Orsolya nyilván ő olyan sok rosszat nem csinált, csak azt tenném ide, hogy már a Kaputibor űrutazása után, ugye valaki nyilvánosságra hozta ennek az Axion Space-nek a marketing filozófiáját, hogy elsősorban azokat az országokat kell ezzel az űrutazási lehetőséggel megkeresni, ahol a nacionalizmus megfelelően magas szinten áll. Tehát ő pedig akarva, akaratlanul ennek a fajta, bár nyilván mindjárt nagyon büszkék vagyunk, én is büszke vagyok Kapu Tiborra, de ezzel ő is egy eléggé, hogy mondjam, súlyos nacionalizmust szolgált ki. Tehát nekem ők hiteltelen emberek, én nem szeretnék velük a polgári demokráciáról vitatkozni.
3: Gábor, bocsáss
5: meg. Mondjad.
3: Csak ugye még egy gondolat ehhez. Helyre kellene egyszer már végre tenni ennek az űrutazásnak az értékét. 50 milliárd forintba volt nekünk ez a kis túra, egy űrturista felküldése. Tehát most nem akarom minősíteni, nem akarom leértékelni a dolgot, de tudomásul kell venni, azt gondolom, hogy itt erről volt szó, nem arról volt szó, hogy a magyar tudományos élet, a magyar invenció, a stb. Nem. Itt egy egyszerű, egy propaganda eszközről nem is olcsó.
1: Bár Kapu Tibor maga azt mondta, hogy olyan kísérleteket folytatott az űrben, amelyek a magyar tudományos igen. életnek a rendkívül széles
3: pecsatumához. Mit mondott volna? Csak nem biztos, hogy ezért, mit mondott
5: csak,
3: volna?
5: Csak nem biztos, hogy ezért 50 milliárdot, tehát én is úgy érzem, hogy ez egy propaganda célokat szolgáló.
1: Nem azt mondtam, hogy nem, hanem nem. hogy a másik oldalon viszont ez van.
5: Összefoglalnám kettejük, sőt harmad, tehát én is abszolút hiteltelenek tartom ezt a két embert. Én meggyőződésem az, hogy úgy tud szerveződni egy új ellenzéki párt, hogy ezek új arcok lesznek, akik kitermelődnek valahonnan, fiatalabbak. Én sem, nem szeretnék én sem Navracsics Tiborral beszélni. Abban igazad van, hogy kéne egy jobboldali párt, vagy nem tudom milyen párt. Én talán abban is egyetértünk, hogy szerintem a Fidesz sem volt jobboldali párt. Tehát a Fidesz azt mondta, hogy egy jobboldali párt, amelyik naponta köpte szemben azokat az elveket, amelyeket úgymond képviselni akart. Tehát, hogyha lenne egy valóban jobboldali párt, akkor az mindenképpen szerencsés lenne. A Fidesz szerintem inkább egy bolsevik párt volt, egy vezérelmélettel. Tehát
1: ide kapcsolódhatnék egy kérdéssel. Ugye a Medián augusztus 5-én mérte, hogy a fideszesek egyharmada egy ilyen új formációt észszerűnek és támogathatónak tart. Viszont ugye itt van Orbán Viktor, aki 24 napig nem szólalt meg, majd a tegnapi napon kettőt is posztolt. Az egyik az ugye az, hogy vagyunk, akik voltunk, és leszünk.
6: Nagyon Mikás, vagyunk, leszünk, voltunk, vagyunk, voltunk, leszünk.
4: Voltunk, vagyunk, leszünk.
1: Oké, akkor félreolvastam az idézetet. Oké, és a másik az pedig Lázár Jánosnak köszönte meg a lemondás után, hogy ennyit tett a Fideszért.
3: De nagyon mókás ez, hát megköszöni Lázár Jánosnak, aki az elmúlt napokban, hetekben felmérte, hogy hogy áll az országban a Fidesz szénája.
1: Az még zajlik, ez a titkos kérdőív, ez még zajlik.
3: Jó, de hát, és Lázár János gondolom, látva az eredmények, azt mondta, köszönöm szépen, nekem ennyi elég. Bocsánat, Katina, arra.
1: De nem ezt mondtam, bocsánat.
3: Hát nem ezt mondta, a tettei mondták ezt, okay. Szerintem.
1: Oké. Okay.
6: Nekem csak az jutott eszembe a tegnapi napon, ez egy kettőség, hogy ott van a Tisza-szigeteken, mindenki figyelte, nem gondoltam rá, hogy akkor a média figyelmire nyúl majd arra az eseményre, de hogy hát mi tényleg kritikus hangot ütött meg Magyar Péter egy gigantikus győzelem után, és ehhez képest Orbán Viktor, akit rommá vertek, azóta nem hajlandó egy kritikát megfogalmazni, de kicsit máshogy van tartva a két közösség, és ehhez képest a Tisza-szigetek még tényleg elégedetlen tud lenni, és szóval azért a mentalitástól is függ, a párttagságtól, hogy a fideszes tagság azt arra csapna egyszer végre, és azt mondja, na pedig Viktor, most nem szöksz el pálinkázni Szerbiába, hanem most válaszolsz nekünk, de hát nem követelik meg.
5: Tehát ők még mindig változatlanul istenként tekint. Tehát ez egy vallás volt a Fidesz, és ebből a vallásból, és ezért utaltam én arra, hogy még mindig van egy ilyen pici buborék, aki egyfajta messiásként tekintett Orbán Viktorra.
1: Azért csak rákérdezek, hogy ugye ennek a titkos felmérésnek, ami zajlik a Fideszben, és ősszel ér véget, talán szeptember végén, része, hogy Orbán Viktor rá képzeljük el a Fidesz megújulását, vagy nélküle, illetve egy Lázár János is mondott két-három olyat, ez a luxizás, meg a nem tudom mi, ami önkritikusnak tekinthető, talán az első.
6: De ő
5: nem luxizott, csak más. Tehát
1: más, persze, azt nem mondta, hogy luxiztam.
5: Tehát,
1: igen.
3: De lehet, hogy csak bevágta a durcit. Mert ugye nem szólt hozzá a parlamentbe, az új parlamentbe egyszer sem, annyit hiányzott, hogy csak a minimálbért kapta meg, ha jól emlékszem. Hát, velem ne játszanak, kérem tépen, demokráciát ne játszunk már itt.
5: Meg nem lepne meg, hogyha ő is akarna magának egy pártot azért.
3: Hát ennek kicsi az esélye szerintem.
1: De azt jól értem, hogy Orbán Viktor azt üzente, hogy ő számít Lázár Jánosra, ami azt feltételezi, hogy Orbán Viktor saját maga szerint marad.
5: Én azt kívánom, hogy sokáig maradjon a Fideszben Orbán Viktor, mert addig nem fog ebből a pártból bármi lenni.
1: Ezt utoljára a Fidesz mondta, hogy Gyurcsány Ferenc lottóötös.
5: És mi lett a DK-ból?
4: Igen.
6: Hát hosszú, jó, 2004-ben mondta a lottóötöst, utána lett egy miniszterelnök, meg rögtön 4-ben, de hogy azért hosszú távon nem biztos.
5: Meg ő egyszer vissza tudott jönni, de hát azért tudott vissza, hogy volt az Összödi beszéd, nem verték rommá így, mint most, meg 20 évvel fiatalabb volt, tehát most én szerintem ő már el is engedte szerintem a lelkeméjén, és szerintem nem fog tudni visszajönni.
1: aki ismeri Orbán Viktort, ő azt mondja, hogy nem engedi el.
5: Hát az elment a foci VB-re. Visszavonul
3: vidéki birtokaira. Így szokták régen ugye a második világháború előtt mondani, aki ugye kiszállt a közéletből, az visszavonult vidéki birtokaira. Meg fogjuk látni, hogy visszavonul-e 60 pusztán.
1: Gábor, egy mondat.
7: Csak annyi, hogy úgy mondtuk az előbb, hogy lenne igény jobboldali párt, egy mérsékelt jobboldali pártra. Hát szerintem lenne igény baloldali pártra is, és mégis egyelőre elketyeg a parlament baloldali pártnél.
1: Egyelőre a vendégek a wishful thinking kategóriáját boncolgatják, meg alapítunk erre egy műsort a jövőben is, jó? A Somosapályán várja önöket minden szombaton, számítok önökre. Köszönöm szépen a részvételt, önöknek a figyelmet, viszlát.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a napos idő, ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. A mohácsi csatáról ünnepi megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatér az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebész elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokkád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegély építés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. A 19. kerületben a Nádasdi utcában a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot. Hibátlanul működik, a legkisebb

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Jó reggelt kívánok, és már is belevágunk a reggeli startba, hiszen Magyar Péter Pakson új klíma és víz energiagazdálkodási, új klímavessző víz és energiagazdálkodási törvényt jelentett be. Eközben már készül a civil klímatörvényjavaslat is, vagy el van készítve tulajdonképpen, és a szakmai vita egyik lényeges állítása, hogy nem elég 2050-re kitűzni valamilyen szép célt, 2030-as és 40-es köztes célok, alkalmazkodási intézkedések, vízgazdálkodás, természeti tőke, ellenőrizhetőség és tényleges végrehajtás is kell. Üdvözlöm, itt van velünk Zoomon Ürge Forzec Diana, a CEU professzora, az ENSZ klímatestületének alelnöke is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Professzor asszony, mondjunk valamit annak, aki most reggel a kávéját issza, mi az a három dolog, amit Magyarországnak már nem 5 vagy 10 év múlva, hanem most, vagy holnap kell megcsinálnia?
2: Az éghajlatváltozások kapcsolatos cselekvésnek három fő pillére van. Az egyik az az, hogy sürgősen le kell csökkentenünk a kibocsátásokat, és legalább 2005, vagy legkésőbb 2050-re úgynevezett netto nullára kell vinni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem égethetünk fosszilis tüzelőanyagot, vagy ha égetünk, akkor az abból eredő kibocsátásnak megfelelőt mennyiségű kibocsátást el is kell fognunk és tárolnunk, tehát klímasemlegesnek kell lenni. A második az az, hogy alkalmazkodnunk kell, azt gondolom, hogy ezt minden egyes néző ezen a nyáron megérezte a saját bőrén, tudnunk kell, hogy hogyan tudunk túlélni a hőséget, és nem csak túlélni, hanem úgy, hogy a gazdaságunk továbbra is működőképes, és viszonylag kevesebb sérüléssel legyen működőképes. A harmadik láb az pedig az úgynevezett reziliencia, tehát hogy ne legyünk sérülékenyek, tehát minél jobban és egészségesebben éljük túl az éghajlatváltozás hatásait, és ellenálló képesebbek legyünk a hatásokkal szemben. Tehát ez a fő három fő lába az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésnek, és egy jó klímatörvény az pontosan ezt a három lábat jól megerősíti.
1: Igen, most ugye a szabályozásról beszélünk, de mit jelent az, hogy a 24. órában vagyunk? Ez tudományosan pontosan mit takar, és tényleg van-e olyan pont, amin túl bizonyos dolgokat már nem lehet visszacsinálni?
2: amikor 2015-ben 194 ország találkozott és írta alá a párizsi megállapodást, ami a világtörténelemben egy, tényleg egy világcsúcs volt, olyan szempontból, hogy soha nem volt egytől ilyen sok államfő, 140 államfő volt együtt, akkor ők azt vállalták, hogy az éghajlatváltozást és a globális felmelegedést jóval 2 Celsius fok alatt tartják. Ez azt jelenti, hogy az ipari forradalom előttihez képest, ti világhoz képest nem melegedjen a Föld másfél foknál, vagyis 2 foknál többet, de ha lehet, ezt másfél fokon kell tartani. Na most ez a másfél fokos melegedés... Igen.
1: Milyen időtávban?
2: Összességében. Tehát azt kell tudni, hogy ez nem tűnik nagyon nagy összegnek, igaz? Mert vagy nagyon nagy mértékű melegedésnek, hiszen nem vesszük észre, ha 1 vagy 2 fokkal melegebb vagy hidegebb van, akár az egyik szobában, akár a kimegyünk a lakásból, és így tovább. Viszont azt kell tudni, hogy a civilizáció egész történelme során, tehát 10 000 év során a globális átlaghőmérséklet nem mozgott egyetlen 1 Celsius fokos sávon kívülre. Tehát amikor például a középkori kis jégkorszakról beszélünk, az is benne volt ebben az egyetlen egy fokos átlaghőmérséklet sávban. Tehát amikor másfél fokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez már fél fokkal kivitte az egész világtörténelmi, vagy civilizációs világtörténelmi sávból a globális éghajlatot. És sajnos ezt a másfél fokot, ezt már nagyon hamar elérjük. Tehát ezt jelenti a 24 óra, hogy az a határ, amit a politikusok, tehát tényleg világtörténelmi jelentőséggel, szinte az összes ország azt mondta, hogy ezen, ebben meg kell állapodni, ami egy elég ambiciózus cél volt akkor, hiszen akkor még a tudomány sem foglalkozott előtte igazán azzal, hogy meg lehet egyáltalán csinálni ezt a célt. Hát sajnos most már látjuk, hogy most már nagyon hamar túlépünk ezen, viszont azt is tudjuk, és azt is megmondta a tudomány, és még megmondja, hogy még mindig meg lehet állítani a globális éghajlatváltozást, a globális felmelegedést, és stabilizálni lehet. Visszafordítani már nem lehet, de ennél egy kicsit, vagy ilyen szinten, vagy egy picit csak rosszabb szinten stabilizálni lehet. Miért fontos ez? Mert ehhez még nagyjából tudunk alkalmazkodni. Viszont pontosan, ahogy elmondta a kérdésben, ha ennél egy kicsit melegem lesz, akkor egyre nagyobb az esélye, hogy úgynevezett ilyen klíma billenő pontokon átlépünk, vagyis ez azt jelenti, tudjuk, hogyha például hintázunk a széken, akkor egy bizonyos pontig el tudunk menni, és az visszabillen, de egy bizonyos ponton átmegyünk azzal a billegéssel, akkor az puff, hátravágódik, nem tud már visszajönni. Ugyanis az éghajlatnak is vannak ilyen billenő pontjai, például, amiről a néző talán hallott mostanában, mert sokat beszélünk róla, az úgynevezett atlanti bukóáramlás. Vagyis régen talán golfáramlatként egy kicsit jobban ismertük azt a jelenséget, hogy délről nagyon sok meleg érkezik Európába, és ettől van azért ilyen viszonylag kellemes, és nagyon egy civilizációs virágzásra nagyon is alkalmas éghajlat. Amennyiben ez az áramlás leáll, akkor vagy nagyon jelentősen lecsökken, akkor európai éghajlata igen jelentősen megváltozik, például a nyugati részén, a partokon, az atlanti-óceáni partokon, akár az északi-sarki jég London szélességi fokáig is lejöhet, akár 40 Celsius fokkal hűvösebb lehet, nálunk pedig nem lehet pontosan kiszámítani, hogy mi lenne a hatás, de minden esetre igen szélsőséges időjárás lenne, amikor a mi éghajlatunk egy kicsit melegebb éghajlat, és Londonban viszont olyan iszonyú hidegben, akkor nagyon sok hatalmas vihar lenne. Ilyen és hasonló úgynevezett billenőpontok vannak, amiken bizony, ha átjutunk, akkor azoknak olyan beláthatatlan következményei lehetnek, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ha nem is a civilizáció, de akár a gazdaságunk hogyan tudná túlélni ezeket a folyamatokat.
1: A meghirdetett javaslatcsomagról mi a véleménye? Mit lehet tudni erről?
2: Hát igazából hivatalos javaslatcsomag még nem igazán van meghirdetve, illetve ha arra gondol, hogy most egy klíma, víz és energetikai törvénycsomag lesz, az olyan szempontból egy nagyon jó koncepció, hogy az éghajlatváltozás Magyarországon legjelentősebben a vízünk elérhetőségét és az elegendő vízkészleteket befolyásolja. Tehát nagyon jó, hogy a kettőt összekapcsoljuk. Az is, hogy viszont az éghajlatváltozás megoldásáért legtöbbet az energiarendszerünkkel tehetünk. Valamint, amit most nagyon megtapasztaltunk, és csak pár napon belül fogunk, remélem hamarosan, legalábbis egy ideig elfelejteni, az az, hogy az energiarendszerünket is alapvetően érinti az éghajlatváltozás. Tehát alapvetően jó ötlet, hogy ez a három terület együtt vagy közösen van törvénycsomagunkban szabályozva, de nyilván addig nehéz bármiről ítéletet mondani, amíg az ember nem látja a részleteket.
1: Hát igen, ez egy furcsa ország, de ugye egyfelől árvizektől is félünk, meg attól is, hogy nincs víz, tehát egyszerre félünk a sok víztől, meg a kevéstől. Ez miért
2: pontosan,
1: van így?
2: Azért nem csak Magyarországon, hiszen szinte a világ összes részén érvényes ez, hogy az időjárási szélsőségek minden irányba extrémebbek, vagyis még szélsőségebbek lesznek, még intenzívebbek, és még több helyen előbukkannak, előfordulnak, és még gyakrabban fordulnak elő. És ez bizony érvényes a vízre is, tehát egyszerre nem csak, hogy jelentősen szárazodunk, de ugyanakkor egyszerre számíthatunk egyre nagyobb és súlyosabb és pusztítóbb áradásokra is. Most ugyan nem ezt tapasztaltuk ezen a nyáron, tehát könnyen elfelejtjük például Boris ciklont, ami 2 évvel ezelőtt pusztított, elfelejtjük azokat a villámárvizeket, akik bizony Magyarországon is már és idén is szedtek áldozatokat Magyarországon. Tehát sajnos igen, erre is készülhetünk, bár az az igazság, hogy nem annyira tudjuk, hogy hosszú távon mennyire lesznek az áradások is nagyon jelentős problémák. Valamennyire igen, de hogy mennyire jelentősebbek, hiszen sajnos azt látjuk, hogy azért, hogy például ugye az Alpokban levő jégolvadásával, az Alpokban levő egyre kevesebb hó érkezésével azért lehet, hogy valamennyire csökken a nyáron a Duna hozama. Ennek ellenére viszont, mivel egyre intenzívebben érkezik a csapadék, és egy egész az egész vízgyűjtő területre ez érvényes, ezért bizony összességében a Duna is és a Tisza is egyre gyakrabban összegyűjthet olyan sok csapadékot, hogy hirtelen egy-egy nagy áradás zúdul ránk. Bár most az az igazság, hogy most ennek is örülnénk, hiszen azért vannak tervek, hogy hogyan próbálnánk ezt a vizet megtartani, de egyelőre még a jóval nagyobb áradásokkal nem tudunk mit kezdeni, hiszen úgy terveznek minden egyes gátat, vagy a folyókkal kapcsolatos infrastruktúrát, hogy az úgynevezett 100 éves áradásokat éljék túl, vagy azok ellen tudjon jól védekezni. És most már a 100 éves áradások is egyre gyakrabban, tehát 100 évben akár 3-4-szer is előfordulhatnak, és egyre inkább 1000 éves áradásokra is számíthatunk, hogy ami régen 1000 éves áradás volt, most már lehet, hogy az lesz a 100 éves.
1: Diana, rengeteg témát még érinthet volna, ennyire jutott időn. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és várjuk legközelebb is.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Friss fejlemény, hogy a szeptember 3-ai zuglói képviselőtestületi ülésen dönthetnek arról, hogy pert indít-e a kerület a Bayer csoport projektcége a Zugló Városközpont Development Kft. Ellen. Az önkormányzat szerint a beruházó több ponton megszegte a 2006 óta fennálló, többször módosított szerződést. Azért is érdekes ez a per egyébként, mert 23-ban ugye az előszerződés megköttetett, és ez szerint az irodák megvásárlásának egyik feltétele a per és tehermentesség. Köszöntöm a stúdióban Zugló polgármesterét, Rózsa Andrást.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok! Az a kérdés, hogy mit szeretne a kerület megkapni ebben a perben, hogyha egyébként fellépnek ilyen igénnyel, mi a cél?
1: Mindenképpen fellépünk ilyen igényen. Biztos vagyok benne, hogy a szeptember 3-a testületi ülésen arról fog dönteni a képviselőtestet, hogy megindítjuk a pert a Bayerrel szemben. A Bayerről tudnék, hogy ennek a lányvállalata készítette ezt a fantasztikus zuglói városközpontot. Itt mindenféle helyi szabályozást átléptek a kerület felett ilyen értelemben, egy úgynevezett nemzetgazdasági kiemelő határozattal, pontosabban több ilyen határozattal is. És ilyen esetekben egyébként a kerületnek vagy a településnek kompenzációt kell fizetni mindenféle beruházónak, hogyha többet akar vagy mást akar építeni, mint amit a szabályok engedélyeznek. Én azt mondom, hogy Zuglónak jár a kompenzáció bőségesen, és ezért perelni is fogunk.
0: Ez nagyon érdekes, mert ugye itt más okozott kárt, mint az építető. Az építető az olyan, mint egy kisgyerek, már bocsánat a hasonlatért, aki megnézi, hogy mennyi távolságba rohangálhatja be a szobát, anélkül, hogy beütközne bármibe. Az építetővel szemben mi a szerződés szegés pontosan?
1: Az építetővel szemben két olyan dolog van, amit mi hiányolunk. Az egyik ugye az egyetértési jog, a másik pedig az erővásárlási jog. Ezeket mi nem tudtuk gyakorolni. Ezek az én állításom szerint de facto ezek joghátrányt okoztak a kerületnek, és ezért fogunk többek között perre felépni. De a másik, ami nagyon fontos, itt van egy olyan mozzanat ebben a történetben, ahol világosan látszik, hogy a kormányzat az egy az egyben a beruházót tolta, és a kerületnek ebből kára származott. Ugyanis amikor 2023-ban, talán lehet még korábban is, amikor megkötötték az elővásárlási szerződést, ez 23-ban derült ki, az biztos, akkor volt egy olyan pont, egy olyan klauzula ebben az elővásárlási szerződésben, hogy kifizetnek egy előleg összeget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ennek a beruházónak, ez a talán 10-15%-a lehetett a teljes vételárnak, de a teljes fennmaradó összeg kifizetésének feltétele volt, hogy egy úgynevezett területrendezési szerződés, tehát egy megállapodás kössön a beruházó a kerülettel. De később egy módosításában ennek az elővásárlási szerződésnek ez kikerült. Na most értelemszerűen, hogyha ő köteles velünk megállapodni, akkor jó tárgyalási pozíció van a kerületnek, de hogyha valaki valamit ezt kitörli később, akkor a kerületnek a tárgyalási pozíció az igencsak legyengül. És azért felmerül egy kérdés, hogy korábban azért voltak mindenféle levelezések, írásbeli ajánlatok, hogy mennyit fizetne a beruházó, mennyit nem fizetne. Hogyha később ezt az összeget már nem akarta kifizetni, mert nem érezte, hogy neki ezt meg kell tennie, akkor bizony anyagi kár érte a kerületet, és ezt is tisztázni kell. Úgy azt el kell mondanom, hogy valószínűleg nem csak és kizárólag a Bayerrel szemben fogunk fellépni perben, hanem valószínűleg jogi lépéseket kell tennünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel szemben is.
0: Hát ezt akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy közigazgatási jogkörben okozott kár is, mert ugye az államhatalom, vagy annak a tulajdonosi szemléletét képviselő vagyonkezelő gyakorlatilag a kerületi szempontokat nem vette figyelembe. Miközben egyébként ez a terület, ha jól értem, akkor valamilyen módon kerületi vagyon is volt.
1: Hát még eredetileg 2006-ban itt egy sportközpont volt, egy tanúszoda volt, focipályák voltak, egy boxterem. Én gyerekkoromban én jártam oda úszni, sportolni.
0: Én focizni.
1: Igen, igen. Ez egy nagyon, nagyon nagy hiba volt ezt 2006-ban eladni. Akkoriban egy ilyen városközponti koncepció mentén gondolkodott az önkormányzat meg a polgármester. Hát ez egy ősbűn volt szerintem Zuglóban eladni ezt a telket. Ezt azóta szerintem bánják is az illetők, akik ezt megtették. És akkoriban még egy úgynevezett mundó projekt került volna ide, és hát akkoriban még gondolkodtak azon, sőt, nagyon is szó volt arra, hogy a 4-es metró ki fog menni a Bosnyák térig. ez olyannyira benne volt, hogy egyébként az önkormányzat ezt leírta egy korábbi szerződésben, hogy majd ki fog oda jönni a 4-es metró. Ez később ugye nem valósult meg. És 2018-ban jóval később lépett be a Bayer ebbe a történetbe már 1/1-es tulajdonosként. Korábban is valahol megjelent, de akkor lett teljes egészében tulajdonos. Ugye ez a Mundó projekt, ez aztán jött a gazdasági világválság 2008-ban, és akkor ez teljesen elhalt. Ami ennél nagyobb baj, hogy a 4-es metró történetét is ugye a 2010-es kormányváltás után a Fidesz levette napirendről, és a mai napig ugye azt látjuk, hogy ha egyszer valamilyen módon megindul ez a projekt, vagy valami módon ezek az irodák használatba kerülnek, akkor nagyon komoly közlekedési problémák lesznek Zuglóban, és nagyon kellene ugye a közlekedésfejlesztés, úgyhogy remélem, hogy az új kormány erre gondolni fog.
0: Hogyha ez a per megindul, az a felvezetőmben is hallották a nézők, hogy akkor tulajdonképpen nem lesz per és igénymentes az ingatlan, hanem feltétele a megvásárlásnak. Ez azt jelenti, hogy akkor az állam már így nem is, most nem akarja megvenni, de akkor nem is vehetné meg?
1: Hát az állam tudomáson szerint már elállt a szerződéstől, és ennek egyébként a legfőbb oka pontosan az volt, hogy az zuglói önkormányzatnak be van jegyezve jelen pillanatban is az elővásárlási joga ezekre az épületekre, hiszen ezen a telken lévő épületekről beszélünk. Ez tény. Na most a Bayer, pontosabban az EVK Development Kft. Arra hivatkozik, hogy ők márciusban küldtek egy elővásárlásra való felhívást az önkormányzatnak. Hát sajnos ez teljesen egy formailag hibás és érvénytelen dolog volt, tehát az nem egy elővásárlási felhívás volt valójában, hiszen nem mellékelték az adásvételi szerződést, tehát ott komoly formai hibák vannak. Én nem hiszem, hogy van olyan bíróság, aki ezt el fogja nekik fogadni, hogy ez egy rendben lévő elővásárlási felhívás volt. Úgyhogy ez a legkeményebb probléma. Nem tudom pontosan, hogy mire hivatkozik az állam, de azt tudom, hogy az elővásárlási jogra hivatkozik, és azt tudom, hogy az a legerősebb lap, mondjuk így.
0: Itt most mennyi pénzről is van szó egyébként?
1: Az utolsó részlete ennek, amit még nem fizetett ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tudomáson szerint, az 7,5 milliárd forint, de a teljes projekt bruttó szinten az 310 milliárd forint fölött van. Tehát ez egy nagyon nagy projekt, ennyi pénzből ki lehetett volna hozni 4-es metrót egyébként.
0: És amennyi az önkormányzati igénye az úgynevezett kompenzáció keretében?
1: Az önkormányzat igényét azt mi egy igazságügyi szakértői véleményre alapozzuk, ami 8,2 milliárd forint plusz áfa lenne, azokért az elmaradt fejlesztésekért, amit eredetileg vállalt a beruházó, hogy a Bosnyák téren meg fog csinálni. Ott volt szó arról, hogy készülni fog egy új szakrendelő, készülni fog egy új városközpont, ez még garázs, teresítés, stb. Ezt vállalta volna a beruházó, később erre nem került sor,
0: hát ezt
1: árazták be ennyire.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy jó, rendben, hogy mit kapnak a kerület, mert mondjuk a helyben élők, akik ott laknak, ők mit kapnának, hogyha sikerrel vinnék ezt a pert végig?
1: Hát ezt az összeget egyezében a kerületre költenénk, hiszen az önkormányzat nem is tudja másra költeni, de a legnagyobb kihívás akkor is a tömegközlekedés fejlesztése lenne, már pedig ugye valószínűleg a kötött pályás közlekedést valamilyen módon fejleszteni kell ugye a Tököli Rákóczi tengelyen.
0: Igen.
1: Mi elsősorban a 4-es metrót szeretnénk most már, hogy is mondjam, ismét az asztalon látni, mert annak idején ezt ki kellett volna hozni a Bosnyák térig. Nem tudom, hogy milyen más tömegközlekedési fejlesztés lehet az, ami egy ekkora közlekedési igényt ki tudna szolgálni a kerületben, de az biztos, hogy a kerület elkötelezett a fejlesztés mellett. És ha lesz rá forrás, akkor meg is fogja tenni, amit lehet.
0: Polgármester úr, várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a napos idő, többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találat érte egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Napos fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton a városhatártól, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton mindkét irányban a Kerepesi út és a Tököli út előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Budaörsi úton a Bakcsomópont előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál, felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
2: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: És bedobta!
9: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
8: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
9: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
10: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
2: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
3: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állat is sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
11: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: És már is elkezdünk a Fidesz belső ügyei körüli részletekkel foglalkozni. Itt van a stúdióban Nagy Attila Tibor, üdvözlöm, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Habasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn azt mondta, hogy kizárta a pártszakadás, a Fidesz teljesen egységes és kiváló állapotban van. Úgy, mint én, hogy november óta nem mentem pályára, csak mondom, csak szólok. Hát nyilván, amikor most hétvégén elmentem, én is kiválóan teljesítettem, alig bírtam lábra állni. Ferenc Orsolya közben ugye azt mondja, hogy a polgári demokraták nem pártszakadás előszobájaként értelmezendők, de a Fidesz 16 évéről úgy fogalmazott, hogy voltak eredmények, ugyanakkor nagyon súlyos hibák, sőt bűnök is. Ha valaki azt mondja, hogy nem lesz pártszakadás, akkor érdemes gyanakodnunk, és odafigyelnünk? Pártszakadás, akkor érdemes gyanakodnunk, és

0: van a biztos szavazók körében, tehát számomra nem igazán világos, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy jó állapotban van.
1: Már csak azért... A 25% az azt jelenteni, nem, hogy, hogy 2,2-2,3 millióan szavaznának most is rá, de azért azt látjuk, hogy, hogy 20% alá ment, ami a 8...
0: Nem, azért kevesebben, mert ugye 33% volt a mostani április 12-i országgyűlési választás, és úgy lett akkor 2,7 millió. Most ez az eredmény azt jelenteni egyébként jó valószínűséggel, hogy a Fidesz egyetlen egy egyéni választókerületi mandátumot sem tudna elérni. Tehát ez még a, ez az eredmény, amin most áll a Fidesz, az kevesebb lényegesen, mint amit április 12-én el tudtak érni. Ezen kívül ugye néhány hónappal ezelőtt választottak egy frakcióvezetőt Gulyás Gergely személyében, aki pár hónapon belül lemondott. Tehát Havasi Beltalan valamilyen alternatív valóságot kreált magának, mint a Vissza a jövőbe filmben történt. Ott is volt egy alternatív valóság a második epizódban. Hát az se vezetett túl jó irányba, ugye, akik nézték a filmet, azok emlékezhetnek erre. Ami meg a pártszakadást illeti, hát jelenleg formálisan valóban nincs szó most még új párt megalakulásáról. Ez a polgári demokraták kezdeményezés egyfajta tesztelés is lehet arra, hogy na nézzük meg, milyen igény van erre a dologra. Annyiban már most jól indított a két politikus, hogy elég nagy sajtófigyelmet tudtak kiváltani. Tehát nyilván az önálló párt alapítása amúgy sem értek még meg a feltételek, tehát pénz kell hozzá, ember kell hozzá, egy kis szervezet sem álltana hozzá. Ráadásul hát tényleg gondoskodni kéne majd arról is, és ez, ez azért egy nagy párt ellen hat, hogy nagyon jó tüzes szónokok vagy szónok jellemezze ezt a majdani pártot. Na most Navracsics Tibort nem nagyon tudjuk úgy elképzelni, beszélni, olyan szónoklatokat tartani, mint mondjuk Magyar Pétert ellenzéki vezető.
1: Igen, bár én a kampányban azt figyeltem meg, hogy neki volt súlya, tehát volt a megszólalásainak olyan mondandója tartalmi értelemben, amire oda lehetett figyelni, és nem volt ő egy radikális, nem tudom, elhajló, mint a miniszterelnök, egy ellenpont volt.
0: Jó, de hát miniszter volt, uniós biztos is volt, tehát nem csoda, hogy volt azért a szavainak a súlya. Navracsisnak ez az erőssége egyébként.
1: Mi az ő érdeke most tulajdonképpen? Tehát egy különálló pártot létrehozni, vagy egy megújulást levezényelni?
0: Jelenleg én azt látom, hogy ez inkább egyfajta nyomásgyakorlás a Fidesz felé, hogy legyen kedves most már érdemben megújulni, de mondom, szervezetileg sem tart még ott a polgári demokraták mozgalma, hogy kiszakadjon a Fideszből, még nem jött el ennek az ideje, előbb-utóbb majd lehet, hogy el fog jönni. Néha nekem egyébként van olyan benyomásom, bár bizonyítani nem tudom, hogy a Fideszben vannak olyanok, akik nem is bánnák annyira, hogyha a Fidesz több része szakadna. Bóka Jánosnak volt egy olyan kijelentése, hogy lehet, hogy majd több párti koalíció révén fog visszatérni esetleg a Fidesz a hatalomba 2030-ban, tehát nem egyedül. Tehát most inkább a virágozzék, ha nem is 100 virág, de többféle virág. Tehát még korábban az volt a jelszó, hogy egy a tábor, egy a zászló. Most, mint hogyha a Fidesz vezetőinek egy része azt mondaná, hogy egy a tábor, de több a, vagy akár több a tábor, több a zászló. Tehát lehet, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy azáltal, hogyha akár Ferenc Orsolya, Navracsics Tibor külön szervezetet alapít, aztán van a Különutas podcast, tehát hogy jól látható, hogy a Fidesz közeli meggyengült média birodalom is most már többféle részre kezd menni. Ugye friss hír, hogy a Mandinerből is kivált három ottani újságíró szerkesztő, és lehet, hogy ők is külön útra fognak lépni. Tehát azt mondom, hogy most töredezettebb lett a Fidesz világ, mint ahogy korábban megszokhattuk, és most van olyan vélemény, amely azt mondja, hogy hát akkor hát, ha így több szavazót tudnak elérni, hogy nem egy ilyen egységú, egy központú lesz a kommunikáció, semmilyen például nem így gondolja, tehát ő már-már árulásról beszél Navracsics Tibor kezdeményezésével.

0: a kapcsán. Úgyhogy igazából még a Fidesz vezetése sem döntötte el, hogy amit Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor csinál, az jó-e a Fideszek, vagy inkább rossz?
1: Kettőt kérdezek, hogy az új párt alakulat, vagy pártbani alakulat körül több a szavazó, mint az újságíró, vagy fordítva. Egy-kettő, hogy azt nem tisztázta Navracsics Tibor sem az Egyenes Beszédben, hogy Orbán Viktor erre áment mondott, vagy csak egy, hogy is mondjam, egy rögzítette a tényt, hogy ez most így megalakul.
0: Hát kezdjük akkor az első kérdéssel. A Medián egyik nem olyan régen közzétett közéleménykutatás.
1: Augusztus szerint, 5.
0: Igen, ó, de jól emlékszik, de igen, valóban ott megkérdezték, hogy volna-e politikai piaca annak, hogyha a Fideszből kívánna egy úgymond polgári párt. Volna, tehát néhány százalékot, 5% körülre mérték. Most, hogy ez azt is jelenteni, hogy Navracsics Tibor most kapna ennyit, hát erre vetettem fel az imént, hogy ahhoz azért némi szervezet, vagy pártszerűség, meg jószólni kitudás azért kéne. De nem teljesen a semmire lépnek ezzel a kezdeményezéssel. Ráadásul azért lehetnek olyan választópolgárok, akiknek esetleg már elegük van ebből a meglehetősen militáns, kemény, durva stílusból, amelyik általában jellemzi a magyar politikát, és esetleg egy kedvesebb, békésebb, türelmesebb hangra vágynak, nekik akár meg is felelhet az a egyelőre párbeszédes kínálat, amit Navracsicsék kínálnak, bár a párbeszédről az jut eszembe, de most kötekedni fogok, hogy volt egy párbeszéd Magyarország, és az ugye nem ért el túl nagy sikereket azért a magyar politikában.
1: Nyilván nem a neve miatt.
0: De rossz volt a neve is egyébként, tehát ez egy nagyon unalmas név. Tehát a polgári demokraták, abban több lehet a fantázia, bár ott is van egy olyan probléma, hogy a név az két szóból áll. Tehát az az igazán jó pártnév szerintem, amely egy szóban kifejezi a lényeget, lásd Tisza, lásd Fidesz, lásd Jobbik, tehát ott, hogy egy szó tudott mozgósítani.
1: Mi a helyzet Orbán Viktorral, mert arra még nem tértünk.
0: Igen, hát Orbán Viktor eleve elég furcsán viszonyul most, amióta tusványosan elmondta a beszédét, alig posztol, volt, majdnem 4 hétig nem posztolt semmit. Nem tudjuk, hogy mit gondol, egyre emlékszem viszont a választás után azt mondta, hogy a Fidesz és a nemzeti oldal teljesen újjá kell szervezni. Az újjászervezésbe akár az is beleférhet, hogy a Fidesz egyrészt a politizálása a fegyelemmel lazábbá válik, illetve vált, ezt látjuk. Másrészt az is, hogy különböző szervezetek új kezdeményezések jelennek meg. Az minden esetre feltűnő, hogy Orbán Viktor legalábbis ma reggelig nyilvánosan nem ítélte el Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezését.
1: Amikor valaki azt mondja, hogy nem pártot alapító, de nyílt végű, hogy mi lesz belőle, akkor kijelenthető, hogy ő nem pártot alapít?
0: Hát formálisan ez még nem párt, tehát igazat mondanak, igen. De hogy egy év múlva, másfél év múlva is így marad-e a helyzet, hát arra nem mernék mérget venni. Tehát ebből azért lehet természetesen párt. Ez nyilván ez attól is függ, hogy a Fideszen belüli megújulási folyamat a Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor kedvére megye, és itt most nem csak személyekre kell gondolni, kifejezetten a polgári közép gondolatát képviselik. Tulajdonképpen ők visszatérnének az első Orbán kormány, illetve a 96-os polgári Magyarországért vita irat kiinduló pontjához, ha jól értem az eddigi szavaikat.
1: Igen, idézte a Visszajövőbe című filmet, ugye annak egy sajátos mondjuk módszere az volt, hogy az ember a valóságot érzékelje, hogy egy nagyon nagy sebességet kellett elérni. Ugye? Na most nem tudom, hogy itt van-e ilyen szándék, hogy visszatérjünk úgy a valósághoz, kicsit felgyorsuljunk, de minden esetre ez egy lassú vízpartot most kezdeményezés, ami ellentmond ennek a valóságérzékelésnek, mert ugye maga a miniszterelnök határozza meg a tematikát, aki egyébként nem finomkodik.
0: Hát finoman szóval nem, viszont lehetnek olyan erők, olyan választópolgárok, akik már ezt túl durvának tartják ezt az egészet, például a miniszterelnök stílusán, Tehát az, hogy a hazánk miniszterelnöke szerencsétlen Tolvai bandának nevezi az ellenfelét, lehet, hogy a Tiszások kemény magnájának ez nagyon tetszik, de lehetnek olyanok, akiket ez a nagyon durva hang elriaszt, és valami finomabb hangra vágynak, őket például esetleg kielégítheti az a kínálat, amit Navracsis Tibor meg Ferenc Orsolya majd idővel kialakít.
1: Attila, egy tízes skálán hányat ad, hogy felébresztettük a nézőket ma reggel?
0: Hát én bízom benne, hogy nem voltunk túl unalmasak, tehát én legalábbis igyekeztem.
1: Köszönöm, hogy ezt a szándékát nem rejtette vék alá.
0: Nagyon szívesen.

0: Vendégem Hak Péter, az ELTE büntetőeljárási tanszékének oktatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Retorika tanár is. Van egy ma reggeli hír, az tegnapi hír egyébként, hogy Handó Tünde lemondott a bírói megbízatásáról.
1: Ennek nincs különösebben nagy jelentősége, ő alkotmánybíró maradt, ugye egyszerre a bírói kinevezés az határozatlan ideig tart, elvileg lett volna lehetőség annak, hogyha az alkotmánybírói posztról mond le, akkor bíróként folytathatta volna, ezzel a mostani lemondással megszűnt a bírói állása, tehát ő az alkotmánybíróságról már nem mehet vissza a bíróságra.
0: Egyébként Polt Péter mellett ő az, aki tehát szerintem a leginkább a véleményében, amit az Alkotmánybíróságon hangoztatott a legutóbbi verzióban is, közelebb állt a Fidesz csomagjához, tehát hogy tartalmi értelemben van teendője az Alkotmánybíróságnak ez ügyben. És ő volt az, aki egyébként ugye kezdetben a bírák nagy részének a bizalmát élvezte, amikor az Országos Bírósági Hivatal vezetője volt, majd hirtelen ki kellett onnan menekíteni, mert az egész bírói kar nagy része szembe került vele.
1: Igen, ez így volt. Ugye ő bíróként kezdte a pályáját, Budapesten volt a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnak az elnöke, mielőtt az Országos Bírósági Hivatal elnöke lett. Ugye volt egy általános elégedetlenség a bírók között abban az időben a korábbi igazgatási rendszerrel szemben, és sokan bíztak benne, hogy Handó Tünde belülről jöve és a reformokat képviselve talán pozitív változásokat hoz, de viszonylag hamar ő konfliktusba került a saját közvetlen stábjával, onnan is többen távoztak idő előtt, és az egész bírói karral is, és tulajdonképpen a tevékenységének az utolsó ideje, az már az Országos Bírósági Hivatal élén, az már egy folyamatos háborúzás volt a bírói kar nagy részével szemben.
0: Így van. Térjünk rá a vagyon visszaszerzésre, hiszen itt egy kiválasztási folyamat kellős közepén vagyunk, ahol három elnök jelölt közül már az egyik vissza is lépett, Jancsics Dávid, de igazából az a kérdés valójában, hogy az, aki majd az élére kerül ennek a hivatalnak, ő valójában milyen nehézségekkel és párhuzamosságokkal néz szembe ahhoz képest, hogy egy hagyományos struktúrában működő igazságszolgáltatás áll a másik oldalon.
1: Igen, szóval szerintem vegyük külön, hogy a jelölésnél is azért most nem három jelöltről van szó, mindenhol hármat említenek, de valójában többről, hiszen a jelölési folyamatban van egy pályázati rendszer, a pályázatot benyújtók, a hírek szerint 96 pályázó pályázatát bírálta el valamilyen szűkebb körű bizottság, talán az Alkotmányügyi Bizottság zárt ülésen. Ők választottak ki három jelöltet, és ebből a három jelöltből fognak most már úgy tűnik, hogy csak kettőt meghallgatni ma vagy holnap, de a szabályok értelmében a parlamenti frakciók is jelölhetnek, és ugye megjelent a tegnapi estén, tehát hétfőn este három név a Tisza párt jelöltjei közül, akik közül egyet jelölnek elnöknek, és kettőt alelnöknek, miközben a jogszabály szerint valójában négy alelnökének kellene lenni ennek. Tehát most ez a felállás nem nagyon világos. És az sem világos, hogy most mi fog történni, tehát hogy a Tisza párt jelöltje az ugyanolyan jelölt, mint a pályázaton átesettek, akkor mi értelme volt a pályázatnak?
0: Igen.
1: Ugye itt szerintem egy kicsit valószínűleg belelavírozta magát a Tisza párt egy nehéz helyzetbe. Hiszen nekik van egy saját jelöltjük, akit azért jelölnek, mert alkalmasnak tartanak, illetve igazából három jelöltjük van, ugye az elnöki posztra Sárvári Nikolász, akkor a nyomozati alelnökre Bravo Robert, és van még egy Barabás Zoltán nevű jelöltjük, tehát őket alkalmasnak tartanak. Most ha őket nevezik ki, vagy őket jelölik majd a parlament plénumának, akkor az egész folyamat olyan lesz, mint azok a közbeszerzések, amiket éppen támadnak, hogy van egy közbeszerzés, de valójában személyre szabott az egész, és a pályázat és a pályázati hercehurca az csak egy elfedésére van annak, hogy vannak személyek, akiket kitaláltak. Na most maga a szervezet, az ugye látható, ez egy viszonylag terjedelmes törvény, sőt nagyon terjedelmes, 355 paragrafusból áll, de abból körülbelül körülbelül 50 valahány az, ami érdemi, majdnem 300 paragrafus az a hatályba léptető és egyéb rendelkezések. Ha jól számoltam, 173 törvényt módosít ez az alaptörvény. Tehát a vízgazdálkodástól kezdve az egészségügyi törvényt, a büntető törvénykönyvet, eljárási törvényeket, polgári törvényeket. Szóval nagyon-nagyon végig gondoltnak tűnik, hogy mit akarnak ezzel a szervezettel, vagy honnan, hova akarnak eljutni. Ugye az előző beszélgetésben is volt film ajánló, akkor én is ajánlom, ugye a 80-as években volt egy nagy amerikai film, amit magyarra érinthetetleneknek fordítottak, az Untouchable, a Sean O'Connor és mások főszereplésével, Chicagói szervezet bűnözés felszámolására hoztak létre egy 9 fős tábot Chicagóban, és ők voltak az érinthetetlenek. Kevin Conner szerepelt még, meg talán Al Pacino, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy valakinek volt egy ilyen víziója. Most ez a víziót, ezt valakinek végre kell hajtani, hogyha ez nem az az ember lesz, aki az egész gondolatot megalkotta, akkor az nem biztos, hogy könnyen működik. Ugye jelenleg most már jól látható, hogy elég nagy időveszteséget okoz ennek a szervezetnek a létrehozása, miközben jó pár szervezet már most dolgozhatna a korrupciós ügyeken, hiszen az ügyészségnek van jogköre, ennek a szervezetnek nem lesz több jogköre a büntetőeljárásban, mint a jelenlegi ügyészségnek, a NAV-nak van jogköre, a rendőrségnek van jogköre, az európai pénzek tekintetében az integritás hatóságnak van jogköre, az ÁSZ-nak vannak feladatai, a gazdasági versenyhivatalnak, tehát elég sok szervezet létezik, működik, és már ma végezhetné a tevékenységet. Ugye itt különösen érdekes az, hogy a mai nappal megszűnt a korábbi legfőbb ügyésznek a megbízatása, és még nincs megválasztva az új legfőbb ügyész.
0: Igen.
1: Ha őt megválasztják, az ügyészség már a Tiszapárt igényeinek megfelelően holnap utántól dolgozhat. Ez a szervezet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, ez még hónapokig nem fog tudni, mert minimum 2 hónap, de lehet, hogy több, hiszen el kell fogadni egy szervezeti és működési szabályzatot, fel kell venni körülbelül 200 embert, legalábbis a bizottság szerint, az ügyviteli szabályzatát ki kell alakítani, a belső működési szervezetét, fel kell építeni a számítógépes infrastruktúráját. Szóval ez nem egy egyszerű dolog, ez az egész megoldás azt eredményezi, hogy a mai nap, vagy akár már április, vagy inkább azt mondom, május 10-e helyett, valamikor csak október-novemberben kezdik el a tevékenységet. Most akit elnöknek megválasztanak, őnek egy nagyon bonyolult feladata van, hiszen egyfelől egy bonyolult jogi rendszerbe kell eligazodni, ahol vannak ütközések és együttműködések az ügyészséggel, rendőrséget, alkotmányvédelmi hivatallal és így tovább. Másfelől a közvélemény előtt kommunikálni kell, hogy ez egy komoly ügy, és nem elég, hogyha a Facebook közönséget meggyőzzük, mert valójában ugye bíróságig kell vinni ezeket az ügyeket, és a bíróság előtt kell meggyőző bizonyítékokat szolgálni. Most ehhez képest érdekes, hogy a Tiszapárt például ugye nyomozási ügyekkel foglalkozó alelnöknek olyan szemét jelöl, akinek nincs ilyen területen tapasztalat, de kétségtelen kommunikációsan van, hiszen az SZDSZ elnöki kabinetjében is utána a Gyurcsány megyesi kormányban is dolgozott. Tehát úgy tűnik a személyi jelölésekből, hogy inkább a kommunikációs része lesz fontos, mint az igazság.
0: De lesz vádemelési alelnök is, tehát ilyen szempontból.
1: De azt most nem tudjuk, igen, hogy őket miért nem jelölik még, tehát hogy ott mire várnak a jelölés.
0: 30 ezer milliárd forintról beszélnek, hogy annyit kell visszaszerezni, de ez nem így működik, nem? Tehát, hogy nyilván egyes ügyek vannak, és haladni kell előre a garanciák mentén.
1: Na most azt gondolom, hogy ennek a vagyon egy részének a visszaszerzése nem okoz gondot, mert ez a vagyon materiálisan rendelkezésre áll, és csak annyi a teendő, hogy a telekkönyvekben, a földhivatalnál...
0: De mi van azzal a vagyonnal, amely cégeken keresztül vagy más módon már magánvagyonná vált?
1: Ugye, most nyilvánvaló, hogy az állami vagyon a normál működésben egy része magánvagyonná válik, mert mindenhol az állam magánszer cég cégekkel épített, ugye a 2010 előtt is, ugye az autópálya építéseknél az állam pénzt fordított erre, és a Strabag meg a különböző külföldi cégek magánvagyonává vált, vagy ugyanez mondjuk a Spar, vagy a külföldi kereskedelmi láncok, ugye a mi magánpénzünket osztrák tulajdonos magánvagyonává teszik. Tehát itt csak azokkal kellene foglalkozni, ahol ez kriminális módon történt, tehát büntető jogi felelősség állapítható meg. Most ebből a szempontból én azt gondolom, hogy például a Tiszapártnak jelöltjeinél én nem látom azt a fajta szakértelmet, ami meg tudja magyarázni a közvéleménynek, hogy az, ami rossznak tűnik, az büntető jogilag miért problémás. Ligeti Miklós szerintem szakmailag erre alkalmas, azt hiszem, hogy Ungár Anna is alkalmas lenne erre szakmailag. Jancsics Dávid is alkalmas lenne szakmailag, de ő szerintem helyesen látta, hogy itt valójában nem ilyen elemzőre van szükség, hanem egy operatív, egy 200 fős szervezetet hatékonyan menedzselni tudó vezetőre, aki egyúttal a kommunikációba is nagyon jó.
0: Már csak annyit szeretnék kérdezni, hogy ugye ez igaz, hogy ez olyan, mint a kommunizmus alatt a legrosszabb időkben ez a hivatal?
1: Egyelőre nem tudjuk, hogy fog működni, de az biztos, hogy a felhatalmazásai rendkívüliek, és nagyon sok olyan terület van, nem a büntető eljárási, hanem az azon kívüli terület, ahol jogokat korlátozhat, ugye cégek működését beavatkozhat be.
0: Ezt a Fidesz mondta, igen. Ezt meg kell
1: emelni. Nyilván az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz, azt már bejelentett, és az Alkotmánybíróság ellátja, vagy eldönti azt, hogy itt vannak-e jogi problémák. Első ránézésre vannak, tehát tulajdonjogot korlátozni úgy, hogy közben jogorvoslati lehetőség a lépésekkel szemben nincs. Ez az alaptörvénnyel is és az európai emberi jogi dokumentumokkal is ellentétes, de lehet ezen még finomítani.
0: Meglepne, hogyha ez lenne az utolsó beszélgetés ezen témakörben, úgyhogy legközelebb is számítok rá.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még,

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Hétfőn Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter új rendkívül erős Irán elleni gazdasági nyomás gyakorlást jelentett be. Reuters szerint 5 kritikus területre koncentrálnak, többek között technológiára, aranyra, digitális eszközre, légiközlekedésre, hajózásra és újabb 60 személyt, szervezetet és hajót szankcionáltak. Közben Washington más országokat is másodlagos szankciókkal fenyeget, ha üzletelnek Iránnal. Itt van velünk Csizmazia Gábor, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének kutatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Gábor, mit jelent az, hogy az amerikai pénzügyminiszter gyakorlatilag gazdasági számüzetéssel fenyeget egy egész országot, mondjuk?
2: Ez lényegében azt jelenti, hogy az Iránnal szemben alkalmazott, már amúgy is egyébként mondhatjuk, hogy történelmi távlatban is erős amerikai szankciókat fokozza. Két irányba indulhat el az Egyesült Államok. Az egyik az, hogy új szankciókat vezet be. Ugye ez, hogy 60 különböző szemét, ugye, illetve entitás és szemét, tehát céget és magánszemét helyeztek ugye szankciós listára, ez csak azt jelenti, hogy a már meglévő szankciós rendszereket bővítették. Tehát ez a másik irány, hogy a meglévő rendszerekre hivatkozva, vagy korábbi felhatalmazásokra hivatkozva, ami jöhet elnökségektől, meg jöhetett a kongresszustól is, arra hivatkozva bővítik, vagy szélesítik az érintettek körét iráni oldalon. A másik, hogy újakat vezetnek be, ami igazából újdonság itt, vagy hát nem is annyira újdonság, inkább csak egy már régóta várt fejlemény, hogy másodlagos szankciókat fogják majd nagyobb mértékben alkalmazni az amerikaiak. Kisebb déjà vu érzése van az embernek egyébként, mert amikor Scott Bessent a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a világ különböző országainak, egyébként társasabban Kínának, de a világ különböző országainak fel kell készülni arra, hogy az úgynevezett szürke, hát nem zónák, de szürke űrökben vagy terekben nem mozoghatnak annyira ezen konfliktusokban. Magyarul el kell dönteni, hogy vagy Iránnal üzletelnek, vagy Amerikával, csak ez egy zéró összegű játék, akkor automatikusan többetnek eszébe juthatott Janet Yellen, tehát még a Biden elnökség pénzügyminiszterének a hasonló mondata, ha jól emlékszem, még 22 nyarán az Atlantic Council nevű think tanknél, amikor ugye ez hangzott el az orosz háborúval kapcsolatban, célozgatva egyébként akkor Indiára, meg Kínára, hogyha tulajdonképpen nem lehet csak úgy távolból nézni idézőjelben semleges országként ezt az egész konfliktust, nem el kell dönteni mindenkinek, hogy kinek az oldalán áll. Tehát ebben újdonság, hogy ez a vagy velünk, vagy ellenünk logika ezzel erőteljesebben megjelenik. Ez azért van, hogy nem teljesen új, mert erre is van már precedens, tehát másodlagos amerikai szankciókra. A kulcskérdés itt az lesz, hogy ezt milyen határidőkkel fogják az egyes országokkal szemben alkalmazni, és hogy hogyan tudnak megállapodni, mert ugye ezt nyitva hagyta a sajtótájékoztatón a Bessent pénzügyminiszter.
1: Ez gyakorlatilag gazdaságpolitika, amit látunk, vagy a háború folytatása bankon, olajon keresztül?
2: Inkább az utóbbi, tehát a háború folytatása, ugye mindeközben, ugye, tehát az amerikai-iráni háborúval kapcsolatban ugye az általános kritika az Amerikában, tehát a félretéve Európát, meg a világ többi részét. Amerikában, ha úgy tetszik, a Trump adminisztráció támogatói körében is a kritika az, hogy a Trump adminisztráció nem volt elég kemény Iránnal szemben. És ugye itt megint két irányba lehet elindulni, vagy fokozzuk ugye a katonai csapásokat. Ugye most már egyre többen úgy gondolják, hogy igazából ez elérte, amit el tudott érni. Most ezért tehetünk pozitív, mert negatív előjelet is, de ott nagyéppen elmentek a falig, nem igazán vannak már katonai célpontok, amelyeket érdemben, és persze hangsúlyozom, költséghatékonyan lehetne támadni. Uh-huh. Sokkal inkább, és ez a másik opció, hogy akkor növelni kell a gazdasági nyomást Iránon. Pont ezért értetlenkedtek sokan egyébként, amikor ez a szándéknyilatkozat ugye napvilágot látott júniusban, hogy mennyire nagyvonalú az iráni gazdasággal, vagy az iráni állammal szemben. Tehát tulajdonképpen az, hogy növelik a gazdasági nyomást Iránon, az igazából egy várt fejlemény volt sokak részéről az Egyesült Államokban, már csak azért is, mert a háború összességében nem népszerű az amerikai közelmében, közeledünk a félidős választásokhoz, ezért a politikai kalkuláció is azt igényelte, hogy a katonai műveletek helyett elsősorban gazdasági vonalra helyezze át az Egyesült Államok a fókuszt.
1: Na, azt meg lehet csinálni, hogy Amerika azt mondja egy országnak, hogy vagy velünk üzletelsz, vagy Iránnal? Tehát ez konkrétan ez így működik, hiszen azt látjuk az orosz szankciók kijátszásánál is, hogy számos megoldás van.
2: Igen, a másodlagos szankcióknak tulajdonképpen ez a lényege, és azért mondtam, hogy van rá precedens, mert pont Irán kapcsán, ha jól emlékszem, 2018-ban alkalmazta ezt az első Trump adminisztráció, amikor egyébként szövetségesek is, köztük például az Európai Uniós tagállamok, illetve pontosabban maga az Európai Unió, mert ugye a kereskedelmi politika Brüsszelben van, tehát az Európai Unió részéről felmerült az a gondolat, hogy hát arra fogja utasítani, vagy arra ösztönzi pontosan az európai cégeket, nagy, főleg telekommunikációs, energiaszektor és energiaszektorban, meg a gépjárműiparban, vagy autógyártásban érintett ugye szereplőket, akiknek voltak befektetései Iránban, hogy ne foglalkozzanak az amerikai szankciókkal, ami igazából az amerikai pénzpiacokhoz való hozzáférésnek a tilalmát jelenti. Tehát nem juthat, nem üzletelhetnek amerikai cégekkel, illetve hát nem juthat hozzá dollár alapú különböző pénzügyi ügyletekhez. Na most ugye akkoriban is az Európai Unió akkor azt mondta, hogy hát a cégeket, az európai cégeket arra ösztönzi, hogy ne, nem is Washingtontól, hanem ugye New Yorktól, meg Chicagótól, tehát az amerikai pénzvilágtól féljenek, hanem az európai szabályozástól. Na most annak a történetnek alapvetően az lett a vége, hogy sokan próbálták megkerülni az amerikai pénzügyi rendszernek az egész környezetét, tehát tulajdonképpen kikerülni a szankciókat, de sok esetben ezek az európai cégek egyébként inkább kivonultak, vagy csökkentették a tevékenységüket Iránban. Tehát létezik ez a megoldás, de a kulcskérdés az valóban az, hogy nem szövetségesek, akik eddig is segítették Iránt, gondolok itt elsősorban az oroszokra, de főleg a kínaiakra, na ővelük szemben tudja alkalmazni ezt a Trump elnökség. Nem tudjuk.
1: De hát ráadásul.
2: Az eddigi évek tapasztalata alapján ez kijátszható. Ami igazából itt kérdés, az, hogy szeptemberben lesz, ha minden igaz, akkor Trump-Xi Jinping találkozó majd az Egyesült Államokban. És hogy ha akkor lesz jele annak, hogy valamiféle együttműködés alakul ki Washington és Peking között, ami egyébként sokan szerint most az valószínűtlen, de bármilyen területen esetleg sikerülne valamiféle együttműködést látni, vagy ha úgy tetszik, nem eszkalálni az amúgy is feszült amerikai-kínai viszonyt, akkor elképzelhető, hogy egyről a kettőre tud lépni ilyen vonalon a Trump elnökség, de ezt igazság szerint még nem tudjuk. Egyébként ez volt rögtön az legeslegeső kérdés a beszent sajtótájékoztatón, hogy jó rendben értjük, hogy más országokkal szemben is ugye büntető intézkedéseket vezetne be az Egyesült Államok. Na de mi van a kínai bankokkal konkrétan? Amit egyről látjuk, de ugye ez még csak retorika, hogy nem élveznek majd mentességet a kínaiak. Na most az első 60 új entitás személyi bejelentését, illetően ebben a körben nem voltak még kínai szereplők. Tehát egyelőre ezt még mondom, nem tudjuk.
1: Hát ezt a Reuters is észrevételezte, hogy egyelőre óvatos Washington ezen a téren. Ez azt jelzi, hogy ami Amerikának nagyon fáj, azt már nem. Tehát, hogy ez az a határ?
2: Valószínűleg ez lehet a megfontolás, hogy tulajdonképpen főleg a félidős választásokhoz közeledve a Trump adminisztráció próbálja korlátozni azokat a gazdasági hatásokat, amelyeket úgy tetszik visszaüthetnek az amerikai gazdaságra. Nem vagyok benne biztos, hogy itt kínai vonalon, tehát ha nincs eszkaláció, értem ez alatt azt, hogy a kínaiak nem fognak ezért más büntető intézkedéseket bevezetni, mondok egy például ritka földfémek exportját tekintve például. Azt mondani, hogy na, akkor nem fogjuk exportálni Amerikába, vagy a világ különböző részeibe kínai ritka földfémeket, vagy feldolgozott ritka földfémeket válaszul erre az egész amerikai egyoldalú fellépésre. Ha ilyen területen nem lesz eszkaláció, akkor valószínűleg azért van egy tűréshatára az amerikai gazdaságnak. Ezt azért mondom, mert az iráni válasz az volt, hogy akkor ők nem fognak olajat exportálni. Na most amúgy is blokkád alatt van ugye a Hormuzi szoros ilyen szempontból. A Trump adminisztráció pedig úgy néz ki, hogy ez bekalkulálta, jól vagy rosszul, ez mindenki erről vitatkozik, de bekalkulálta a történetbe. Tehát az amerikai üzemanyagárak azok nagyjából ugye gallononként ilyen 4 dollár fölött vannak most. Ugye korábban még 4 alatt voltak. Ez magas, de mi nem olyan magas, mint ami mondjuk 2022 nyarán volt. És ugye ez a másik nagy kérdés, hogy meddig tudná ez emelkedni. Ezt többé-kevésbé egy évre kontroll alatt tudta tartani a Trump elnökség, de nem tudjuk, mondom, hogy a nemzetközi piacok erre hogyan reagálnak majd.
1: Ha holnap tényleg komoly fennakadás lenne a hormuzi szorosban, akkor a magyar üzemanyag árak ezt hány nap múlva éreznék?
2: Tehát rengeteg szakértő többet meg pontosabbat tud mondani. Valószínűleg ugye az európai országok, beleértve minket is érzékenyebbek vagyunk erre kitéve, mert ugye az amerikai, ugye amerikaiak azért sem kevésbé érzékenyek, azért is kevésbé érzékenyek erre, mert egyrészt már kisebb mértékben importálnak olajat a Közel-Keletről, másrészt pedig odahaza, ettől az egész ügytől függetlenül, ugye az amerikai fosszilis üzemanyag, vagy fosszilis erőforrásoknak a kitermelését a Trump adminisztráció jelentősen megkönnyítette. Tulajdonképpen történelmi szempontból is rekordméretet ért el, vagy rekordnagyságot ért el az olaj, illetve palagáz kitermelés az Egyesült Államokban. Tehát Amerikában is csak azért érződik ez az egész, mert a nemzetközi energiaárakon keresztül ugye begyűrűzik a nemzetközi piacokon keresztül ugye az áremelkedési hatás. De nyilván nálunk Európában ez sokkal elő fog érződni.
1: Gábor, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos idő. Ősszel startol a várólisták csökkentésért felelős program. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 000 lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. Napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton is, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalomnál. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András.
1: Augusztus 28 és szeptember 5-e között rendezik meg a Fertődi Eszterházi kastélyban a 4. Haydn-Naum Eszterháza Fesztivált. Nehéz kimondani, amúgy próbálgattam egy párszor, de nyilván ez csak azért a másra hangzott torlódás miatt van. Itt van velünk Somlai Petra, fortepiano művész, és Szélpár Szilveszter, bariton, operaénekes. Miben más, miben eltérő, mint a korábbi évek fesztiváljai ez a mostani rendezvény?
2: Mivel ez a 4. alkalom, ezért mondhatjuk, hogy már a közönségnek is vannak elvárásai azzal kapcsolatban, hogy mivel találkozhat. Így nagyon más dolgokban nem változtatott a fesztivál, hanem a jól bevált, megszokott műsorokat tűzte célul, vagy tűzte ki műsorára. Így lesznek nagy zenekari koncertek, lesznek kamaraestek, és lesz zenetörténeti séta.
1: Másképp kérdezem, Petra, milyen érzés egy olyan teremben Schubertet játszani, ahol az ember szinte várja, hogy belép Haydn egyszer csak?
3: Ezt a kérdést mindig elkapom, és teljesen jogos. Ez szerintem nekünk zenészeknek olyan, mint egy szentély. Szóval, hogy egy olyan helyre belépni, ahol tudom, hogy ott van a Haydn lábnyoma, és ott alkotott, és ő is ugyanazon az ablakon nézett ki, amin én, és ugyanazt az atmoszférát érezte. Szóval ez nekünk egy ilyen ünnep mindig, nem csak a közönségnek, hanem a zenészeknek is. Megtiszteltetés.
1: Nyilván meg ilyenkor az ember arra gondol, hogy Eszterházi Péter azt mondaná, hogy édesapámnak játszott Haydn, persze. Nem?
3: Természetesen, és azt hiszem, hogy ennek a fesztiválnak is a 4. alkalommal a vezérfonala ugye Haydn, tehát lesz sok más is, nagyon sokszínű, de hogy azért mégis egy a vezérfonalként Haydn munkássága szerepel.
1: Mi az a fortepiano, hogyha mondjuk becsuknám a szememet, akkor én érezném a különbséget egy hagyományos zongora és ezen hangszer között?
3: Abszolút, ez tulajdonképpen egy másik hangszer. Ha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, ez a zongora őse. Tehát nagyon sok mindenben nyilván hasonlít, ez is pillentyűs hangszer, de ezt leszámítva, meg azt hiszem, hogy bátran mondhatom, hogy majdnem mindenben különbözik. Tehát az egész struktúráját a hangszernek nézem, vagy a hangzását, vagy azt, amit ad, az teljesen más. Tehát amikor ezen szólaltatunk meg egy erre írott művet, akkor tulajdonképpen megszólal az igazság.
1: 90-es években Franciaországban jártam, és ott egy olyan családban éltem, ahol csemballó volt a nappaliban. Tehát az egy teljesen más hangzás. Ez sokkal erősebb, mint a...
3: Ugye a csembaló az még régebbi őse.
1: Igen.
3: A zongorának, tehát nem nagyon említhetjük egy napon. Azt tudnám mondani, és nem a csembaló negatívumaként, de a fortepiano sokkal kifejezőbb hangszer, mivel ugye megjelent a dinamika, mint a hangszernek a fő lehetősége. Tulajdonképpen ez volt a mozgatórugója is annak, hogy valaki feltalálja a kalapácsmechanikát, amivel ugye lehet halkan kevésbé erősen ütni, és hangosan is, és e közti millió árnyalatot. Tehát tulajdonképpen egy olyan

0: kifejezést ad, és egy olyan új világot nyitott a kifejezés terén, ami addig a zenében ugye nem volt, legalábbis a billentyű zenében.
1: Ez a B-dur szonáta, ez mennyire személyes?
0: Hát ez Schubert legeslegutolsó.
1: Igen.
0: Zongorára írott művel, tulajdonképpen olyan, mint egy hattyúdal, annyi minden megjelenik benne, ami addig Schubert művészetében nem. Tehát tulajdonképpen egy összegzés, a legőszintébb vallomás, ami nekem zenével létezik.
1: Igen. Nyilván az volt a kérdés, hogy önnek ez mennyire személyes. De most Szilveszterhez fordulok, mert nyilván az a legfontosabb a néző számára, hogy mit fog kapni ettől a fesztiváltól, ha kimegy.
2: Nagyon-nagyon sok élményt, és hogyha itt csatlakozhatok a Petrához, akkor hadd mondjam, hogy szerintem nézőként még egyfajta időutazásnak is érezheti az ember, hogy belép egy más millióbe, és abban a millióben teljesen másként értelmezi azokat a zenéket, amiket hall ott. A fesztiválnak a nyitó koncertje az most már hagyományosan opera előadás, egy koncertszerű opera előadás lesz, Haydn Orlando Paladino című operája, amit koncertszerűen adunk elő, és már az is, hogy abban a környezetben hallhatja a néző, egy olyan plusz élményt ad, ami más koncerttermekkel nem veteghet.
1: Nem feltétlenül az operái jutnak eszébe az embernek, Haydn-nak, hogyha meghallja az ő nevét. Az ő operái miért nem olyan közismertek, mint Mozarté?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy miért kerültek egy kicsit a feledés homályába, vagy miért kevésbé frekventáltan van a nézők szeme előtt. Talán én azt mondom, hogy a maga korában ez nem volt így. Tehát nagyon is népszerűek voltak ezek az operák, és méltatlan az, hogy kevéssé játsszák őket, mert fantasztikus, csodálatos zenék, és talán ez is egy célja lehet ennek a fesztiválnak, hogy például ilyen Haydn operákat ebben a közegben népszerűbbé tegyen, megismertessen a közönséggel újra.
1: Tehát akkor a helyszínt mondjuk el újra.
0: Az Eszterházi kastély Fertődön.
2: Az Apolló teremben.
1: És az a cél, hogy múzeumban érezze magát a 20 éves polgár, ha oda téved, vagy valami egész más, elvinni egy más vidékre?
0: Én nem gondolom, hogy múzeumban érzi magát ilyenkor a közönség. Sokkal többet kap, ugye, mint egy hagyományos koncerten, mondjuk egy koncertteremben, mert ugye az alkotás helyszínén kapja meg ugyanazt a darabot, ami ott már több száz évvel ezelőtt elhangzott. Én pontosan azon gondolkodtam ma reggel, hogy a gyerekekre milyen hatással van ez, amikor a szülő elhozza őket egy ilyen koncertre, egy ilyen helyszínen, sokkal jobban beszívódik, és sokkal jobban hat, mint...
1: Próbálják ki, menjenek el, és élvezzék a helyszínen. Köszönjük szépen!
0: Mi köszönjük!
3: Augusztus 19-én tartják a Humanitárius Világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Divatról fogunk beszélgetni, itt van velünk a Mama Divat és Textiltervezés Központjának tanársegédje, Tomcsányi Dóra. Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
1: Honnan lehet azt ma ránézésre megmondani egy kollekcióról, hogy ezt egy 20 éves tervező készítette, vagy pedig valaki, aki már mondjuk 30 éve a pályán van?
4: Én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt látni, hogy mennyi energiát fektetnek bele a hallgatók, és olyan tradicionális és kézműves technikákat alkalmaznak, amit nem feltétlenül tesz meg egy idősebb tervező, vagy egy idősebb generáció.
1: Mert hogy mi foglalkoztatja ezt a generációt egyébként?
4: Igen, nagyon-nagyon sok minden foglalkoztatja őket, a saját identitásuktól kezdve egészen fontos társadalmi problémákig, a fenntarthatóság, úgyhogy nagyon sok olyan téma van, ami az hallgatók fejében.
1: Akár a mesterséges intelligencia is, vagy a politika is?
4: Nem feltétlenül. A mesterséges intelligencia folyamatosan egy hot topic. Nyilván most ismerkednek vele a tervezők, hogy ezt hogyan tudják jól beépíteni, hogyan tud az előnyükre válni, illetve látják a hátrányait is, és hogy gyakorlatilag mivel kell úgymond versengeniünk.
1: Aha, ez egyébként a tervezésben egy nagy segítség?
4: Tud az lenni, egyértelműen tud az lenni, és folyamatokat meggyorsítani, de magát, a végterméket, a kollekciókat, azokat a kézzel készült részleteket sose fogja a mesterséges intelligencia helyettesíteni.
1: Egyébként tanárként mennyire kell visszafogni a fiatalokat? Tehát, hogy...
4: Semennyire.
1: Hogy a saját fejük után, vagy hagyni kell, hogy tévedjenek látványosan?
4: Én szeretem őket hagyni, szeretem a saját tapasztalataimat finoman átadni és vezetni őket, de szerintem nagyon fontos az, hogy az egyedi tervezői hangjuk előkerüljön, és minél inkább próbálják a saját identitásukat kibontakoztatni.
1: Erről az jut eszembe, hogy az egyik Woody Allen filmben van, hogy iszonyú homályos az egész, meg minden, de a franciáknak nagyon bejön. Ez körülbelül olyan, nem?
4: Igen, egy
1: tehát
4: kicsit
1: nem lehet,
4: olyan.
1: Nem lehet elmondani, hogy nagyot tévedtek, mert hogy lehet, hogy az a trend.
4: Konkrétan ez így van.
1: Van még egyáltalán olyan, hogy magyar divat?
4: Hát hogy ne lenne. Uh-huh. Folyamatosan alakul, folyamatosan épül, tűnnek el magyar márkák, most sokan eltűntek, épülnek újak, a hallgatók közül is kerülnek ki olyanok, akik kifejezetten márkát szeretnének létrehozni, úgyhogy szerintem egyre egyedibb és izgalmasabbá válik az itthoni széna.
1: Uh-huh. Az feltűnt, hogy 2018 körül ugye jelentős állami segítséget kapott a divatszakma, ugye ez egy iparági fejlesztésnek is beillett. Ez mennyire erősítette meg a hazai divattervezést?
4: Alapvetően az egyetem nagyon egy zárt közösség, és oda semmiféle politika nem folyik be, és kifejezetten ez az anyagi segítség, ez úgymond nem tartozik úgy a hallgatókhoz. A későbbiekben lehet számukra egy út, amin elindulnak, amin bár egy nagyobb támogatás várja őket, de itt kifejezetten mi az oktatásra koncentrálunk, és arra, hogy a hallgatók úgy kerüljenek ki az egyetemről, hogy minél több skill-el rendelkezzenek, ami itthon és külföldön is megállja a helyét, és ezt látjuk is, hogy külföldön olyan márkáknál dolgoznak sok hallgató, alumni hallgató, ami iszonyatosan menő, és nagyon nehéz oda bekerülni, és ez mind az oktatás színvonalának köszönhető.
1: Egyébként az államnak ilyen módon feladata az, hogy elősegítse ezt a pályára lépést? Tehát vagy az állami szerepvállásnak vannak egyéb területei is?
4: Nézd, nagyon sok lehetőséget rejt az, hogyha az állam támogatja a magyar divatot. Külföldön erre rengeteg példa van, tehát azt gondolom, mint minden iparágat, a divatiparágat és dizájniparágat is érdemes támogatni, és sok lehetőség rejlik benne, akár nemzetközi piacra lépésről, vagy különböző megjelenésekről legyen szó.
1: Azt látjuk, például, ha más nem az Emily sorozatból, hogy az, hogy egy új márka bevezetődjön, ahhoz mennyi minden kell, nem csak ugye a PR ügynökség, hanem egész egyszerűen a kreativitástól az állami segítségen át. Egy magyar fiatal most, ha elindul, akkor mennyi az esély?
4: Attól függ, hogy a hallgatóban milyen drive van, hogy ő mit szeretne elérni az életben, hogy milyen céljai vannak, hogy szeretne a pályán maradni. Hogyha nagyon erős vízióval rendelkezik egy hallgató, akkor nagyon sikeres lesz a későbbiekben, és abszolút rendelkezik azokkal a skillekkel, ami szükséges ahhoz.
1: Szeptember 3-án lesz az Ugligeti Campuson, ugye a MOME Fashion Igen. Show. Mit kell erről tudni?
4: Ez a 10. jubileumi MOME Fashion Show, ahol az alap- és mesterképzés hallgatói mutatják be az öltözékeiket magán a runway-en, illetve lesz egy kiállításunk is, ahol a kiegészítő tervezők cipőket, táskákat, textiles térint installációkat mutatnak be.
1: És ezt bárki láthatja?
4: Igen, ezt bárki láthatja. Úgyhogy még lehet rá jegyeket venni, és egy nagyon-nagyon izgalmas fashion show-val készülünk, illetve lesz a Magyar Táncművészeti Iskolának, egyetemnek a végzős hallgatóival egy táncperformance, ahol pedig egy alumni hallgatónk, Szarvas Valentin fog részt venni ebben.
1: Aha, és hol lesz a helyszíne a show-nak?
4: ez az aulában lesz lent, ez egy hatalmas, nagyszabású fashion show lesz, jelenleg most Budapesten vagy Magyarországon ez úgymond a legnagyobb divat esemény, úgyhogy mindenkit várunk rá szeretettel.
1: Tehát a MOMÉ-n.
4: Nagyon, igen, igen, az egyetemi kampuszon.
1: Tomcsányi Dórának köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is köszönöm.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Somos András. Augusztus 19-én tartják a Humanitárius Világnapot az ENSZ kezdeményezésére. A rászorulók megsegítésére szeretnék felhívni a figyelmet ezen a napon, amely egyben tisztelgés azok előtt a munkások előtt, akik életüket kockáztatják a segítségnyújtásért. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik évben alapították a Nemzetközi Vörös Keresztet, a világ egyik legnagyobb humanitárius szervezetét? Start 1. 1914. Start 2. 1863. Heti nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi Gyógy és Strandfürdőbe, fedett élmény és szauna használattal.
1: Fogtál. Az embernek az a legnehezebb, amikor a barátaival beszélget egy stúdióban, konkrétan. Itt van velünk Kovács Patricia színésznő és Gusztus Péter polisztor, maratonfutó, és hát mondjuk egy olyan edzőteremnek az alapítója, mind a ketten azok vagytok, amely edzőterem büszke arra, hogy tulajdonképpen bárki bejöhet, bár ez minden edzőteremre igaz, de hogy van egy olyan profilja speciálisan, amely a fogyatékkal élőknek nyújt valamiféle állandó sportolási lehetőséget. Patricia azt mondta korábban, hogy ő nem úgy indult, mint aki szeret sportolni, ugye?
2: Igen, én a suhannyal értettem meg, hogy igazából mit is jelent, hogyha teszünk magunkért és másokért. Én magam, nekem nem okoz boldogságot lefutni nagyon sok kilométert, mint például Péternek, de hát rengeteget tanultam ezektől az emberektől, és pont ez a lényeg, hogy ez egy olyan hely, ezt 10 éve alapítottuk, a Tátra utcában van, hogy ami megosztja a mozgás örömét, és ezáltal egy ilyen two-in-one élményt ad, hogy mindenki, tehát itt az épek is és a fogyatékossággal élők is egyszerre küzdenek egy csoportos órán, vagy bármilyen értelemben, tehát hogy ez egy közösséget építő hely volt, és most bajban van, és azért is vagyunk itt, mert ez egy segélykiáltás így a részünkről, hogy jelenlegi formájában ez már nem tud így tovább működni, és az, hogy ez megújuljon, és még éveken keresztül tudjon nagyon sok embernek lehetőséget biztosítani arra, hogy sportolhasson, ahhoz viszont segítségre van szükségünk.
1: Mm-hmm. És miért éreztétek azt, hogy ez most így nem megy tovább? Tehát mi a válságjelenség, a közös, első közös gyermek legfontosabb válságjelenség?
3: 10 éve, pont augusztusban 10 éve nyitottuk meg az ország mai napig egyetlen akadálymentes edzőtermét. Ugye a Suhany Alapítvány maga 16 éve osztja meg a mozgás örömét fogyatékossággal élő társainkkal, és 10 éve működik ez az edzőterem, ami nem csak Magyarországon, hanem nyugodtan mondhatom, hogy Európa szerte is egy ritkaság számba menő dolog, itthon pedig egyetlen egy ilyen van. 10 év alatt nagyon sok minden történt, nagyon sok mindent tanultunk. Azt látjuk most, hogy ahhoz, hogy ez a létesítmény önfenntartó legyen, hogy tudjon gazdaságosan működni, erről van szó, ahhoz egy nagyon komoly átalakítást, átépítést kell csinálni. Tehát ezért fogalmaztunk úgy, hogy a jelenlegi formájában nem tudja tovább fenntartani ezt az alapítvány. Ennek alapvetően gazdasági okai vannak. Önfenntartóvá kell tenni
1: a létesítményt. Van egy ilyen szám, hogy 175 ezer belépő,
3: igen.
1: Ami nyilván 10 év.
3: 10 év alatt 175 ezer alkalommal lépett be vendég, és közülük több mint 40 ezer vendégbelépés az fogyatékossággal élőkhöz kapcsolódott.
1: És milyen az az edzőterem egyébként, ahol egy idő után észre sem veszi az ember a különbségeket?
3: Hát talán ez a legérdekesebb, mert hogy itt a világ legtermészetesebb dolga az, amiről kívülről azt gondolják az emberek, hogy ettől speciális. Tehát onnantól kezdve, hogy bent vagyunk, onnantól kezdve ez nem kérdés, hogy ez így jó, ez így helyes. Hogyha a fizikai akadályokat lebontjuk, akkor az emberek közötti zavarok, meg egyéb ilyen mentális, meg pszichés akadályok is eltűnnek.
1: Tehát az a struktúra, ahol az alapítvány mondjuk az, hogy gazdaságilag megteremtette a hátteret, az most gyakorlatilag egy új struktúrát kell, hogy eredményezzen?
3: Sok minden változott az elmúlt 10 évben. Nagyon hosszú beszélgetés lenne, hogy a Covid óta mi minden történt így a fitness piacon. Nagyon röviden azt tudjuk mondani, hogy változtatni kell. Tehát át kell alakítani a létesítményt, át kell alakítani benne a tereket, ki kell benne alakítani új funkciókat, új szolgáltatásokat, ahhoz, hogy ki tudjon termelni annyi bevételt, hogy saját magát fent tudja tartani.
2: És szerintem ez azért is nagyon fontos, hogy azt mindenképpen említsük meg, hogy a Suhanynak van egy olyan missziója, hogy ide heti rendszerességgel járnak hozzánk gyerekek edzeni, több mint 100 gyerek hetente. És az, hogy ezt így biztosítani tudjuk, ahhoz muszáj segítséget kérni, mert ez így magától innen fog menni, miközben én erre vagyok a legbüszkébb, hogy olyan sportolási lehetőség és olyan az, hogy nem csak időről időre jöhetnek, hanem hogy ezt rendszeresen tudta biztosítani ez az alapítvány, ahhoz kell ez a létesítmény.
3: Mindezt ugye a gyerekeknek ingyenesen, a felnőtt fogyatékossággal élőknek pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy jelképes áron.
1: Uh-huh. De ezen akkor nem volt állami dotáció, hiszen ha jól értem, akkor ezt magánszemélyek.
3: Mi alapvetően magánszemélyek és vállalatok adományaiból építettük meg 2015-16-ban az edzőtermet, és most is visszanyúlunk a gyökerekhez, mert egy ilyen második téglajegy kampányt indítottunk, ez annak idején ezzel indult az edzőterem, ahol kis összegű adományokkal magánszemélyek is tudják támogatni ezt. Akkor az építést, most pedig az átépítést, és ráadásul ez most a szó szoros értelmében téglajegy kampány, mert az átalakítás során előkerültek nagyon-nagyon szép tégla oszlopok ebben a 13. kerületi ingatlanban.
1: Már folyik az átalakítás?
3: Elkezdtünk bizonyos dolgokat felmérni, hogy hogyan lehet ezt szépen megcsinálni, hogy hogyan tudunk új tereket kialakítani, és előkerültek ilyen tégla oszlopok, tehát itt, aki támogatja ezt az adománygyűjtést, annak konkrétan a egy-egy téglára fel fogjuk írni a nevét, és pár évig biztosan ott marad a neve, hogy ő támogatta ezt a dolgot.
1: Egyébként azt lehet tudni, hogy néha ilyen külső futásokat is szervez az alapítvány. Ez egy eszköz nyilván.
3: Igen, mi pályázunk, vannak vállalati támogatóink, vannak magánszemély támogatóink, és emellett igyekszünk olyan saját programokat kialakítani, ahol így a támogatói piacnak a hullámzásaitól függetlenül saját jogon tudunk forrásokhoz jutni, és ezért szoktunk rendezni jótékonysági futóversenyeket. Ezek közül a legsikeresebb, a legrégebbi az mindig a nyár utolsó hétvégén van, ez most lesz a hétvégén a Margit-szigeten, itt éjféltől reggel 6-ig futnak a futók, tehát nem a távolság az adott, hanem az időtartam, és ez alatt az időtartam alatt kell a lehető legtöbbet futni, vagy egyéniben, vagy csapatban. Ez egy több mint 5000 fős rendezvény.
2: Csapatban nagy buli.
3: Több mint egy 5000 fős rendezvény, egy nagy buli, egy nagy közösségépítés, és most az idén ez is ezt a célt támogatja.
1: Ez meddig tart ez a kampány, és van már felmérés arról, hogy mennyi pénz kell konkrét?
3: 15 millió forintot tűztünk ki célul, múlt héten küldtük ki az első hírlevelet, és 2,5 millió forint már össze is gyűlt. Ma reggel tettünk ki, ha szabad elmondani, az alapítvány oldalára egy Facebook posztot, 2 óra alatt 300 000 forintot adományoztak az oldalnak a követői, tehát ez most indult el a múlt héten, és hát addig fogjuk folytatni, amíg el nem érjük ezt a célt. Mi októberben ősszel szeretnénk már újra megnyitni a létesítményt, tehát nagyon bízunk benne, hogy ez gyorsan össze fog jönni. Itt egyébként vállalatok is beszállhatnak, meg be is szálltak korábban is, volt, aki adománnyal, volt, aki például építőanyaggal, vagy ilyen termékfelajánlással segítette ezt az építkezést annak idején.
1: Patrici, ott leszel a hétvégén
2: Ott leszek.
1: A hajnali futáson?
2: Ott leszek.
1: Igen?
2: Lehet velem.
1: És örömmel fogsz futni.
2: De igen.
1: Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm. És hát reméljük a legjobbakat.
3: Köszönöm.
1: Már be fogunk majd számolni akkor, hogy elindul, és hogy minden rendben
2: köszönjük.
1: Van.
2: Köszönjük.
1: Én is köszönöm szépen önöknek is a figyelmét. Holnap Rónai Egon jön, és elindul az ő hete. Eddig tartott Egon a szabadság. Szevasz! Viszlát!
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
2: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
1: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
3: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
5: Nevezd még ma a General Night Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Folytatódik a napos fátyol felhős idő. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályzását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfelelőek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartóságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határ területen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapottak be drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a ház. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. További 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta. Folytatódik a napos fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
7: Néhány nappal ezelőtt már találkozhattak Csalog Gáborral, aki a Bartók Pásztori díj idei egyik díjazottja, és már akkor ígértem, hogy természetesen keressük a másikat is, így aztán most itt van Dobozi Borbán, a Liszt díjas magyar csembaló művész. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok!
7: Egy ilyen díj egy pályafutáson mit jelent? Mennyit emel? És hát hogyan tovább egy ilyen díjjal a hóna alatt?
8: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy amikor engem fölhívtak ezzel kapcsolatban, el sem akartam hinni, mert én úgy gondolom, hogy ott akkor azt el is mondtam, amikor megköszöntem a díjátadón, hogy annál nagyobb megtiszteltetés egy művész nem érhet, mint hogy a hazája a legnagyobb zeneszerzőjének nevét viselő díjat kapja. És ezt azért is érzem még különösen nagyon szépnek, megtisztelőnek, ezt az elismerést, mert ezt muzsikusok adják a muzsikusoknak. Tehát én úgy érzem, hogy ezáltal ez még rangosabb.
7: Nincs más szempont, mint a zene, igaz?
8: Nincs, abszolút. És ezt a Zeneakadémia kuratórium adja, tehát a Bartók kuratórium, a Zeneakadémia tanárokból áll, a legkülönbözőbb hangszeresekből, Úgyhogy ezért ez nagyon-nagyon megtisztelő és nagy elismerés számomra. Úgyhogy borzasztó boldog voltam.
7: Kamp Salamon méltatta és kifejezetten hangsúlyozta, hogy gyakorlatilag mindent eljátszott már szinte, ami csembalón eljátszható. Ez egy korlátos világ ebből a szempontból?
8: Hát azért nem mindent, szóval a legnagyobb, az szerintem egyébként nekem a volt mesterem, a fantasztikus Zuzana Ruzsicskova asszony, aki a 20. század talán legjelentősebb csembaló művésze volt, ő az egyetlen, aki minden Bach csembaló művet eljátszott, de úgy, hogy a kis fragmentumokat, vagy ilyen apróbb korai műveit, minden, szóval tényleg azt hiszem, hogy ezt azóta se csinálta utána senki. Én az összes jelentős sorozatot, meg a kevésbé jelentőseket, hiszen azért általában mondjuk egy nagyon nagy százalékát eljátszottam a Bach életművének, a kamarazenét, a versenyműveket, azokat mindent, de a szóló művek igen nagy részét is, talán a legnagyobb részét úgy mondhatnám. De hát ez egy őrületes feladat, és csodálatos munka, mert az ember mindig eljut egy határig, mondjuk eljátsz a koncerten, és akkor mondhatja, hogy jó, hát ez esetleg nem volt rossz, de ennél sokkal többet kell még produkálni, és még jobban fejlődni, és még jobban, és gyakorlatilag nincs vége. És ezek megunhatatlan darabok, mert hiába játszottam például a kromatikus fantázés fúgát, azt biztos, hogy 100 alkalommal már eljátszottam, egyszerűen mindig találok benne olyat, amit korábban még nem, fölfedezek valamit, mindig csodálattal tölt el, és amikor például a Voltemper Jutes Klavírral dolgoztam, ami tényleg nyugodtan mondhatom, hogy a legnagyobb feladat, amit egy csembalista megoldhat, akkor, és hogy elemeztem a műveket, ahogy úgy vizsgálgatom, és mindig azt mondom, hogy nem hiszem el, hogy ez egyszerűen valami csodálatos. Hát ez a legmagasabb rendű zene, a legtökéletesebb művészet, ami szerintem a világon létezik.
7: És maga az ember, a Bachi muzsika, igaz?
8: A Bachi muzsika, igen, és én azért vagyok végtelenül hálás a sorsomnak, hogy megadta nekem, hogy én ezzel a művészettel foglalkozhatom egész életemben, ezt játszhatom, ezt taníthatom, és hát ez a mai világban főleg, mert ugye látjuk, hogy hát miben élünk most, és egyáltalán az értékrend totális feje tetejére állását, amikor az ember figyeli, és akkor én ilyen művészettel foglalkozhatom, hát én azt hiszem, hogy...
7: Megvan a menedéke, igaz?
8: Megvan, és mindig megköszönöm, hogy ez valami... Ez egy ilyen privilégium.
7: A csembaló talán a legkorábbi billentyűs hangszer, ami megmaradt nekünk, és amire készültek már partitúrák. Aki tud zongorázni, az meg tudja szólaltatni a csembalót is?
8: Hát ugye természetesen olyan szempontból igen, hogy billentyűs hangszer ez is, az is, az orgona is, csak mind a három egészen más mechanikával működik. Ugye a zongora az ütős hangszer, ha úgy veszik, hiszen kalapácsok ütik a húrokat. A csembaló pengetős hangszer, mert egy átételes szerkezet segítségével kis pengetők szólaltatják meg a húrokat, ettől olyan fémes a hangzása. Az orgona az ugye meg sípokkal működik, tehát az igaz, hogy aki játszik zongorán, az biztos, hogy tud játszani orgonán is, csembalón is, de egészen más a csembaló eszköztára, hogy úgy mondjam, mint a zongoráé, mert a zongorán lehet nagyon kifejezően, szépen, árnyaltan, dinamika gazdagon játszani, billenteni. A csembaló az meg egy mechanikus hangszer, mert itt regiszterek vannak, tehát különböző hangszínek, és egy adott regiszteren belül nincs dinamika. Viszont ha az ember hát csak úgy játszik, ahogy mondjuk zongorán tenné, akkor ebből egy igen kifejezéstelen előadás születik. Tehát nekünk megvannak azok a művészi kifejező eszközeink, amelyek segítik azt, hogy ebből az úgymond mechanikus hangszerből is ki lehessen hozni valami nagyon szépet, egy tife szóló előadást. Mert én mindig ezt tartom a legfontosabbnak, hogy egy olyan hangszerből, mint ami a miénk, vagy az orgona, tehát végül is mechanikus, mert ugye egy hegedűn, vagy egy fuvolán, csellón játszani szépen, az nem akkora probléma, de az, hogy ilyen nagyon kifejezően, nagyon érzékenyen szólaljanak meg ezek a gyönyörű tételek, művek, azokhoz, tehát ahhoz azért elég sok csembaló tanulásra van szükség.
7: Viszont volt ennek egy fellángoló divata a 20. század második felében. Ugye elég sok csembaló készült, rengeteg csembaló koncert is volt. Én emlékszem, hogy 70-es, 80-as években ez mintha igazi divat lett volna. Tart ez még a világban?
8: Hát a csembaló szerintem nagyon népszerű. Itt azért azt ne felejtsük el, hogy az 1780-as években teljesen csúnya szóval kikopott a csemballó a zenei életből, mert pontosan a mechanikus mi voltja miatt az emberek már vágytak valami nagyobb dinamikára, rugalmasabb hangzásra, és akkor körülbelül egy olyan 130-140 évig a csemballót teljesen elfelejtették. És akkor Vanda Landowska, a világhírű lengyel származású zongora és csembaló művész a Pleyel gyárral együtt kitalált egy ilyen, hát én azt mondom, hogy csembalosított zongorát, mert úgy nézett ki majdnem, mint a zongora, az páncéltőkés volt, és egészen más mechanikájú, de ezt kezdték visszahozni a gyakorlatba, és aztán később ugye, hát én azt mondom, körülbelül a 60-as évektől tértek aztán vissza egyre inkább a kópia hangszerekhez, vagyis az eredeti hangszerek mostani kópiájáig. Tehát ez a kétfajta csemballó, a 20. századi, meg az autentikus, az eredeti, az... Hát,
7: azért nem mondom, az nem ugyanaz, értem én.
8: Hát teljesen más hangzás, igen.
7: Miért tette le a voksát a csemballó mellett? Gondolom, hogy amikor az ember zenét tanul, akkor előtte vannak lehetőségek, hogy jobbra vagy balra forduljon. Ön a csemballót választotta, miért?
8: Ez teljesen egyértelmű volt. Én kicsi korom óta, tehát zeneiskolás korom óta, én különösen vonzottam Bach zenéhez. Ezt nem tudtam soha megmagyarázni, akkor meg hát egy kisgyerek ezt nem is tudja, de nekem mindenem volt Bach, és egyébként Bartók is. Ez érdekes, hogy a két zeneszerző nagyon jól megfért egymás mellett. És amikor a zenegimnáziumba bekerültem, és ott zeneirodalom, zenetörtelt órán a tanárnő magyarázta a barokk korszakot, és hallgattunk sok csembaló zenét egyébként Zuzana Ruzsicskovával, én akkor még azt sem tudtam, hogy néz ki a csemballó, de a hangja szíven ütött, és amikor mondta a tanárnő, hogy tulajdonképpen erre a hangszerre készültek Bach művei, akkor én rögtön tudtam, hogy hát ez az én utam. Tehát itt nem, semmit nem latolgattam, viszont akkor még nagyon nehéz volt, mert egyáltalán nem lehetett sehol csemballót tanulni Magyarországon.
7: Most viszont ön is tanítja. Vannak fiatalok, akiket ez kifejezetten vonz, és látja az utánpótlást?
8: Hát vannak, egyébként ez egy kis tanszak, és nincs is szükség sok gyerekre, tehát egy, maximum két hallgatónk van egy évfolyamban, de van olyan évfolyam, ahol nincs. Tehát mindig vannak érdeklődők, és vannak ügyesek is, és olyanok, akikben nagyon bízom, hogy szép karriert fognak futni.
7: Hát ott megy előttük, úgyhogy csak példát kell venni erről. Dobozi Borbála, gratulálok a díjhoz még egyszer. Örülök, hogy beszéltünk, és ennyi mindent mesélt nekünk magáról, a hangszerről, és egy kicsit Bachról is. És gratulálok még egyszer a Bartók Pásztori díjhoz.
8: Nagyon szépen köszönöm én is, és a beszélgetést is.
7: Dobozi Borbálát hallották, a Liszt díjas magyar csembaló művész most kapta meg a Bartók Pásztori díjat. Köszönöm.
9: Mi történt velünk, mi történhetett? Mondjatok nekünk szép történetet, indokokat, még okokat, megokol.

0: Jobb szinkrondíját nyerte el a Csongor és Tünde, egy magyar animációs film. Itt van a vonalban Csík Csaba Krisztián, az egyik díjazott a film szinkronrendezője. Jó napot kívánok!
1: Tiszteletem, Róna Őr, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ön például mennyit tudott erről a városról, Florianópolisról?
1: Őszinte leszek, semmit.
0: És most mennyit tud?
1: Most utána néztem egy picit, magának a fesztiválnak is megnéztem a honlapját. Tudni kell, és lehet, hogy ez egy kicsit kiábrándító lesz, hogy mi a film készítői sem voltunk teljesen informálva, hogy ezen az eseményen részt vesz a Csongor és Tünde. A Nemzeti Filmintézet delegálta erre a fesztiválra. És
0: egyetlen alkotó sem ment a filmmel?
1: Erről nincs információm, talán a producerünk a Templő Réka valószínűleg. Aha. Igen, de ezt nem tudom.
0: Ha valaki csak oda ment meghajolni és begyűjteni a tapsokat.
1: Igen, remélem, hogy volt ott valaki, aki képviselte vagy az alkotókat, vagy a filmintézetet.
0: Egyébként igaza van, ez némiképp kiábrándító, de ettől függetlenül maga a dicsőség az ugyanakkora.
1: Hát szerintem óriási, nagyon, nagyon boldog vagyok. Személy szerint nyilván a szinkron miatt, ami egy unikum, egy unikális dolog. Bár ha belegondolnak a hallgatók, laikus módon is, ha meghallgatunk egy Disney produkciót, vagy bármilyen idegen nyelvű produkciót, még a laikusok is meg tudják ítélni, hogy azt a hangot, amit hallanak, azt jónak tartják-e, vagy nem. Tehát ez nem kell nyelvismeret. De természetesen meglepő egyáltalán, hogy van egy ilyen díj, mert általában ez inkább a nemzeti fesztiválokon szokott lenni a hangnak a díjazása, így nemzetközileg nem nagyon szokás, de mindenképpen ki szeretném emelni ebben a dologban azt, hogy ez szerintem a hazai több mint 100 éves szinkron szakmának a még mindig nagyszerűségét és színvonalát mutatja. Egyáltalán nem érzem ezt a díjat magaménak, hanem a kollégáiménak és az egész szakmának ajánlom, és azt gondolom méltán.
0: De egyébként pontosan úgy van ám, ahogy mondja, még hogyha nem is vagyunk tudatában annak, hogyha jó egy szinkron, akkor fel sem tűnik, hogy ez most angolul, magyarul, ez most hogyan beszél. Tök természetes, hogy mi azt értjük, és magyarul készült.
1: Azt
0: viszont
1: mondani,
0: ha rossz, akkor meg a fejünket fogjuk, és mindent elmondunk mindenkiről.
1: Így van, ahogy szokták mondani, mint a futballban a bíró, hogyha jó, akkor nem vesszük észre, hogyha rossz, akkor rögtön. A szinkron is egy kicsit ilyen, és amit még szoktam mondani, hogy a színjáték, a beleélés, a művészi hozzáadás az nemzetközi, tehát ha nem ismerem a nyelvet, akkor is tudom, hogy mikor ideges és mikor hitelesen ideges egy színész.
0: Arról mi a véleménye, mert ez például a hitelesség, meg a színész maga, a rajz mögött, hogy az amerikaiak...
1: A rajzolt kolléga mögött, igen.
0: Igen. Hogy az amerikaiak nagy előszeretettel használnak világsztárokat egy-egy szerepre, mert akkor ki tudják írni az ő nevét is, tehát nem csak, hogy mit tudom én, Johnny kapitány, és akkor oda van írva mögé egy világsztár neve. Miközben
1: abszolút.
0: Ő csak a hang, csak idézőjelben.
1: Hát ez olyannyira igaz, hogy volt szerencsém több mint 20 éve, 2004-ben a Nyócker című ikonikus rajzfilmnek is a szinkronrendezője lenni, és ott azért ez már egy szempont volt, hogy próbáljunk meg olyan színészeket választani, ha van lehetőség a karakterem belül, akiknek húzó neve van, és így dolgozhattam akkor is például a Győzővel, vagy a Gesztesi Karcsival, aki Győző ugye most is benne volt a Csongor és Tündében is. Szóval igen, ez egy szempont most már Magyarországon is. Természetesen nem mehet a minőség rovására, tehát a húzónév csak addig húzónév, amíg legalább olyan jó, mint a kevésbé ismert kolléga.
0: De hát itt is egy sztárparádé van, Mikó István, Geszti Péter, Szabó Győző, Menszátor Magdolna, Eke Angéla, Cető Roland, Timko Eszter, szóval
1: Cseregábor,
0: nem akármilyen Ida szereplők.
1: Peti. Igen, Lamboni Anna, hogy ne maradjon ki senki, igen. Így van, és a szereposztás is közös volt, tehát a film rendezőivel, Máli Csabával és Pálfi Zsolttal egyetemben, illetve Templő Réka producerrel egyetemben sokat vívódtunk, casting is volt, Menszátor Magdolna kapta végül is Mirit szerepét, de neveket most nem említenék, de az ország legjobb idősebb színésznői voltak felkérve erre a szerepre, tehát igen, megpróbáltuk megadni a módját.
0: Hogy egy külföldi fesztiválon a magyar nyelvű szinkront dicsérjék, az azért is érdekes, mert gondolom ők meg feliratozva látják a rajzfilmet is, és hozzá hallják a hangot.
1: Így van. Ennek a filmnek a szövege, és akkor most kitérnék még az a szövegre is, amit a Vörösmarty művéből Balassa Krisztián

0: polihisztor karmester, szövegíró, költő szült meg, és aztán ez a szöveg lett odaadva a Speyer Dávidnak, aki Romhányi József hagyományait szerintem megadva létrehozott egy olyan szöveget, ami egészen zseniális, és a felnőtteknek is rengeteg kulturális filmtörténeti és magyar filmes utalások. Ami csak egy példát mondjak, amikor a Mirigy beszél a lányáról, akit átváltoztattak rókává, akkor azt mondja az ördögöknek, hogy Biza Róka Tündér, utalva a Biza Róka Tündér című filmre.
1: De ezt csak mi értjük.
0: Igen, na ezt akartam mondani, hogy miközben a szöveg zseniális Magyarországon, és ez egy szándék volt, hogy míg a gyerekek a mesesíkján élvezik a produkciót, addig a felnőttek is kapjanak valami pluszt, akár a Shrekket tudnám itt példaként hozni, ami szintén így oldja meg a különböző korosztályoknak a megszólaltatását, de ez értelemszerűen lefordíthatatlan. Tehát ez a magyar szöveg az minimálisan visszaadható lenne külföldi szinkronnal, ezért is döntött úgy a produkció, hogy maradunk a feliratnál és az eredeti. Még a felirat is sajnos ezeket maximum jelezni tudja.
1: Nagyon más rajzfilmet szinkronizálni és azt rendezni, mint egy játékfilmet?
0: Ez jó kérdés. Alapvetően igen, szoktuk ugye kicsit pejoratívan mondani, hogy olyan rajzfilmes most a hangod, vagy csinálj egy kicsi rajzfilmes hangot. Nyilván a rajzfilm nagyobb szabadságot ad a torzítás és a hangtechnikai eszközök bevetésében, mint egy élőfilmes produkció. De ezzel együtt én azt mondanám, hogy ami a fontos, hogy a néző ugyanolyan hitelesnek érezze az alakítást, magyarul a beleélés és az átélés az ugyanolyan szinten maradjon, mint egy élőfilmes, hagyományos hangú produkciónál, még ha esetleg el is torzítom, mert papagáj vagyok. Igen.
1: Egyébként hát szinkronizált is, úgyhogy ez egy kicsikét azért olyan, nem, hogy az ember kipróbálja, mert hogy ha nem próbálja ki, akkor nem tudja igazán, hogy mit él át a színész.
0: Hogy én szinkronizáltam-e?
1: Nem.
0: Hát én főleg szinkronizálok. Hát az elmúlt években én már csak alkalmanként rendezek szinkront, jellemzően új magyar animációknak a szinkronrendezésére kérnek fel. Egy kicsit hagyd csak egy produkció, az most úgy tűnik, hogy Kanban fog indulni a rövidfilmes verzióban, aminek a bemutatója pár héten belül lesz, most még erről többet nem beszélhetek. Szintén nagyon esélyes, esetleg nemzetközi
1: titkos premier.
0: Igen, ez egy művész rövidfilm, talán a címét említhetem, Lucaszék, de amit akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy igen, alkalmanként rendezek, és rengeteget szinkronizálok. Ebben a Csongor és Tündében is van egy nyúlfarknyi szerep, amit én csináltam meg, de alapvetően, amit kérdezett, igen, a rendezésnél nagyon-nagyon sokat számított, legalábbis számomra az, hogy álltam a mikrofon túloldalán is jó párszor.
1: Ember érti, hogy mi zajlik a másikkal, mi történik ott.
0: Abszolút.
1: Igazán. Az, amikor azt hallja, hogy a szinkronból mi lett, és ugye ezek a régi idők nagy film szinkronjai és nagy filmes karakterei, akik találkoztak, most egy példát mondok, mert ez mindenkinek ott van a fülében és a szem előtt, Woody Allen, Kern András.
0: Igen.
1: Szóval amikor azt mondják, hogy ma már ez nincs így, mert futószalagon apró pénzért dolgoztatott, kifejezetten szinkron színészek azok, akik ellátják ezt a munkát. Erről ön mit gondol?
0: Volt egy ilyen folyamat. A rendszerváltás után és a kereskedelmi televíziózás beindulásával csak ugyan volt egy nagymértékű felhígulás. Egész egyszerűen a munkák mennyisége és volumene miatt. Nem mondanám, hogy csak a streaming szolgáltatók miatt, de jó pár éve érezhető már egy ellentétes folyamat, talán már 10 éve is, és most azt gondolom, hogy megint nagyon minőségi szinkronok készülnek, és bocsánat, hogy ezt nem olyan rég szinkronizáltuk egy Zuhanás anatómiája című Káni nagydíjas filmet. A 4 főszereplő közül a 3 másik partnerem a Katonai József Színház művésze volt. Tehát azt gondolom, hogy ma is nagyon-nagyon minőségi szinkronok készülnek, és hála Istennek a szinkron az egy olyan szakma, hogy más nem mondjak itt a Cető Roland, a csongorunk hangja, aki játszik ugyan színházban, de nem arról híres, és mégis az ország egyik legjobban szinkronizáló és legszebb hangú színésze. Tehát a szinkronon belül van egy nagyon-nagyon vegyes csapat, hogy kőszínházból, amatőr színházból csak szinkronizál, tényleg nem annyira számít a múlt, hanem inkább az, hogy mit tesz le az asztalra az illető, illetve a mikrofon.
1: Hát voltaképpen ez így normális, csak ugye el voltunk annyiból kényeztetve, hogy az egyébként is tévéjátékokban, filmekben látott sztárok adták a hangjukat, és volt hozzá arc. Tehát tudtuk, hogy ki kicsoda, ez egy nagy előny.
0: De amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon fontos, hogy akkoriban nem készült annyi anyag.
1: Hát tehát
0: bocsánat, hogy így fogalmazok, de az az ember vagy művész mennyiség, színész mennyiség, aki volt, bőven lefette ezt. Manapság, ha minden csak színházi színészekkel dolgoznánk, akkor sem tudnánk feldolgozni.
1: Hát akkor nem lenne este előadás.
0: Így, pontosan, így van.
1: Viszont
0: így
1: akkor, van. Ha már ebbe így belegabajodtunk, még egy ezzel kapcsolatos kérdést az oktatással kapcsolatban hadd tegyek fel. Vannak olyan tanfolyamok, kifejezetten tanfolyamok, amik azt hirdetik magukról, hogy ők szinkronszínész képzők.
0: Igen, hát ez egy kényes kérdés. Jelen pillanatban is rengeteg botrány futott a szakmán belül ezzel kapcsolatban. Nem tudok teljes mértékben elhatárolódni a dologtól. Én azt gondolom, hogy ha ezeknél a szűrés megfelelő, és tényleg olyan embereket vesznek fel. Én is ismerek legalább 10-15 olyan kollégát, aki ilyen iskolában végzett, és remek, és csodálatos, és nagyon örülhetünk, hogy a pályánra kerültek. Ezekkel az iskolákkal általában leginkább az szokott a probléma lenni, hogy a tandíj miatt boldog-boldogtalan felvesznek. És ez nem a tanárok hibája, a tanárok remek szakemberek, szintén kollégáim többnyire, akik dolgoznak szinkron stúdióban.
1: És nem is a diákok hibája, mert ők meg elviszik.
0: És nem is a diákok hibája, így van. Tehát ha valaki alkalmatlan, és lehet ezt a dolgot tanulni, mindent lehet egy picit tanulni, de nyilván azt a képességet, ami ahhoz kell, hogy valaki színész legyen, teljesen mindegy, hogy mikrofon, kamera vagy színpadon, azt nagyon minimálisan lehet tanulni, és hogyha erre nem szűrnek rá az elején, ezt a képességet nem vizsgálják, akkor úgyis csak szomorúság lesz a vége.
1: Igen, ez a legfontosabb tanulsága ennek, hogy olyan embereket nem érdemes, nem szabad a pályára csalogatni, akikkel aztán maga a szakma nem nagyon tud mit kezdeni.
0: Így van.
1: De hát nem ezzel kezdtük, hanem azzal, hogy gratulálok, és akkor én vissza is kanyarodok ahhoz, hogy a Csongor és Tünde című rajzfilmet ünnepeljük, mert ő Brazíliában a Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon, az Animaverzón díjakat kapott, a legjobb rendezését, a legjobb karakteranimációt, és Sík Csaba Krisztián a díjazottja a legjobb szinkron díjának. Csaba, örülök, hogy beszéltünk, és gratulálok.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Aztán megnézzük meg a Csongor és Tündét. Egyébként a Filmion ott van, és megnézhető a magyar nyelvű változat, akár felirat nélkül is, mert hogy ott csak így látták. Szóval Csaba, még egyszer gratulálok, és köszönöm szépen a beszélgetést. És elbúcsúzom önöktől is, kedves hallgatók. Ez volt már a Kultúra. Holnap is számítok a figyelmükre. Köszönöm szépen. Rónai Egont hallották. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassulásra számítsanak az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, tovább a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. Akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Dráva utcától az Erzsébet hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Dózsa-György úton a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Erős a forgalom az Erzsébet hídon Pest felé, a Rákóczi hídon mindkét irányban, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Kongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a Városhatártól befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják, a Spirit FM kulturális műsorát. Tudják jól, minden nap, ami hétköznap, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. És Cserdi Zsolt a mai szerkesztő, én meg Rónai Egon vagyok. Béres Istvánnal indítjuk a mai adást, aki az Esterházy Magyarország Alapítvány kuratóriumi tagja, és arról fogunk szólni, hogy közzétették az Esterházy Irodalmi Díj hosszú listáját. Ez egy 2026-os lista, rengeteg művész, rengeteg mű. Béres úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Ki dönti el, hogy arra a listára, ami a zsűri elé kerül, milyen kötetek kerülhetnek, milyen művekkel dolgoznak, mint törjék a fejüket?
2: Nagyon széles körben kértünk ajánlásokat, felkérést küldtünk Magyarország összes egyetemének irodalmi tanszékére, felkértük a magyarországi irodalmi folyóiratokat, szerkesztőségeket, megkerestünk egyéb fontos, releváns szervezeteket, például a Magyar Tanárok Egyesületét, Fiatal Magyar Tanárok Egyesületét, és tőlük kértünk jelölést arra, hogy milyen művet, alkotót tartanak érdemesnek a 2026-os irodalmi, Esterházy irodalmi díjra, a tavaly megjelent szép irodalmi művek közül.
1: Igen, itt ez fontos, hogy ezek kortárs alkotások kellenek, hogy legyenek. Tavaly Darvasi László nyerte az Esterházy Irodalmi Díjat, vele beszélgettünk is, és nagyon büszke volt, úgyhogy ez a díj jó helyre került, és szép a célja, jó a megfogalmazása is nyilván.
2: Ez egy monumentális alkotás. Mi boldogok vagyunk, hogy a zsűri egy ilyen rendkívüli díjat, vagy regényt választott ki erre a díjra.
1: Ez a Neandervölgyiek, csak hogy ezt is rögzítsük.
2: Igen, a Neandervölgyiek című regény, hatalmas irodalmi alkotás, 1908-tól 1957-ig követi egy kisváros, több magyar család életét. Ebben a, hát nyugodtan mondhatom ezt a közhelyes kifejezést, vérzivataros időszakban egy rendkívül érdekfeszítő és rendkívül mély alkotás, de emellett nagyon olvasmányos is.
1: Igen, az egy kiváló könyv, és népszerű könyv is volt a mérete ellenére. Ugye nagyon sokan megriadnak attól, hogyha azt mondják nekik, hogy hát vidd ezt a három kötetest, de ezt érdemes. Na de az idei felhozatal, hogy látja, milyenek a mostani könyvek?
2: Hát a magyar irodalmi élet tényleg fantasztikusan gazdag. Több mint 200, 200 és 300 között jelentek meg könyvek, kötetek, és hát nagyon színes az a paletta, amit aztán a zsűri kiválasztott azokból a jelölésekből, amit a longlist, tehát hogy a longlistből a zsűri most választja ki a shortlistet, nagyon gazdag. A legnagyobb magyar írók, költők is szerepelnek ezen a longlisten, a középgeneráció is, és a legnagyobb örömünkre fiatal, tehetséges kezdő írók, költők is.
1: Ugye az ő helyzetük azért nehéz, mert nekik még be is kell futniuk. Nekik például rengeteget jelentene egy ilyen díj. Aztán ott vannak ezek a nagy bölények, Parti Nagy Lajos, meg Vámos Miklós, meg Spiró, meg a többi, Hály János, meg a többiek, akiknek megvan a kialakult közönségük.
2: Hát igen, sorolhatom Rakowski Zsuzsát, Nádas Pétert, szóval tényleg fantasztikus a lista. Nekünk az a célunk, hogy a fiataloknak is adjunk támogatást, nyújtsunk támogatást. Ha önmagában bekerül egy-két fiatal a shortlistre, én azt gondolom már az is nagy szó nekik, mert az a célunk, hogy a shortlistre került alkotókat is fogjuk támogatni különböző megjelenésekkel, különböző projektekkel.
1: A hosszú a 60 kötetből áll, 60 kötet? Azt hiszem valahogy így,
2: 61. Igen,
1: szóval igen. Azt meg lehet nézni az interneten. Mikor lesz ebből meg a rövid, az a hét, amiből választhatunk?
2: Igen. Május 12-én a Rózsavölgyi Szalomban fogjuk bejelenteni, ezen dolgozik most a zsűri.
1: Mi pedig figyelemmel fogjuk kísérni, és hírt adunk róla, hogy mely kötetek lettek azok, amelyek aztán végül is a közönség elé kerülnek, hogy döntsünk.
2: Előre is köszönjük. Ez egy nagyon nemes vállalkozás, úgyhogy minden támogatást nagyon köszönünk.
1: Mi pedig örülünk annak, hogy egy újabb irodalmi díj gazdagítja a magyar irodalmat. Ez az Esterházy irodalmi díj, erről számoltunk be. Ennek a mostani állapotáról Béres Istvánnal, aki a kurátora az alapítványnak. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm minden nyugnevében.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Nevada államban sikerült megfékezni az erdőtüzek egy részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több 100 000 oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, a Több-Kevesebb című műsort. Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok! Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai adást, és Vrazsovics Ritával indulunk, a Bank 360 elemzőjével, aki megnézte azt, hogy mennyi pénzt költünk hitelre gyakorlatilag. A folyószámla hitel lényegében az, ami arra vár, hogy hozzányúljunk, elköltsük, és aztán valahogy törlesszük. És hát igazából ezzel szokott a legnagyobb baj lenni, hogy az a hitel az ott van, és minden hónapban emészti fel a megtakarítható pénzeket. Rita, mit talált, hogyha közelebbről megvizsgálta azt, hogy mennyi pénzről van itt szó?
3: Itt a Magyar Nemzeti Banknak az adataira tudunk támaszkodni. Ők minden hónapban közzéteszik azt, hogy mennyi volt az az összeg, ami ugye a hóvégi állomány mennyi volt a folyószámla hiteleknél. És egyébként az látszik, hogy ez az összeg alapvetően nem emelkedett meg annyira nagyon az elmúlt időszakban. Itt, hogyha egybe vesszük az összes ilyen típusú hitelnek a hóvégi állományát, akkor 2026. június végén 277 milliárd forintról van szó. Azt lehet elmondani, hogy vannak bizonyos időszakok az éven belül, amikor ez az összeg valamivel meg szokott ugrani, ez általában a novemberi nagybevásárlásoknak az időszaka, ugye ekkor van a Black Friday, illetve a decemberi karácsonyi vagy ünnepi nagybevásárlásoknál is az látszik, hogy jobban kifutunk a keretből, mint amennyire kellene, illetve valamivel visszafogottabban is kiszoktunk futni a keretből, például most az iskola kezdés időszakában is.
2: Van ebben a folyószámla hitel dologban egy kis önbecsapás, mert amikor mondjuk nyitunk egy számlát egy banknál, egy pénzintézetnél, akkor ott a mi bankszámlánkhoz lényegében fel is ajánlják. Ha mondjuk, hogy állítsák be, akkor egy szó nélkül beállítják, és akkor az ott van. És úgy tekintünk rá nagyon gyakran, mint hogy egy ilyen készenléti tartalék, hogyha hozzá kell nyúlni egy kis pénzhez, ami már nekünk egyébként nincs, hát ott a folyószámla hitel erre van, ugye?
3: Ez így van. Az enyhe túlzás, hogy szó nélkül beállítják, itt azért a bank elvégez egy egy jövedelemvizsgálatot, hogy lássák azt, hogy egyáltalán képesek lennénk.
2: Jó, de hát az ma már online is megy sok esetben, tehát látják, hogy odaérkezik a fizetés, és akkor annak alapján csinálnak valamit.
3: Persze, ez így igaz, illetve ilyenkor ugye a bank az ügyféllel közösen meg tud határozni egy összeget, hogy mi az a maximum összeg, ameddig úgymond mínuszba tud ilyenkor menni az ügyfél. Ezt hasznos lehet beállítani, de alapvetően az az ideális, hogyha ezt az összeget soha nem kell kihasználnunk, mert soha nem megy
2: mínuszba a számlánk. Hát igen, mert hogy ez nem ingyen pénz. És itt a másik, amit nagyon gyakran nem számolunk, mert hogy itt ugye külön nem kell arról alkudozni a bankkal, hogy itt mennyi a THM, keresek egy jobb THM-et kínáló pénzintézetet, itt ez egy adottság.
3: Bankok között itt is lehet különbség a THM-et, illetve a kamatot tekintve, viszont azt mindenképp fontos tudni, hogy ennek a folyószámla hitelnek a kamata sokkal magasabb szokott lenni, mint egy átlagos személykölcsönnek például a kamata, tehát ebből a szempontból sem érdemes ezt gyakran használni. Hogyha esetleg tartósabb ideig mínuszban marad a számla, akkor nagyon könnyen összejöhet egy nagyobb kamatköltség, ami utána még nagyobb problémát jelenthet, hogyha ezt törleszteni szeretnénk.
2: Viszont a törlesztés meg automatikus, mert hogyha megérkezik a számlára a pénz, akkor az gyakorlatilag feltölti, hát addig, ameddig az a pénz elég.
3: Igen, ez így van. Hogyha esetleg valaki belásna abba a hibába, hogy túl gyakran használja ki a folyószámlahitelt, és ez túl sok kamatköltséget okoz, akkor érdemes lehet akár egy kisebb összegű és jóval olcsóbb személyi kölcsönnel megpróbálni kiváltani ezt a torlódó tartozást.
2: Mert ugye itt egyébként nekünk arra van lehetőségünk, hogy a hónap kezdéséig, általában a legtöbb banknál talán úgy van, hogy a hónap első napjáig ezeket a tartozásokat kifizessük, és akkor onnantól ez le van nullázva.
3: Igen, így van, viszont arra figyelni kell, hogy itt nem áll rendelkezésre annyi idő a törlesztésre, mint például egy hitelkártyánál, ahol valamivel hosszabb türelmi idő áll rendelkezésre. Ugye ez egy teljesen másik konstrukció, de alapvetően hasonló elv szerint működik, hiszen mind a két esetben a banknak használjuk a pénzét egy meghatározott kamatért cserébe.
2: Mik az adatok, mennyire vagyunk tartósan eladósodva ezekkel a hitelkártyákkal és folyószámla hitelekkel, most a kettőt egybevéve akár?
3: Most személy szerint, mármint személyre bontva nem fogok tudni pontos összeget mondani, mert az nincs előttem. Viszont ugye június végén a folyószámla hitelek, a kamatozó hitelkártya követelések, illetve a nem kamatozó hitelkártya követelések összege volt összesen 277 milliárd forint. Ez egyébként valamivel ez tavaly óta emelkedett valamelyest, és azt lehet mondani, hogy például még tavaly novemberben viszont magasabb volt, ugye akkor volt a Black Friday, akkor például megközelítette a 280 milliárd forintot is.
2: Hát most is jön majd évvége, most is jön Black Friday, jönnek a karácsonyi ünnepek és a bevásárlások, meg az ajándékozás, úgyhogy félő, hogy ismét egy kicsit elszaladaló. De ha észnél vagyunk, ha figyelünk ezekre a költségekre, akkor azért olyan nagy baj nem lehet. Igazából mindig az a jó tanács, hogy addig nyújtózkodjunk maximum, ameddig a következő hónapban vissza tudjuk pótolni ezeket az összegeket, ugye?
3: Ez így van, erre mindenképpen érdemes odafigyelni, és hogyha valakinek olyan problémája van, hogy ő át szokott csúszni ebbe a mínuszba, akkor érdemes akár egy havi költségtervet készíteni az előttünk álló költségekkel kapcsolatban, hogy próbáljuk meg minimalizálni a kiadásokat, és akkor viszonylag hamar egyenesbe lehet hozni a családi költségvetést.
2: Vrajovics Rita, Bank 360, köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Állandóan azt lehet hallani, hogy egészségesen étkezzünk, és hogy mi az egészséges étkezés, azt ugye egyfelől receptekkel, másrészt alapanyagokkal szokták leírni. Az egészséges élelmiszerekkel kapcsolatban pedig még a politikának és a gazdaságnak is van bőségesen dolga, mert hogy az egészséges élelmiszerekre szoktuk mondani, hogy aha, igen, csak azok a legdrágábbak, hogy ez igaz-e, és hogy mit lehet ezzel tenni, és hogyha tesznek valamit, akkor annak milyen hatása van, ezek iránt érdeklődöm Erdélyi Dóránál, aki az Ökonomusz elemzője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Szóval a kormányzat meghalva azt a panaszszót, hogy a drága egészséges élelmiszerek sokak számára el sem érhetők, az áfáját 27%-ról 5%-ra akarja csökkenteni. Ehhez nyilván körül kell írni azt is, hogy mit tekintünk egészséges élelmiszernek.
2: Pontosan ez a legfontosabb kérdése tekintetben, hogy mit tart majd a kormány egészséges élelmiszernek. És azért is különösen fontos ez, mert még nincs egységes definíció arra se itthon, sem uniós szinten, hogy mi számít egészséges ételnek, élelmiszernek. Az unió csak azt szabályozza, hogy a címkéken fel kell tüntetni a tápanyagtartalmat az egyes termékeknél. 100 g-ra jutó mondjuk szénhidrát, zsír, fehérje, só, ezzel mindannyian találkoztunk már. Illetve még egyéb definíciók is léteznek, például a marketing kategóriák, hogy fit, wellness, light, de itt is fontos látni, hogy ezek tényleg csak inkább marketing fogalmak, mert például egészségesnek tekintünk-e egy light üdítőt, ami ugyan cukormentes, de erősen feldolgozott. Tehát mindenképpen érdemes definiálni azt, hogy a jogalkotónak, hogy mit tekint ő egészséges élelmiszernek.
1: Ugye itt még tovább nehezíti a kérdés, hogyha már a cukormentes kérdést felvetettük, az, hogy a cukorpótlékok mennyire egészségesek, és mivel pótolják azt az édesség érzetet, amiért mondjuk ezeket az üdítőket, vagy bármilyen más terméket, pontosan, ami ebbe a kategóriába tartozik, megveszünk. És hát ennek is iszonyú nehéz a körülírása, mert mindig a korral változóan, meg a tudomány állásával változóan kerülnek ki az egészséges kategóriából.

0: különböző adalékok.
1: Pontosan, tehát nagyon nehéz tájékozódni egy laikus emberként, hogy mi az, ami jó, vagy éppen jobb, mint a másik, viszont erre több európai ország is bevezetett saját rendszert. Az egyik legismertebb az a francia eredetű Nutri-Score rendszer, ahol A-tól E-ig jelölik a termékeken a tápanyag tartalmat egy skálán, zöldtől piros jelzéssel is illetik, ahol azt nézik, hogy a kedvező összetevők, illetve a kerülendő összetevőknek az aránya milyen az adott terméknél például. Mennyi rost, fehérje, zöldség, vagy éppen energia, telített zsír, cukor, só van benne. Viszont itt is csak annyi segítséget kapunk, hogy egy adott kategórián, termékkategórián belül tudunk összehasonlítani például, hogy két műzli közül melyik a jobb választás.
0: Világos. Ugye vannak más módszerek, az angolok lámpát használnak, közlekedési Igen. lámpát használnak a jelölésekre, de mind arról szól igazából, hogy ha ezt választod, akkor több jót választasz mellé, mint rosszat.
1: Igen, mindegyik rendszer ezt próbálja egy kicsit megfoghatóbbá tenni, akár egyértelmű jelzésekkel, színekkel, százalékokkal, stb. Például az északi országokban ilyen kis kulcsjuk szimbólumot használnak, vagy éppen az olaszoknál ilyen kis elem piktogramot használnak, és azon belül is százalékokat. Tehát többfajta jelölés van országokon belül, viszont egységes, kimondott, definiált, hogy egészséges élelmiszer, olyan még nem létezik az Európai Unióban.
0: Viszont mi meg nem úgy döntünk, és éppen önöknél olvasom, hogy mennyire kategorikusan kimondható, hogy nálunk nem annyira az számít, hogy egészséges vagy kevésbé, hanem az számít, hogy mennyibe kerül.
1: Pontosan az árérték aránya leginkább meghatározó a magyar fogyasztók esetében, hogy mi alapján döntenek, hogy milyen terméket vesznek. Tehát a megfizethetőség, az akciók, ez nagyon fontos az élelmiszervásárlásnál. Hasonlóan fontos még az, hogy milyen ízű a termék az Euróbarométer kutatás szerint, viszont az már kevésbé fontos, hogy milyen az élelmiszerbiztonság, vagy az élelmiszer földrajzilag honnan származik, vagy éppen milyen a tápanyag tartalma.
0: Dóra, látott arra adatot, hogy több, hát nehéz ezt is leírni, persze, hogy mit tekintünk annak, de több vacakot eszünk mi, mint mondjuk a nyugat-európaiak, akik nél egyértelműbb, vagy már gondozottabb az, hogy mi az egészséges és mi a kevésbé?
1: Erre kevésbé állnak rendelkezésre adatok sajnos, viszont ilyen hírekből térnek hallani, hogy kevésbé vagyunk tudatosak az élelmiszerfogyasztás tekintetében, bár azért ennyire kategorikusan talán nem lehet kijelenteni, mivel a tudatosság egy kicsit azért nőtt a magyar vásárlók körében is, hogy megnézik, hogy tényleg mit esznek, ha a családi büdzsé is megengedi azt.
0: És ha már a büdzsé szót említette, azt mondja a minisztérium, hogyha 5%-ra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, na itt megint ugyanott tartunk, hogy mik azok, igen, akkor egy olyan 150 milliárdnyi bevétel kiesés történne az államkasszánál. Nyilván nem ez az a pillanat, amikor lemond az adóbevételről a kormányzat, tudva azt, hogy milyen gazdasági körülmények között vette át az irányítást, de közben ez egy nagyon határozott ígérete volt. Tud arról valamit? Lehet arról hallani valamit, hogy mikortól vezetnék be?
1: Erre vonatkozóan még nincsen hivatalos információ. A minisztérium közlése szerint az áfa csökkentést majd akkor vezetik be, hogyha a költségvetés stabilizálódott. Különféle elemzői várakozások vannak e tekintetben, talán 2027-től várható erre vonatkozó jelzés, de még egyértelmű dátumot nem mondtak.
0: Addig fél lábon is kibírjuk valami furcsát fogyasztva, amire ráírták, hogy egészséges, és aztán el is hisszük, igaz? Na hát ez már nincs olyan nagyon messze. Erdély Dóra, köszönöm szépen, az Ökonomusz elemzőjét hallották, arról beszélgettünk, hogy mi számít egészséges élelmiszernek, és hát hogyan tudjuk azt meghatározni, nem lesz könnyű.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: szék, nincs vaj a fúja szél.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a villányi utat a Móricz Zsigmond körtérnél, mert tűzoltók dolgoznak. Élénk a forgalom a Szél Kálmán tér közelében, a Rákóczi hídon Buda felé, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, illetve a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál. Az Útinform információi szerint baleset miatt korlátozásra és torlódásra számítsanak az M0-as autóút déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharaszti közelében. Szintén Dunaharaszti közelében az M5-ös autópálya felé szakaszos sávlezárás okoz lassulást karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületen kell áthajtani szegélyépítés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt 15-16 év egyik legjelentősebb programja, amit az Orbán kormány meghirdetett, és aminek kapcsán a politikáját meghatározta, az a családbarát kormány volt. Ennek rengeteg intézkedését hirdették, és tették magukévá a családok, már akik hozzáfértek a különbözőkhöz, legyen az babaváró, csok, vagy bármi más, ami ebbe a kategóriába, akár az otthonstart kategóriába is beletartozhatott. Cirfusz Mártonnal beszélgetünk, a Periféria Kutatóközpont társalapítójával a következő percekben arról, hogy kik kaptak valódi segítséget az Orbán kormánytól ezeken a támogatási programokon keresztül. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hogy ez nem volt teljesen elérhető mindenki számára, szinte egy ilyen társadalomtudományi vagy szociológiai közhely, ezt rendszeresen szemére is vetették az Orbán kormánynak az elmúlt években, de mennyire nem? Tehát mennyire nem volt ez társadalmasítva?
2: Igen, ezek az eszközöknek a nagy része, amelyekről beszélt, azoknak a családpolitikai eszközökről van szó, amelyek így valahogy a lakhatással is összefüggenek, azoknak a nagy részéhez vagy a gazdagabb háztartások, családok, vagy a középosztálybeliek tudtak hozzáférni, és hát nagyon sokan kimaradtak ezekből. Ennek az egyik oka az a feltételek voltak, ahol például sokszor kikötötték azt, hogy mondjuk folyamatos munkaviszony kellett, hogy legyen az igénybevevőnek, amelyeket például azok, akiknek mondjuk szezonálisan van munkájuk, vagy időszakosan tudnak csak dolgozni, azok emiatt nem tudták igénybe venni ezeket. Ez például egy kör.
1: Ugye azt mondják azok, akik ezt pontosan látják és statisztikákkal rendelkeznek, hogy például az otthon start hiteleknek az elsöprő többségét a társadalom felső egyötöde tudta igénybe venni. Ami azért is érdekes, mert ez például úgy lett meghirdetve, hogy ez a fiatalok számára, úgy unblock, a fiatalok számára nyújt majd lehetőséget. Akkor ezt hozzátehetjük, hogy azon fiatalok és idősebbek számára, akiknek eleve volt pénzük?
2: Igen, itt az otthon start program az ebből a szempontból egy kifejezetten rosszul célzott eszköz lett, hogyha az volt a cél, hogy a fiatalokat segítse. Ugye azt nem tudjuk, hogy most itt a gazdagok között a fiatalok voltak-e felülreprezentálva, de az biztos, hogy a közepes vagy alacsonyabb jövedelmű háztartások közül nem nagyon tudtak ehhez hozzáférni. Szóval a sima, nem támogatott piaci lakáshitelekhez is többen hozzáférnek a közepes meg az alacsony jövedelmek közül, mint az otthon starthoz, amelynek egyébként pont az lett volna a célja, hogy a közepes meg alacsonyabb jövedelműek is igénybe tudják ezeket venni. Úgyhogy itt valószínű elég sok olyan háztartás vette ezeket igénybe, ahol nem is költöznek bele ezekbe a lakásokba, amelyeket megvásároltak, ezeket nem tudom, majd ilyen befektetési céllal hasznosítják a jövőben.
1: Ezek azok az ellenvetések, bocsánat, hogy közbevágok, amik kapcsán a kormány még nem döntött afelől, hogy folytatja ezt az otthonstartot. Minden esetre a kiemelt kormányzati beruházás státuszból kivette az ennek örvén létrejövő beruházásokat. Ez azért jelentheti azt is, hogy a program marad, csak a hozzáférés lehetősége lesz sokkal nehezebb.
2: Ugye az otthonstartból lehetett is használt lakást vásárolni. Ez egy ilyen plusz lehetőség volt a beruházók számára, hogy az új lakás kínálatot is növeljék, amelyeket azután majd részben otthonstarttal, részben más pénzügyi eszközökkel megvásárolnak majd a lakók. Úgyhogy ez önmagában, hogy a kiemelt beruházásokat, amelyek az otthonstartos ilyen lakásokra vonatkoznak, azokat most befagyasztották, az nem jelenti azt, hogy az otthonstartból ne lehetne egyébként lakásokat vásárolni. Meglátjuk majd, hogy a kormány hogy dönt, azért biztos, hogy most folyik a munka a minisztériumban, hogy megnézzék a számokat, megnézzék a költségvetési terhét ennek a programnak, ez ugye több 10-100 milliárd forint minden évben, a következő 20 évben, úgyhogy nyilván itt majd mérlegel a kormány, hogy akár a jövőbeli igénybevételekkel, akár a már kihelyezett hitelekkel mit kezd.
1: A csok meg a babaváró hitel az pont azt a célt szolgálta volna, hogy legyen az bármely társadalmi rétegből érkező fiatal pár, ők ezt igénybe tudják venni. Ehhez képest viszont volt egy szigorú banki hitelképességi és jövedelmi elvárás sorozat, ami megint kizárta azokat, akik a legrászorulóbbak lettek volna, és megint azoknak adott lehetőséget, akik eleve olyan jövedelemmel rendelkeznek.
2: Így van, tehát hogy nem azt állítom, hogy ezekre a programokra nem volt szükség, meg hogy ne lettek volna olyan családok, akiknek mondjuk ez segített abban, hogy egy kisebb lakásból egy nagyobba tudjanak költözni a gyerek vagy gyerekek megszületésekor, de hogy nagyon sokan kiestek ezekből a programokból, akik számára meg nem volt más családpolitikai vagy lakáspolitikai eszköz. Úgyhogy itt arra is kellett volna gondolni, meg kellene a mostani kormánynak is gondolni, hogy legyenek mindenki számára elérhető eszközök, és a költségvetési forrásokat megértelemszerűen inkább a közepes meg rosszabb helyzet, anyagi helyzetűek számára összpontosítsuk, és ne a gazdagabbakat támogassuk.
1: A bérlakás program meghirdetése, amiről egyébként Magyar Péter még a kormányra kerülése előtt is beszélt, és Vitézi Dávid azóta is emlegette, szóval hogy az például lehetőség lenne?
2: Lehetőség lenne, majd meglátjuk a részleteket, amiket ugye az év végéig dolgoznak most ki, mert itt is az lesz majd a kérdés, hogy ehhez az egyébként nagyon jelentős forráshoz milyen szervezetek fognak tudni hozzáférni, szóval mi nagyon örülnénk neki, hogyha az önkormányzatok mondjuk hozzáférhetnének ez a forráshoz, és tudnának fejleszteni a saját bérlakásállományukon. Nagyon jó volna, hogyha non-profit szereplők meg tudnának jelenni ebben a szektorban, és az a kevésbé jó irány, hogyha ez mind az ingatlan fejlesztőknek megy majd, akik meg drága bérleteket fognak ezekből fejleszteni. Úgyhogy itt majd a részletszabályokon dől el minden, de legalább az a tény, hogy a megfizethető lakhatás, mint ilyen jelzős szerkezet megjelent ennek a programnak a beharangozás, akkor az mindenképpen egy jó irány.
1: Köszönöm szépen, beszélünk még erről valószínűleg bőségesen, és sokat lehet, hogy mi ketten is. A Periféria Kutatóközpont társalapítója Cirfusz Márton volt a vonalban. Márton, köszönöm.
2: Köszönöm.
1: Még annyit mindehez, hogy illetve ezen túl, hogy ránéztem itt az árfolyamokra, az euró árfolyama jelen pillanatban 362 forint 70 fillér körül mozog, egy picikét ingadozva le és fölfelé, igazán komolyan nem befolyásolva ezt a pozícióját. És hát látszik az is, hogy újraírja a Tisza kormány a költségvetést, ez egy egészen friss bejelentés, és gyakorlatilag ez adná a lehetőségét arra ez az új költségvetés, hogy amiről szóltunk az imént, az megvalósulhasson, tehát egyfajta stabilizáció a költségvetésben lehetőséget adna arra, hogy 2027-ben például az élelmiszerek áfáját, az egészségesekét 27-ről 5%-ra csökkentsék, vagy mondjuk áttekinthetőbb helyzetbe kerüljön a költségvetés egy bérlakásprogram indításához. Sok-sok ezzel kapcsolatos kérdés van, ezekről ebben a műsorban rendre beszélünk és fogunk is a közeljövőben is. Ez volt a Több-Kevesebb, a Spirit FM gazdasági magazinja. Rónai Egon vagyok, tartsanak velünk holnap is. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Irodóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Nevada államban sikerült megfékezni az erdőtüzek egy részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűz ütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsiát és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektár pénztárnyi területet pusztítottak el, 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 ezer ember kimenekítését rendelték el, további 45 ezernek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.

0: Jó reggelt, üdvözlöm Önöket! Újra itt egy új hét, egy hétfő reggel, és nem csak reggel, hanem egészen este 7:30-ig én várom ma Önöket. A mai fórumainkban mondom már is, hogy délelőtre milyen témákat választottunk. Szerdától újra teljes kapacitással termelhet a paksi atomerőmű, nem fogad kezet a parlament tisztással elnökével Kövér László, és csütörtökön szavazhat a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökéről. József a vonalban, jó reggel!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm szerkesztő asszony is, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Én az elmúlt 100 nappal kapcsolatban annak értékelésével szeretném kezdeni a mondani valómat. Winston Churchill az egyik legnagyobb 20. századi politikus azt mondta, hogy a politikust azt különbözteti meg az államférfitől, hogy a politikus mindig a már a 4 éves parlamenti ciklusokat akarja megnyerni, az államférfi pedig a nemzetékekben gondolkozik, tehát van nagy évű elképzelése a jövőt illetően. Én ez alapján vizsgálnám itt ezt a elmúlt században, nagyon sok barátommal egyeztettem ezzel kapcsolatban, akik különféle pártállásokat képviseltek. Hát mi többek között azért választottuk a Tiszát április 12-én, mert annak a gyűlölet cunaminak, amit az Orbán kormány zúdított a magyar társadalomból, végérvényesen elegünk volt. Gondolok itt a poloskázásra, az Ukrajna elleni kampányokra, a folyamatos Brüsszel elleni uszításra, stb. És az elmúlt 100 nap után, most már ez a kegyelmi állapot véget ért, azért lennének észrevételeink, a kritikai észrevételeink a jobbítás érdekében a magyar tétel kormányzásával kapcsolatban. Puzsai Robert is megfogalmazott egy nagyszerű eszébe a közelmúltban erről egy, nem tudom, olvasta egy elemzést, aminek a lényege, a magyar tételnek most már ideje lenne elengedni a Fideszt és a Orbán Viktort, aki ugye nem is létezik már szinte a magyar politikába. Ezt a folyamatos hergelés, gyűlöletkeltést a Fidesz-szel szembe be kellene fejeznie idejében, és hát neki kéne állni kormányozni. Én nem voltam a Fidesz rendszernek nagy barátja, perekre jártam, megpróbáltak lehetetleníteni engem meg a fiamat, aki egy nagyon ismert kézművész, tehát nem szeretjük a Fidesz rendszert, csak bennünket ez már zavar. Tehát el kéne engedni, és hát ugye Magyar Péternek az a baj, hogy mindenről a Fidesz meg a volt ugye miniszterelnök jut az eszébe. Tehát magyar társadalom arra vár, hogy nem konfrontatív politikát kellene folytatni, hanem konszolidálni kellene most már 100 nap után végre a magyar politikai viszonyokat. A másik, ami hát nagyon fontos, hogy a Fidesznek a választás, vagyis a Tiszának a választás ígéreteit komolyan kellene venni. Itt a Tisza ugye nagyon komoly ugye vállalásokat tett, utalok csak nem emlékszik rá, 2002-ben Rendva Ildikónak, a szocialisták nagyasszonyának volt még a választási kampányban egy ígérete, és valahogy így szólt, hogy még egyszer tagolva elmondom, hogy nem lesz gázáremelés. Ez egy hírhedt mondat volt. Magyar Péter is a választási kampányban legalább 40-szer vagy 50-szer elmondta, hogy ugye megtartjuk a rezsicsökkentést, sőt még ki is terjesztjük. Hát ehhez képest ugye a kapitány úr belengedett egy gázáremelést, és a Tiszapárt hódudvarához tartozó Bot Péter Ákos augusztus 21-én tett egy elkezdte fejtegetni, Somos András készített fel egy riportot az ATV-be, hogy hogyan kell a Tisza kormánynak elmagyarázni a lakosságnak, hogy a választási ígéreteit nem lehet teljesíteni. Az a helyzet, hogy ebbe Magyarországon mi minden kormány belebukott. Nem hosszú távon, középtávon, tehát én úgy gondolom, hogy a Tisza pártnak és Magyar Péternek nagykorúnak kell tekinteni a magyar társadalmat, és azokat a legfontosabb vállalásait, hogyha nem akarja, vagy nem tudja teljesíteni, azt bizony el kell magyarázni a magyar lakosságnak és a választóknak, mert bizony nagyon hamar úgy jár, hogyha elérkezik az igazság pillanata, tehát a 2027-es költségvetésnek a beterjesztése, és abba ezeknek egy része, vagy nagyon nagy része nem szerepel, sőt, megszorításokat, sarcot akarnak a magyar lakosságnak a nyakába sózni, hát bizony nagyon könnyen bezuhanhat a népszerűsége. Tehát a lényeg az, hogy tessék komolyan venni a választási ígéreteket, a magyar lakosságot a napi politikai Facebook harc helyett ugye tessék idejében tájékoztatni arról, hogy mit, hogyan fognak teljesíteni, és hogyha elmarad, és hogyha elhúzódik, mert olyan az ország gazdasági helyzete. Tessék nagy különbözőt nézni a magyar választópolgárokat, azt a 3,3 millió embert. Azért figyelmeztető jelez, mert volt Margit-sziget, a Margit-szigetén augusztus 20-án a Tisza közösségnek egy országos találkozó, biztos beszélt, biztos, ugye, hát nagyon sokat elemezték ezt a különféle tévécsatornák. 50 ezer tagja volt a Tisza pártnak, hát nem is a tagja, a Tisza mozgalomnak, a Tisza közösségeknek, és ebből pár ezer lézengett ott a Margit-szigeten. Tehát a csalódás már elérte a Tisza-szigetek közösségét. A Magyar Péternek tanulnia kellene ugye a 2002-es eseményekből, ugye akkor Orbán Viktor a Tisza-szigetek előzményeként akkor meghirdett ugye a polgári köröket. Fidesznek akkor nem volt ugye vidéki bázisa, és ezeket a polgári köröket beépítette a Fidesznek a pártszervezetébe, az ott levő legkiválóbb embereket, akik ott megjelentek 2002 után a Fidesz első választási veresége után. Tehát én úgy gondolom, hogy a Tisza pártnak is ugye ez lenne a feladata, hogy ezeket a Tisza közösségeket valahogy integrálja, tehát egy egész országot átfedő pártszervezetet hozzon létre, mert hogyha ennyire elfeledkezik, és ugye nem vonja be a kormányzásba, illetve a napi politikába a Tisza-szigetek közösségét, azt fogja észrevenni, hogy ezek a Tisza-szigetek elolvadnak, elfogynak alóla, akkor bizony a következő esetleges választáson óriási probléma lesz ezzel kapcsolatban. A másik, amit ugye szeretnék megjegyezni, amit illene szintén komolyan venni a Tisza pártnak, amit megígért, sőt Radnai Márk múlt héten erre utalás is tett, csak hogy hát ezt megint úgy, mintha úgy látnánk, ilyen kritikus szemlők, mintha elfeledné a Tisza kormány a társadalmi egyeztetés. Ugye? Július 21-én bejelentette, ugye, Vitézi Dáviddal együtt Magyar Péter ezt a Baross Gábor tervet. Ennek a lényege Magyarország vasútfejlesztése, 3500 milliárdot próbálnak erre fordítani. 2031-ig egy 5-6 éves tervez, magyar vasútvonalak korszerűsítése. A legnagyobb problémánk azzal kapcsolatban, akik itt élünk a Balaton parton, hogy ezt semmifajta társadalmi szakmai egyeztetés nem előzte meg. 4-5 magyar összehajolt belpesti, belbudai magyar Budapesten, és közölték, hogy ez lesz. Na most ennek az lett a következménye, hogy ebből a 3500 milliárdból egyetlen egy fillért nem kívánnak fordítani a Keszthely, Tapolca, Balatonfüred vasútvonalnak a villamosítására. Mi, akik itt élünk, több tízezer ember, ebbe a körzetbe, ezt mi felháborodva vettük tudomásul. Ebbe a felháborodásba természetesen bekapcsolódott már Navracsis Tibor, aki az ellenvéleményét tolmácsolta, és Balatonfüred polgármestere, dr. Bóka István is. Az utóbbitól azért érdekes, mert ugye 21-ig ezt a Székesfehérvár Balatonfüred vonalat villamosították, ennek ellenére ugye Bóka István kiállt emellett, 50-60 éves krehácsok, múzeumi darabok közlekednek ezen a vonalon, környezetszennyező dízelvonatok, óriási hanggal és füstöt okázva.
0: Én itt annyit találtam, ez a Keszthelyt, hogy mondta, hogy júliusában bejelentett terv, igen, ez a 3550 milliárd, amit mondott, ennek keretében Keszthelyt is érintő, közvetlen Budapest-Balaton-Keszthely vasútvonalon közlekedő új, kényelmes, prémium elemekkel rendelkező távolsági vonatok büfével első osztálya forgalomba állítását tervezik 20-35-ig.
1: Na most bocsánat, természetesen Keszthely meg Budapest között ki van egy
0: vitalilag. De hogy ön azt mondja, hogy ott Keszthely környékén a kisebb vonala?
1: Nem. Az a helyzet, hogy Keszthely, Tapolca és Balatonfüred között nincs villamosítva a vasúti pálya.
0: Ja, értem.
1: Lekapcsolják leszedik Keszthelyen meg Füreden a villamos mozdonyokat, és 40-50 éves krehácsokat raknak oda. A ja, Fidesz kormány 21-22-ben megígérte, hogy befejezik ezeknek a vasútvonalaknak a villamosítását. A Navracsics úr így belengetett ilyen balatoni körvasokat, ígérgetett itt fűtfát, nem csináltak semmit. Mi meg most látjuk, hogy ugyanezt akarja folytatni ugye a Tisza kormány. Elmondanám, hogy ezt a Keszthely, Tapolca, Balatonfüred vasútvonalat nyáron többmérő ember használja. Tehát többmérő ember utazik. Rendszeresek a késések, a... volt úgy, hogy lerohadt a vasúti pálya kellős közepén egy ilyen dízel monstrum, küldtek a helyére egyet, az is bedöglött. Aztán végén más órát kellett várni a legnagyobb főségbe a, ugye a, az embereknek, hogy küldjenek egy vonatpótlóbuszt. Tehát könyörgöm, Vitézi Dávid, nem Budapestnek. Ja, és akkor ugye Budapestnek a hármas metróját, meg a Budapest körgyűrűt, meg az etc. az fejlesztik, erre meg egy szívesen szándékoznak áldozni. Vitézi Dávid nem Budapestnek a közlekedési minisztere és beruházási minisztere, hanem Magyarországnak is. Tehát igenis az itt élő emberekkel, a Balatoni Szövetséggel, a különböző városokkal, például a Tapolca polgármesterével kellett volna konzultálnia. Én akkor hiszem el, hogy a Tiszapárton belül működnek a fékek és ellensúlyok, ha majd Varga Balázs Tiszás képviselő, dr. Balatincz Péter és Forsthofer Ágnes, akiknek a körzetébe tartozik ez a villamosi, ez a vasútvonal, majd interpellálnak Vitézi Dávidhoz, hogy mikor lesz ez villamosítva, ez a pályaszakasz, mert higgye, hogy katasztrofális ez az állapot, és 30 éve várunk már, akik itt lakunk, ez a több tízezer ember, hogy végre villamosítsák már, mert állandóan ugye fél órás-órás késések vannak, és nem akarjuk azt, hogy még 20-30 évig ugye ez az állapot így maradjon, mert hát ha most ebből az EU-s pénzből, ebből a 6000 milliárdból, ami jön, erre nem fordítanak, akkor mikor fordítanak?
0: Ja, persze, világos.
1: Az Orbánék hivatkozhattak arra, hogy hát kérem, azért nem folytattuk Füred Tapolca között a vasúton a villamosítás, mert 22-től nem adott az EU egy fillért se. Oké, ezt elfogadjuk. Hát nem tud, persze az egy másik dolog, hogy az Orbánék hibájából nem adtak, mert olyan politikát folytattak, hát amit ugye, amit folytattak. Az első témához azért a Magyar Péter el kell mondani, meg a Tisza kormány, hogy viszont ezt a paksi válságkérdést ezt kiválóan menedzselték. Tehát látszik azt, hogy most már visszakapcsolták. Tehát a kezdeti ugye, bizonytalanság után ezt a történetet azért nagyon jól levezényelték, és ha már a választási ígéreteknél tartunk, ugye a Tiszapártnak az anyagi vállalásai mellett az egyik legfontosabb választási ígéret az elszámoltatás volt. Ugye ez a harmadik témát érinti, hogy akkor tudják elkezdeni ugye az elszámoltatás, ha megalakul ez a nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal. Na most el kell mondani, hogy most is állnak azok a hivatalok, amelyek alapján el lehetne számoltatni a potentátokat. Bocsánat, hogy ilyet mondok, de én nem értem, mi ez a tökölődés a Hankó Balázs meg a Kim körül. Hát tudja mindenki azt, hogy nem tudom, hány tízmilliárdot ott eltapsoltak, nem kulturális, hanem választási célokra. Hankó Balázsnak szinte a volt kulturális és innovációs miniszter, szinte az összes munkatársát körbelövöldözték, kihallgatták. Nem értjük, hogy három hónap után a rendőrség, illetve hát a nyomozó szervek ebbe az ügybe a legfőbb érintettet, a Hankó Balázst miért nem hallgatták ki tanúként? Nem mondom azt, hogy gyanúsítottként, mert ugye hát ahhoz megfelelő vádat. De hát azért tanúként ki kellett, a kabinet főnökét letartóztatták, az NK-nak egy csomó képviselőjét. Tehát ezt nem értjük, tehát nagyon döcögve haladt ez a történet, a másik az MNB ügyében sem történt, egyetlen egy tanúként történik kihallgatás vagy előzetes letartóztatás. Most olvasom, hogy egy parlamenti vizsgálóbizottságot hoztak létre. Ennek az ügynek a társ vagy előzetes letartóztatás. Most olvasom, hogy egy

0: Ték, és egyetlen egy ember tanúként vagy vádlottként ebben a 600 milliós ugye, sikkasztásban, pénzzel tapsolásban nem hallgattak ki. Tehát az emberek nem arról van szó, hogy vért kívánnak, csak ugye most már, ha elszámoltatás legyen elszámoltatás, mert ugye 36 évig eddig soha nem számoltattak el a rendszerváltás óta egyetlen egy politikus se.
1: Az nem lehet, nem tudom, mert én sem tudok belsős infokat, de nem lehet, hogy majd akkor, hogyha a hivatal feláll, akkor fogják... Már én nem is azt kérdezem, hogy akkor fogják elszámoltatni, hogy inkább, hogyha már akkor számoltatják el őket, az is késő? Korábban hát, kellett nem, volna?
0: Nem késő, csak mert ugye ez egy rendkívül bonyolult dolog. Azt lehetett látni, hogy ez a volt fideszes legfőbb ügyész, aki ugye önként lemondott, ennek semmifajta érdeke nem fűződött hozzá, a Paul Péterre lecsapatba játszó fideszes potentát volt. Hát ott még megértjük, hogy ugye hogy ő nem gyanúsított meg senkit, de hát ott volt, bocsánat, ott volt a rendőrség. Tehát a rendőrség nyomoz, a rendőrség kihallgat, az ügyészség ugye vádat emel, a bíróság meg ítélkezik. Tehát a rendőrség már 3 hónapja ugye a Tiszás irányítás alatt van, Tiszás belügyminiszter van.
1: Világos, világos. József, egyetlen egy percünk maradt a reklámig, a második témáról még nem mondott semmit.
0: Hát nem volt. Én megmondom őszintén, hogy...
1: Szándékosan került-e?
0: Igen, hát a Winston Churchill-re hivatkozok meg én, akit én nagyon szeretek, mert a 20. századik legnagyobb politikusának tartom, ő azt mondta, hogy a politikusoknak egymás között mindig úriember módjára kell viselkedni. Azt, hogy olyan megy hozzá egy Tiszás képviselő, Kövér László, az pedig elutasítja a készfogását. Nem akarok erős kifejezéseket használni, mert nem akarok bíróságra járni, mert már volt benne részem. Tehát ez nem a politikai felpéhez tartozik. Kövér Lászlónak illene úriember módjára viselkedni, ráadásul úgy, ahogy viselkedett ő a parlamenti ellenzékkel az elmúlt, nem tudom, 16 év alatt.
1: Világos. Tehát József, nagyon szépen köszönöm, kénytelen vagyok önbe folytani ezt, mert el kell mennünk reklámra. Minden véleményét és gondolatát nagyon köszönöm, és további szép napot kívánok. Reklám, és költözünk az Extrára.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt készüljenek forgalmi akadályra a 15. kerületben a Klapka-György utcában a Szerencs utcánál. A 124-es autóbusz terelve közlekedik a Bosnyák tér felé, nem érinti a Klapka-György utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a Lajos utcában a Kolosi tér irányában a Nagyszombat utca után. Telített a budai alsórakpart és a pesti alsórakpart szakaszonként, az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, valamint a Dózsa-György út a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Petur utcát lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.

0: Üdvözlöm Önöket! Továbbra is László velünk a vonalban. Most nagyjából egy negyed órára jöttünk vissza, majd ezt megismételjük, és utána jön a szokásos, ilyenkor megszokott nagyjából két órás szünetünk, és aztán jövünk vissza. Egész nap én fogok visszajönni. Szóval László, azt ígértem reklám előtt, hogy utána nézek az összegeknek. Ugye arról beszéltünk, vagy azt hiányolta, hogy nincs információ arról, hogy az import az összegben mennyit tett ki, ha jól emlékszem.
1: Igen.
0: És Pásztor Szabolccsal készült egy interjúnk a tegnapi híradóban, ő az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Hadd idézek szó szerint három sor, de mégiscsak szó szerint idézem, ez így korrekt. Ha azt az időszakot nézzük, ami július 25-e és augusztus 4-ét köti össze, akkor a nettó import becsült értéke villamosenergiából természetesen 25 milliárd forint volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a leállásnak, a részleges leállásnak, ennek az energiafeszültségnek, krízisnek ez volt az import ára, ez volt az import számlája. Nyilván ezt lehetne még tovább tagolni, meg részletesebben kifejteni. Lehet, hogy másnak más értékek jöttek ki, ennyit tudtam most így reklám alatt segíteni önnek.
1: Ez tökéletesen rendben, és nekem is rémlett ez a 25 milliárd, ami nem egy kevés pénz, nyilván, viszont amit én igazából hiányolok, hogy tessék már minket nagykorúsítani, vagy elkezdeni a szavazó polgárok nagykorúsítását, és őszintén elmondani a problémákat, mert nyilván volt háttérben egy nagy vita, hogy ugye vannak előrejelzések a Duna vízállásával kapcsolatban, lehetett előre sejteni, hogy intézkedéseket kell tenni, és én tökéletesen megértem azt, hogy egy ilyen nagy horderejű munkába belekezdeni, és aztán végül is nem következik be az a vízszint csökkenés, ami miatt le kéne állítani az atomerőművet, és akkor ott maradt hoppon a szerencsétlen döntéshozó, hogy elkezdett egy munkát, de minek? Fölösleges tulajdonképpen. És itt említeném meg azt a csodálatos, illetve a tragikus eseményt, amikor Supercella csapott le az augusztus 20-ai ünnepségre, aminek halálos áldozata is volt.
0: Igen.
1: És akkor, hát ilyen ugye előfordul, és erre nagyon nehéz készülni. Viszont a következő évben, vagy utána, nem tudom pontosan mikor, ugyanígy megjósolták a Supercella közelettét, és lefújták a rendezvényt, és hát valahogy elkagyarodott a Supercella, és végül gyönyörű jó idő volt végig, de hát akkor már nem lehetett megtartani, mert lefújták az eseményt, és ha jól emlékszem, ennek az lett a következménye, hogy az Országos Meteorológiai Intézetnek a vezetőjét kirúgták. Na hát körülbelül ilyen döntési helyzeteket nem ártana, hogyha a kormányzat úgy őszintén fel tudna tárni, hogy igen, ez várható, ilyen és ilyen, dilemmák előtt áll a kormányzat, el fogjuk dönteni, hogy mi a legjobb megoldás, és hát nem mindig a legjobb megoldást választjuk, és ez belefér, és hozzáteszem, hogy számomra példaértékű volt az, hogy amikor megtörtént az atomerőműnek az a leállítása, tehát ez a nagy termeléskiesés, akkor felhívták a lakosság figyelmét az összefogás szükségességére, és hogy mindenki próbáljon takarékoskodni, és fantasztikus volt azt látni, hogy sikerült. Igen, és valami 9% energia megtakarítást tudtunk produkálni ebben az időszakban. Ez számomra megérte azt a 25 milliárdot, hogy a magyar társadalom megérezd az összefogás erejét. Úgyhogy én ezt nagyon pártolom, hogy ez így történt. És akkor mennék is tovább.
0: Nem fogod kezed.
1: Hát nekem Sólyom László jutott eszembe, aki ugyanezt eljátszotta, hát más volt a szituáció, még durvább talán, hogy egy kitüntetés átadásakor a kitüntettettel nem fogott kezet, mert valami kommunista múltja volt az illetőnek. Már a nevére nem emlékszem, hogy ki volt. Úgyhogy nem példátlan, sajnos, a történelemben viszont nagyon egyetértek itt már elhangzott, hogy hogy a politikus az köteles minden pillanatban, minden szituációban úriemberként viselkedni. Én ugye nem szeretem az úriember szót, de nincs erre jobb szó tulajdonképpen. Igenis, tessék úriemberként viselkedni, egy kinyújtott kezet, azt el kell fogadni, meg a visszautasítás az elég durva modortalanság szerintem. És akkor a csütörtökön szavazhat a parlament a vagyonszerzési hivatal elnökéről. Hát én azt meg is értem, hogy ennek a hivatalnak a felállítása ez ennyi időbe kerül, ezzel az égvilágon semmi probléma nincs. Számomra az jelent egy icipici problémát, hogy még a teljesen régi rendszer, az abszolút változatlan régi rendszerrel, a fideszes legfőbb ügyésszel, meg az alkotmánybírósággal, meg mindennel együtt, csak annyit kellett volna én szerintem csinálni, hogy egy megfelelő parlamenti bizottság ne kezdjen el nyomozni semmit se, csak kérje ki az ügyészségtől a elmúlt 10-15 évben megkezdett, tehát feljelentés alapján megindított, és valamilyen oknál fogva leállított ügyeknek az aktáit. Tessék azokat a bizottság rendelkezésére bocsátani, és valaki nézze át őket, hogy mennyire volt indokolt ezeknek az ügyeknek a leállítása. Szerintem piszkosul föl lehetett volna ezzel pörgetni az eseményeket, mikorra feláll ez a hivatal, a vagyonvisszaszerzési hivatal, addigra már ott lett volna egy anyag, amivel lehet kezdeni, hogy ezek azok az ügyek, amiket újra elő kell venni, és hatalmas nagy nyomozati anyag volt már a van már a háttérben, amit csak folytatni kell. Nem kell ügyeket előről kezdeni. Én így láttam, de lehet, hogy tévedek. Viszont meg kell érteni sajnos a lakosságnak ezt, illetve a Tisza híveinek a bizonyos türelmetlenségét, hogy nagyon úgy néz ki, hogy mintha szabadon akarnák hagyni felsétálni a Fidesz oligarcháit a hatalmas elsíbolt vagyonokkal.
0: Hát ezt azért gondolom, hogy nem így lesz, csak megvárják a hivatalt.
1: Bízunk benne, és én is abszolút híve vagyok a jogállamiságnak, be kell tartani minden szabályt. Mondom, én ezzel egyszerű húzással picit talán fel tudtam volna gyorsítani az eseményeket. Nagyon jó lett volna ez már csak azért is, mert ezek az ügyek, ahogy elkezdenek ugye napvilágra jönni, hogy milyen ügyek voltak és milyen alapon állították le, ezeket már hírként lehetett volna a lakosság részére bocsátani, és a türelmetlenséget talán lehetett volna ezzel csökkenteni.
0: Meglátjuk, László, hogy milyen lesz. Szerintem nagyon sokat fog változtatni akár a közvélekedésen, vagy ezen a türelmetlenségen az, hogyha valóban feláll a hivatal, és valóban elkezdenek csordogálni az első eredmények, vagy első hírek arról, hogy mik azok, amik elsőként a középpontban vannak. Meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált, és minden gondolatát, véleményét is köszönöm. Katalinnal megyünk tovább. Jó napot!
2: Jó napot kívánok, Angéla!
0: Jó napot!
2: Üdvözlöm Önt is, meg az ATV kedves nézőit, meg az ATV összes dolgozóit is. Először is. Én a nyugdíjhoz szeretnék hozzászólni.
0: Igen.
2: Pénteken egész nap szinte arról volt szó, és szeretném kiemelni, én nekem is kevés a nyugdíjam, 143.500 forint, és nem tudom, hogy emlékszik-e rá, hogy Békésből betelefonált egy Mária nevezetű nő.
0: Igen.
2: Nyugdíjas.
0: Igen.
2: És megkérdezte tőle, mivel lenne elégedett, mennyi nyugdíjjal.
0: Ja, hogy mennyi nyugdíjjal, és 180 ezret mondott, én úgy emlékszem.
2: 180 ezret mondott, hát én is azt szeretném mondani, hogy én is megelégednék 180 ezer forinttal.
0: Az már úgy elég lenne egy hónapra?
2: Hát egy hónapra úgy, hogy a gyerekeim besegítenek nekem. Elhiszem,
0: elhiszem. Igen, ő 180-at mondott most már, emlékszem.
2: Akkor besegítenek a gyerekek.
0: Értem, értem, értem, értem. Megkérdezhetem, hogy mióta nyugdíjas?
2: Hát, én már nagyon régen, rokkant nyugdíjas vagyok, mert rendszerváltozáskor már 89-ben vagy 90-ben, nem is tudom pontosan mikor volt, akkor elbocsátottak az állásomból, és én a pszichiátriára kerültem.
0: Ja, értem, értem. Katalin, szoktam kérdezni, kíváncsi vagyok, kinek mi a véleménye, hogy szedegessük össze a szempontokat, hogyha majd tényleg beszélünk szakértőkkel, minél alaposabban tudjuk ki elégíteni az önöknek az igényét is, hogy mi mindenre lennének kíváncsiak. Mi volt, vagy mi lenne az a pont, vagy az indexálás, vagy bármi, amit ön változtatna, azon felül, amit kivettem így a szavából, hogy felemelné 180-ra, mert az már elég lenne?
2: Hát az már elég lenne a megélhetéshez, úgy, hogy a gyerekeim is segítenek.
0: De hogy még akkor is szükség lenne a segítségre.
2: Van három gyermekem, és azok segítenek. Nagyon rendes gyerekek.
0: Világos, Katalin. Meglátjuk, vagy megkérdezzük majd úgy is, hogy mennyire van esély esetleg arra, hogy esetleg kiegyenlítsék a nyugdíjakat olyan szinten, hogy akkor az alsó határ az esetleg ezt az összeget elérje, vagy egyáltalán a kormány mi mindent tervez ezzel kapcsolatban, aztán lehet, hogy tudok majd önnek pozitívat mondani, hogy akár az ön esetében is felemelkedhet ez 180-ra.
2: Értem. Köszönöm szépen. Na most még azt szeretném mondani, hogy én 95-ig dolgoztam tulajdonképpen, mert aztán, de már akkor beteg voltam nagyon, és úgy kerültem be egy irodába dolgozni, de már akkor nagyon beteg voltam, úgyhogy 95-be kerültem be a kórházba.
0: Ja, értem.
2: Úgyhogy 25 éves munka viszonyom van. Azért mondom, hogy én megelégednék 180 000 forinttal, csak azért, hogy meg tudnék élni.
0: Világos, világos.
2: Így is spórolok, most a vizet is gyűjtögetem, és azzal locsolom a virágokat.
0: Vannak akkor ilyen kis praktikák.
2: Igen.
0: Jó, Katalin, rendben. Megkérdezzük majd akkor ezt a 180-at is, és akkor utána járunk, hogy mi mindent mondanak a szakértők ezzel kapcsolatban.
2: És Kövér Lászlóhoz szeretnék még annyit szólni, hogy én nem csodálkozom rajta, mert mindig is ilyen volt. Hát finoman szóval nem intelligens ember. Volt. Soha mindig büntetgette az ellenzéket. Szóval nem csodálkozom, hogy nem fogott kezet.
0: Nem ért?
2: Kritizás alelnökével.
0: Akkor ezek szerint nem érte váratlanul, hogy ez történt?
2: Nem ért váratlanul. Egyáltalán nem ért váratlanul. Nem vártam tőle többet.
0: De elfogadható lett volna, vagy elvárható lett volna, attól függetlenül, hogy a...
2: Persze, hogy elvárható lett volna. Persze, hogy elvárható lett volna. Hát egy unintelligens fickó.
0: Katalin, köszönjük szépen, és akkor ennek utána kérdezünk, aztán ha tudunk jönni új információval, akkor úgy is jövünk, jó? Nagyon szépen köszönöm a telefonát, és további szép napot kívánok, és ha van kedve, vagy ideje, akkor tartson még velünk, mert hogy a reklám, most elmenjünk egy rövid reklámra, aztán jövünk vissza egy újabb, rövidebb blokkal, és aztán tartjuk meg az ilyenkor szokásos kétórás szünetünket, de fél egykor jövök még vissza önökhöz, akkor még ugyanezekkel a témákkal, aztán délután meglátjuk, hogy lesznek-e bármilyen újabb fejlemények, bármilyen újabb események, amik esetleg indokolják, hogy majd cseréljünk témákat, de bármiről nagyon szívesen beszélgetek önökkel. Eddig is köszönöm, hogy itt voltak, legyenek velünk a reklám után is.

Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább vére felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon,

Interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4 megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba, 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A Balaton Siófoknál 23, a Velencei tó Agárdnál 19,5 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Nagy Angélával.

0: És már vissza is tértünk egy utolsó blokkra, az ilyenkor szokásos nagyobb szünetünk előtt. Szerdától újra teljes kapacitással termelhet a Paksi atomerőmű. Nem fogott kezet a parlament Tiszás alelnökével Kövér László, és csütörtökön szavazhat a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatal elnökéről. Ez utóbbit Hantos István, a folyamatot felügyelő bizottság Tiszás elnöke közösség oldalán azt írta, hogy ma zárt ülés keretében áttekintik a pályázatokat, kedden és szerdán nyilvános meghallgatások következnek, csütörtökön pedig megszülethet a döntés a csúcspozíciókról, tehát akkor a héten így adódnak össze a napok, és a bejegyzés szerint a kiválasztási folyamatot 4 civil szervezet, a TASZ, a Helsinki Bizottság, a K-Monitor és a Magyarok Világszövetsége segíti. Tehát ma van az a zárt ülés, kedden és szerdán nyilvános meghallgatások, csütörtökön pedig születhet a döntés a különféle pozíciókról. Nem fogadt kezet a parlament Tiszás alelnökével Kövér László. Ez egy emléktábla avatáson történt. Kőszegi Krisztián, akivel mindez megesett, egy képet is feltöltött a közösségi oldalára, és azt mondta, hogy méltatlanak és szomorúnak tartja a történteket, különösen annak fényében, hogy Kövér László sokáig az országgyűlés elnöke volt. A tisztség pedig lejárta után is példamutatást követel. Szerint a Kövér László látványos elfordulása csak tovább mélyíti a társadalmi megosztottságot, az esetre reagált Havasi Bertalan is, szerinte a Fidesz valamennyi tagjának és minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy szabadon kifejezze ellenérzését a Tiszás önkény uralmi rendszerrel szemben. És akkor az első, amit választottunk fő témaként, de természetesen itt közben még nézem a híreket, mert hogy itt nézem az aktualitásokat is, csak egy picit szerettem volna frissíteni a híreket, de Lászlóval megyünk tovább. Jó napot!
1: Jó napot, csokrom! Nagyon örülök, hogy szerdától megy a kapacitás, megy az összes erőmű. Ez biztos azért sikerült, mert Orbán megitt a horvátoknál pálinkát, azért sikerült ezt így megcsinálni. Azért jött össze, a pálinka rá segített. Most én azért vagyok nagyon mérges. Itt van az ország, magyarul tényleg ma van.
0: És akkor csúnya szavakat nem mondjon László, csak annyit ígérjen meg.
1: Azért nem mondtam ki.
0: Köszönöm szépen.
1: És bocsánat. És akkor megkéri Magyar Péter, a volt miniszterelnököt, vagy mafia főnököt, mindegy, meg az új, hogy hívják ezt a mi hazánkat.
0: Igen.
1: Az enyémé nem, csak az övé.
0: Igen.
1: Meghívja, hogy jöjjenek oda és segítsenek, mert minden. Ők meg azt mondják, hát most megyek üdülni. Hát ilyen, most akkor hogy van ez a mi hazánk? Nem a hazánk az első? Hogy van Orbánnak a pálinka az első, nem a mi hazánk?
0: Mi lett volna a megfelelő magatartás a részükről?
1: Hát nem mennek el üdülni, azt mondják, hogy figyeljük itt a tévébe, vagy oda megyek, vagy, de nem eddig tartott volna oda menni.
0: Uh-huh.
1: Állandóan jár a Toroszkainak is a szája, vagy hogy hívják, nem is Toroszkainak, a vérbírónak az unokája. Jár a szája, és ilyen, ez a kis hozzáállás lett volna ebben, ez ő nekik is jó lett volna, mert látta volna az ország, hogy nézd meg ezt a emberkéket, mind a kettő oda ment megnézni, hogy mi van, legalább nem szólok bele, csak megnézem, vagy azt mondom, hogy hajrá Peti.
0: Összességében egyébként, ahogy a kormány kezelte ezt a paksi helyzetet, azzal elégedett, vagy elismeri őket, vagy...
1: Amennyit én értek hozzá, igen.
0: Mint laikus, persze, úgy értem.
1: Uh-huh. Úgy igen. Igen, uh-huh. Nagyon. És az volt a leg, hogy ilyen már nem is tudom, mikor volt, hogy közvetítette, hogy mi történik, meg mindent. Elmondta nekünk is, hogy miben van bent, az ország van bent. Miben van bent az ország. Nem csak eltitkolták, mint ahogy 16 évig, meg azelőtt is. Hát én most nem dicsekvésen, de én benne voltam a 70-es nagy tiszai árvízbe. Katona voltam, Szolnokon.
0: Uh-huh.
1: 2 hónapig nem vethettük le csak a csizmát, meg a derékszíjat.
0: Meg készenlétbe kellett lenni, gondolom.
1: Igen. Uh-huh. És akkor ott mi kibírtuk azt a 2 hónapot úgy, hogy naponta elment, 8 ember fürdött meg hideg vízbe, mert még meleg víz se volt, hogy nehogy lubickoljanak ott az emberek hideg vízbe, akkor ő neki meddig tartott volna oda menni, és akkor azt mondja, jó van, Peti, hát ne haragudj. Ebben nem lesz barátság közöttünk, de melletted vagyunk. Most, hát, per pillanat. Meg az ország mellett vagyunk. Uh-huh. A kövér úr, meg hát nem úr, bocsánat, nem akarom az urakat bántani. Meg elvtárs sem, mert elvtársnak se jó kövér. Kövér, ő egy selejt ember. Ha az nagyapja nincs vörös katona, nem vörös katona, az apja nem veri le az 56-ot, nincs közöttük, őt nem veszik, ő neki felvételizni kellett volna az egyetemre. Nem csak így bebukok oda, jó van, fiam, mit választasz ez vagy, és akkor végigfigyelik az útját, nehogy elveszem valahol. Mert ő ugye régi az apja is, a MSZMP is, meg a Kumbélás is, minden, ő rá vigyáztak. És akkor kijön, és akkor az Orbán kis titkára, minden, ők köpték szembe azt a rendszert lényegébe. Ő kiabált ugye, hogy az oroszok haza, ami nem volt igaz, mert Cserhalmi előbb mondta, egy évvel vagy kettővel, és azt is magára vette. Úgyhogy én kövért azt soha nem, meg az országgyűlés, vagy soha nem is tartottam egy komoly, nem is egy embernek. Azt nem lehet mondani, nem ember, már ember, csak a cselejtből való. Ő az is, ő neki, ha ide jöttek volna be az oroszok, akkor melléjük áll. Ha az ukránok jönnek be, akkor az ukránok mellé áll. Ő mindig odállt volna, hogy jó legyen, Orbánnal együtt, meg a Slepjével együtt.
0: Havasi Bertalannak mennyire van igaza abban ön szerint, hogy a Fidesz valamennyi tagjának és minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy szabadon kifejezze ellenérzését a tisztás önkényuralmi rendszerrel szemben, és most szó szerint idéztem?
1: Igen, itt két hiba van. Itt kifejezhetik az ellenállásukat, de milyen önkényuralom ellen? Nem a 16 év ellen kellene kifejezni a véleményüket?
0: Hát ők nyilván másul látja.
1: Még csináltam, elloptam a rengeteg pénzt, elvittem mindent, tönkretettem az országot. Hát én vállalkozó voltam végén, nem... El kellett menni, az utolsó 10 évben már nem Magyarországon dolgoztunk, mert nem lehetett egyáltalán. Volt úgy, hogy bevittem az árajánlatot, jött az a parlamentből a Mari, nem mondom milyen Mari, elkérte, és azt mondja, mindjárt jön. És megszökött az árajánlatra, eltűnt, elvitte. És utána nekiállt a kiskola felújítás, volt egy olyan 50-60 milliós iskola felújítás volt. Uh-huh. Eltűnt vele, elment egy tanterembe, a másikon kiment, az eltűnt. Soha többet nem láttam. És utána szóltak, hogy megcsinálják mások. Úgyhogy ilyen sunyi nép volt, sunyiak voltak az egész. Akkor ott volt, mikor az iskolát, mikor leváltották Gyurcsányt, az iskolát befejeztük, már minden megvolt, két zuhanytálcát kellett letenni, és akkor megjelent, akkor lett váltás, megjelentek egy jobbikos, meg egy fideszes, és leállították a munkát, és ahogy ön nem kapta meg a pénzt, én se kaptam meg máig se.
0: Zsuzsa, vagy bocsánat, Zsuzsa lesz a következő. László, a harmadik témáról még nem beszélt, kíváncsi lennék azzal kapcsolatban, mi a véleménye. Már ha nyitott rá.
1: Nyitott vagyok rá. Hát, nagyon bízok ebbe a visszaszerzésbe, uh-huh. hogy ez össze fog jönni, mert hát most már elmondta, még mindenben benn voltam, de ebben is benn vagyok, mert engem is nagyon-nagyon becsapott a Fidesz, azért mondta az utolsó 10 évet, hogy Magyarországon nem tudtuk dolgozni. Olyan dolgokat csináltak, hogy én megmondom már, ugye az enyémé most egyik ügyem, már a katonai bíróságra adtam be, mert egyszerűen ügyészek nem foglalkoztak, bírók nem foglalkoztak, senki nem foglalkozott vele. Kijött a rendőrség a végrehajtóval, a végrehajtó, vagy a rendőr, 6 rendőr, kis rendőrök, egy olyan 10-15 percig azt mondták, hogy na jó van, mi ezt befejeztük, mert a gyomrunk nem bírja. Erre jött 6, vagy 2 alezredes, kérdezte, hol a papírjuk, minden, a bíróságon menjek be érte. Itt ez volt.
0: Világos. Akkor önnek ezek szerint nagy reményei vannak a hivatallal kapcsolatban.
1: Igen, nagyon nagy reményeim vannak, igen. Uh-huh. Igen, nagyon-nagyon szeretném, hogyha itt valami már történne, mert akkor mi dolgunk is akkor előre mozdulna.
0: Világ, persze, dolgunk. persze, László. Reméljük, hogy így lesz, úgyhogy majd beszéljünk majd akkor is, hogyha elindul a hivatal és elindulnak a dolgok. Köszönöm szépen a gondolatait és a telefonát. Zsuzsa, jó napot!
2: Szép jó napot kívánok! Azért hívtam, vettem telefon tulajdonképpen, az egyik volt a Viola. Nagyon kiakadtam rajta, hogy süt róla, hogy haragszik a pestiekre. Nem tudom miért. Vagy irigyli őket, akkor megjöjjön fel Pestre, és éljen itt egy kicsit, hogy megismerje, hogy is élünk. Mi se tudjuk, hogy falun hogy élünk, csak sejtés. Hogy élnek, csak sejtésünk van. Nem egészen értem, hogy miért a 48 és az 57 között születetteket akarja csak, vagy érintette szerint az a bizonyos dolog, a konzervgyár, meg egyéb megszűnése, érintett ott 59-est is szerintem, mert 78, én 59-es, 78-ba kezdtem dolgozni. Uh-huh. Tehát volt pár évem, 90-ig a rendszerváltásig, uh-huh. hogy dolgozzam. Most, sokan nem veszik figyelembe, hogy az, aki a mezőgazdaságban dolgozott, az én nagyon tudom, volt ismerős, ugye dolgozott a TS-be, utána hazament és csinálta a háztáit. Általában a háztáit önmagának csinálta, nem tudom, fizetette utána bármit, de végül is ők abból éltek jól. És én elismerem pestiként, hogy látástól vakulásig tényleg dolgoztak, mert legyúrták a nem tudom mennyit a TS-be, és utána mentek haza folytatni. De sokan otthon voltak, sokuk, és az asszony csinálta otthon a háztáit, a férfi ember meg ment dolgozni. A másik az én életem párja, az építőiparban dolgozott. Ők bizony nyáron 9-10 órát lehúztak, ennek ezt viszont télen ellentételezték, amikor nem tudtak annyit dolgozni, és akkor a ott ledolgozott 9 többletet, azt télen kapták vissza. Uh-huh. Igen, elcsúsztatták, mert télen nem ment az építőipar, tehát nem, akkor még nem fagyálóval higították a izért, vagy sűrítették, nem tudom, viszont nem ment na magyarul az építőipar, tehát még hiába volt és irodista is, meg kinti ellenőrző is, tehát nem fizikailag végezte a munkát, hanem irányított, de akkor is őt is alkalmaztatták az embereihez, akik alá voltak osztva. Tehát ott meg kéne nézni az óraszámot, mert a 8 óra után kapott mindenki pénzt, a 6 óra az csökkentett, a 4 óra meg még inkább csökkentett volt. Tehát ez mind-mind befolyásolja a nyugdíjat. Most a másik, amit én itt írtam, hogy ugye jött Zsuzsa, mondta, hogy sokan dolgoztak ugye vállalkozóknál, akik vagy bejelentették őket, vagy nem. Most én nem tudom, nekem volt ismerősöm, aki kint dolgozott a németeknél, ott a szakszervezet feladata volt, hogy ellenőrizze ezeket. És bizony úgy megbüntették a céget, hogyha valami probléma volt, és a szakszervezet büntette meg, hogy az csak úgy zengett. Úgyhogy nem mertek ezzel visszaélni, mert ugye a szakszervezeti tag mindenhol van, németeknél van. Tehát ha valaki benyögte, hogy bocsi, de én nekem járna a szabadság, meg 8 óránál többet foglalkoztatnak, akkor oda ment a szakszervezet ellenőrizni. Tehát ezt mondjuk így inkább a kormánynak kéne felülbírálni, meg végre jogot adni a szakszervezetnek ilyen téren, mert hogy a szakszervezet ugye elvesztette teljes egészébe nem is tudom, mindent
0: hát nem hatalmát, de nem jó szó nem, ez, de valami...
2: Érdeképviseleti jog.
0: Igen, vagy igen, tudom, igen.
2: Igen, igen.
0: Jogait, igen.
2: Igen. Na most én Lászlóval, mint vonat, nagyon egyetértek, én itt lakom a Hév mentén, a Gödöllői Hév mentén, és én nagyon szurkolok, hogy ne jusson pénz a Gödöllői Hév átépítésére.
0: Tényleg?
2: Rettentően szurk, igen. Megmondom miért. Nem járt még biztos, hogy erre. Én ajánlom, hogy egyszer jöjjön el és nézze meg, ugyanis ez már közlekedés történeti műjárt,

0: mert annak semmi értelme, hogy megkapod a 2000 forintos szépkártyát, és akkor nem tudja elkölteni a teljes összeget, és mit tudom, 10-20 ezer forintja beragad.
1: Világos, világos, Zsuzsa. Fél egy, abszolút, fél egykor akkor ezzel kapcsolatban megyünk tovább.
0: Jó, de ha, én csak ennyit.
1: Jó, világos, nagyon szépen köszönjük, elköszönök önöktől. Két órás szünetre megyünk, fél egykor jövünk vissza.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten telített a budai alsórakpart és a pesti alsórakpart szakaszonként. Az Andrássy út az Erzsébet tér előtt, valamint a Dózsa-György út a Váci út felé a Hősök terétől a Vágány utcáig. Az Útinform információi szerint baleset miatt jelentős a torlódás az M0-as déli szakaszán az M1-es autópálya felé az alsó Némedi csomópontnál. Dunaharaszti környékén az M5-ös autópálya felé szakaszos sávlezárás okoz lassulást karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél a felújítás miatt, napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervíz útja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani, szegélyépítés miatt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. A

0: Köszöntöm Önöket, itt vagyunk, újra visszatértünk a ilyenkor szokásosabb hosszas szünet után. Aki esetleg Lúcsijával nem követte a híradót vagy az összebeszédünket, azoknak mondom, hogy nem ez volt a harmadik témánk, cseréltünk egyet. Lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, ez délelőtt történt, és folyamatosan követjük az eseményeket. Ruszin Szendi Romulus már úton van a helyszínre, úgyhogy ha addig esetleg az adásunkig jönnek friss hírek, aktualitás, akkor természetesen arról úgy is beszámolok, de egyébként délután 4-től is én várom Önöket. Erzsébeti a szó, üdvözlöm, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Parancsoljon, Erzsébet, hallgatjuk!
1: Én nekem délelőtt hallgattam, és egy hölgyet hallgattam a nyugdíjjal kapcsolatban.
0: Igen.
1: Hogy én azt szeretném megkérdezni, hogy a saját nyugdíjammal kapcsolatban, hogy valaki fel tudna világosítani. Igaz, hogy már elég idős vagyok, már régóta nyugdíjas vagyok, de 81-ben meghalt a férjem. Itt maradtam 3 kicsi gyerekkel, és akkor a nyugdíjintézettől olyan levelet kaptam, hogy amennyiben a férjem életben marad, akkor hogy mennyi leszázalékolt nyugdíjat kapott volna. És én annak kaptam meg az 50%-át. Hogy ez jól van, ez így. Mert engem eléggé bánt, hogy mások kapnak egy évig is. És akkor én már kezdetektől fogva az 50%-ot kaptam. Méghozzá nem a fizetésének, hanem ha életben marad, akkor a leszázalékolásnak a 50%-át kaptam.
0: És ez mennyi időn át tartott?
1: Hát, addig, amíg a gyerekek iskolába jártak, most itt nem tudom megmondani, addig kaptam, és akkor utána szünet volt, amikor kinőttek, és mikor nyugdíjas lettem abból, akkor újra felé lett az utolsó pillanatban.
0: Aha, értem.
1: És hogy ezt nem tudom, hogy ez jó csinálták, elfogadjam, nyugodjak bele így, mert mindig eszembe jut, hogy ez hogy is lehet, hogy ilyen módon állapították meg.
0: Mert hogy ez már az a kategória, nem, amikor özvegynek ítélnek meg juttatást, ugye? Valami ilyesmi, és akkor, tehát hogy ez ilyen, mivel hogy a férje halála után jött ez. Tehát, hogy nem tudom, mert nem vagyok benne, csak próbálom összerakni, hogy nem az özvegyi nyugdíj ez talán. Mert hogy a férje halála után, és akkor gondolom, hogy abban is lehet különféle több kategória is, és akkor gondolom ezért lett így, hogy így történt, mint amit ön mondott, most nem akarom elismételni.
1: Hát nem tudom. Aztán volt egy olyan helyzet, hogy küldtek egy levelet, hogy ellenőrzés volt náluk, és én nekem valamit nem jól számoltak, nem nagy összeg, de azt sem tudom, hogy egy hónapra jár, mert nem írták, vagy az összesre, valami 6000 forint, nincs nálam most a papír, mert eléggé mélyen van már eltéve, de 81 már régen volt, és hogy ők ezt nekem nem adták, nem küldték el ezt a 6000 akármennyi forintot, hanem azt írták, hogy az özvegyi nyugdíjból hozzátették az én saját nyugdíjamhoz, és így kvittek vagyunk, úgyhogy ők nem tartoznak nekem semmivel.
0: Ja, hogy akkor hát beleforgatták. Aha, hogy akkor beleforgatták, igen.
1: Igen, így kimocskáztak végül is. Annyit tudok mondani, hogy hát olyan rettenetes összeget kapok most is 45 év után, az idén már 45 éve lesz meghalt, hogy kapok 63 000 forintot, és Igaz, hozzáteszem, mert az lehet, hogy többet ér, hogy a villanykedvezményem megmaradt, mert erőműves volt. Uh-huh. Itt a Tiszaújvárosi erőmű, új erőműben, amit eladtak az angolnak, uh-huh. és az szépen lelépett, és itt hagyta az embereket, meg az erőművet mindenféle lezárás nélkül. Úgyhogy most azt már rombolták, és most valami újat építenek. De sok dolgozó jártak hónapokon keresztül dolgozni, fizetés nélkül. Végül azt hiszem valami állami pénzből kaptak valami kárpótlást, vagy kiegészítést. Nem is tudom, hogy minek nevezték azt akkor, mert akkor már nem járt oda senki a családból. Úgyhogy nem tudom.
0: Itt ugye már felmerült tovább az előzőekben a egyes esetek, vagy egyes eljárási módok felülvizsgálata, akkor ezek szerint talán, ha lenne egy ilyen lista, akkor ezt is fel lehetne sorolni, hogy azoknak a nyugdíja, akiknek a házastársa elhunyt, és esetleg baleset, vagy bármi ilyesmi miatt, hogy akkor az hogy történt, vagy mint történt?
1: Hát az az igazság, hogy utána ez az angol, vagy nem tudom kinek mondjam, az AS-ről van szó, erőműről, hogy a ottani, akkori dolgozókat kárpótolták valamennyi összeggel, úgyhogy őtőlük elvették az engedélyt, vagyis a kedvezményt. Az akkori dolgozóktól még, akik dolgoztak. Uh-huh. Valamennyi pénzösszeggel kifizették őket, és csak a nyugdíjasoknak maradt meg ez a kedvezmény.
0: Világos, világos. És Erzsébet a mindennapokban van segítsége?
1: Hát a legkisebb fiam van itt velem, aki akkor 2 éves volt még, uh-huh. úgyhogy ő van itt velem, már alig tudok járni, úgyhogy ő viszel, egyszer egy héten bevásároljunk egész hétre, ha kenyér vagy ilyesmi kell, akkor ő elmegyen.
0: Világos. Jó, nem kaptam még választ, illetve hát a szerkesztők azt ígérték, hogy fognak szólni, ugye azt nem tudom, követte. Körbe küldtem egy e-mailt a főszerkesztőknek, hogy ne csak a, nyilván nálunk is a híradóban, de én szeretném, hogyha valamelyik nagyobb volumenű műsorunkban, vagy nem is nagyobb volumenű, hanem olyan műsorunkban, ahol több idő van kifejteni egy-egy témát, több idő van beszélni egy-egy szakértővel, beszéljünk a nyugdíjakról, úgyhogy ezt a speciális esetet is felírtam. Még egy-két szót jegyzetelek hozzá, hogy meg tudjam jegyezni, és hogyha ha lesz idő, vagy lesz ilyen lehetőség sorra kerül rá, akkor jelzem majd az adott műsor szerkesztőnek, hogy erre is térjenek majd ki.
1: Jó. Jó lesz, és akkor, igen.
0: Jó, és köszönöm akkor jövünk szépen. Majd. Remélhetőleg jövünk majd új információkkal. Jó, Erzsébet? Köszönjük szépen, viszont hallásra. Anna néni, jó napot!
2: Üdvözlöm, kedves Angéla és mindenkit. Én az örökzöld téma, egészségügy és nyugdíj. Ha a nyugdíjra nem lesz idő, de az egészségügyre szeretném annyit mondani, hogy mindenhol felelősségre vonják az embereket. De most itt az egészségügyben 3 olyan embert találtam, akit igazából a 16 év alatt felelősségre kellene vonni, elszámoltatni. Az egyik Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki megszüntette az egészségügyi minisztériumot, aki összefogta a kórházakat, szakrendelőket, üzemorvosokat, házi orvosokat, stb. Ezt egyszer egy túlvonással megszüntették. A második Balogh Zoltán, tiszteletes urat, papot, aki elmerte vállalni minden szakértelem nélkül, hogy a közegészségügy, tehát a Magyarország 8 vagy nem tudom, 7 millió ember közegészségügyért felelős. Akkor a harmadik, Takács Péter, aki jelenleg a parlamentben is ül, Na most egyszerűen ez a három ember egyszerűen nálam egybe kiveri a biztosítékot, mert egyszerűen annyira lepusztították a közegészségügyet, rengeteg ember haláláért, megrokkanásáért, hogy nem jutottak szakorvoshoz, felelősek. Most egyszerűen nem értem, illetve értem, annyi felelősségre vonás van, hogy csak az egészségügy az mindenkit érint. Mindenhol van rokkant beteg ember, és akik később jutottak a ellátáshoz, vagy meghaltak, vagy megrokkantak bele. Úgyhogy ezt a három embert 1000%, hogy én, hát nem tudom, majd az igazságszolgáltatás. A másik, ha még van időm, a
0: nyugdíjjal
2: kapcsolatban. Igen. Én szerintem úgy lenne igazságos, miután mindenki, aki elmegy nyugdíjba, egyformán nyugdíjas. Tehát nincs kis nyugdíjas, nagy nyugdíjas, egy nyugdíjas. Most az lenne az én véleményem szerint, hogy a minden nyugdíjas kapna ugyanannyi összeget. A 500.000 forintos is, 100.000 forintos is, kitalálnák, hogy mit tudom én, 3,2% jut. Ennyi a keret, mit tudom én, hány milliárd, és akkor darabra osszák el, és akkor mindenki kapna, lehet, hogy mindenki 20.000-et kapna, vagy 5.000-et, vagy 3.000-et, vagy semmit, de egyszerűen én úgy érzem, hogy ez az igazságos, mert egyszerűen nem, hát tulajdonképpen nem lehet igazságot tenni, de én úgy érzem, hogy abban a pillanatban elmegy valaki nyugdíjba, egyformán ugyanaz. Most tessék mondani.
0: Nem, mert még...
2: Ne haragudjon, tudom, hogy szeretne, csak ennyire, hogy mondjam...
0: Hát az, hogy én mit szeretnék, az abszolút másodlagos, itt önök a fontosak. Még a közegészségügyre akartam visszatérni egy kérdésre, hogy mondta, hogy lepusztították a közegészségügyet, és azért le akartam ragadni egy picit ennél, hogy olyan ez, mint a dominó, mert most meg nem mondom ki az a betelefonáló, akivel már többször beszéltünk arról, hogy a hajléktalanokat, illetve az utcán lévő embereket hogyan lehetne visszaintegrálni a társadalomba, és ott is mindig megbeszéltük, hogy valójában nem tudjuk, hogy hol lehetne elkezdeni, mert hogy ez egy körforgás, hogy az egészségügyet... visszaépíteni ebből a lepusztításból. Igen, hol kellene kezdeni? Igen. Vagy nehéz azt megmondani, hogy hol kellene kezdeni?
2: Ezt így nem tudom megmondani, de az, hogy lehetőséget adni nekik, hogy tanuljanak, tehát mert rengeteg olyan ember van, aki szeretne ugye kilépni ebből a nyomorból, és egyszerűen az, hogy nem tud, nincs olyan kapaszkodjon. Azelőtt volt, hogy lehetett ingyen tanulni, mert tudom, hogy 82 éves vagyok, és tudom, hogy mi volt, és egyszerűen ingyen lehetett tanulni, akár levelező, munka mellett, akár úgy is, és egyszerűen így tudnának valahogy megkapaszkodni, ahol ilyen hajléktalan dolgok vannak, csak hát ez a baj, hogy a tanárokat, egyebeket sajnos elüldözték.
0: És az egészségügyet hol kellene kezdeni?
2: Hát,
0: Ki tudja. Igen, ez olyan, hogy most ki tudja.
2: Én nagyon becsülöm ezt a minisztert, aki egészségügyi miniszter lett, és hát nagy fába vágta a fejszéjét, mert azért mondom, még 2010-ben emlékeim szerint 2-3 hét volt a várólista, most meg fél év, 3 hónap, addigra mire oda jut a szerencsétlen ember, addigra már vagy meghalt, vagy egyszerűen olyan az egészségi állapota, hogy olyan rokkant lesz szerencsétlen. Nem tudok. 82 évesen nem tudok tanácsot adni.
0: Ja, persze, világos. Anna néni, van most dolga? Amint, hogy nem akarom kiteregetni a magánéletet, mert hogy nagyjából 20 másodpercünk van, elmegyünk reklámra, de maradjon velünk itt a vonal.
2: Hogyha szeretne velem beszélgetni,
0: mert a nyugdíjakra én még nem reflektáltam, viszont most már időnk nincs, elköszönünk, és egy reklám után jövünk vissza, és válaszolok arra, amit ön mondott.

0: ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta a villamosenergia rendszerre elrendelt krízis helyzetet a magyar villamosenergiaipari átvételi rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye, közölték. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen, a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának Tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenetek érkeztek, és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérő gép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült, műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A tárca vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
5: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2026. február 2-ára. Ezen a napon a Fülöp-szigeteken felmerült, hogy Ferdinand Marcos elnök ellen impeachment eljárás indulhat. A parlamenti képviselők több panaszt vizsgáltak, köztük olyan vádakat is, amelyek szerint Marcosnak szerepe lehetett Rodrigo Duterte volt elnök letartóztatásának ügyében. És szintén 2026. február 2-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jégon vendége Bodor Attila könyvszerző volt, és arról beszélgettek, hogy inspiráló mesekönyv jelent meg Béres Józsefről.
6: Itt vagyunk a Kultúrával, a kulturális műsorral, amelyik minden nap ugyanebben az időszakban, ugyanebben az órában jelentkezik itt a Spirit FM-en. Róna Jégon vagyok, jó napot kívánok! Somogyi Sormos Eszter pedig a mai nap szerkesztője. És az első könyv, amivel foglalkozunk itt a műsorban, sőt az első téma egy könyv, amivel foglalkozunk itt a műsorban, egy mesekönyv. Béres Józsefről írta Bodor Attila, aki itt van a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok!
6: Ha mesekönyv témát választanék, akkor nem biztos, hogy egy tudós ember életét választanám témának, mert hogy ugye ilyenkor szokott jönni az, hogy hogy lehet ezt úgy elmondani a gyerekeknek, hogy izgalmas mesés és számukra is érthető legyen. Nehéz feladatot választott szerintem.
7: Szerintem is nagyon-nagyon nehéz volt, ráadásul még csak nem is én választottam, mert valójában a Móra kiadó kért fel erre a mesére, hogy írjam meg. Hát én is nagyon megijedtem, amikor ezt először így felvetették, hogy ezt meg kéne, és nagyjából hasonló indokok miatt egyébként, hogy én is attól féltem, hogy ez egy gyerek számára nem biztos, hogy érdekes lehet, meg ugye a tudomány miatt olyan szinten kellene esetleg beszélni, mindenféle ilyen tudós dolgokról, amiket ők nem biztos, hogy érteni fognak, tehát mindenféleképpen le kell egyszerűsíteni. Úgyhogy nekem is megvoltak ezzel kapcsolatban a félelmeim, de hál' Istennek remélem, hogy jól sült el ez a dolog talán, és a gyerekek is amúgy szeretni fogják.
6: Elmeséli, hogy ragadta meg a dolgot? Tehát mi volt az a pont, aminél úgy érezte, hogy oké, megvan?
7: Azt hiszem az, amikor tényleg elkezdtem erről egy meseként gondolkodni. A kiadónak egyébként az volt a kérése, hogy legyen mesés, és legyen vicces az egész, vagy legalábbis humoros a mese, hogy a gyerekeknek a figyelmet jobban meg tudjuk tartani, és tulajdonképpen akkor, amikor nem történelmi, vagy ilyen valós személyekként kezdtem el gondolni a szereplőkre, hanem mese figurákként, vagy meseszereplőként, valahol ott kattant át az agyamban, és akkor onnantól kezdve kicsit jobban tudtam ezzel az egésszel dolgozni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ez lehetett az a pont, amikor a holtponton átjutottam, mert tényleg rengeteg ilyen félelmem volt ezzel kapcsolatban, amikor ezt a feladatot megkaptam, hogy ez hogyan fog sikerülni, és tényleg ez volt az, amikor kicsit úgy éreztem, hogy talán mégiscsak menni fog ez az egész.
6: Dr. Béres József ugye kutatóként lett híres, mert egy egészségmegőrző készítményt talált fel, ezek azok a bizonyos cseppek, amik a könyv címében is rögtön szerepelnek, és hát kifejezetten szellemes módon, aki egy cseppet sem adta fel, ugye?
7: Igen.
6: Ez lehet a példa a gyerekek előtt. Ugye keressünk egy tanulságot, amire kifut a mese. Az a tanulság, hogy ne adjuk fel?
7: Nagyjából igen. Valahogy így rögtön ez jutott eszembe, amikor így a mesét elkezdtem írni, hogy Béres Józsefnek annyira ilyen cikornyás élete volt, hogy ő alapvetően nem is kutató akart lenni, hanem ő kertész, és hogy teljesen más irányba indult el a karriere, mint ahogy eredetileg szerette volna. Egy nagyon-nagyon sok akadályt kellett kikerülnie közben, és teljesen véletlen jutott el odáig, hogy aztán végül embereknek gyártott ilyen egészségmegőrző készítményt talált fel végül is. Mindezt úgy, hogy ő közben egyébként egy agrártudományi intézetben dolgozott, növényeket vizsgált, beteg növényeket, konkrétan burgonyát például, és hogy nagyon-nagyon ilyen cikcakos volt tulajdonképpen az úgy egész út, ahogy ő eljutott odáig, és nagyon sokszor mindenféle buktatók voltak útközben, meg rossz akarók és olyan emberek, akik még nehezítették is a munkáját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg valami olyasmi lehet a tanulság ennek az egésznek, hogy ne adjuk fel soha, nem biztos, hogy mindig az lesz a dolognak a kifutása, amit eredetileg szerettünk volna, De a nehézségek azok remélhetőleg csak átmenetiek lesznek, és hogy valami sokkal jobb dolog tud belőle kisülni.
6: Hát ez egyébként a felnőttek számára is fontos tapasztalat, de most ezt csak zárójelesen jegyeztem meg. Viszont van itt még egy érdekesség, ön is oktat és tudós ember, kutat is, és Káposztás Judit, az illusztrátora a könyvnek, hát szintén érintett abban a témában, ami körül forog itt minden, hiszen agrármérnök az eredeti szakmája. Tehát ez a félszavakból is értjük egymást, és kicsit jobban értjük magát a célszemélyt, dr. Béres Józsefet is talán így, nem?
7: Igen, ez valójában egy kicsit még könnyebbé is tette a vele való azonosulást, én azt gondolom, mert így, hogy ő is tudományt művelt, ő így, hogy ő is gyakorlatilag az agráriumban dolgozott. Én is egyébként a kutatásomat azt alapvetően a biotechnológia területén kezdtem el, és a doktori disszertációm az például olajszennyezett területeknek a bioremediációjával, tehát mikrobiális eredetű, vagy mikrobiális módon történő megtisztításával foglalkozott, és nem olyan régen átnyergeltünk egyébként a különböző ilyen antropogén szennyezőanyagokkal szennyezett talajoknak, mezőgazdasági talajoknak a vizsgálatára. Most én jelesül a mikroműanyag szennyezést választottam, tehát ebben vagyok viszonylag kicsit jobban otthon, és pont így, hogy megtaláltam ezeket a kapcsolódási pontokat Béres József élete, meg a sajátom között is olykor-olykor, így valahogy könnyebben tudtam vele azonosulni, és olyan jó leső érzés volt, hogy talán néha értem az ő problémáit a kutatás finanszírozással kapcsolatban, a tudományos előrehaladással kapcsolatban, meg hasonlók, és nagyon jó érzés volt egyébként, amikor megtudtam, illetve nagyon meg is lepődtem rajta, hogy az illusztrátor is tulajdonképpen agrármérnök, mint ahogy ön is mondta, és hogy ez mennyire így az égben köttetett, vagy nem is tudom. Tehát ilyen nagyon-nagyon jó lehetőség volt, én azt gondolom, hogy kettő ilyen tudós ember pont egy tudós életéről állít össze könyvet, az egyik a szövegét, a másik a rajzokat, és valahogy olyan, én azt gondolom, de én mondjuk elfogult vagyok, hogy amúgy egészen jól is sikerült. Tehát kifejezetten szerethetőnek látom egyébként a rajzokat, a szöveget ezt inkább nem fogom most értékelni, de a rajzok szerintem hihetetlenül cukik lettek, meg nagyon-nagyon sok helyen szerintem látszik az agrármérnök végzettség, hogy a zöldségek és a traktorok meg minden olyan kifejezetten mesésen, de mégis realisztikusan vannak benne ábrázolva.
6: Attila, önnek van gyereke?
7: Nincsen.
6: Kivel tesztelte a mesét akkor?
7: Hát én bevallom őszintén, én kicsit úgy gondolok magamra ilyenkor, mint hogyha én is egy ilyen nagyra nőtt gyerek lennék, és a belső gyerekkel szoktam tesztelni, ami bennem van. Hogyha nekem tetszik, akkor reménykedek benne, hogy egy gyereknek is fog. Valahogy így a családban egyébként, meg így a közel ismerősök között sincsen olyan korú gyerek, akivel én ezeket le tudnám tesztelni, úgyhogy teljesen ilyen sötétben tapogatózom sokszor, mert az ismerősök gyerekei még túl kicsik, azok, akikkel dolgozom az egyetemen, ők meg már túl nagyok, és így valahogy nincsen meg még a meccés pontja ennek a dolognak. Úgyhogy én kicsit úgy vagyok ezzel az egészen, hogy egy olyan könyvet próbálok meg mindig írni, amikor mesekönyvet írok, ez most már éppen az ötödik megjelenésem, amit, hogyha én mondjuk szeretek olvasni, meg szerettem volna olvasni akkor, amikor gyerek vagyok, vagy gyerek voltam, akkor remélhetőleg egy mai gyerek is talán valamennyire örömét fogja benne lelni, bár azt tudom, hogy nyilván a trendek változnak, tehát ettől függetlenül az, hogy nekem mi az ízlésem, az nem feltétlenül mérvadó, de hogyha egy bennem élő gyereket ki tud elégíteni a történet, akkor én abban reménykedem, hogy egy mai kis gyereket is majd valahogy kifog.
6: Reméljük, így lesz. A fiú, aki egy cseppet sem adta fel, ez a cím, hát a Béres csepp feltalálójáról, dr. Béres József életpályájáról szól a mesekönyv. Bodor Attila írta, Káposztás Judit illusztrálta, a Móra adja ki, és két nap múlva lesz a kötet sajtóbemutatója, mert hol máshol, mint a Béres székházban. Ott van egy emlékmúzeum is, úgyhogy majd azt is meg lehet tekinteni. És hát hogy egyáltalán ezt a könyvet meg onnantól kezdve meg is lehet vásárolni, úgyhogy én szorítok önnek, remélem, hogy más gyerekek is úgy gondolják majd, hogy érdemes elolvasni ezt a könyvet épp úgy, mint ahogy ön, amikor írta. Köszönöm, Attila. Bodor Attila, minden jót.
5: Még mindig maradunk 2026. február 2-án. Ezen a napon az Egyesült Államokban részleges kormányzati leállás kezdődött, miután a kongresszus nem tudott időben megállapodni a kormányzat finanszírozásáról. Donald Trump február 2-án azt mondta, hogy a republikánus és demokrata törvényhozók közel állnak a megállapodáshoz, így a shutdown várhatóan rövid ideig tarthat. És szintén 2026. február 2-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jégon vendége Erhard Gábor, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetője volt, és a Takácsházról beszélgettek.
6: Az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetője Erhard Gábor a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
6: Az önök tevékenysége jelentős része az épített örökség megmentéséről szól, és arról, hogy ez a megmentett örökség, ez kapjon egy új funkciót, amely egyébként hosszú távon garantálja is a megmaradását, fennmaradását és a méltó körülményeit. Történelmi épületekhez nyúlnak az ország, sőt a határon túli magyar területek különböző helyszínein. Itt van például most egy épület Szombathelyen, a Takácsház. Ezügyben kerestük, hogy erről beszéljen nekünk, de hát aztán szóljunk még egy-két most készülő tervről is. Szóval Takácsház.
7: Igen, a Takácsház, hát mondhatjuk azt, hogy a kivitelezési munkák a végéhez, végükhöz közelednek. Pont egy évvel ezelőtt januárban találkoztunk a szombathelyi polgárokkal a mostani képviseletünkön egy nyílt rendezvény keretében, ahol bemutattuk a terveket, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a 2007 óta használaton kívül álló épület az elmúlt egy évben, hát mondhatjuk azt, hogy révbe érni tűnik a története. Ugye a homlokzatot már múlt év végén megfosztottuk az építési állványzattól, tehát az már eredeti pompájában látható mindenki számára, és a belső munkák is gőzerővel zajlanak, reményeink szerint egy pár hónapon belül, hát ha nem is költözhető, de használható állapotban lesz már az épület.
6: A mi 20. századi történelmünk általában ezeket az épületeket elég jelentősen megviselte, átalakították iskolává, volt, amit magtárrá, a TS irodává, vagy bármivé, ami éppen adott pillanatban kellett, nem becsülték őket semmire. Ez a ház milyen állapotban volt?
7: Hát nem túl jó állapotban. Egyetlen egy szerencséje volt, hogy nagyon jól megépítették ezt az épületet. Ugye azt kell róla tudni, hogy ez az 1910-es évek közepén egy Sodics Lajos nevezetű, nagyon érdekes szecessziós magyar építésznek a tervei alapján valósult meg, és azért hívjuk Takácsháznak alapvetően, mert egy helyi ügyvéd csak Takács József terveztette, építette magának, és valójában ez egy négy lakásos, hát ilyen nagyvonalú, ma úgy mondanánk társasház, akkoriban inkább bérháznak hívhattuk, vagy hívták ezt, volt, amiben nyilván a Takács család élt, illetőleg a többi lakást pedig kiadták, és ebből finanszíroztak az épületeket. A II. Világháború után valóban államosították, szegényt 54-ben átalakították, és az állami gyermekápolónőképző iskolának kapott, vagy adott helyet, ami aztán később átalakult tulajdonképpen egy szakközépiskolának a kollégiumán, lány kollégiumává. Ez egészen 2007-ig működött így, és azóta gyakorlatilag, hát mint általában egyébként az MCC ilyen hasonló beruházásai jó ideje gazdátlanul, egyébként állami tulajdonban, de hasznosítás nélkül, hát várta sorsát.
6: Ez a ház, ez nem műemlék, de műemlék jellegű. Nyilván ilyenkor egy gondos gazda igyekszik az eredeti állapotot amennyire lehet visszaidézni, megtartani. Önök is így járnak ezzel?
7: Valóban így van. Ugye azért sajnos igen, ez az 1900-as évek elejének az építési technológiája egyfelől egy elég jó építési technológia volt, hiszen a szerkezetek szilárdak, még ha azért voltak is szükségesek a későbbi átalakítások miatt belső javítások, de ugyanakkor számtalan szempontból már elavultak, kezdve azzal, hogy az épületet gyakorlatilag egy szűk bejáraton keresztül lehet megközelíteni, és rögtön egy lépcsőt találunk a bejárat mögött, ami az akadálymentes megközelítést ugye hát eléggé lehetetlenné teszi. Szerencsénkre ugye már megoldható, a hátsó oldalon van egy 70-es években készült toldalék, amelyiket egy ilyen közösségi térként fog funkcionálni, és onnét akadálymentesen megközelíthető az épület. Ezen túl gyakorlatilag az összes fontos szerkezetét eredeti állapotában igyekeztünk megtartani. Gyakorlatilag a tetőszerkezet az viszonylag jó állapotban vészelt át az elmúlt évtizedeket, a héjazatát azt cserélni kellett, illetőleg ami komoly problémákat okozott, az a pinceszint falainak a vízesedése, annak a vízszigetelésnek a megoldása, ami már csak azért is fontos volt, mert ezt az említett hátsó udvari oldali akadálymentes bejárathoz akadálymentes belső lépcső, illetve lift kapcsolódik, ami tulajdonképpen a pinceszintet is használhatóvá a működésbe bekapcsolta.
6: Hát meg azért is fontos nyilván, mert hosszú távon gondolkoznak ezzel az épülettel, hiszen képzési központot alakítanak ki benne, mint ahogy azt általában a különféle nagyvárosokban teszik. Mikor nyílik az MCC szombathelyi központja?
7: Hát egy biztosat tudok állítani, hogy szeptembertől már ugye alapvetően az MCC működéséről azt kell tudni, hogy bár a nevünk kollégium, és valójában ugye a nagyobb képviseleteink azok kollégiumként is működnek, egyetemi kollégiumként működnek, Szombathelyen nincs egyetemi programunk, ezért itt ugye a fitesek, tehát az általános iskola felső tagozatát, és a középiskolásokat fogadjuk különböző programokon, oktatásokon, elsősorban hétvégén, tehát ez a 300 hallgató a szeptemberi tanévkezdést már biztos, hogy itt fogja tudni kezdeni. Hogy előtte már tudunk-e működtetni, vagy megnyitni a házat, ugye hiszen ez alapvetően nem csak eznek a 300 diáknak szól ez az épület, hanem nagyon sok nyílt rendezvényt tartunk minden képviseletünkön, ugye a jelenlegi helyén a szombathelyi képviseletünk is, ami megszólítja a szombathelyi polgárokat, illetőleg a Szombathely környékének régiós kulturális központjává szeretne változni. Reményeink szerint ezt mi hamarabb meg tudjuk tenni. A munkák azok, ahogy említettem, másfél hónapon belül egy használat közeli állapotig tudnak eljutni.
6: Merre építkeznek még?
7: Hát a bőség zavarával küzdködnék, hogyha mindet meg akarnám említeni. Talán, hogy eredményeket is mondhassak, ugye Szegeden a közelmúltban adtuk át az egykori iparkamara székházát a Vörösmarty utcában. A többség ma már Bartók művelődési házként ismeri, ahol viszont egy klasszikus kollégiummal, tehát ugye egyetemi programos kollégiumi szállással van dolgunk, azon túl, hogy természetesen irodák, közösségi helyiségek és egy kávézó is megnyílt az épületben. Büszkék vagyunk rá, hasonlóképpen vagyunk Győrben is, ahol az első mérföldkövet az egykori úgynevezett Kis Hilton, fent az Apor Vilmos téren megvalósult, már átadtuk a felújított épületet, jelenleg a második ütem zajlik, ahol a padlástérben, hát 20 fölötti újabb kollégiumi szobát már átadtuk a felújított épületet, jelenleg a második ütem zajlik, ahol a padlástérben,

0: vörösen átalakított marha rossz állapotú, szerkezeti állapotú műemléképületrész. Ott mindkét helyen nagyjából a bontások, tehát az utólagos bontások és a szerkezet megerősítések zajlanak, és hát az új épületrészek, amelyek Pécsett a szállást, tehát a kollégiumi szárnyat, Miskolcon pedig a közösségi iroda és oktatási szárnyat foglalják magukba, ezeknek az építési munkáltatai zajlanak.
1: Ugye a koronaszálló a miskolci, arról azért annyit lehet tudni, ennek volt egy nagy bálterme, meg mozi is működött benne. Ezekkel a terekkel mit tud kezdeni ilyenkor a felújító?
0: Ha van egy fél óránk, akkor nagyon szívesen elmesélek minden részletesen, mert valóban egyébként izgalmas a történet, hogy valóban az épület kellős közepén van egymás fölött két bálterem, tehát rögtön kettőt építettek. A színük és mindenük nagyon érdekesen átalakult, formálódott az évtizedek során. Ugye ott az a szerencsés helyzet van, hogy bár az épület tömbnek a közepén van, mégis van egy lehetőségünk egy hátsó parkolóba, egy ilyen tömbelső parkolóval a direkt megközelítésre. Nyilván ezek alapvetően ugye nem csak az MCC céljait szolgálják, vagy programjainak adnak helyet, hanem a közösség, tehát a város és a észak-magyarországi régiónak a rendezvényei előtt is nyitottak lesznek, tehát ezek nyitott helységek lesznek. Nem könnyű, tehát azért azt a szegény beruházósi osztályon dolgozó kollégák szembesülnek napnak után, hogy ezek azért nagyon-nagyon komoly és nagyon kemény feladatok. Egyelőre az ütemtervek tartva mindenhol tudunk haladni a megfelelő ütemben, nem kis munkával.
1: Jó munkát kívánok, és szép épületeket, nem utolsósorban hasznos épületeket a fiataloknak, meg idősebbeknek ezekben az MCC központokban. Köszönöm, hogy beszélt róluk. Erhard Gábort hallották, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetőjét.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Múltidéző.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma is napos időre számíthatunk. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Még nem sikerült megfékezni a vajdasági deliblati homokpusztán tomboló lángokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. Egyelőre nem tudni, mi okozta a balesetet, a körülmények kivizsgálása elkezdődött. Még idén megkezdődhet a Gubacsi híd újjáépítése, aláírták a beruházásról szóló szerződést, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy a vasúti hídon jelenleg 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. A vasúti híd várhatóan 2029 végére készül el, és emellett megkezdik a közúti részének és a Korvin csomópont fejlesztésének előkészítését is. Kedvezett az inváziós szúnyogok szaporodásának a napokban hullott csapadék, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, ezek a fajok elsősorban a házak körül fejlődhetnek ki, és néhány deciliter víz is elég a szaporodásokhoz. Az elaprózott tenyésztőhelyeken nem lehet biológiailag védekezni a szúnyogok ellen, így itt a permetezés lehet az egyetlen megoldás, tették hozzá. A katasztrófa védelem a következő napokban a Balatonnál a Drávamenti településeken és Borsodabaúj-Zemplén megyében végez szúnyoggyérítést az esti, éjszakai órákban. A Krasznodárt ért éjjeli ukrán dróntámadásban pilóta nélküli repülőszerkezetek szilánkjai találtak el egy helyi magángyermekintézményt. Két gyermek életét vesztette, heten pedig megsérültek. Az ukrán dróntámadás az Ozon orosz webáruház telephelyei ellen irányult az ország több pontján. A cég mahacskalai logisztikai központját is találat érte. Ott tűzütött ki, több alkalmazott megsérült. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat, élelmiszer raktárak, benzinkutak, áruházak rongálódtak meg Ukrajna több régiójában. Harkivban 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Az Európai Bizottság 6,1 milliárd eurót hagyott jóvá Ukrajna védelmi beszerzéseire. A testület szerint az ország függetlenségének napján bejelentett támogatás az ukrán ellenálló képesség növelése mellett Kijev uniós elkötelezettségét is erősíti. Az ukránok az összegből a többi között lég- és rakétavédelmi rendszereket, rakétákat, lőszereket és radarokat vásárolhatnak. Újabb légtérsértést észleltek Románia délkeleti részén. A hadsereg radarjai szerint Moldova irányából repült be egy drón Galac megyébe. Egyelőre nem találtak drónbecsapódásra utaló nyomokat vagy roncsokat. Még mindig nem sikerült megfékezni a vajdasági Deliblati homokpusztán tomboló lángokat. A szakemberek jelenleg a tűz peremét oltják, de a száraz meleg idő miatt továbbra is fennáll az újabb fellobbanás veszélye. A tájvédelmi körzetben pusztító tűz oltásában az Európai Unió tűzoltókkal és 4 helikopterrel segíti Szerbiát.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a Multidézőt, és néhányat lapozunk az emlékezet naptárában. Ezúttal 2026. február 5-ére ugrunk az időben. Február 5-én nemzetközi figyelmet kapott az Ukrajnából Oroszországba elhurcolt gyermekek ügye. Melania Trump bejelentette, hogy továbbra is tárgyal az orosz vezetéssel a gyermekek hazatéréséről. A gyermekek visszajuttatása az ukrajnai háború egyik súlyos humanitárius kérdése. És szintén 2025. február 5-én a Spirit FM letöltendő című műsorában Bogyarák Anikó vendége dr. Murányi Fanni gyermekjogi pszichológus volt, és a jogellenes gyermekelvitelről beszélgettek.
3: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Többször halljuk a hírekben, hogy előfordul az, hogy mondjuk külföldön élő házaspár szétköltözik, elválnak, és a gyermeket az egyik szülő, mint kiderül, a statisztikák szerint általában mondjuk inkább az anyuka megpróbálja hazavinni egy másik országba. Hogy ilyenkor milyen eljárás van a bíróság, hogyan jár el, hogyan hallgatják meg a gyermekeket, a mai adásban ezt is szeretnénk helyretenni. Dr. Murányi Fanni, valaki gyermekjogi szakértő, köszönöm, hogy ismét itt vagy velünk.
4: Köszönöm szépen.
3: És ez nagyon ridegen hangzik egyébként, a jogellenes elviteli eljárás, mert hogy ezt így hívják hivatalosan, és egy picit tegyük helyre akkor a fogalmat, hogy mi ez pontosan mire vonatkozik, mielőtt a részletekbe megyünk.
4: Rendben, jogellenes gyermekelvitelről akkor beszélünk, miként te is felvezetted, amikor a szülő a másik szülőnek a felügyeleti jogát megsértve önkényesen, tartós vagy végleges letelepedés szándékával a közös gyermekkel külföldre távozik, vagy visszatartja őt ebben a külföldi országban, és mindezt úgy teszi, ugye az önkényességen van itt a hangsúly, hogy ez a másik félnek a szülői felügyeleti jogait sérti, és nincsen olyan bírósági vagy más hatósági döntés, ami ezt a cselekedetét jogszerűvé minősíteni.
3: Ez nyilván ilyenkor mindig nagyon nehéz kérdés, hogy ha valaki hazaköltözik, vagy eljön, akkor nyilván azt gondolja, és akkor itt hozzuk is már eleve fel a példákat, hogy általában vegyes házasságnál hallunk ilyet, de a te kutatásod alapján például az is kiderül, hogy nagyon sokszor magyar-magyar házasodik mondjuk külföldön, és onnan jön haza az anyuka vagy az apuka a gyermekkel.
4: Hát alapvetően a jogellenes gyermekelviteli eljárásoknak két iránya van. Az egyik, amikor az országból jogellenesen külföldre vitt gyermek visszahozatalára irányul az eljárás, a másik pedig, amikor az országba hozott gyermek visszavitelére irányul az eljárás, és ami kulcsfontosságú az az, hogy mindig az a bíróság dönt a jogellenességről, vagy annak a hiányáról, ahová a gyermeket vitték. Szóval ilyen szempontból Magyarországon a PKKB, a Pesti Központi Kerületi Bíróság azokat az eseteket vizsgálja, azokban az esetekben dönt, amikor jogellenesen Magyarországra kerül egy gyermek. Az elmúlt fél évben kutatási engedéllyel részt vettem a jogellenes elviteli döntések átvizsgálásában a PKKB-n, és 84 esetet vizsgáltam. Ez a minta a 2019 és 24 között a PKK-ben tárgyalt esetekre vonatkozik, jogerős döntésekre, és ez a kutatás is megerősítette azt a nemzetközi, illetve európai tendenciát, hogy nagyon jelentős az azonos állampolgárságú kapcsolatoknak is száma, mára már, ez ugye egy 10-20 éve nem így volt. Az én mintámban az az eredmény született, hogy 43%-ban nem vegyes párkapcsolatból születnek ezek a jogellenes elviteli ügyek. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a feleknek az állampolgársága az azonos, és azt a felvetést is megerősítette ez a kutatás, amit a bevezetőben említette, hogy az elvívő szülők jellemzően az anyák. Az én kutatásomban csupán 21%-ban volt az édesapa az elvívő szülő, és ennek van egy nagyon érdekes tendenciája, mert amikor megszületett a nemzetközi szabályozás, akkor még az elvívő szülők jellemzően az édesapák voltak, és ez a tendencia, ez megfordult.
3: Azt lehet tudni, vagy kiderül egy ilyen kutatásból egyébként, hogy a tendencia megfordulás van-e bármilyen oka?
4: Azzal magyarázzák, hogy amikor megszületett a szabályozás, nem olyan régi a jogellenes elvitelnek a nemzetközi szabályozás, a 70-es, 80-as évekre tehető, akkor jellemzően a szülői felügyeleti jogától megfosztott édesapa volt az alanya, az elkövető alanya ezeknek a cselekményeknek, és mostanra egyes társadalmi változások is indokolják, de inkább a gondoskodó szülő, az elsődleges gondviselő szülő felé mozdultak el a számok, és most már jellemzően az elvívő szülő az édesanya.
3: Picit beszéljünk a civil részéről is, vagy arról, hogy mi történik technikailag ilyenkor. Vagy mondjunk egy példát, nyilván név nélkül, vagy csak egy fiktív példát. Mondjuk, hogyha magyar párokról beszélünk, akkor nekem vannak olyan ismerőseim, akik mondjuk Londonban dolgoznak közösen, és egyébként szétváltak, ott mondjuk pont nem volt gyermek, de ilyen típusú ügyekre kell gondolnunk? Tehát mi történik? Okay. És akkor egyszer csak fogja az anya, felszáll a repülőre, hazahozza. Én tudom, hogy sokszor utazom a kisfiammal például repülőn, és mindig viszek magammal a biztonság kedvéért, azért van valami nyomtatvány, hogy apukája tud róla egyébként, hogy éppen utazik az a gyermek. Mi történik?
4: Akár az is történhet, hogy szimplán a szülő nincsen tudatában annak, hogy a közös gyermek után a szülői felügyeleti jog is közös marad, még akkor is, hogyha ők elváltak, még akkor is, hogyha ők szétköltöztek, és akár a közös szülői felügyeleti jog megmarad, akár nem. Vannak olyan kérdések, és ez a legtöbb országban úgy szabályozott, mint Magyarországon, amikor a külföldre vitel a végleges vagy letelepedés szándékával, vagy huzamos időtartammal történő elvitel, az megmarad olyan kérdésnek, amiben a szülőket együtt döntési jog illeti meg. Legtöbb szülő ennek nincsen tudatában. Vagy pedig az a eset is előfordulhat, hogy egyszerűen egy nagyon hirtelen, impulzív döntés következtében megromlik a párkapcsolat, és azt mondja édesanyja vagy édesapa, hogy most akkor én hazaköltözöm oda, ahol az én gyökereim vannak, és így ebben a hazaköltözésben, ez egyébként egy szemantikailag nagyon érdekes jelző, hogy azt mondja ilyenkor a szülő, hogy hazaköltözik, de hát a gyermeknek mi a haza? Mert hogy a gyermek ugye az ő szokásos tartózkodási helye, ami ezekben az esetekben ugye kiemelt jelentőségű, nem biztos, hogy feltétlenül megegyezik az édesanyja vagy az édesapa haza fogalmával.
3: Hogyha nem jogellenes elviteli eljárásról beszélünk, és igen, puskáznom kell, hanem mondjuk kvázi normálisan, vagy hivatalosan zajlik egy ilyen elválás, akkor annak egyébként hogy kell történnie, hogy bemegyünk a bíróságra, tehát mondjuk maradjunk, hogy jóban vagyunk, én szeretnék hazaköltözni a szüleimhez, mert azt gondolom, hogy a gyereknek az jobb. Józsi azt mondja, hogy jó, nem jó, vagy elkezdünk vitatkozni, és elkezdünk bíróságra járni. Tehát ha nem megszöktetem bármelyik fél, azt a gyermeket hogy kellene lennie ennek?
4: Hogyha ezt a hazai szabályokat nézzük, akkor ahogyan említettem, van a szülőknek ez az együtt döntési joga lényeges kérdésekben. Ide tartozik ugye a gyermeknek a külföldi tartózkodási helyének a kijelölése, hogyha már ilyen jogi terminust használunk. És hogyha a szülők közt vita van, akkor az elsődleges fórum az a gyámhatóság. Szóval a gyámhatóság fog dönteni ebben a kérdésben, és az lesz az irányadó, ami a gyámhatóság előtt születik. De természetesen az elsődleges az az, hogy békés úton rendezzék ezt a szülők, természetesen vagy megbeszélés útján, vagy esetleg alternatív módokon, például mediáció útján.
3: Ez lenne a normális folyamat, és akkor eljutunk odáig, ami a jogellenes elviteli eljárás. Szembesül vele az ott hagyott szülő, hogy ez történt, mit tud tenni, és akkor jussunk el majd szép lassan a bírósági folyamatig, hogy ott mi zajlik.
4: Hát a szülő ilyenkor azt tudja tenni, hogy minden országnak van egy úgynevezett központi hatósága, aki ezeket a jogellenes gyermekelviteli ügyeket kezeli. Pontosabban nem minden országnak, 103 országnak a világon, akik aláírták a hágai gyermekelviteli egyezményt. És ezek a központi hatóságok kommunikálnak egymással egy adott gyerek ügyében, és hogyha a gyermeknek a kiléte az ismert, akkor elsődlegesen felhívják az elvívő szülőt arra, hogy önkéntesen vigye vissza a gyermeket a szokásos tartózkodási helyére, ugyanis a hágai egyezmény azért íródott, hogy a gyermek visszakerüljön a szokásos tartózkodási helyére, és helyreálljanak.
3: Itt meg is állítjáleti jogok. Sok kérdésem van. Igen. Akkor beszéljünk itt ezen a ponton a hágai egyezményről, hogy ez mikor és hogyan született, mi a fő cél?
4: A hágai egyezmény a 70-es évek végén született, amikor is úgy találták, hogy a nemzetközi ügyekben egyszerűen ez a külföldre vitel olyan mértéket öltött, hogy nincsen arra való jogintézmény, ami szabályozná ezeket az eseteket. És így került megalkotásra ez az új nemzetközi magánjogi jogintézmény, a jogellenes elvitel, és mára már az egyik legsikeresebb nemzetközi jogi dokumentum, mert 103 tagállam aláírta már ezt az egyezményt.
3: Ez a 70-es években született, azt gondolnám, hogy jó pár évtized eltelt azóta, ezt frissítették, vagy van benne olyan, ami mondjuk azóta már így nem érvényes, vagy kellene változtatni ezeken az irányelveken valamit, vagy ez igazából egy olyan célkitűzés volt, ami a mai napig ugyanúgy érvényes, és még 50 év múlva is érvényes lesz?
4: Történtek rajta módosítások, de hogy egy nagyon aktuális kérdéssel éljek, a családon belüli erőszaknak a jelenségével ez az egyezmény a megfogalmazásakor nem foglalkozott. És most nagyon sok kritika éri az egyezményt annak kapcsán, hogy ezt a jelenséget hogyan tudja a szabályozás kezelni, esetleg kivételként értelmezni. Úgyhogy érződik rajta, hogy már több évtized elmúlt, illetve ami nagyon érdekes a gyermekmeghallgatás szempontjából, hogy amikor a hágai egyezményt megfogalmazták, még gyermekjogi egyezmény nem volt, a gyermek meghallgatáshoz való jogát nem ismerték, és így ez sem deklarálódott ebben az egyezményben. Ami esetleg a frissességét növelheti, az az, hogy a 2000-es években európai szinten is szabályozták a jogellenes gyermekelvitelt, megszületett a Brüsszel 2 árendelet, és ez prioritást élvez, ez a Brüsszel 2 árendelet, most már Brüsszel 2 bírendelet, mert ugye módosítást hajtottak rajta végre a hágai egyezmény mellett, szóval európai ügyekben, hogyha az Európai Unió területén történik az elvitel, akkor a brüsszeli rendeletet kell alkalmazni, annak a prioritása érvényesül a hágai egyezmény mellett.
3: Oké, térjünk vissza a példánkhoz. Nem tudom, mondjuk beszélünk Németországról, az egyik szülő fogja hazajön a gyermekével, mert ott jobb, az ott maradt szülő ezek szerint a helyi hatóságnak, vagy fogad egy ügyvédet, vagy kinek szól, és akkor ők Ezek szerint először megpróbálják az anyát fölhívni, hogy figyelj, vissza kéne jönni, mert baj lesz.
4: Igen, a központi hatóság az elvívő szülőt megpróbálja a gyermek önkéntes visszavitelére, visszaadására felszólítani, illetve most már egyre nagyobb teret kap a mediáció, felhívják a szülőt arra, hogy van lehetőség az ügy békés rendezésére is, és hogyha ezek a lehetőségek kimerültek, és ezek a utak nem vezetnek eredményre, akkor a központi hatóság kezdeményezi a bírósági eljárást, de egyébként maga a hátra maradt szülő, szóval akitől elvitték a gyermeket, ő is közvetlenül fordulhat a bírósághoz.
3: Hogyha elképzelek egy ilyen szituációt, akkor ha jól értem, igazából az lenne a fő protokoll, hogy vigyen vissza a gyereket Németországba. Ha mi szétváltunk a párommal, akkor onnantól kezdve nekem egyedül kell a lábamon állni, és mondjuk dolgozni kell, hogy ellássam azt a gyermeket mindenképpen. Tehát én azt mondom, abszolút civilként próbálok gondolkodni. Megértem azt, hogy mondjuk hazajövök, és akkor anyuék tudnak vigyázni rá, elmenni bölcsibe, óviba, iskolába, valami, ameddig mondjuk én elkezdek dolgozni azért, hogy ezt a gyereket tisztességgel fölneveljem. Szóval nincs ebben egyébként valami ellentmondás, hogy vagy akkor mi szól amellett, hogy vigyük vissza oda, ahonnan elhoztuk, hogy ott született, azt a környezetet, azt a nyelvet ismeri?
4: Azt szól amellett, hogy van egy ilyen jogi terminus, hogy szokásos tartózkodási hely, ami elég összetett fogalom, de mégis kulcsfontosságú az elviteli ügyekben. Az egész jogellenes gyermekelviteli eljárás és a szabályozás azt nézi, hogy mi a gyermeknek a legjobb érdeke. És azt tűzte zászlajára a Hágai Egyezmény, illetve a brüsszeli szabályozás is, hogy elsődlegesen az a gyermeknek a legjobb érdeke, hogyha a szokásos tartózkodási helyének megfelelő országba visszaviszik. Azért, mert ott vannak a gyökerei, ott van a megszokott környezete, a kapcsolatai, ott szocializálódott. Természetesen ez csak egy úgymond főszabály, ez alól vannak kivételek, éppen ezt vizsgálja a bíróság. Ez nem egy automatikus eljárás, hanem a bíróság két lépcsőben dönt. Először megnézi, hogy egyáltalán jogellenes volt az elvitel a nemzeti szabályok, európai szabályok szerint. Második lépcsőben pedig megvizsgálja, hogy van-e esetleg olyan kivétel, ami azt indokolja, hogy ugyan jogellenes volt az elvitel, de mégsem kell a gyermeket visszavinni az országba.
3: Itt mik lehetnek fő tényezők? Nyilván rögtön eszembe jut, hogy tök más a szitu egy mondjuk egy 2 hónapos gyermek, meg egy 12 éves gyermek között.
4: Igen.
3: Hogyha mondjuk erről a helyben maradásról, meg igen, az ottani igen, szocializációról igen, beszélünk. Ez például lehet egy szempont?
4: Igen, ez tételesen felsorolja a jogszabály is, hogy mik ezek a kivételek, de most itt az általad említett példára csatolva egy 12 éves gyereknek például már van egy önálló határozott véleménye, és ezt is kivételként határozza meg a jogszabály, hogyha a gyermek ellenzi a visszavitelét, és a bíróság úgy ítéli meg, hogy ez az ellenzés olyan mértékű, ami indokolja a visszavitelnek a megtagadását, akkor akár helyet is adhat ennek. Vagy például, hogyha a gyermeket egy nagyon erős testi-lelki károsodás érné a visszavitellel, ami egy úgymond elviselhetetlen helyzetet teremt számára, most a jogi terminusokat mondom, az is megalapozhatja. Ez például egy családon belüli erőszaknak az esete, amikor a gyermek veszélyeztetett környezetbe kerülne vissza. Ezt is úgy értékeli a bíróság, mint kivétel. Természetesen ezek esetről esetre változnak, és nagyon alapos mérlegelése szükséges az összes körülménynek.
3: Mit jelent a visszavitel? Ezt is tisztázzuk. Azt, hogy a gyermeket elszakítják a másik szülőtől, aki elhozta őt, és visszakerül ahhoz, aki ugye ott maradt, vagy azt jelenti, hogy nekem annyi a dolgom, hogy abba az országba, városba, településre költözzek vissza azzal a gyermekkel, hogy a másik szülőnek is legyen joga látni?
4: A visszavitel az a gyermekre irányul, szóval ilyenkor a bíróság hoz egy döntést arról, hogy hová kell visszavinni a gyermeket, és általában az elvívő szülő vele tart, de találunk arra is példát, hogy a gyermeket visszaviszi, vagy visszavitelre kerül, és maga az elvívő szülő ugyanúgy ebben a külföldi országban folytatja az életét.
3: Tehát az a cél, hogy akkor, vagy a visszavitel azt jelenti, hogy az kvázi elhagyott félhez kerül ezekben a döntésekben a gyermek.
4: az ő szokásos tartózkodási helyére. Igen.
3: Arra van tapasztalat, vagy a te kutatásod kiterjedt arra, hogy egyébként hány százalékban szokott az lenni, hogy maradhat, vagy vissza kell menni?
4: Az én kutatásom nem terjedt ki ennek a vizsgálatára. Én úgy gondolom, hogy ez objektíve nagyon nehezen értékelhető, mert számtalan szempont indokolhatja magát a visszavitelt, vagy a visszavitelnek a megtagadását. Léteznek erre nemzetközi statisztikák, hogyha erre kíváncsi valaki, akkor általában a visszavitel mellett szoktak dönteni. De én úgy gondolom, hogy a körülmények tudata nélkül ez csupán csak egy statisztikai adat marad.
3: Hogy hogyan zajlik mindez a bíróságon, hogy például a gyermekeket megkérdezik-e, mikor, milyen feltétellel és hogyan, erről fogunk beszélni egy rövid szünet után.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Soha nem kellettem.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma szűnik meg. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban, ez derül ki az ingatlan.com adataiból. A drágulás mértéke havi összevetésben 0,1, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt az árnövekedés az előző hónaphoz képest. Országos szinten ugyanakkor 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia már nem csupán munkaeszköz, hanem a mindennapi valóságunk alapja. De vajon hol húzódik a határ az egészséges digitális tudatosság és a naivitás között? Miért hisszük el gyanútlanul azt, amit a képernyőn látunk? És hogyan rendült meg a bizalmunk a nagy cégekben, platformokban és intézményekben? Mai vendégünk Kotrocó Dóra, Cyber Security szakértő. Vele járjuk körbe a kiberbiztonság és az emberi lélektan összefüggéseit. Megnézzük, miért váltunk ennyire sebezhetővé az online térben. Megosztunk néhány azonnal használható, praktikus védelmi tippet. És megkeressük a választ arra a kérdése is, hogy van de még visszaút a tudatos, biztonságos digitális együttélés felé.
2: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia már nem csupán munkaeszköz, hanem a mindennapunk része. Elhiszünk dolgokat, amit látunk, pedig régen talán a bizalom az két ember között volt, most pedig algoritmusok, különböző adatlopások, adatfeltörések között éljük a mindennapjainkat. Erről és még sok minden másról fogunk beszélni. Itt van velünk vendégünk, Kotrocó Dóri, kiberbiztonsági szakértő. Szia Dóri, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Az első kérdés rögtön az, hogy szerintem sokunknak van olyan ismerőse, nekem biztosan, aki iskolázott, értelmes, és mégis be tudják húzni az ilyen különböző ilyen kampányokkal, adatlopásokkal, hogy mi történik ilyenkor a fejünkben, amikor valami hasonló oldalra tévedünk, és elkezdenek minket piszkálni.
3: Ennek pont ez a lényege. Ugye szakmai kifejezése pszichológiai manipulációnak, social engineeringnek hívjuk. Az online csalások nagyon sokszor nem konkrét informatikai sebezhetőségekből vagy informatikai hibákból jönnek, hanem pont ebből a pszichológiai manipulációból. Ez a csalások célja, és így építik föl őket, hogy hogyan tudják pszichológiailag manipulálni az embereket. Pont ezért fognak bedőlni az iskolázott emberek is, és bárki ennek a csalásnak, mert ez a célja, hogy bedőljön neki, és nem az a célja, hogy a telefonját törje fel, hanem sokkal könnyebb valakit manipulálni, mint sem sebezhetőségeket keresni az eszközén.
2: Érdekes. Tehát azért érdekes, mert hogy annyi ilyet hallunk, annyit látunk, olvassuk a híreket, ismerősök mesélnek, hogy kaptak, nem tudom, ilyen SMS-eket, hogy csomagja érkezett, és ugye amikor tudom, hogy nem rendeltem valamit, de érkezik egy olyan, hogy a csomagom itt van, akkor úgy megörülök, hogy hát valaki biztos ajándékba küldte, és hogy ilyenkor is képesek vagyunk beleugrani.
3: Igen, ugye vesznek pszichológiai példákat, hogy mi hat az emberi agyra, például amit te említettél, ott a jutalmazás, vagy akár a hasonlóság. Van olyan, hogy azzal győz meg minket valaki, hogy hasonlítunk rá, és akkor ezért például az influencereknek hiszünk, mert azt érezzük, hogy hasonló az életünk, és hiszünk az ajánlásaiknak. Ugyanúgy bejön az is, hogy az online térben paradox módon van, hogy nagyobb bizalommal vagyunk. Említetted az elején, hogy régebben két ember között volt ez a bizalom, de az online térben nem ismered teljesen a másikat, ezáltal kivetíted a bizalmadat. Van egy előfeltevés az agyadban, hogy szerinted milyen lehet a másik ember. Te nem gondolsz arra, hogy a másik ember gonosz lenne, vagy rossz szándékú, hanem a hiányzó részeket, amennyire őt nem ismered, azt kitölted azzal a pozitív előfeltevéssel, hogy ő jó szándékú.
4: Szerintem ez a bizalom kérdés, ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogy mondjuk, hogyha visszamegyünk akár több száz évet, és még bőven sehol nem volt digitalizáció, akkor azt láttuk, hogy azért az emberek alapvetően bizalmatlanok voltak, hiszen ez kellett ahhoz, hogy életben maradjanak. És manapság pedig, amikor mondjuk megyünk az utcán, és valaki segítséget kér tőlünk, akkor van, hogy megjedünk tőle, vagy nem tudjuk, hogy mit akar tőlünk, pedig valószínűleg tényleg csak eltévedt és segítséget kér. És pontosan ez az, amit mondasz, hogy az online térben meg mégis bizalommal vagyunk. Tehát egy kicsit ezt a bizalomnak a kérdéskörét járjuk körül, annak érdekében, hogy a hallgatóink azok egy kicsit el tudjanak gondolkodni azon, hogy ők kiben is bíznak, és mi alapján bíznak, és hogyan épül bennük maga a bizalom.
3: Szerintem itt érdekes kérdés az, hogyha már behoztad ezt az evolúciós meg a régi vonalat, hogy ugye a túléléshez ez a társas bizalom kellett. Az kellett, hogy megbízunk a társainkban, a többiekben, megbízunk abban, hogy a nagyanyáink jól adják át nekünk a tudást, hogy melyik gyógynövény mérgező és melyik nem. És itt szükség volt egyfajta bizalomra, amit társas bizalomnak nevezünk. És az online térben torzítjuk ezt a fajta társas bizalmat, hiszen azt látjuk, hogy valaki megnézett egy videót, lájkolta 10 000 ember, és hiszünk, hogy 10 000 ember lájkolta, akkor biztosan igaz.
4: Uh-huh. Nagyon érdekes.
2: Miközben, bocsánat, csak azt tanították nekünk, nem, hogy sose bízz idegenbe, és hogy közben ott vadidegenek, pont egy nagy szegedi Peti, egy mondjuk stand-upos, kezdő stand-uposnak csinált egy tök jó videót arról, hogy egy bank fölhív valami adategyeztetésbe, és arról szól a jelenet, ez a kis sketch, hogy nem, én aztán nagyon tudatos vagyok, nem adok ki semmit, majd utána egy adott, nem tudom, Insta vagy TikTok felületen 10%-os kuponkódért minden olyan adatot megadok, amit már egy élő szóban felhívott embernek sem adok meg. Tehát, hogy annyira, meg ami még most eszembe jutott, pont nemrég láttam, Buda László is volt vendégünk, és ő egy másik podcastben mesélte, hogy az ő arcával, ami is visszautulok arra, amit te mondtál, készül olyan anyag, amiben, nem tudom, magnézium jótékony hatásod, és magnéziumot árult arrású angolul, tehát hogy sose beszélt, sose volt ott, és nem árul magnéziumot, de mégis alapoznak arra, hogy ismert ember.
3: Szerintem most több témát is behoztál ezzel.
2: Hogy válaszhass.
3: Igen, itt a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, az már teljesen megborítja szerintem a bizalmat, és a bizalomnak egy nagyon fontos szerepét, mert a bizalom az nem csak mások felé van szerintem, hanem saját magunk felé, hogy bízunk a saját értékítéletünkben, és bízunk abban, hogy jó döntést tudunk hozni. Talán innen kéne eredni a bizalomnak, és hát a mesterséges intelligencia eléggé megborítja ezt szerintem, hiszen már mindenkitől azt halljuk, hogy a saját szemünknek sem hihetünk, mindenki dölt már be szerintem ilyen képnek, vagy az általad említett videónak.
4: Hova visz szerinted ez az egész helyzet, hogy idővel roppant bizalmatlanok leszünk, mert hogy tényleg ez majd nem hihetünk a saját szemünknek, vagy azért ez nem fog megtörténni?
3: Szerintem ez egy vegyes kérdés, mert egyrésztről az internet nagyon jól kitolja a szélsőségeket, és ez igaz a bizalomra is. A bizalomnál is az arany középút a kérdés szerintem, vagy hogy azt találjuk meg, de aki a való életben bizalmatlan, az az online térben hajlamos még inkább bizalmatlannak lenni, ami már káros ránézve, hiszen nem használja ki a technológia előnyeit, és nagyon zárkózott is. Vagy aki a való életben több bizalommal van az emberek felé, ő hajlamos inkább naívnak lenni az online térbe, hiszen, ahogy említettem, ezekkel a pozitív előfeltevésekkel tölti ki a történetet. Éppen ezért szerintem ezt a szélsőséget erősíti meg nagyon az online tér, és hogy nagyon nehezen találunk vissza a középúthoz, hogy hol keressük a bizalmat, és hol fogjuk megtalálni, és mennyire kell egyáltalán megtaláljuk.
4: Gyakran mondjuk azt, hogy a fiatalok mennyivel tudatosabbak, őket nem lehet berántani már a csőbe, hiszen ők a digitalizációban benszülöttek, és pontosan ismerik, hogy mi vár rájuk, és közben az idősek azok, akiket a legjobban féltjük talán attól, hogy átverés áldozatai lesznek. Ez mennyiben igaz, vagy mennyiben torzítjuk, vagy mennyiben sztereotípia ez, hogy csak az időseket érhetik ilyen átverések?
3: Szerintem a fiataloknál, ami inkább hozza ezt a problémát, az a valós világ és a digitális világ összealvadása és a különbségtétel nehézsége, amit már szülőknél is látok, hogy a gyerekükre így tekintenek, hogy jaj, hát a gyerekem nagyon jól használja ezt meg azt az alkalmazást, ő biztosan tudja, és szerintem pont itt engedjük el a gyeplőt, hogy nem adunk tudást a gyerekeknek, nem azért, mert a fiatalabb generáció vagy a gyerekek nem lennének erre készek, hogy fölismerjék ezeket, viszont hogyha nem adunk tudást nekik, akkor nem tudják. Ugyanúgy tanítani kell őket a online világ veszélyeiről is, ami nagyon sokszor megegyezik a valós világ veszélyeivel. Szóval, ha megtanítjuk nekik a valós világban azt, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ugyanúgy meg kell ezt tanítani, az online térbe se álljanak szóba idegenekkel. És szerintem itt jön be ez a tanítás, hogy a szülők azok néha úgy vannak azzal, amit te mondasz, hogy a fiatalok, ők már nem tölnek bennek, ők ebben nőttek föl, ők ezt ismerik, de szerintem nem szabad ekkora terhet tenni a fiatalokra, nem az ő feladatuk ezt maguktól tudni és megtanulni.
2: Maradnék egy kicsit még ennél a témánál. Pont amiért most így hallgatva, az jut eszembe, hogy az a generáció, mondjuk a miénk, akik még emlékeznek arra, amikor nem volt digitalizáció, de együtt fejlődtünk vele, hogy a tanítást hoztad be, hogy tanítanunk kell nem csak a fiatalokat, vagy a gyerekeinket, hanem a szüleinket is, akik meg fel akarnak zárkózni, kicsit nyitottabbak legyenek a világra, régi osztálytársakat, barátnőket megtalálni, és osztálytalálkozókat szervezni a közösségi oldalon, tehát hogy egyre nyitottabbak rá, mert ugye ők azok, akik az idős generáció, akik még gyűjtöttek, nem tudom, Izaúrának a felszabadítására, Eszmeralda szemműtétére, de egyébként mégis azt gondolták, hogy ami a tévében van, és amit a hírekben látunk, az igaz. Miközben most már visszacsatolva az előzőre, hogy nem biztos, hogy amit látunk igaz. Hogy tudjuk őket megtanítani arra, vagy ugyanúgy kell az időseket, a szüleinket tanítani, mintha a gyerekünk lenne, mert nekik ugyanúgy új, sőt, nekik még újabb ez a terület, és nem ismerik ennek a veszélyt, még annyira sem, mint a gyerekek, akik mondjuk ott játszanak és ott csatálgatnak.
3: Behasznál egy fontos aspektust, hogy a televíziónak hittek ezek az idősek, mert régen az egy nagyon szűrt tartalom volt, kevés adóval, ahol tényleg olyan dolgok kerültek be, amiket valaki kiszűrt, és valós hírek voltak. És szerintem, amit az idősebb generáció nem gyakorolt eleget, az maga a kritikus gondolkozás, és az, hogy nem minden igaz, amit hallok mástól, hanem meg kell fontolni azt. Az idősebb generáció hajlamosabb hinni annak, hogyha a tévében hall egy szakembert. Hogyha valaki a tévében van, ő biztos jobban tudja, mert hogy ő oda került valahogy. Mm. De ugye manapság már annyi csatorna, YouTube csatorna, akármi létezik, hogy bárki oda kerülhet, és szerintem erre kell felhívni a figyelmet, hogy ez már egy más világ, és nem egy szűrt közeg, akit ők látnak.
2: Mm-hmm. Sőt, az is, hogy ha mondjuk közösségi oldalon kezd el bekövetni mondjuk egy A véleményformáló közösséget, akkor az algoritmus azt fogja erősíteni, tehát hogy nem tágítja, hanem inkább torzítja és szűkíti azt a buborékot, amiben ő van, és egyre inkább olyan tartalmat fog fogyasztani. Tehát lehet, hogy jó kicsit kézenfogva együtt kiválasztanunk bizonyos YouTube csatornákra való feliratkozást, és elmondani nekik, hogy A és B oldalt is nézd meg, és való középen lesz az igazság.
3: Igen, ezt most nagyon sok fiataltól hallottam egyébként, hogy leültek a nagyszülőkkel, és együtt megnézték, hogy miket követ a mama meg a papa, és utána közösen felülbírálták, és átbeszélték vele, hogy lehet, hogy ez nem jó, mert túl véleménytorzító hatású, és kövess be, létszi ezt az oldalt is, és néha nézd meg a videóikat.
2: Ez milyen jó. Plusz, nem egy olyan plusz kapcsolódási pont a két generáció között. Javasoljuk mindenkinek.
4: Évek óta foglalkozol ezzel a témával, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy látsz bármilyen irányú változást, mármint így az internetbiztonság témájában. Ezért veled szembe jönnek olyan esetek is, vagy olyan megoldások, trükkök, amik lehet, hogy egy átlagos felhasználóval nem.
3: szerintem itt a gyors haladás, ami a fontos, hogy minden nap jönnek új trükkök, új csalások, de próbálják azért a tech cégek is felvenni ezzel a harcot, akár állami szinten, szabályozásokkal is próbálják felvenni ezzel a harcot, szóval én egy ilyen folyamatos szélmalom harcot látok inkább, nem azt, hogy valaki elhúzna az egyik vagy a másik irányban, nem látom azt, hogy a védelem nagyon megerősödne, se azt nem látom, hogy a támadók azért annyira el tudnának húzni, inkább azt látom, hogy így mindenki kergeti egymást az online térben.
2: És egyéni felelősség, tehát hol van az a határ, amikor mondjuk egyéni felelősségem van azon, vagy abban, hogy figyelek ezekre, kritikusan nézek, mind a két oldalról gyűjtök infót, vagy egyszerűen már a rendszerek áldozata vagyok, tehát rendszer szinten van olyan probléma, hogy nem látom, hogy mi történik az adataimmal. Tehát egyre több helyről halljuk, hogy mondjuk ilyen Meta és egyéb ilyen nagy cégek, tehát hogy ott van az adatom, de hogy mit csinálok vele, és úgy elfogadom, hogy tulajdonképpen ezért a szolgáltatásokért így odaadom magam és az adataimat, és hogy mintha nem is tudnék mit tenni már azért, hogy ott azzal mi lesz.
3: Hát itt mindkettő megjelenik azért az egyén és a rendszer szintű felelősség is, és a rendszer szintű felelősséget is nagyon sok aspektusban lehet nézni szerintem. Kezdjük az egyéni felelősséggel. Ott szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy amit már említettem, hogy magunkban kell bízni, és a saját értékítéletünkben, és abban, hogy én el tudom dönteni, hogy én mit akarok csinálni. De akkor tudom eldönteni, hogy mit akarok csinálni, hogyha van elég háttértudásom, van elég ismeretem. És szerintem ez igazából egy ilyen kockázat felvállalás, hogy megnézem, hogy mi ennek a kockázata, hogy megadom az adataimat, annak mi a kockázata, vagy nem adom meg a valós adataimat, hanem megadok kamu adatokat, akkor annak mi lesz a következménye, és úgy döntök, hogy igen, szeretnék regisztrálni az Instagramra, mert vicces videókat akarok nézni, de az nem jelenti azt, hogy nekem ki kell írnom a személyes adataimat, hogy meg kell osszam a fényképeimet, hanem csak használom az Instagramot, és ez számomra egy elfogadható kockázat, mert én így döntöttem, hogy nekem ez így belefér. És szerintem ugyanez igaz akár egy online vásárlásra, hogy nem kell magunkat elzárni az online vásárlástól, hanem mondjuk egyszer használatos bankkártyákat kell használni helyette. Ezért mindig szerintem ez a lényeg, hogy az online kitettségünket megpróbáljuk csökkenteni magunknak is, hogy hogyan tudjuk. És itt kapcsolódik a rendszer szintű felelősséghez, hogy tudjuk-e csak saját magunk csökkenteni ezt az online kockázatot, mert valószínűleg nem. Hogyha mindenki csak egyén szinten próbálkozna, akkor szerintem ez így nem vezetne sehova, vagy akkor nem lenne ez a kiegyensúlyozott szélmalom harc, amit az előbb említettem, hanem talán jobban elhúznának a támadók. Mert kell a rendszer szintű felelősség, ami ugyanúgy ott van állami szinten, vagy a vállalati szinten is. Itt szerintem fontos az, ott van állami szinten, vagy a vállalati szinten is,

0: előkat. Ugyanitt bejön a cégek és vállalatok felelőssége, hogy ők akarják-e megvédeni a felhasználóikat, vagy mindenre fel akarják használni az adataikat. És szerintem itt az a fontos benne, és pont összekapcsolódik a bizalommal, hogy egy cégnek meg kell védenie a felhasználó adatait, hiszen csak akkor fognak bízni abban a cégben. És erre nagyon jó példa az a bankok szerintem, a bankok esete, hogyha egy online csalás ér egy felhasználót, akkor a bankok azok hát olyan esetben is visszautalják a pénzt, vagy adnak kártérítést, amikor azért a felhasználó az egyén hibája volt az, hogy ő megadta az adatait, vagy rákattintott valamire, és szerintem ez pont ez a bizalomépítés, hogy ők azt szeretnék, hogy ne a bankról hidd azt, hogy a bank miatt ellopták az adataidat, hanem ők szeretnék építeni ezt a bizalmat veled szemben, hogy itt biztonságban van a pénzed, és hogyha valami baj ér téged, akkor visszakapod azt.
1: Az egyéni felelősségre egy picit visszamennék, mert valami eszembe jutott még hozzá az, hogy igen, halljuk azt, hogy két faktoros hitelesítés, halljuk azt, hogy használjunk komplex jelszavakat, ne adjuk meg ugyanazt az e-mail címet mindenhova. Tehát, hogy vannak ilyen sarokpontok, amiket be kell tartanunk, ennek ellenére a lustaságunk meg mégis legyőz bennünket. Tehát, hogy talán ez az, amit nem említettél, hogy tudunk róla, hogy tehetnénk biztonságosabbá az online létezésünket, mégsem tesszük.
0: Igen, ez talán már egy következő szint, aki tud róla. Nagyon sokan sajnos még nem is tudnak róla, de egyébként ezzel kapcsolatosan olvastam egy érdekes kutatást, ami azt mutatja, hogy az emberek az évek során egyre bizalmatlanabbak az online térben. Ezzel szemben ezek a bizalmatlan emberek semmit nem tettek még a biztonságukért.
2: Ilyen jó. Igen, mert azt
1: most
2: is mondtad.
1: Magamat is kinevettem, bocsánat.
2: Igen, és engem is. Mert az a furcsa, hogy így mondod, és persze ez így kimondva jó, és aki eljut arra a tudatossági szintre, hogy tudja, és a saját értékrendje alapján tudja, hogyan döntsön, de hát egyszerűen ott van az a két nap alatt csodatestet ígérő kapszula, a nem tudom, milyen slankító, ilyen, amiből már csak 4 darab van, tehát gyorsan meg kell venni, és akkor hirtelen az, amit én tudok, és az értékrendemet, azt olyan gyorsan felülírják, ezek a típusú kis ilyen kis patronok, amik ott robbangatnak, hogy le nem maradjak, már csak 2 darab van, és hogy hát olyat ígér, amit én évek óta nem érek el, és persze, és a lustaság itt is megjelenik, hogy nem sportolni kezdek el, hanem majd megrendelem azt a csodateát, csodakapszulát, amiben már csak 2 van.
0: Neked a pszichológiai manipuláció.
2: Igen. Igen, bejön.
1: Nálad ezek szerint ezzel lehet.
2: Így van.
1: Örök vékonyságot kell ígérni, és mindent el lehet tudni. Szuper.
2: Igen, de hogy ilyenek, most hogy így behoztad ezt, hogy kinek mi jön be, hogy ez ilyen szőnyegbombázás jelleggel kipróbálnak mindent, tehát vannak különböző dolgok, hogy valakinek ez jön be, a, nem tudom, a szép alak, a szép bőr, a nem tudom, a szép köröm, vagy bármi, és hogy a félelemmel kell, akcióval kell, kedvességgel kell, és ezt így megpróbálják szondázni, vagy ők pontosan tudják, hogy én, vagy a hasonlók, mint én, vagy mondjuk a Marcsi, és a hasonlók, mint Marcsi, mire ugranak, és már célzottan olyan típusú módszerekkel próbálják meg, vagy időnként, akár elcsúsztatva időben többet, különböző dolgokat.
0: Szerintem ez függ a támadóknak a fejlettségétől. Ma már bárki lehet támadó, sajnálom, de bárki úgy dönt, hogy szeretne internetes csalásokat csinálni, akkor elég könnyen megvalósítja, sőt vannak erre szakosodott ilyen kiszervezett szolgáltatások, hogy hogyan kell támadni, és akkor ők ebben segítenek. Szóval én azt mondanám, hogy aki nulla tudással csak szeretne támadó lenni, ő használja ezt a széles körben célzást, hogy kipróbálok mindent, annyira nem értek ehhez, fogalmam sincs egyébként, hogy az emberi psziché hogy működik, meg amúgy se az IT-t sem ismerem, szóval végiglövök mindenféle csalást, és akkor hát, ha valaki ráugrik. Ezzel szemben nyilván, akik fejlettebb támadók, azok jobban kihasználják már akár ezt az algoritmikus előnyt, hogy célzott hatásokat elérni, amit ugye azért nem olyan nehéz, mert akár itt gondolunk egy Facebook hirdetésre, szóval, hogy én kihasználom egy másik cég fejlettségét, hogy a Facebook algoritmusokat kihasználom, és akkor én már is egy fejlettebb támadó leszek.
2: Milyen biztató szavak ezek.
1: Nézzünk egy

0: kicsit körül a konkrétumok táptalaján, hogy mik is érhetik a gyanútlan felhasználót, mert nyilván mindenki kapott már mi az SMS-t a postától, ami nyilván a igen. postától érkezett, hogy csomag, amit már a Manzi is említett. Tehát talán ez a legeslegyakoribb. De milyen féle megoldások vannak, amiket, hogyha kap egy felhasználó, akkor érdemes gyanakodnia, hogy hát ez lehet, hogy mégsem az, mint aminek tűnik.
1: Itt magát a pszichológiai manipulációt szerintem nagyon érdemes elsősorban figyelni. Az, hogy van-e benne valami sürgetés, valami jutalmazás, valami egyszeri ajánlat, szóval akkor lehet, hogy mégiscsak fel kell figyelnem akár a fogyasztó tablettára is, hogyha ennyire rám akarják tukmálni, hogy már csak négy darab maradt belőle. Szerintem ez az első védvonal, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért tetszik nekem ez az ajánlat, és miért olyan vonzó, mert nagyon jól néz ki az, hogy csak ma kerül ennyibe, de miért kerül csak ma ennyibe. És ezek után pedig nyilván a linkek, szóval, hogy fognak elérni minket a támadók, például úgy, hogy rákattintunk egy linkre, amit kaptunk az üzenetben. Erre ugye nagyon jó védekezési mód, hogy nem arra a linkre kattintunk rá, hanem a böngészőbe beírjuk. Hogyha várunk egy csomagot, akkor beírjuk, hogy posta.hu, vagy a GLS oldalát beírjuk, és úgy keressük meg, nem úgy, hogy az SMS-ben kapott linkre kattintunk.
2: Mondd csak.
3: Segít-e az ilyenkor ugyanaz az ilyen alaptető? Most lehet, hogy nem is onnan fognám meg, hogy mik azok a módszerek, hanem mi az a gondolkodás, hogy például bejön egy ilyen, és tök jó, hogy mondtad, hogy vajon belül mi mozgat meg, hogy mondjuk a fogyi tabletták irányában erős érdeklődést mutatok, vagy nem lehet, ez egy ruhatípus is, hogy ilyenkor segítségül lehet hívni mondjuk akár úgy az AI-t, hogy az adott cég nevét, oldalát beírom, és azt mondom, hogy figyelj, te mit gondolsz erről, mennyire megbízható? Én már csináltam ilyet, csak azért kérdezem, és ilyen simán leírja, hogy tucatárú, nagyon jó marketing, erre alapoz egyébként, mondjuk kiküldik, tehát ezzel nincs gond, de mondjuk a minősége nem feltétlen lesz olyan, amit gondolsz, és ez alapján dönts, és ott már van egy olyan, ami azt a hirtelen nagy hevületemet, hogy azonnal meg akarom rendelni, már csökkent, és már elgondolkodok, hogy egyébként tényleg szükségem van rá. Hogy ez jó módszer lehet-e?
1: Szerintem ebben pont ez a kulcs, amit mondasz, hogy a te hirtelen nagy hevületedet csökkenti. Hmm. Szóval nem azt jelenti, hogy az AI-ban feltétel nélkül megbízol, hogy ő azt mondta, hogy megbízható, akkor megveszem, vagy ő azt mondta, hogy nem megbízható, nem veszem meg, hiszen az AI valahonnan megtanult ezeket az információkat, nem biztos, hogy ezek igazak, de neked ugyanúgy ad időt, hogy elgondolkozz, és hogyha van időd, az a pszichológiai manipuláció legnagyobb ellenszere, hogyha gondolkozol, és időd van átgondolni. És egyébként léteznek más ilyen scammer felderítő oldalak is. Nagyon sok hasznos ilyen oldal van, hogy a webáruházakat beírhatod, és ő egy ilyen pontszámot fog neked kiadni, hogy mennyire megbízható szerinte. Szóval szerintem igen, itt azt emelném ki, hogy az időt érdemes rászánni, hogyha egy teljesen ismeretlen webáruház, akkor egy-két keresést érdemes megejteni, hogy milyen pontszámot ad erre egy ilyen detektáló oldal, akár az AI mit mond erről, hogyha ezt a megoldást szeretnéd, vagy tényleg, hogy hallasz-e róla máshol, és van-e róla más vélemény, ami nem az ő általuk mondott.
3: Hát vagy a legjobb tényleg az, hogy úgy gyerek időt, hogy mondjuk elmegyek sétálni, és hirtelen, amikor időt nyerek, és sokat sétálok, már lehet, hogy a fogyi tablettára sem lesz szükségem, mert lemozogtam.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a social médiában rengeteg infót teszünk közzé magunkról, ezt már te is említetted, és gyakran felmerül az, amikor mondjuk próbáljuk inteni a felhasználót arra, hogy egy kicsit óvatosabban bánjon mondjuk a gyerekeinek a fotóival, hogy ugyan már miért pont az én gyerekeimnek a fotójával történne bármi, vagy miért pont abból szűrné le bárki, hogy mi mikor nyaralunk és törne be, vagy tehát, hogy tényleg ennek rendkívül széles a tárháza, és ilyenkor nagyon nehéz mit mondani ezeknek az embereknek, hogy hát miért pont, tehát mert. Te tudsz erre valami jobbat mondani ennél, hogy mert?
1: Szerintem itt bejön az is, hogy miért pont, hát, és hogyha pont, akkor azt szeretnéd, vagy hogy a másik az, hogyha sokan egyre tudatosabbak azért, és hogyha te nem leszel tudatos, hanem ott maradsz azok között, aki mindent kirak, akkor te leszel a kirakatban, és akkor elég hamar hozzád fog elérni az, hogy pont téged támadnak meg. Illetve azért itt, hogyha például a gyerekekre kitett fotókra gondolok, akkor van egy olyan aspektusa is ennek, hogy ehhez már nem feltétlenül egy személy kell az ilyen támadásokhoz, hanem ott a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, és szerintem egy szülő sem szeretné azt, hogy az ő gyerekének a képéből generáljanak mesterséges intelligenciával olyan tartalmakat, amiket nem szívesen látna.
0: Fordul a kíváncsiság, és mondhatod azt, hogy ezt nem meséled el nekünk, hogy te, mint kiberbiztonsági szakértő, hogy vagy megtalálható a neten? Te hogy figyelsz arra, hogy a digitális lábnyomod az biztonságban legyen?
1: Úgy, hogy privát dolgokat nem osztok meg. Természetesen a Facebookon nem a valódi születésnapom van kint. Nem használok, hát az ilyen regisztrációknál nem adom meg a teljes nevemet, vagy a valós nevemet. Például a hírlevél feliratkozásokra van egy külön e-mail címem, ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy válassza szét az e-mail fiókjait. Szóval igyekszem a saját digitális lábnyomot csökkenteni. Nyilván most itt vagyok nálatok, szóval kikerülök névvel, arccal az internetre, de azt hiszem ez egy másik terület, amikor a szakmai oldalamat mutatom meg, illetve az embereket szeretném edukálni ezzel.
3: Egyszerűen én úgy hallom, hogy a lustaságunk, a gátunk sokszor, mert hogy hát egy címmel beregisztrálok meg, amikor fölkínálja, nem, hogy regisztrálsz-e, vagy az Google is, vagy a Facebookot, de regisztrálsz is, meg lehetne tenni ezt, amit Dóri is mond.
0: De nem csak, amúgy a lustaságról már beszéltünk, igen. De a másik, amit én azért még kihallok belőle, az, hogy látszódni akarunk, mert abból nyerünk valamiféle visszacsatolás, hogy kirakom a gyerekemet, hogy milyen szép, visszacsatolást kapok. Kirakom a születésnapomkor kapott 10 óriás csokrokat, amiket kaptam a barátaimtól, meg bárkitől, és akkor, meg akkor azt látják, hogy én milyen népszerű szuperember vagyok, akinek most van a születésnap, és hogy na szóval, hogy inkább a látszódni akarás ellen kellene pont mennünk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat. De hát ez...
3: Milyen az életed látszódás nélkül, Dóri? Így is köszöntenek születésnapodon, gondolom, nem? De történnek veled dolgok, független arról, hogy annak nincsen nyoma, hogy megmondod, hogy itt és ezt tetted, attól még nyugtass meg, hogy megetted, és szoktál ebédelni, és vacsorázni is.
1: Nem, hát nem történt meg, mivel nem posztoltam. De szerintem igen, itt visszajön az, hogy akkor kicsit vissza kell tekintenünk arra, hogy a társas kapcsolódás, hogy honnan kapok én elismerést, és jutalmat, és megbecsülést, szóval nem abban fogok kapni, hogy 60-an vagy 1060-an lájkolták a szülinapi köszöntésemet, hanem abból, hogy sokat jelent nekem, hogy a szüleim felköszöntenek a születésnapomon, a barátaim rendeznek nekem egy bulit, és én ebből kapom a visszacsatolást, vagy hát ezt nem magamra értem, hanem így társas szinten, hogy talán itt kell keressük a valódi kapcsolatokhoz vissza.
3: Nekem nagy tanulságban, bocsánat, csak ez a szülinap, hogy amikor, nem tudom, rengeteg köszöntés kaptam, amik kim volt. És egyébként nagyon érdekes kísérlet volt, hogy ez amikor leszettem, és nem látható, és hogy fuszadára csökkent, és az viszont jó volt, hogy tudtam, hogy kik azok, akik egyébként is tudják, anélkül, hogy reggel a kávé mellett megnyitod, és akkor végig köszöntesz. Sőt, most már sablonokat is fölkínál, hogy még be se kelljen írnod valami egyedi gondolatot. Boldog születésnapot, trombita, kis torta, nem tudom, smiley, és akkor úgy gondolom, hogy gondoltam rá, sokkal erősebb az, amit te is mondasz, amikor azok az emberek köszöntenek fel, akik tudják maguktól is.
1: Igen, és ezt értékelnünk kell, és látnunk kell benne, hogy ez egy sokkal értékesebb dolog, mint az, hogy ezren írnak nekünk. Ír inkább az a 20 ember, aki tényleg tudja, tényleg ismeri, és lehet, hogy először csalódás, mert hát azért már rászokott szerintem erre az agyunk, meg vágyunk erre a visszajelzésre. Lehet, hogy először nehéz lesz az, hogy mert nem írt nekem 200 ember, meg mert nem lájkolják a posztjaimat, miközben nem posztolok semmit, és de utána szerintem így vissza lehet szokni erről a dopamin szintről, hogy a valós világban levő kapcsolódások fontosabbak.
3: Hogy ott meg is tudjátok élni, nem? Tehát, hogy mikor van, szoktam nézni, hogy ilyen baráti társaságok ülnek, mindenki telefonnal, mindenki fotózza a tányérját, és posztol, és közben azon gondolkodok, hogy ők itt ülnek tízen, és akár egymással is beszélgethettek volna, és megélik azt a pillanatot, mint hogy kifele mutatnak olyanoknak a pillanatokról egy szeletet, akik nincsenek ott, és annak a lájkjai által érzik azt az estét jónak, vagy nem jónak.
1: Igen, olyankor ez igaz szerintem, de azért nem menjünk el ennyire démonizáló irányba, szóval, hogyha látsz egy telefonnal ülő társaságot, szerintem azért a mai világban, a digitális és valós világ kapcsolatában nagyon sokszor úgy éljük meg akár a társas kapcsolódásokat, hogy mutatunk egymásnak egy vicces videót, szóval én nem lennék rossz véleménnyel azzal, hogyha egy társaság telefonon a kezében ül.
3: Oké, oké, miatt nem fog oda menni szólni neki.
0: Az Eurobarométer és az Európai Unió kiberbiztonsági felmérése szerint a felhasználók 70%-a aggódik amiatt, hogy az online szolgáltatók vagy platformok azok hogyan használják az adatainkat. Tehát, hogy az aggodalom ott van a 70%-unkban, és azt érzik, hogy semmilyen ráhatásuk nincsen arra, hogy mi történik a digitális lábnyomukkal. Már beszéltünk egyéni felelősségről, meg mondjuk a rendszer, meg a cégek felelősségéről, de hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes adat, hogy bár mi alakítjuk a digitális lábnyomunkat, mégis azt gondoljuk, hogy semmiféle hatásunk nincsen, vagy az emberek 70%-a gondolja azt, hogy semmiféle hatása nincs e fölött. Miért hárítjuk ennyire ezt a felelősséget?
1: Szerintem az egy jó dolog lenne kezdetnek, hogy aggódnak emiatt, hiszen ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja őket ez a téma, és valamennyire tisztában vannak ezzel, hogy ez problémás lehet. Szóval én ennek alapvetően örülnék, hogy aggódnak. A másik aspektus ennek az, amit te mondasz, hogy akkor miért hárítják ezt a felelősséget, vagy miért nem tesznek ők valamit, lehet, hogy itt vissza kell térnünk az előző témára, hogy kényelmesebbek, vagy akár említve azt, hogy tényleg nagyon sokan bizalmatlanok, mégsem tesznek semmit a saját biztonságukért, illetve néha szerintem a bizalmatlanság pont, ami ezt erősíti, hiszen úgy vagyok vele, hogy úgy se tudok mit kezdeni az adataim védelmével, nem bízok ebben a cégben, ezért teljesen elengedem a... Nem foglalkozok vele, mert hogy úgy se tudok mit tenni. Szóval ilyen tehetetlennek érzem magam, miközben egyébként nem lennék az, illetve aki bizalmatlan, szerintem az kevésbé nyitott, és nem nyitott arra, hogy megismerje, hogy valóban hogy működik az a platform, vagy hogy valóban mit lehet tenni.
3: Így a biztonság kapcsán még az jutott eszem, hogy van ez az ilyen optimista torzítás, hogyha egy kis a pszichológiát is behozzuk, amikor azt gondoljuk, hogy hát ez velünk biztosan nem történik meg. És talán emiatt hanyagoljuk ezt. Kell-e pofára esni egy párszor ahhoz, hogy az ember ezt a típusú ilyen optimista torzítását így maga mögött tudja hagyni, és rájöjjön, hogy mégis kellene figyelni. Vagy aki ilyen típus, az akárhányszor átváltik, meg nem érkező csomaggal, ellenőrzetlen tranzakcióval a banknál, bármivel, ő akkor is ilyen marad.
1: Szerintem ez annyira nem tér el az online világban a valós világtól. Mindannyian tudunk ilyen példát mondani a valós világból is, hogy valaki többször bedölt már annak, vagy akár túl kedves, nem mond nemet. Szerintem ugyanez igaz az online térben is, hogy nem mondanak nemet az emberek, akik ilyen típusúak. Nem, szerintem ezt inkább még csak a szélsőségek felé viszi az online világ.
0: Nekem most az jutott eszembe, hogy nem annyira régi fejlesztés a különböző AI platformoknak az, hogy összekapcsolja a beszélgetéseinket, és akkor abból már egészen komplex személyiségrajzot tud rólam alkotni. És azért ugye ezzel kapcsolatban megjelentek különböző bizonytalanságok, hogy ez mennyire jó, mennyi információt viszel magával, visznek el magukkal ezek a platformok, és aztán mire használják ezt. Te mit gondolsz erről, vagy egyáltalán a mesterséges intelligenciának, és leginkább a nyelvi, nyelvi moduloknak a használata kapcsán fellépő kérdések, mert hogy ezeket használják a legtöbben, ott milyen veszélyeket látsz, és hogy te egyébként használod-e ezeket, vagy te mennyire figyelsz oda erre?
1: Én használom ezeket az alkalmazásokat, mert szerintem ez sem jó démonizálni, és ahogy már mondtam, hogyha valamit nem használunk, vagy bizalmatlanok vagyunk vele, akkor szerintem azzal csak nő a kitettségünk, hiszen nem ismerjük meg, nem tudjuk, hogy milyen, és nem tudjuk magunkat megvédeni. Itt néha azért jó alapvető biztonsági lépéseket beépíteni, például azért én anonimizálni szoktam, nem adom meg, hogy valójában milyen beszélgetésre készülök fel, vagy hogy hova fogok menni, hanem más információkat adok meg a mesterséges intelligenciának. Egyébként szerintem azért ez, hát eldöntheti mindenki, hogy ennek most van értelme, vagy nincs. Akár szakmai szempontból nézve is, azért ez egy új terület, és még folyamatosan mindenki keresi ebben a lehetőségeket és a veszélyeket.
0: De volt, ami ezzel kapcsolatban téged is meglepett? Mondjuk, nem tudom, szembe jött veled olyan hír, hogy úgy te se gondoltad volna, hogy ilyen megtörténik ezen a területen, ami megtörtént. Vagy most ez nagyon homályos kérdés volt. Igen.
3: Nekem az volt, ami furcsa, ugye ez nem is a régi hír, amikor egy ilyen kis zárt laborban lévő mesterséges intelligencia szabadult ki, és egy versenytárstól lopott el, beférkőzött oda, és lopott el ottani terveket, meg adatokat. Tehát, hogy amikor azt gondoljuk, hogy nem tudom, Sarah Connort miatt így a Terminátor visszajön, és a gépek lázadása, hogy nem tud önállóan, de hogy így mégis ki tudott jutni egy ilyen zárt térből, és elkezd önállóan, vagy általunk gondoltan önállóan más cégeknél adatokat lopni, hogy erre hogy tudunk felkészülni, ami tényleg annyira új, és számunkra annyira eddig a skifiben láttuk, és föl se tudjuk adott esetben fogni, csak használói vagyunk, és ki tudja, hogy elszenvedője.
1: Ezen néztem, mert a pintottál, szerintem ez feladja még a szakértőknek a leckét, az is szerintem kérdéses, hogy mi a valódi veszély, mi az, ami akár egy marketing húzás egy AI cég részéről, hogy mondjuk azt mondja, hogy az én mesterséges intelligencia alkalmazásom már képes erre? Már el tud lopni adatokat? Azért ebben lehet egy kis marketing, hogy azt higgyük, hogy az ő alkalmazása erre már képes. Szóval itt nehéz szerintem különbséget tenni, és minden nap tanulnunk és fejlődnünk kell, hogy erre felkészüljünk, mert azért az látszik, ha marketing, hanem hogy ez a jövő.
0: Nekem ez nagyon tetszik, maga az optimizmus és a tudatosság egyszerre, amit benned mindig tapasztalok, amikor beszélgetünk, és azért is, mert ugye amikor az ember hallja ezeket a hajmeresztő dolgokat, akkor azért hajlamos arra gondolni, hogy úristen, akkor ajtót, ablakot, mindent becsukok, leszedem magam a netről, és soha többé semmit nem csinálok. Nekem például ilyen volt, amikor van a Metának ez az okos szemüvege, és akkor kiderült, hogy az okos szemüveg akkor is rögzített mindenféle adatot, képet, amikor a felhasználó éppen nem kérte arra, hogy rögzítse a képet, és aztán ezt fel is használták a Metánál ezeket az anyagokat, szóval, hogy akkor azért éreztem, hogy sokkal óvatosabbnak kellene nekem is lennem, mint amennyire eddig óvatos voltam, de nagyon jó hallani egy szakember szájából azt, hogy igenis a technológia tök jó, csak legyünk egy kicsit tudatosabbak benne. Mindegy, ezt csak így visszaszerettem volna jelezni.
1: Igen, amúgy ezt jól látod, hogy abszolút ez a szemléletem, akár gyerekkortól kezdve, vagy akár az idősekről, ha már róluk is beszéltünk, hogy semmiképpen sem jó, hogyha elzárjuk a technológiát, és szerintem egyébként több veszélyhez vezet az, hogyha valaki nem ismeri meg, hogy milyen az, és hogy működik. Szóval mindenképp optimistám.
0: Még azt szerettem volna behozni, hogy pár hónappal ezelőtt volt egy deepfake kutatásunk, és abból nagyon-nagyon érdekes volt. Manci volt egyébként a deepfake kutatásban szereplő videók és képek alanya.
3: Az egyiknek, a többében egy alter ego volt, egy AI-os.
0: És annyira érdekes, hogy jó, nyilván mi a kollégái ismerjük őt, és tudtuk, hogy melyik a deepfake, de kiküldtük a kutatásban a résztvevőknek, és közel sem volt ennyire egyértelmű. A képek ott még talán valamennyire, de a videók azok teljesen megvezették a felhasználót, és nem tudták eldönteni, hogy melyik a deepfake tartalom. Pedig szerintünk, lehet, hogy mert a tech szektorban dolgozunk, ez nagyon egyértelmű volt. Mit látsz ezzel kapcsolatban? A deepfake az hogyan érkezett meg így az átlag felhasználóhoz?
1: Szerintem nem egyértelmű, és nem lehet eldönteni. Ez egy szerencsés helyzet volt nektek, hogy ti ismeritek a Mancit, és ezért tudtátok, hogy melyik a valós és nem valós, de sajnos senki nem ismer mindent ilyen pontosan, hogy fölismerje. Talán ez is mutatja egyébként, hogy milyen fontos az ismeret és a tudásunk, hiszen titeket akkor a tudásatok meg tudott volna védeni, hogy nem hiszitek el ezt a deepfake videót róla. de nem ismerhetünk mindent így, és az pedig kijelenthető szerintem, hogy most már olyan deepfake tartalmakat lehet generálni, ami nem egyértelmű, és hamarabb átmegy egy tippjátékba, mint sem valós megfontolásokból építkezne.
3: Hm. És azt is hallom ebből ki, hogy mint hogyha egy banánt hámoznék meg, tehát hogy jön egy ilyen videó, és ez most bármi, amiről eddig szerintem beszéltünk, hogy amíg addig tudom pucolni, amíg mondjuk ott van egy tény vagy egy állítás, elfelejtve azt, hogy ez valahonnan ismerős, vagy ez egy celeb, egy ismert ember, egy ismert kollega mondja, hogy elfelejtem a videót, elfelejtem a hangot, elfelejtem a meggyőző részt, és csak azt nézem, hogy az a dolog, amit éppen kínál nekem, arra szükségem van, vagy nem, és elkezdek után nézni, hogy egyébként ez valójában létező a piacon, vannak-e olyan élettani hatásai, amiket így mond, és utána, és időt adok, ahogy te is mondtad, mint a legnagyobb ellenfél, és utána ezzel a kritikus szemlettel döntök, betartva azokat, amit te is mondtál, hogy akár egyedi bankkártyák, vagy ilyen eldobható kártyák, vagy nem tudom, PayPal, hogy minél kevesebb betessek áldozatul ilyeneknek.
1: Igen, de ebből egy kicsit azt is hallom ki, ami szerintem jellemző, hogy van egy előfeltevésünk, és nyilván mindenki a saját igazáról szeretne meggyőződni. Szóval lehet, hogy nem olyan objektív a kutakodásom, hanem azt szeretném, hogy nekem legyen igazam, és hogyha én valósnak gondolom azt a webshopot, akkor csak azoknak a véleményeknek fogok hinni, meg azoknak a jeleknek, ami azt mutatja, hogy valós.
3: Ebben teljesen igazad van, ilyenek vagyunk. Meg önigazolgatunk, hogy ez biztos jó lesz, meg ő tudja rosszul.
0: Meg hát a tájékozottság, még a deepfake-re egy gondolattal visszatérve a kutatásra, ott az is kiderült a válaszokból, hogy az emberek többsége hallotta már ezt a kifejezést, de úgy nagyon pontosan nem tudták, hogy mit jelent. És képzeld, még magunk között is volt egy ilyen, hát nem vita, de hogy egy ilyen egyezkedés, hogy akkor mi a deepfake? Tehát, hogy az, ami nem tudom, szándékoltam valami, Én ugye azt mondtam, hogy minden deepfake, amiben valami, nem tudom, ami nem valós videó, vagy nem valós kép, és akkor volt, aki meg azt mondta, hogy csak az a deepfake, ami ártó szándékkal készül. És nem nagyon tudtunk igazságot tenni, hogy most akkor mi is tulajdonképpen, nyilván megvan ennek a szakirodalma.
1: Igen, szerintem itt, de legalább volt egy elképzelésetek arra, hogy ez egy nem valós dolog, nem. És lehet, hogy pont ez amúgy vissza megriasztja az embereket, hogy ennyire el lehet ezen filozofálgatni, ennyire nem egyértelmű valami, hát akkor inkább bele sem megyek. De nem, azért egy átlagembernek, aki nem épp egy kutatást végez a témában, neki nem az lesz a fontos, hogy a deepfake-nek melyik a fogalma, hanem a lényeg belőle, hogy egy nem valós dolog, és szerintem ezt kell elvinni az embereknek magukkal, hogy nem szakértői szinten kell megismerniük ezt a témát, senki nem várja el tőlük, hogy napi 8 órában ezzel foglalkozzanak, hogy akkor most mi az online tér, hogyan működik, mi a biztonság, hanem pont ezt a felhasználói szintű tudást és nyitottságot.
3: Ha a legfontosabb üzenetet kellene így a műsor végén meghatározni, vagy üzeneteket.
0: Ilyen egyszerű feladat.
3: Igen, vagy legyen top 3, csak hogy ami mondjuk... Az bizonyítja, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, ne démonizáljuk ezt az egészet, hanem hogyan tudunk együtt élni és jó digitális mondjuk állampolgárrá válni, aki jól használja, de nem megvezethető. Akkor mit mondanál, hogy miket tegyenek meg?
1: Na, elsősorban a teljes adás meghallgatását javaslom.
3: Ez nagyon fontos.
1: Szerintem lehet, hogy naív gondolat, ahogy ti egy kicsit így boncolgattátok, hogy nem mindenkiben van meg ez az elhivatottság és a... kellő energia, viszont nekem továbbra is ez a gondolatom, hogy itt a saját magunkba vetett bizalom, ami segíthet, ami úgy alakul ki, hogyha kritikusan gondolkozunk, és megismerjük a tényeket, szóval én mindenképpen ezt mondanám, mint egy ilyen összegző gondolat, hogy ne féljünk, ismerjük meg a dolgokat, és amit megismerünk, ott már nagyobb biztonságban leszünk.
3: Csodálzárszó.
0: És felejtsük el az 1-2-3-4-5-6 ilyen szót, és soha többé ne használjuk.
1: Ennek hosszú lenne a listája.
3: Hát és nekem még, ami nagyon tetszett, és szerintem egy csodálatos program lehet a generációk összekapcsolására, hogy legyen közös program, közös nyelv, amikor a fiatalok az idősebbekhez, akár nagyszülőkhöz oda mennek, és együtt nézik át, hogy nagypapa, nagymama mire iratkozott fel, és összeállítani nekik egy csatornát, csatornákból egy válogatást a YouTube-on, hogy miket nézzenek. Dóri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nektek meg nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
1: Köszönöm szépen.
3: Sziasztok.
1: Hello. Sziasztok.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
3: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
4: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demindes TNT Curtis, szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, északkeleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
7: Ismét köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ezúttal 2026. február 6-ára ugrunk az időben. Ezen a napon kezdődött a 2026-os téli olimpia Olaszországban. A versenyen a világ legjobb sportolói mellett fiatal tehetségek is bemutatkoztak. Számukra az olimpia különleges lehetőség arra, hogy nemzetközi közönség előtt bizonyítsák tudásukat. És szintén 2026. február 6-án a Spirit FM Tehetség útja című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége dr. Dúró Zsuzsa tehetségkutató pszichológus volt, és arról beszélgettek, hogy mit tehet a szülő, ha a gyereke tehetséges.
8: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Tehetség útja. Az elmúlt adásokban is hihetetlenül sok információt tudhattunk meg már arról, hogy a Nemzeti Tehetség programon keresztül is milyen lehetőségekhez nyúlhatnak a fiatalok, de most egy kicsit tekintsünk a tehetségre szakmai szemmel, és hogy miért is mondom ezt? Azért, mert a mostani beszélgető partnerem és társam dr. Dúró Zsuzsa pszichológus, tehetségfejlesztő szakember, üdvözöllek.
9: Szeretettel jöttem hozzátok, és hálásan köszönöm a meghívásatokat.
8: Beszéltük, hogy a tehetség gondozása számodra is egy kiemelt jelentőséggel bír, és nem csak azért, mert izgalmas a terület, hanem valóban igaz az is, hogy a tapasztalat, amikor úgy érkezik, és találkozol a fiatalokkal, és meg világtapasztalat, hogy milyen a tehetséget kibontakoztatni vagy segíteni, az egy nagyon izgalmas dolog. Viszont az első dolog, és én most akkor egy gyakorló szülőként teszem fel a kérdést, hogy vajon mikor és hogyan fedezhetjük fel a tehetséget mi először szülők, hiszen először mi találkozunk a felcseperedő gyerekkel, és vakargatjuk a fejünket, hogy vajon most ebben tehetséges, vagy csak rávetítem azt, amit szeretnék látni.
9: Jaj, de jó ez a kérdésed, igazad van. Szoktuk is mondani, hogy bujkál benne valami, ha más nem a kukac, szegény Hofi szavaival élve. Igen, és a szülő, aki születésétől fogva van a gyerekével, természetes, hogy nézi, figyelget, és megtapasztalja azokat a tulajdonságokat, amire úgy gondolja, hogy eltér az átlagostól, de itt álljunk meg egy pillanatra, ki az átlagos? Mi ugye? Az átlagos?
8: Hol húzzuk ugye? Meg a vonalat?
9: Kihez képest vagyok én jobb, vagy esetleg egy picit leszakadóbb, lemaradóbb, de az az igazság, hogy az a 3 éves kor, ott már vannak olyan stabil képességek, amelyek már ugrásszerűen mutatják magukat, nem szeretnék előre szaladni, de például a zenei képességek 3 éves korban, és ez az óvoda indító szakasza, már megmutatkoznak, hogy dallamfelismerő képesség, hogy csicsergő hangján énekel, hogy visszatapsol dallamokat, szívesen van zenei környezetbe, de ahogy mondtad, gyakorló édesanyaként már előtte is, mert az a kis lurkó, aki nagyon korán megtanul beszélni, árulkodó jele annak a későbbiekben, hogy a gondolkodási képessége ezen belül az intellektualitása valószínűleg átlag feletti. Tehát mit szeretnék én ebből kihozni minden tudománykodás nélkül, hogy igenis egy megfigyelés, egy spontán megfigyelés, ami után szándékosan kezdhetem figyelni a gyerekemet, már azért mutathat olyan jeleket, olyan jegyeket, ami azt mondatja a szülő, hogy érdemes lenne egy picit másképp foglalkozni ezzel a lurkóval, uram, bocsá, megmutatni egy-két olyan szakembernek, aki majd lát benne fantáziát.
8: És hogyha az első lépésen túl vagyunk, és felfedezzük a gyerekünknek az érdeklődését, és akár azt, hogy mihez van tehetsége, a következő fontos lépés az az, hogy hogyan indítsuk el abba az irányba. Hiszen azért mondjuk 6-7 évesen, vagy akár 10 évesen nem a gyerek iratja be magát egy-egy foglalkozásra, hanem a szülő keresi meg ezeket a lehetőségeket. Viszont nagyon fontos az a kérdés, hogy ez hogyan mondjuk el a gyereknek, hogy tehetséges vagy.
9: Igazad van ismételten, hogy az érdeklődés, kíváncsiság, ami a gyerekből árad, ez mutatja meg a külvilág számára, hogy melyek azok a területek, ami esetleg átlagfeletti képességekkel bír, és itt szeretném elmondani, hogy nem vagyunk mindenből tökéletesek, ilyen ember nincsen. 2-3 az a terület, legyen a zene, képzőművészet, intellektuális, mozgásos, amin belül valami átlagfeletti teljesítmény lehet a gyermekben. Szoktuk mondani, mi tehetség szakemberek, hogy kínáljuk meg a gyereket lehetőségekkel, és majd ő kiválasztja, amiben jól érzi magát, amiben sikerélménye van, mert nagyon fontos a sikerorientáltság, hisz tudjuk, hogy a sikerhez vezető út maga a siker, és ha azt egyszer-kétszer megtapasztalja a gyerek, ne gondoljunk extraságra, életkori sajátosságokat maximálisan figyelembe véve, de ha megtapasztalja, az űzi hajtja őt egy további megvalósítás felé. Szó nincs róla, hogy itt versenyistálóra gondoljunk, itt köznapi értelemben, hanem inkább a lehetőségek megadására.
8: Akkor fontos talán az, hogy kínáljunk lehetőségeket, és ne fixen valami felelőkjük, hogy ezt kell, ezt kötelező, hanem érezze azt, hogy neki is van döntés és választási lehetősége. Talán ez a későbbiekben is fontos lehet, amikor már valamiben alkot és elkezdi a tehetségét kibontakoztatni. Viszont vannak azok a bizonyos lépések, amikor ő elbizonytalanodik. Éppen azért már fáradt, hiszen a gyerekeknél tudjuk, hogy nagyon fontos szempont, hogy megfelelő idő jusson a játékra, arra, hogy kreatívan tudja eltölteni az idejét. Ugyanakkor nyilván a tehetséggondozás egyik fontos meghatározó lépése, hogy amiben tehetséges, azzal foglalkozzon. Hogyan lehet azt elérni a gyerekeknél, hogy tulajdonképpen, amikor akadályba ütközik, és nem szeretnék menni, nem akarok most oda menni, hogy azon átugorjunk, hiszen a jövőben viszont halljuk a nagy tehetségektől, hogy mennyire fontosnak tartották, hogy a szülők fogták a kezüket és vitték tovább.
9: Igen, hogyha a szülő partnere a gyerek érdeklődésének kielégítésében. De ne haragudjanak szülőtársaim, de lehetnek olyan esetek is, tapasztaljuk is, hogy a szülő a saját be nem teljesült gyerekkori vágyát szeretné a saját gyerekével megvalósítani, miközben a gyereknek ehhez nincs képessége, nincs genetikai kódja, hogy ezt vigye tovább, nagyon fontosak az öröklött tényezők, de a környezeti hatás rendkívül módon rá tud dolgozni a teljesítményre, a képességek kibontakozására. De hát igen, mondják a sportolók és ezek a bevált tehetségek már, hogy a családnak rendkívüli szerepe van abban, hogy a hátországot biztosítja nekik, itt akár a hozni-vinni, tehát logisztikailag az időbeni elosztás. Én azt látom most magam körül, hogy nagyon sok gyermekünk a tehetségét sajnos egy picit elaprózza, mert nagyon sokfélét kell csinálnia. Itt a kelt egy picit erőteljesebben mondanám, mert hát nem multifunkcionális egyikünk se, szülőtársaimat is valamilyen szinten próbálom megérteni, de azért igaz a tehetséggondozásban, hogy a kevesebb több. Tehát, hogyha felfedeztük, hogy ebben és ebben az irányban van motivációja a gyermeknek, és ott vannak a képességek, akkor maradjunk ennél a kaptafánál, mert ez neki egy kielégülést okoz, testi-lelki kielégülést, és ez az a mókuskerék, ami aztán viszi őt tovább. És ahogy idézted, hogy van, amikor elfárad, igen, ő is emberből van, neki is lehet jó napja, rossz napja, és abban is igazad van, hogy az életkor is sajátosságokat figyelembe kell vennünk, ez is lehet hullámzó.
8: Amikor viszont már a gyerek is érzi a csíziót, és látja azt, hogy sikeres benne, és tényleg élvezi, hogy alkot, akkor viszont jön az a bizonyos versenyszellem. És hát valljuk be az őszintét, hogy nem minden versenyen lehet mindenki első, és igenis vannak másodikak, harmadikak, vagy éppen helyezés nélkül záró gyermekek. Őket hogy lehet kezelni, hogy hogyan dolgozzák föl azt, amikor még nem érték el a végcélt, nincsenek a csúcson, hogy hogyan tudnak átlendülni azon, hogy nem sikerült.
9: Nagyon fontos kérdés, amit felvetettél. Versengés, versenyzés egy külön kategóriája a tehetséggondozó, tehetségfejlesztő munkánknak. Igen, olyan világot élünk, hogy az első helyezettet megjegyezzük, és az összes többi múló kaland. Miközben ugyanannyi munkája, vagy esetleg több van benne a második, harmadik, tizedik helyezettnek is. Ez egy ilyen világ, mindenki hajt, mindenki a legtöbb legjobbat akarja magából kiszedni. De amit konkrétan mondtál, hogyan lehet egy versenyhelyzetet megszokni, túlélni? Nagyon sok sportolónk, nem mondok neveket, mondta, hogy a verseny neki az edzés. Mert hogy akkor éli ki azt, hogy ott van a valós ellenfél, nem ellenség, ellenfél, aki ellen meg kell mutatnom most az én teljesítményemet, mert ez egy teljesítmény kényszer, ez nem teljesítmény vágy, ez már teljesítmény kényszer tud lenni, tehát nagyon erőteljes energia bedobással próbálja a maximumot kihozni magából, és hát reméljük, hogy ez sikerül. De amire utaltál, igen, itt óriási jelentősége van a személyiségjegyeknek. Most nem mondom, hogy introvertált, extrovertált, de az is belejátszik. Egy csendesebb, visszahúzódó másképp reagál, mint egy szerepelni szerető extrovertáltabb, és ezzel a világon semmi baj nincsen, de mivel teljesíteni kell, várják tőlem, és ez egy hatalmas felelősség, ezért ott van a szorongás és a stressz. Azt mondja a szakirodalom, hogy minimális szorongás, minimális stressz szükséges a teljesítményhez, mert előhív információkat, doppingol, itt a túlzottan nagy szorongás, persze relatív kinek mi a túlzott, itt jön megint a személyiségjegy, az viszont blokkolhatja a teljesítményt, a gondolkodást is, hogyha intellektuális versenyről beszélünk. Tehát itt van az a gyújtópont, hogy mennyire fontos az, hogy nem csak a fizikai vagy szellemi teljesítményre figyelünk tehetséggondozóként, hanem a személyiségre, és hogy hogyan tudjuk jó irányba mozgatni azt az egészséges szorongást, stresszt, ami aztán egy magasabb szintű teljesítményt hozhat létre.
8: Nagyon jó gondolatokat ébresztettél fel bennem, és például az is eszembe jutott, hogy ebbe a nagy eredmény orientáltságban, ami úgymond a világ diktál belénk, sokszor elfeledkezünk arról, hogy a hosszú távú tehetség megőrzése szempontjából nagyon fontos, hogy a tehetség megtanulja a versenytársainak a tiszteletét és az elismerését, hiszen valójában versenytársak nélkül a tehetség nem is tud olyan nagyra nőni, hiszen a versenyszellem az, ami mindig előrébb és előrébb hajtja őket. Tehát nagyon fontos, hogy szülőként, meg akár a szakemberek is figyeljenek arra, hogy a tehetségek úgy az emberi mi voltjukban is fejlődjenek az ő képességeikhez. Jól gondolom?
9: Jól gondolod, és engedj meg egy profán példát. Állok egy általános iskola kijáratánál, ugye jönnek a gyerekek kifelé, anyukák, apukáknak mi az első kérdése?
8: Milyen jegyet kaptál?
9: Így van.
8: Meg mit ebédeltél, ez a kettő?
9: Igen, körülbelül, ez már korosztályos, hogy mit ebédel, nem emlékszik rá, teljesen mindegy. De hányas lett a matekod? Hány pontot kaptál az angol felmérődve? Utána, bocsánat, hány itemes lett egy középiskolában valamilyen fel? Tehát mindig ez a számokkal, átlagokkal mérhető teljesítmény a fontos. A mögötte lévő ember, ő is bizonyára fontos, de nem jön ilyen harsányan elő. Tehát mit akarok ebből kihozni? Hogy ez egy teljesítményorientálós világ, amiben élünk, ezzel sincsen baj. Csak ne felejtsük el, hogy a teljesítmény mögött egy húsvér ember van, akinek ugyanúgy szomjas, éhes, elnézést, pisilnie kellhet egy dolgozatírás közben, vagy egy verseny közben, tehát, hogy itt az emberi kvalitásokra kell nagyon figyelnünk. Partnerek a szülők, tehát nem mondanám, hogy nem partnerek, de mivel ők is valamiben szocializálódtak, nekik is a gyerekkorukat hozzák elő, mert mintakövetés van. A szülő egy nagyon fontos referencia személy a gyerek számára, ő az egyszeri és megismételhetetlen, ezért nagyon fontos, hogy a fokozatosság elvét betartsák a szülők, következetesség, az életkori sajátosság figyelembevételét, és hát az edzők, a pedagógusok nagyon sokat tudnak azért tenni, hogy ezek a kritériumok megvalósuljanak, és tényleg jól eső, élményszerű legyen az a teljesítmény, amit a gyerek kihoz magából, mert abban nagyon sok munka van.
8: Szokták azt mondani, és elnézést a szóhasználatért, de azért a hétköznapi nyelvben így szokták ezt mondani, hogy vannak a fura bogarak, akik a maguk módján bizonyos dologban, főleg általában később derül ki, de nagyon tehetségesek. Hozzájuk nagyon nehéz kezdetekben nyúlni, mert az ember fél attól, hogy többet árt, mint használ. Ezekkel a fura bogarakkal, ezekkel a kisdiákokkal, kisgyerekekkel mit lehet kezdeni?
9: Jó, ide érdekes, amit mondtál. Igen. Mikor azt mondjuk, hogy korán érik a gyerek, igen. Példát mondok rá, 3-4 éves korban ír, olvas, számol, nem viccelek, riasztó. Jön a szülő, hogy mit csináljak a gyereke? Semmit, könyörgöm, semmit, nézzük meg, hagyjuk, hogy mit fog kihozni magából, mert hát az a megfigyelésünk, hogy az ilyen korán megszaladt képességek olyan 6-7 éves korra gyönyörű szépen visszajönnek egy magas szintű, de végül is egy magas átlagos szintre, tehát ne ijedj meg, direkt beavatkozásra ilyen módon nincs szükség, viszont amit a gyerek kérdez, arra mindig válaszolunk. De pluszban ne. A másik része, amire utaltál, a későn érő típus.
8: Igen.
9: Ugye?
8: Igen.
9: Hogy például parkol-dekkol alsó tagozatban, most egy példát mondok, és felső tagozatba felkerül, és kinyílik. Vajon miért? Hát elmondom miért. Azért, mert például ebben az életkori szakaszban, tehát 9-10 év egy választó van, körülbelül akkor lesz ötödikes a gyerek, negyedik, most már picit ugye később. Rengeteg új tanárral találkozik, és bejönnek az új tantárgyak, és itt van egy választó víz, hogy melyik tantárgy lesz számára érdekes, és melyik pedagógus lesz számára fontos személyiség. Mert a tantárgyat a pedagóguson keresztül szeretjük meg, és amelyik pedagógust kedvelem, és esetleg ez kölcsönös, sőt biztos, azt a tantárgyat biztosan tanulni fogom, mert meg szeretnék felelni Béla bácsi, Gizi néni elvárásainak. És ez nem vicc, mert érzelmi alapokon is működünk, és hogyha érzelmileg közel állunk egy tevékenységhez, egy szellemi tartalomhoz, akkor a hozzá kötődő személyiség egy húzóerő. Uh-huh. Hát komoly kutatók mondják, hogy mikor jött az a fantasztikus szikra, ami által őt erre az irányba vitte az élet, és hát ebbe mélyült bele.
8: Nagyon jó a pedagógusok példája is, hiszen azért az ő szempontjukból is érdemes ezt a tehetséggondozó kérdést megvizsgálni, méghozzá abban a tekintetben, mert nyilván nekik is hatalmas kérdés, amikor egy zsenit látnak az osztályukba. Hihetetlenül nagy iramba, nagy lépéssel tudna haladni, de nyilván azért, mert van egy láthatóan nagy zseni, figyelni kell a többiekre is, hiszen nekik is meg kell adni a lehetőséget, plusz közülük is hirtelen kiemelkedhetnek még nagy tehetségek. Hogyan tudja ezt kezelni egy pedagógus, hogy a figyelmével ne büntesse a többit, hogyha csak egy valakire fókuszál, ugyanakkor a tehetségnek is megadja a lehetőséget, hogy tudjon nagy ütembe haladni.
9: Így igaz.
8: Hogyha csak egy valakire fókuszál, ugyanakkor a tehetségnek is meg

0: is, mert mindig van kimagasló, mindig van egy átlagos, és mindig van néhány, aki lassabban halad előre, és neki többször kell. Tehát ez az egyéni differenciált képességfejlesztés, ez adná a megoldást, óriási előkészületet igényel a pedagógustól már előző nap, hogy következő órára mit készüljön, és a Sárikának ezt a feladatot, Józsikának ezt, mert tudom, hogy ez az érdeklődése. Ez az igazi tehetségfejlesztő tevékenység, amikor egyénileg tudom differenciálni. Éreztem a kérdésedbe, vagy lehet, hogy csak így belerakom, hogy nem lesz-e ez rosszá ízű a többiek számára, hogy minthogyha én kivételeznék Zolikával, Pistikével, nem erről szól a történet. Legyünk őszinték, a pedagógus is ember, szíve csücske lehet az a diák, aki hozza a versenyeredmény, őt el lehet küldeni, kerületi, országos, ő hozza az igen, ez boldogság és büszkeség. Egyet azonban ne felejtsünk el, volt előtte már valaki, például a genetika, és a szülő, aki hozzárakott nagyon sok mindent. Mi is hozzárakunk pedagógusként minden területen, intellektuális, művészi, mozgásos, bármilyen területen, de azért ott a hátországnak is óriási szerepe van. Tehát mi, bocsáss meg a mondatommal, mi hozott anyagból dolgozunk pedagógusként bármilyen területen. Én nem tudom, hogy kik lesznek az első osztályban a gyerekek.
1: Igen.
0: Én nem tudom ki. Majd aztán kiderül viszonylag gyorsan, és akkor lehetne ezt a differenciálást, és természetesen, hogyha valami gyöngyszemet találunk, akkor viszont megragadjuk azt az alkalmat szülővel konzultálva, hova lehetne még vinni a gyereket, egyre azonban felhívnám a figyelmet, hogy véletlenül se terheljük túl a gyereket, mert a túlterhelés következménye a kiégés. Már abból sem lesz jó, amiből jó volt. Ilyen hibát azonban el szoktak követni, legfőképp szülőtársak, nagyon szeretem őket, nem azért mondom, de a szülő azért nem mindig pedagógus, vagy nem mindig szakember. Jót akar ő, csak esetleg pörgeti, gyorsítja ezt a folyamatot, nekünk viszont nagyon figyelembe kell vennünk az életkort. Maximum 2 évvel haladhatja meg egy tehetség ígéretes gyerek, furcsa a fülünknek, de így mondjuk először még ígéret a gyerek, még nem megvalósult tehetség, 2 évvel lehet előrébb, mint átlagos társa. Tehát egy 5. gyerek meg tudja oldani a bátyja, a 7. bátyja feladatát. Ez előfordulhat. Ez egy óriási sikerélmény és büszkeség, de azért mindig úgy kezeljük őt, hogy ő egy 5. gyerek.
1: Beszéltünk a szülőkről és a hátországról, a családról, hogy mennyire fontos, viszont vannak azok a pillanatok, amikor elgondolkodik a hátország, hogy szakember segítségére lehet szükség, hiszen éppen olyan élethelyzetbe kerülnek, vagy éppen a tehetséges fiatal érzi azt, hogy ő most megrekedt a pályáján. Honnan tudhatjuk azt, és mikor vehetjük a bátorságot, hogy felvessük gyermekünknek, hogy gyere, menjünk el egy szakemberhez, akár például hozzád. Mikor érezzük azt, hogy ez már egy kicsit túlmutat azon, hogy én esténként beszélgetek vele.
0: Ez végtelenül tiszteletreméltó, és köszönetet érdemel a szülők felé, ha ő neki ez a gondolata felmerült, hogy egy picit magasabb szintre emelném ezt a dolgot. Igen, hát itt azért néhány mérésről is szó lehet, amiben kicsit belekukucskálunk a gyerek fejecskéjébe, hogy mi az az erősség, ami nagyon megszaladt, és mi az a gyengeség, félre ne értse senki, ami meg egy picit leszakadt. Tehát nem lehetünk mindenből tökéletesek, mondtam is, hogy 2, maximum 3 területe a fejecskénknek, hát a Jóisten és a természet azért jó kitalálta, hogy milyen központok van, és az idegrendszer és egyebek. Ez nagyon fontos kérdés, de ha a szülő már szakember segítségét kéri, akkor én nagyon tisztelem azt a szülőt. Meg is vannak erre lehetőségek, alapítványok, egyesületek, és nagyon fontos, hogy az iskolákban is már találunk olyan pedagógust, akinek van olyan képzettsége, végzettsége, ami egy picit ezt a specialitást magával hozza, és nem szeretném fétisi a tehetséggondozás, de jó néhány évvel ezelőtt a felzárkóztatásba is nagyon sok energiát vittünk be, hogy a leszakadás

0: adókat felemeljük normál szintre, nehogy baj legyen. Most a kimagaslókkal foglalkozunk, de ahogy említettem, a kimagaslónak van erős oldala, és van gyenge oldala. A gyenge oldalt, ha fejlesztjük, soha nem lesz kimagasló, de átlagos lesz. Uh-huh. Tehát ez nem fordulhat elő, hogy Sanyika megnyeri az országos történelemversenyt, és megbukik matematikából, és most nem vicceltem.
1: Igen.
0: Tehát szélsőségek ilyen módon nem fordulhatnak elő, mert a képességek azért gyönyörű szépen húzzák fel egymást, és a kompenzálása a képességfejlesztésnek, tehát hogy mi mellé mit teszünk, hogy jól érezze magát a gyerek a bőrében, ez már a szakmai kérdés.
1: Hát ha órákat tudnánk még beszélgetni, az adásidőnk viszont elrohan, de remélem, hogy vagy ebben a műsorban, vagy egy másikban még lesz alkalmunk folytatni, hiszen szerintem ez egy fontos téma, és nagyon sokunkat érint, vagy azért, mert pedagógus, vagy azért, mert szakember, vagy azért, mert szülő, vagy pedig azért, mert a kis tehetség hallgatja akár már kiskamaszként ezt a beszélgetést. Dr. Dúró Zsuzsa, pszichológus, tehetségfejlesztő szakembernek köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívásodat.
2: Hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten balesetben sérült járművek foglalják el a Soroksári úton befelé a Boráros térnél a külső sávot, valamint az Andrássy úton befelé az Oktogon előtt szintén a külső sávot. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Hősök terétől a Váci út felé akadozik a haladás. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Szélkálmán tér környékén, illetve a Rákóczi úton az Asztória és a Blahalóza tér között. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Útszükületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidézőt, és néhányat lapozunk a naptárunkban 2026. február 9-ére. Ezen a napon állatvédő szervezetek tiltakoztak a fiatal borjak tengeri szállítása ellen Írország és Franciaország között. A borjaknak az út során hosszú ideig nem biztosítottak elegendő táplálékot. Az állatvédők szerint ez szükségtelen szenvedést okozott az állatoknak, ezért a szállítás megszüntetését követelték. És szintén 2026. február 9 a Spirit FM Agy Esély című műsorában Nemes Anna vendége professzor dr. Gál János állatorvos volt, akivel az egzotikus állatok különleges igényeiről beszélgettek.
3: Köszöntöm Önöket, ez az Adj Esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora. A szerkesztő Tóth Peti Lili, én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig professzor dr. Gál János, állatorvos doktor, vadgazdamérnök, halászati szakmérnök, az MTA doktora és az Állatorvos Tudományi Egyetem egzotikus állat, vad, hal és méh egészségügyi tanszékének vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatóságot.
3: És hogyha megengedi, akkor egy idézettel kezdenék egy női magazinból. Bár a mosómedve tiltó listás, ormányos medvét pofon egyszerű beszerezni. Kanga és zsebibaba törpe változatát, a Bennett kengurut is tarthatjuk otthon, ha szeretnénk. Tartása olcsó, könnyen megtanítható arra, hogy egy helyen végezze a dolgát, az alpaka is jó házi kedvenc. Ezeket az állatokat ugye itthon engedély nélkül tarthatjuk, de vajon tényleg ilyen egyszerű a helyzet? Hogyha engedély nélkül tartható egy egzotikus állat, akkor annyi ráfordítás szükséges, mint egy macska vagy egy kutya esetében?
4: Igen, hát a kérdés az nagyon érdekes. Egyik oldalról igen egyszerű a kérdés, másik oldalról pedig hát a összetettségét kell látni ennek a kérdésnek. Tulajdonképpen egzotikus állatot tartani könnyű is valamilyen szinten, de ha kicsit mélyebbre ásunk, akkor tudnunk kell azt, hogy milyen biológiai igényekkel, milyen biológiai sajátosságokkal, ökológiai, élőhelyi igényekkel rendelkezik ez az állat, milyen táplálkozás biológiája van ennek az állatnak, és itt már egy picit mélyebbre ásva látjuk a nehézségeket, hisz felületesen szemlélve egy egzotikus állat kap egy tartóhelyet, ellátjuk élelemmel, na de az sem mindegy, hogy milyen élelemmel látjuk el az állatot, annak a minősége, a beltartalma, annak az összetétele, biológiai igényhez kell igazítani ezt a élelemforrást. Tehát nagyon összetett a kérdés, és az egzotikus állatoknak a köre nagyon színes. Nagyon sokféle egzotikus állatról beszélhetünk, egészen a hátsigától az említett Bennett kenguruig vagy ormányos medvéig. Igen széles a skála, és igen sok szempontot kell figyelembe venni. Alapvetően akkor járunk el jól, hogyha utána olvasunk a alapvetően írott, nyomtatott anyagokban ezeknek az állatoknak az előfordulásáról, biológiájáról és ehhez kötődő kérdésekről.
3: Na és ebben mi a tapasztalata, hogyha az elmúlt éveket, akár évtizedeket nézzük, mekkora a tudatosság itthon az egzotikus állattartók körében? Tudják, hogy hogy kell tartani ezeket az állatokat, vagy sokszor azért kerülnek állatorvoshoz ezek az állatok, mert azért vannak hiányosságok a tartásukban?
4: Ketté szeretném bontani ezt a kérdést. Alapvetően, ha egzotikus állattartásról beszélünk, mindenki arra gondol, hogy otthon tartunk kedvencnek egy nyuszit, vagy tengeri malacot, vagy a szakállas agámát.
3: Mert hogy a nyuszi is annak számít?
4: Így van.
3: Ez is érdekes kérdés, hogy
4: ez is egy egzotikus állatnak számít. Szóval a kérdés nagyon jó, és hát itt szeretném ketté bontani, két irányból megszemlélni. Egyrészt klasszikus, egzotikus állattartásra gondol az ember, alapvetően, ha egzotikus állatok kerülnek a célkeresztben, de hát vannak olyan egzotikus állattartók, akik nem kedvencként tartják otthon ezeket a jószágokat. Ugye egy nyuszit, egy tengeri malacot, csincsillát, szakállas agámát, kígyót nagyon sokan otthon kedvencként, társállatként tartanak, és az egzotikus állattartásnak van egy olyan ágazata, irányzata, amikor nem kedvencként, hanem biológiai érdeklődésből tartják ezeket az állatokat. Szaporítási célból, ne adj Isten, tudományos megfigyeléseket tesznek rajta a tartóik. Nem egy olyan tenyészetet tartót ismerek, ahonnan publikációk, közlemények jelennek meg a megfigyelésekről. Ez utóbbi esetben általában ismerik a tulajdonosok, a tartók az állatnak az igényeit, utána olvasnak, utána néznek. Az előbbi esetben, amikor kedvencként jelennek meg, nem feltétlenül sikerül pontosan föltárni, pontosan megismerni ezeket az igényeket, és általában tartási, etetési hiányosságokra vezethetők vissza a betegségek jó része, és itt tulajdonképpen, ha megjelennek ezek a kis állatok az állatorvosi rendelőkben, viszonylag a betegvizsgálat kezdeti szakaszában, amikor a kórelőzményi adatokat fölvesszük, már sokszor kiderül, hogy hol lehet keresni azt az eltérést, azt a problémát, ami esetleg egy megbetegedést idézett elő ezeknél az állatoknál.
3: Nagyon meglepett, hogy a felsorolásban például ott volt a nyuszi, és a csincsilla. Én azt gondoltam, hogy egzotikus állatnak mondjuk, ha valaki pitont tart otthon, vagy madárpókot, az számít. Ehhez képest a valóság, hát az micsoda?
4: Egzotikusságnak fokozatai vannak, ugye? Extrém egzotikus állat lehet például, hogy tetszett említeni, egy piton, vagy madárpók, vagy skorpió, vagy különféle teknősfajok, ritka papagájfajok, de általában azokat az állatokat tekintjük egzotikusnak, amelyek az ember mellett társállatként fordulnak elő, jelennek meg, és hát nem a kutya, nem a macska kategóriába tartoznak, és így bizony, hát a nyulak is, a nyuszik is ebbe az egzotikus állat témakörbe eshetnek be.
3: Hogyha visszaemlékszem a gyerekkoromra, ez a 90-es évek, akkor aki nem kutyát, macskát tartott, mondjuk volt ékszerteknős, hullámos papagáj, kanári, és mondjuk ez a halmaz. Vannak trendek, hogy milyen egzotikus állatokat tartanak szívesen éppen? Most például Igen. Ez a halmaz szerintem nem akkora divat, mint a 90-es években volt.
4: Igen, tetszett említeni a kanárit, például annak nagy divatja volt az 1900-as évek elején, amikor énekes kanári hímeket tartottak kis kalitkákban, és ez a családi ház egy forgalmas területén volt elhelyezve, de a mai időszakban is megfigyelhetőek különféle tendenciák, trendek. Például nem olyan régen tekintettem át a tanszékünknek a egzotikus állatbeteg forgalmát, és láttam azt, hogy például egy olyan 15-20 évvel ezelőtt a görények tartása nagy népszerűségnek örvendett, legalábbis a mi beteg forgalmunkban szép számmal jelentek meg görénypáciensek, és mára ez jelentősen visszaesett, jelentősen csökkent. A tengeri malacoknál pedig azt tapasztaltam, hogy az elmúlt 10 évet tekintve folyamatosan emelkedő a tengeri malac pacienseinknek a száma. Nem tudok erre exakt magyarázatot adni, vélhetően esetleg a társadalmi hatások azok, amik befolyásolhatják ezt a tendenciát. Az biztos, hogy ma a mi gyerekkorunkhoz képest ma rettenetesen megemelkedett ezeknek az egzotikus állatfajoknak a száma. Amikor én gyermek voltam, ez a 70-es évek környékére tehető, hát akkor valóban tényleg a kanári, a nyúl, tengeri malac, ne adj Isten, egy-egy gabonasikló, ami előfordult, ma pedig, hát ha csak a siklókat nézzük, tömérdek faj jelenhet meg az állatorvosi rendelőkben, vagy akár a díszállatkereskedésekben is szép számmal lehet ezekkel találkozni. Tehát minden bizonnyal színesebbé vált a paletta, gazdagabbá vált az elérhető állatoknak a köre.
3: Exotikus állatok gyógyításához exotikus állatorvos dukál. Na de mióta van erre egyáltalán képzés, szakképesítés az Állatorvos Tudományi Egyetemen?
4: Az Állatorvos Tudományi Egyetemen a 80-as évek elején alapította meg az egyetem akkori szenátusa az első ilyen tantárgyat, ez keftelésből tartott különleges állatok betegségei címen futott, illetve az egyetemünkön dolgozott Janis Miklós tanár úr, én magam is diákja lehettem a tanár úrnak. foglalkozott hüllő betegségekkel, de ezt fakultatív tantárgyként hallgathattuk le. Tehát a 80-as évektől indult meg ez egy kötelező tantárgyként, vagy jelent meg a portfólióba az egyetem tekintetében, és Sótonyi Péter rektor úr támogatásával megalapítottuk 2014-ben az egzotikus állat, vadhal és méhegészségügyi tanszéket, amely már önálló tanszéki státuszként funkcionál. Továbbra is oktatjuk a hallgatókat egzotikus állategészségtan témakörben, kötelező tantárgy keretében, de számtalan fakultatív tantárgyunk is van már a hallgatók számára, hüllőgyógyászat, díszmadár egészségügy, nyúlegészségügy, kisemlős egészségügy, állatkerti állatok betegségei témakörök tekintetében. Úgyhogy ez egy dinamikusan fejlődő ágazat, hisz az elég beszéltünk arról, hogy a fajok száma is dinamikusan fejlődik, ehhez nekünk alkalmazkodni kell, és a rektor úr fölismerte ezt a igényt, és ennek az igénynek a talaján alakult meg tulajdonképpen, vagy mélyült el az egyetemünkön az ez irányú oktatás. És hát posztgraduális képzéseink is vannak, végzett állatorvos kollégák számára, akik specializálódni szeretnének. Van egy három szemeszteres egzotikus állatok gyógyászata szakállatorvosi képzésünk, ahol mélyebben juthatnak azokhoz az ismeretekhez, amelyekkel korszerű gyógyászati módszereket tudnak használni ezeknek a pácienseknek a kezelésében.
3: Most öntől jön egy idézet, egy interjúban azt mondta, hogy egy egzotikus állatorvos számára minden nap egy hihetetlen meglepetés, mert hogy bármi is érkezhet a rendelőbe, ez mindig jó meglepetés, vagy azért akadnak olyan állatok is, amiket nem biztos, hogy otthon kellene tartani, de aztán történik valami olyan, hogy állatorvoshoz kell vinni.
4: Egyrészt a faj megjelenés, illetve az állatfaj lehet meglepetés számunkra, de mint ahogy az élőlényekben mindenféle környezeti hatásra, különféle kórokozók megjelenésére kialakulnak megbetegedések, és hát nagyon színes ez az állatfaj csoport, vagy egzotikus állatcsoport, így a különféle kóroki tényezőkre is nagyon színes a reakció, tehát nagyon-nagyon eltérő klinikai tüneteket lehet látni egy adott kórokozó esetében, mondjuk egy kígyónál, egy teknősnél, vagy egy gekkónál, vagy egy szakállasagámánál, de hát hogyha jobban kitágítjuk a költ, akkor bizonyos tartási hibából eredő megbetegedés másként jelenik meg egy papagájnál, másként jelenik meg egy tengeri malacnál, tehát nem csak a faj lephet meg bennünket, hanem a kortani történés, a klinikai tünet, és ez bizony néha-néha kihívást is jelent az egzotikus állatgyógyászat területén dolgozó kollégáknak, hiszen speciális gyógymódokat kell esetlegesen alkalmaznunk, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas, nagyon színes területe az állatgyógyászatnak, és tényleg minden nap izgalommal megy az emberbe a munkahelyére, és izgalommal kezdi a napot, hogy milyen újdonság meglepetés vár ő rá.
3: Előre is elnézést a buta kérdésért, de nem tényleg ezek felvetődtek, miközben olvasgattam a témában, hogy akár egy, nem tudom, egy kígyó meg tud fázni, vagy tud valamiféle...
4: Ez abszolút, abszolút teljesen helyén való kérdés, és szakmailag ez abszolút így van. Vannak olyan kígyók, amelyek trópusi, szubtrópusi területekről származnak, ahol a hőmérséklet ugye megfelelően magas és jó magas a páratartalom. Ezeket a kígyókat mérsékeltővi zónában tartja valaki a lakásában, és például nem biztosít a megfelelő terrárium fűtést, mondjuk nem tartja ezt az állatot 28-29 fokos hőmérsékletű helyen, hanem csak mondjuk egy átlagos szobahőmérsékleten, akkor bizony, mivel a hüllők változó testhőmérsékletű állatok, akkor bizony az ő anyagcsere folyamatai nem működnek úgy, ahogy a evolúció során ehhez a magas hőmérséklethez alaptálódott élőhelyen kellene, és bizony vannak olyan kórokozók, amelyek megtámadják a légzőszervet, felső légutat, ezek az úgynevezett fakultatív patogén kórokozók.
3: És milyen tünetek jelentkeznek?
4: Hát, érdekes, például kígyóknál is van orrfolyás, szörtyögő zörejeket lehet hallani, Például egy kígyónál nagyon könnyű kiváltani a kevésbé karakterisztikus légzőszervi tüneteket úgy, hogyha megemeljük a test hátulsó részét, és tulajdonképpen egy pár perc múlva a légúti váladék a légutakba előrébb kerül, és ez egy ilyen jellegzetes szörtyögő zörejekkel járó légzést produkál. Tehát valóban létezik ilyen, és ez egy nagyon egyszerű, banális probléma, de akár a kamélonoknál is előfordulhat ez teknősöknél. De természetesen sokszor egy hideg hatás, egy mondjuk idézőjelbe téve megfázás az elsődleges tényező, de utána az ott lévő esetlegesen tünetmentesen jelenlévő kórokozókat ez a negatív hatás aktiválja, és mi már a kórokozók által kiváltott klinikai tüneteket fogjuk látni. Nyilván a kezelésben föl kell hívni a tulajdonosnak a figyelmét arra, hogy hát a hőmérséklet optimumot azt mindenképpen biztosítani kell, ahhoz, hogy az állat később újra ne betegedjen meg, de egyáltalán a gyógyuláshoz is ez szükséges, nyilván az adott gyógyszerek és készítmények mellett.
3: Azt remélem, hogy ez egy bevezető volt, és legközelebb innen folytatjuk, mert nagyon izgalmas a munkájuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt professzor dr. Gál Jánosnak.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örömmel.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorki Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzlet az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL. Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Nevezd még ma a General United Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás, valamint nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
9: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demiindes TNT Curtis, szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle Covid beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felsővezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
11: Tiszteltel köszöntöm Önöket, Róna Jégon vagyok, ez a Több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. A mai műsort Szakál Erzsi szerkeszti, az első vendég pedig a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke, Fekete Tamás, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
11: Hát sok mindent hallottunk a balatoni szezonról. Először azt, hogy hát el sem kezdődött, mert hogy üres a Balaton. Aztán a végén azt, hogy azért most már van vendég bőségesen, ellenben elfogyott a víz. Nyilván mindenben van valami igazság, víz van még a Balatonban, vendég is volt, de milyen volt a szezon?
12: Nyári szezon vegyes képet mutatott. Egyértelműen átalakulóban van a balatoni turizmus, ezt tapasztaljuk, és ez nem az idei évnek a tapasztalása, hanem ez már a tavalyi évben is látszott. A nemzetközi trendeknek megfelelően, valamint Magyarország más desztinációinak is megfelelően átalakul a turizmus a tekintetben, hogy sokkal rövidebb időre érkeznek az emberek, sokkal impulzívabbak a döntések, nagyban befolyásoló az időjárás, nagyban befolyásoló, hogy milyen programok érhetőek el, és hát természetesen van még ezer más olyan befolyásoló tényező is, amit ön is említett, amelyek ezeket a döntéseket, vagy a döntések meghozatalában meghatározzák a vendégeink számára. Azt tapasztaltuk, hogy az év első fele különben egészen jól indult, és május végéig kifejezetten jól teljesített a Balaton. Ugye több mint 13 éve dolgozunk többek között mi is, és sok más szervezet azon, hogy a Balaton ne csak egy nyári desztináció, hanem egy 4 évszakos üdülőhelyé váljon. És azért ennek már megvannak az eredményei, a tavaszi aktív turisztikai programok nagyon sok embert vonzanak a térségbe. És hát a nyár, amikor elindult, akkor tényleg érződött, hogy egy pici átalakulás van, az idei évben később ért véget az iskola, ez már egy befolyásoló tényező volt, és hát az egész országot sújtó aszály a Balatonra sem volt kedvező hatással, a Balaton vízszintje is csökkent, ami persze nem azt jelenti, hogy kiszáradt a Balaton, és hát sajnos ugye itt a nem megfelelő információk nagyon sokakat befolyásolhattak a Balatonnal kapcsolatos nyári utazási döntéseikben, hiszen amikor valaki azt mondja, hogy 53 cm a Balaton vízállása, akkor nem feltétlenül tudja, hogy ez mondjuk csak a siófoki vízmércénél van, miközben annyi a változás, hogy tényleg sekélyebb a Balaton a partoknál, főleg a déli részen, de a mély vízbe ugyanúgy el lehet jutni, legfeljebb nem csípőigérő vízben jutunk el oda, hanem térd alattiban is a mély a marásnál kezdődik.
11: Hát ez olyan, mint amikor a Duna volt mínusz 100, de valahány centiméter, és ez nem azt jelentett, hogy másfél méter mélyre le kellett ásni, hogy találjunk egy kis Dunát. Pontosan. Ugye ez a vízmércéhez van mérve.
12: Így van, pontosan. És igazándiból azt lehet mondani, hogy, és lehet, hogy ez egy kicsit furcsán fog hangzani, hogy máskor rengeteg pénzt vagyunk hajlandóak arra költeni, egy plázsos strandra eljussunk, most ez itt volt nekünk, és én úgy gondolom, hogy igazándiból mindenben meg lehet találni azt, ami jó, és sokan meg is találták különben, mert látszott, hogy nagyon sokan élvezték a sekélyebb vízes részeket, a kisgyerekes családok kifejezetten megtalálták a számításokat, de nagyon sokan vízifociztak, frizbiztek a sekély vízben, és aki sportolni akart, annak bizony egy picit beljebb kellett mennie, de ennyi volt a változás, és a vízminőség, amit nagyon fontos elmondanunk, kitűnő volt, és jelenleg is kitűnő a Balatonon, nagyon jó minőségű, le lehet látni egész mélyen a fenekére, teljesen tiszta a víz.
11: Az, hogy változik a vásárlók, a nyaralók szokása, nem egy hétre, két hétre mennek nyaralni, hanem hosszú hétvégéket használnak inkább nagyon sokan. Mennyire befolyásolja azt ott dolgozók, az ottani vállalkozók, a vendéglátósok, az üzleteket működtetők életritmusát és lehetőségeit? Egyáltalán tudnak-e ehhez alkalmazkodni?
12: Azt gondolom, hogy muszáj lesz ehhez alkalmazkodni. Tehát ez a trend nagyon erősen megjelent, elsősorban, ahogy ön is említette, a hétvégékre koncentrálódott a forgalom. A hőkupola sem volt különben egyértelműen jó hatásra, hiszen annyira meleg volt, hogy a leérkező emberek nagy része nem is jelent meg, akár a délelőtti órákban a strandon. Sziasztok Balaton címmel adtunk is ki ezzel kapcsolatban egy gondolatmenetet, ami pont arról szól, hogy az aktív turisztikai programok előtérbe kerülnek a kora reggeli órákban, és ott dél körül az emberek teljesen elhúzódnak, mint egy dél-olasz településen, tengerparti településen, és este felé jelennek meg. Tehát erre mindenképpen fel kell készülni, és azt gondolom, hogy a szolgáltatóknak is át kell gondolniuk például e tekintetben a nyitvatartásukat, hogy bizony érdemes esetleg később nyitni, tovább nyitva maradni, hiszen amikor már nincs olyan meleg, és nyáron még fél tíz után is világos van, akkor nagyon sokan nem maradnának, hogy itt van, nem vannak a szolgáltatók, és van is erre jó példa. A Balaton partján egy kellemes kávé, egy jó fröccs, vagy egy sör, vagy egy finom vacsora mellett. Mert hogy azt is érdemes elmondani, hogy a gasztronómiánk az nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, és persze mindig hallani e tekintetben is mindenféle híreket, de hála Istennek a 21. században olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a kezünkben lévő telefonnal pillanatok alatt lehet tájékozódni, árszínvonalakat lehet megtudni, véleményeket lehet megtudni, és meg lehet hozni mindenkinek azt a döntést, ami az ő elvárásainak, árérték elképzeléseinek megfelelő. De ahogy ön is említette, erre mindenképpen készülni kell a jövő évben, és ennek megfelelően át kell alakítani a szolgáltatási struktúrát, valamint arra is érdemes odafigyelni, hogy a vendégeink pontosan ezen információk birtokában nagyon-nagyon könnyen hozzák meg a döntéseiket, és pillanatok alatt tudnak az ő számukra megfelelő döntést hozni, tehát mindenképpen egy magasabb színvonalú szolgáltatást kell nyújtani, törekednie kell erre mindenkinek, egy jobb árérték arányú szolgáltatást kell nyújtani, hiszen ezzel tudjuk megtartani a vendégeinket, hiszen élményt keresnek, és komplex élményt az emberek azok is, akik a Balatonra érkeznek.
11: Jelentő módban kezelte a közvélemény azt, hogy ebben az évben inkább a tengerpartokat választották sokan turizmus szempontjából, nyaralás szempontjából, különösen a Balatonnal szemben. Ezt önök mennyire tapasztalták, illetve hogyan tud egy tó felvenni versenyt árban, lehetőségekben egy tengerparttal?
12: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül versenytársként kell kezelni akár az Adriát, akár a görög tengerpartot, vagy Olaszországot. Ez egy más típusú termék. A tekintetben van bennük persze közös, hogy mindegyikben van vizes élmény, de én úgy gondolom, hogy fel kell erre készülnünk, és tényleg az árainkkal, az akcióinkkal és az élmény ajánlatainkkal és az élmény ígéreteinkkel tudunk ebben versenyképesek lenni. Azért a hozzánk eljutott információk alapján azt tudjuk mondani, hogy nyár végén én úgy gondolom, hogy egy stagnáló, a tavalyi év hasonló időszakának megfelelő, vagy esetleg minimálisan csökkenő vendégéjszaka számot, és esetleg egy minimálisan növekvő vendégszámot fogunk különben tapasztalni. Ez is érdekes, hogy a vendégéjszaka szám azt mondjuk, hogy csökken, miközben azt mondjuk, hogy a vendégek száma lehet, hogy minimálisan nő, vagy megfelelő, vagyis tavalyi év hasonló időszakához képest stagnál, de ennek pont az az oka, amit ön is említett a beszélgetésünk elején, hogy sokkal rövidebb időre jönnek az emberek, akár többször is lejönnek, és valljuk be, nagyon-nagyon könnyű ma már lejutni a Balaton partjára, akár a közösségi tömegközlekedéssel, országbérlet áll rendelkezésükre az embereknek, megyebérlet, nagyon sok olyan egynapos vendéggel is találkozunk különben, aki reggel felül a vonatra, egy kedvezményes jeggyel leérkezik, akár itt körbeutazza, vagy utazik a Balaton partján, vagy élvezi a tónyújtotta lehetőségeket, és utána pedig hazatér.
11: Hát ez azért baj önöknek, mert egy fillért sem költ a Balatonnál sok esetben.
12: Nagyon keveset, így van, és azt is látjuk különben, hogy nagyon nagy forgalmakat tapasztalunk. Én személy szerint, aki a Balatonnál élek, szintén például a hipermarketek környékén. Tehát az emberek árérzékenyebbek lettek, jobban meggondolják, hogy mire költik el a pénzüket, és azért nagyon-nagyon sokan úgy spórolnak, hogy esetleg ezekben a szupermarketekben, hipermarketekben vásárolnak, és nem feltétlenül mondjuk egy strandbüfében, egy strandbisztróban, egy étteremben vesznek igénybe szolgáltatást. És ezt érzékelték is, és érzékelhették is a vállalkozók. Azonban érdemes arra is kitérni, hogy a Balaton ma már, ahogy beszéltünk is erről, nem csak a nyári főszezonból áll, hanem emellett van tavaszi, őszi szezon is, és én megmondom őszintén, nagyon bízom benne, hogy egy jó őszi szezonnal fogunk folytatni. Augusztus vége, nincsenek még adataink, de kifejezetten erős volt. Azt pont a mai nap olvastam, hogy a strandfesztivál is csúcsot döntött, 94 ezer látogatója volt, tehát én azt gondolom, hogy augusztuson ezek a láthatóan jó minőségű nagy rendezvények sokat lendítettek. 20-a környékén azt lehetett elmondani, hogy a teljes Balaton színes palettával várt az embereket, és nagyon-nagyon sokan jöttek, és hát ősszel természetesen a hétvégékre koncentrálódva, de megjelenik egy olyan gasztro és aktív turisztikai kínálat, amiben azt mondhatjuk, hogy a Balaton unikális, 1350 kilométernyi kijelölt kerékpárútvonallal rendelkezünk, 6 kerékpáros ponttal, rengeteg pihenőhelyel, és hát 6 borvidék, egy borrégió, 6 borvidéke, rengeteg termelője, és színes programok fogják várni össze is a Balaton iránt érdeklődőket, úgyhogy én bízom benne, hogy ez a fajta eltolódás majd év végére kiegyenlítődik, és a nehézségek ellenére egy tavalyihoz hasonló eredményt fog tudni hozni a Balaton, de mindenképpen ezekre a trendekre fel kell készülnünk a jövő évben.
11: Köszönöm a tájékoztatást. Fekete Tamást hallották, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét az idei szezonról, ami hát bármennyire is fájdalmas, augusztus vége van, lassan véget ér. Bár az is egy izgalmas kérdés, hogy ez az időjárási anomália, ami lassan nem is anomália, hanem a megszokás lesz, hogy 35-40 fok van nyáron, ez mennyire fogja átírni ezeket a szokásainkat, és mennyire szokunk át a korábbi és későbbi hazai nyaralásra. De ez egy másik téma, ez messzemezett, és szerintem ebben nem is bonyolódunk bele, úgyhogy még egyszer Fekete Tamásnak köszönöm szépen.
12: Köszönöm én is.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Németh Dávidot keresjük, a KNH Bank vezető elemzőjét, és remélem meg is találtuk. Szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Vele folytatjuk a Spirit FM gazdasági magazinját, és ezzel az elmúlt 101-2-3 nappal, mert hiszen túl vagyunk a magyar kormány első 100 napján már, illetve egy mai monetáris tanács döntéssel, ami egy újabb kamatvágás, és én azt a kettőt össze is kapcsolnám, mert sok kommentár igyekszik ezeket összehúzni, hogy mert hogy sikeres volt az elmúlt 100 nap, éppen ezért vághat kamatot a monetáris tanács, magyarán a Magyar Nemzeti Bank. Van ilyen összefüggés?
2: Azt mondanám, hogy részleges összefüggés van, de ha visszaemlékszünk azért az év elejére, akkor a Magyar Nemzeti Bank már februárban kamatot csökkentett, akkor még közelében nem volt az ország annak, hogy új kormánya legyen, csak utána jött az iráni háború, ami megakasztotta ezt a kamatcsökkentési ciklust, mert hogy akkor azt lehetett vélni, hogy már akkor elindult egy kamatcsökkentési ciklust, és ennek az alapja azért már akkor is az volt, hogy az infláció elkezdett lassulni. Az év elején folyamatosan meglepetésszerű alacsony értékek jöttek ki, és így egyre nagyobb volt az a reál kamat, amit Magyarország biztosított, és ráadásul a régión belül is ugye kimagasló volt a kamat szint, amit tudott adni a magyar gazdaság. És ugye erre jött rá később a kormányváltás, illetve az a felfokozott bizalom, ami megérkezett a piacok felől, és egyébként a magyar kockázati felárat is csökkentette, erősítette a forintot, és ez a forint erősödés, ez adott még egy löketet az infláció, a dezinflációs folyamatnak, ugyanis azt látjuk, hogy a nyári hónapokban az ipercikkeknek az ára, az folyamatos áremelkedési üteme, az folyamatosan lassult, az élelmiszerárak azok csökkennek, úgyhogy ez segítette azt, hogy a kamatcsökkentési ciklus az egyértelműen újrainduljon, és egész nyáron ki tudjon tartani.
1: Én kérdeztem az elején, hogy van-e összefüggés a 100 nap meg a kamatcsökkentés között, de ez a 100 nap, ez ugye egy megelőlegezett bizalom mindig, tehát a rengeteg minden ígéretből mit lehet teljesíteni, és mi az, ami reális egyáltalán, az majd akkor derül ki, amikor kormányra kerül egy garnitúra. Most ez a 100 nap egyáltalán sikeresnek mondható-e gazdasági értelemben?
2: Itt a legnagyobb vívmánya ennek a 100 napnak az egyértelműen az Európai Uniós forrásokhoz köthető, azaz, hogy a kohéziós alapok, illetve az újjáépítési alap befagyasztott keretei, az, hogy a kohéziós alapok, illetve

0: politikai, intézményi, törvényi módosításokat, amikre szüksége volt az Európai Uniónak azért, hogy felszabadítsa ezeket a forrásokat. És ez az, amit egyébként a piac a leginkább most támogatott is, vagy hát a bizalmával ugye így kitüntetett, hogy az Európai Uniós források azok valóban megérkezhetnek Magyarországra. Ez még nem jelenti azt, hogy minden meg is fog érkezni, hiszen csomó határidő van, lehet, hogy nem tudom magyar gazdaság annyi projektet kiírni, végrehajtani, hogy minden keretet föl tudja használni, de legalább a lehetőség ugye ezzel megnyílt. Illetve a másik ilyen nagy bizalmi faktor az az, hogy lesz egy euróbevezetés Magyarországon, és az ehhez szükséges célokat azt el fogja érni, és itt az egyik az a költségvetési hiánynak a nagyon magas szintről történő lefaragása 3% alá. És ugye ezzel kapcsolatban még azért nincsen semmilyen kézzelfogható eredmény, hogy hogyan tervezi a kormányzat ezt lefaragni, ez egy ígéret. Ugye itt arról beszélünk egyelőre, hogy az idei évi hiánycélt az 7,5%-ra emelték meg, ez nagyon messze van a 3%-tól, de hogy az az út, ahogy el fognak jutni a 3%-hoz, hogy néz ki, ugye erről még nagyon-nagyon kevés, vagy szinte semmi információ nincsen.
1: Az nem lesz egy sima landolás, azt szokták mondani, mert hogy rengeteg olyan tényezőtől függ, amit leginkább majd a lakosság fog érezni a saját bőrén, és igazából az a kérdés, hogy melyik tényezőt mennyire engedik rá a közösségre, ez tényleg így van?
0: Itt nagyon sok tételből tevődik össze, természetesen előfordulhatnak olyan elemek is, amit a lakosság bizonyos szereplői a saját bőrükön érezhetnek. Ugye itt szó volt akár ilyen tételekről, hogy vagyonadót vezetnek be 1 milliárd forint fölött, ugye ez a tehetősebb réteget érinti. Volt olyan kitétel is egyébként, hogy akár adót is csökkentenek, tehát például a minimálbérre vonatkozó adóterhet mérséklik, ez az alacsonyabb jövedelmieknek kedvezne, de így ezt költségvetési oldalon egy bevétel kiesést okoz. Itt nagyobb projekteket lehet, hogy leállítanak, vagy új közbeszerzések vannak, itt ezt meglátjuk, hogy milyen műszaki tartalommal, hogyan fogják megvalósítani. Azok is nagy kérdések, hogy az egészségügyi átalakítást hogyan tervezik, pontosan ott egy elég komoly forráshiány van, tehát oda honnan teremtenek elő forrásokat. Úgyhogy sok-sok kérdés merül föl, amiket még nem látunk, hogy hogyan fognak egyrészt időrendben megvalósítani a következő 4 évben, hogyan fogja ez befolyásolni Magyarországnak a gazdasági modelljét, mert ugye az egyik fő ígéret az az volt, hogy Magyarország elmozdul az összeszerelő típusú gazdaság politikájáról, tehát nem egy olcsó munkaerőt akarunk nyújtani a külföldi befektetőknek és alacsony ma hozzáadott értéket termelni itthon, hanem egy tudásalapú társadalmat kiépíteni, de hát ez oktatás is kell, rengeteg tőke, fejlesztés, know-how, ugye ezek mind-mind olyan tényezők, amik egyrészt időigényesek is, és ugye strukturális váltásokra van hozzá szükség. Na, ezekről még nem tudunk semmit, ezek ígéretek, ami irányában majd a kormányzat tervez elmozdulni.
1: Voltak konkrét ígéretek, ha már ezt a kifejezést használtad te is méghozzá, például a szociális típusúak, a családi pótlék megemelése, a legkisebb nyugdíjak megemelése, és így tovább. Ezekkel kapcsolatban még egyelőre nincs morgás, de azért a számonkérés, az elvárás nyilván erős a kormánnyal szemben. Van ennyi mozgástere a jelenlegi kormánynak?
0: Így egy említettem, 7,5%-os hiányról indul a költségvetés az idei évben. Én azt gondolom, hogy ebben azért van egy pici tartalék, tehát lehet, hogy évvégével azért befut majd 7,2%-ra, de ez akkor is egy nagyon magas hiány, és ezt kéne lefaragni 3%-ra. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor gyakorlatilag semmire nincsen új intézkedésre fedezet, vagy hát nincsen, vagy úgy, hogy a hiány ne növekedjen, de itt vannak olyan tételek, amikkel számolnak, hogy például alacsonyabb lesz az államnak a működési költsége. Erre azért már vannak utalójelek, hiszen az elmúlt hónapokban a minisztériumokban, a parlamentben ugye csökkentettek bizonyos szereplőknek a fizetéseit, közbeszerzéseket újra átnéztek, és rengeteg hír volt róla, hogy néhányat újra kötöttek, akár 10-20-30%-kal olcsóban. Tehát vannak ilyen költség lefaragási célok, amikkel haladnak előre. Még az idejében egyébként további 300 milliárd forintnyi ilyen költségmegtakarítást tervez a kormányzat, és hát a jövőben is szeretnének

0: kezd el tovább haradni. Úgyhogy ezekkel tudnak valamennyire fedezetet teremteni neki, illetve hát nagy kérdés, hogy a gazdasági növekedés milyen lesz, hiszen az a legkényelmesebb egy kormány részére, hogyha jó nagy a gazdasági növekedés, abból sokkal több adóbevétel keletkezik, és annak egy részét akkor el lehet költeni különböző szociális kiadásokra, arról nem beszélve, hogy egy magas növekedési környezetben valószínűleg a bizalom az országgal szemben is javul, akkor mennek le a kamat szintek, a kamat kiadások, ezen keresztül is meg tud spórolni pénzt, és akkor azt is el lehet költeni. Úgyhogy ez a legkényelmesebb. Hát egyelőre, ahogy említettem, nagyon feszített a költségvetés, csak növekedéssel én azt gondolom, hogy ezt nem lehet megoldani, de valóban nem látszódik az, hogy mik lesznek azok az átstruktúrálások, akár a társadalmi csoportokon belül, akár iparágakon belül, ahonnan esetleg több forrást vonnak el, és azt odaadják más területeknek.
1: Dávid, köszönöm szépen. A K&H Bank vezető elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felsővezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, északkeleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten a Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, az ellenkező irányban pedig időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. A Hősök terétől a Váci út felé akadozik a haladás. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Szél Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton az Asztória és a Blahalújza tér között, a Budai alsó rakparton a Petőfitől az Erzsébet hídig, a Szent Gellért rakparton a Döbrentei tér felé, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületre kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon, mert tart a vasúti híd felújítása. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint a Spirit FM-en. Uniós összevetésben is tartósan alulfinanszírozott a magyar egészségügy. Ez gondolom egyáltalán nem meglepő, bár állandó vita volt e körül, és az elmúlt 16 év az nagyjából úgy telt, hogy mindig meg akartak minket győzni, hogy ez rendben van, miközben például a kórházi adósságok minden évben egyre nagyobbak és egyre súlyosabb problémát okozók voltak. Molnár László, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
1: Van itt egy adat, ez egészen drámainak mondható. Az EU 27 tagállama közül ugyanis Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet egészségügyre, ráadásul nem véletlen kiugrás ez, hanem két egymást követő év is ezt mutatja.
5: Sőt, hát korábban is ez volt a helyzet, akkor ugrott meg egy kicsit a költés, akkor a GDP 6%-a körül volt, amikor az első orvosbéremelés megvalósította a kormányzat a Covid-járvány idején. Ugye ne felejtsük, hogy az orvosok bére igen jelentősen emelkedett, és ennek a következménye is benne van ebben a 4,7%-os 23-24-es adatban, ami egyébként az EU 7,4%-os adatához viszonyítva jól mutatja, hogy kb. 50%-kal többet költenek átlagosan, GDP arányosan az uniós tagállamok, mint Magyarország. De ha megnézzük, akkor ezen csak a visegrádi négyeket nézzük, akkor is azt látjuk, hogy messze Magyarország fordítja erre a legkevesebbet, a csehek majdnem kétszer ennyit fordítanak az egészségügyre, mint mi.
1: Nem biztos, hogy ettől kétszer jobb a cseh egészségügy, de a mostani helyzet az nyilván tartatatlan. Vannak is szándékok, ugye lehet Heged is minisztertől hallani is arról, hogy hogyan alakítanák át, vagy hogy milyen módon tennének jobb egészségügyért többet a most a kormányzatban ülők, viszont hát itt sem a pénz, hanem inkább egyelőre az adminisztráció, a követhetőség az, ami dominál, tehát láthatóan sokkal több pénz most sem jut az egészségügybe. Vannak más mérőszámok ezen kívül, amik mutatják a magyar egészségügy teljesítményét?
5: Hát most mindenképpen a halálozási statisztikákban azért nem vagyunk jók. Ez mondjuk az egészségügy végeredménye sok szempontból. Másrészt az egészségesen eltöltött évek száma sem kimagaslóan jó Magyarországon. A harmadrészt pedig a hozzáférés mutatókban, tehát hogy amikor megállapítanak egy betegséget, milyen hamar kapnak kezelést a betegek, annak a kezelésnek milyen eredménye van. Ezekben a mutatókban is azért igencsak hátul kullogunk.
1: Hogyha nem csak az egészségügyet tekintjük, hanem a szociális szférát úgy általában is, ott mi a helyzet?
5: Hát a helyzet az, hogy lehet mondani, akkor még az egészségügynél is katasztrofálisabb a helyzet. Azt látjuk, hogy a, mi 2010-ben még a GDP 17,3%-át fordítottuk a szociális szférára, addig 24-re ez már csak 12,3% volt, tehát nagyságrendileg egy 40%-kal kevesebb GDP arányosan a ráköltés, és ez látszik is, ha körbenézünk a szociális intézményeken. Tehát mind az ingatlan állomány, mind a berendezés le van romolva. A dolgozók nagy része idős, önmaguk is küzdenek betegségekkel, tehát nagyon nehezen tudják a rájuk bízott ellátottakat kezelni. Rendkívül alacsony jövedelemért kell gyakorlatilag három műszakban dolgozniuk. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ahhoz képest, hogy az igények egyre nagyobbak lennének a szociális szféra irányába, hiszen öregszik a társadalom, a másik oldalról meg egyre kevesebbet költöttünk erre a szférára is, aminek az egyenes következménye a leromlottság.
1: Általános elszegényedés, ugye időskori elszegényedésről szokás ebben az összefüggésben a leginkább beszélni, de hát azért ez nem csak a nyugdíjasokat érinti ez a probléma, ez a fiatalabbakat is sok esetben.
5: Hát minél több gyerek van, annál inkább igaz az az állítás, meg ugye ez hozzátartozik, hogy nem mindegy, hogy ki hol él. Tehát mondjuk egy elzárt településen, vagy egy zárványban élő család, két-három gyerekkel is egy darab munkahelyjel adott esetben, vagy akár munkahely nélkül kellene, hogy megéljenek, és a magas ellátórendszer nem is kedvez annak, hogy például egy olyan ember, aki szívesen dolgozna, de valamilyen okból nem tud kijutni a településről, eljusson egy munkahelyre. Tehát ugye ez is egy probléma, ami szintén bizonyos szempontból szociális kérdés is, nem csak munkaügyi kérdés. A másik pedig, hogy ahogy az egészségügyet láttuk, így a szociális szférában is igaz, hogy amennyiben az emberek leromlanak, tehát szociálisan egyre kevesebb dolgot engedhetnek meg maguknak, annál rosszabb lesz az egészségi állapotuk is, tehát annál jobban rászorulnának az egészségügyi ellátásra, viszont annál kevésbé férnek hozzá. Tehát ez igazából itt is azt látjuk, hogy szegény embert az ág is húzza, tehát minél inkább valaki olyan helyen lakik, ahol kevés a munkaalkalom, alacsonyak a jövedelmek, rossz a szociális ellátórendszer, annál biztosabban állíthatjuk, hogy egyre valószínűbb az, hogy előbb-utóbb egészségügyi problémái lesznek, és rászorulna az egészségügyre, ami viszont még kevésbé van ezeken a településeken.
1: Hogyha azt tekintjük alapul, amit a kormányzat ígér ezekben a szektorokban, legyen az a szociális vagy az egészségügy, éppen ami össze is függ, akkor itt egyrészt látunk egy 500 milliárdos növekményt az egészségügy tekintetében, másrészt látunk egy bérlakásfejlesztési programot. Ezek programok és ígéretek láthatóan nehézségekkel küzd a kormány, hogy ezeket mielőbb valóra váltsa. Bérlakásfejlesztési program nyilván nem egyik napról a másikra történik meg, az egyébként is egy folyamat lenne.
5: Ez így van, de mindenről hozzá kéne kezdeni. De a legnagyobb probléma az, hogy például akár az egészségügyben az orvos béremelés ugyan megtörtént, de a valorizáció már nem, tehát hogy a infláció követés elmarad. A nővérbéreknél meg mindig csak az ígéret van, hogy majd fölzárkoznak valamelyest az orvosbérekhez, vagyis az orvosbérek ugye 70%-a környékére kéne eljutni, amire egyelőre esély nincsen. A szociális szférában pedig a 25%-os béremelés az nem oldja meg a dolgozók helyzetét, legfeljebb az elvándorlást csökkentheti. Tehát ettől még nem lesz több szociális dolgozó, már pedig egyre többre lenne szükség. Tehát emiatt valószínűleg egy hosszú távú bérfejlesztési programra lesz szükség, legalább egy 5 éves, ahol minden évben messze az infláció feletti nominális bérnövekedés valósulna meg, akár az egészségügy nem orvosi területein, akár a szociális szféra gyakorlatilag minden ágában. Szükség lenne egy erőteljes bérfelzárkozásra, ez viszont megint csak ugyanaz a helyzet, amit ön is említett, pénz kell.
1: Hát igen, és úgy hűlik, hogy abból van a kevesebb egyelőre. Minden esetre a folyamatot érdemes követnünk, és az ígéretek betartása az egy kormány számára kulcskérdés az első hónapokban, a 100 napon túl is, úgyhogy erre majd figyelünk, és hát nyilván ennek jegyében elemezzük újra az adatokat. Molnár László, a GKI gazdaságkutató vezető kutatója volt a vonalban. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Mai adásunk végén az iskolakezdéssel foglalkozunk gazdasági szempontokat követve. Elindultak a postások az iskolakezdési támogatás első részletével, így szól egyfelől a hír. Másrészt pedig ott van egy ezzel párhuzamosan futó másik, amely arról szól, és ezt az ökonomikus segélyszervezet hozta nyilvánosságra, hogy a rászoruló családok számára változatlanul jelentős anyagi terhet jelent az iskolakezdés. Mekkorát és mennyit családnak, és kivált kép, hol találhatók ezek a családok, mert hogy a postás biztos megtalálja azokat a címzetteket, akiknek viszi a támogatást, de jó helyre viszi-e. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója van itt velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval én sok kérdést tettem itt most fel, kezdjük a végéről. A postás jó helyre megy a támogatásokkal?
2: Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó helyre megy a postás a támogatásokkal, mert hogy abban mindannyian egyet tudunk érteni, hogy egy gyermeknek a beiskolázása az jelentős anyagi terhet jelent az embereknek, különösen azoknak a családoknak, akiket mi is ellátunk, ahol látjuk, hogy valamiféle szociális probléma van, vagy akár valamilyen családi probléma, vagy szegregált környezetben laknak a családok, vagy olyan családszerkezet van, ami miatt fontos, hogy őket támogassuk. De hogy az is nagyon fontos, hogy az anyagi támogatáson felül, azért mi azt is látjuk, hogy nyilván egyéb problémákkal is meg kell küzdeni, és pont az üzenete a segélyszervezetnek a kampányának is, hogy attól, hogy van egy kormányzati támogatás az iskola kezdése, ez egy nagyon fontos történet. Ezen kívül még a segítségnek helye van ezeknél a családoknál továbbra is.
1: Van egy egészen durva szám, 81,3% kérdeztek egy felmérésben a különféle intézményeikben dolgozó szakemberektől olyat például, hogy mennyire látják jelentős vagy nagyon jelentős anyagi megterhelésnek az iskola kezdést az általuk támogatott családok. És hát azért ez egy elsöprő többség, ami azt mondja, hogy hát ez durva. Először is azt kéne megvizsgálni, talán függetlenül talán attól, hogy mennyi támogatás érkezik, hogy lehetne ez kevesebb, lehetne ez kevésbé megterhelő a családoknak.
2: Én azt gondolom, hogy igen, de hogy a komplex szociális munka az pont erről szól, hogy azért azoknál a családoknál, ahol mondjuk nincsen munkából származó jövedelem, hiteleket kell visszafizetniük, vagy olyan egyéb szociális transzferekből élnek, ami nem munkabérhez kapcsolódik, ott azt gondolom, hogy egy komplex segítségre van szükség. És hogy ez nem csak pénzkérdése, ez nem egy egyéves tevékenység, hanem ez egy nagyon fontos, azt gondolom, hogy több rendszer által összerakott történetnek kell, hogy legyen ebben. Mert hogy itt azért beszélünk egészségügyi problémákról, itt beszélünk mondjuk kapcsolati erőszakról, itt beszélünk egyéb családi konfliktusokról, itt beszélünk a 20-30-40 éves szegregált körülmények között élő emberekről, akik bizonyos szinten el vannak vágva bizonyos lehetőségekről. Tehát azt gondolom, hogy ez egy komplex probléma, amivel foglalkozni kell, nem csak a segélyszervezeteknek, hanem azt gondolom, hogy a szociálpolitikának sokkal inkább fókuszálni kell erre a területére, úgyhogy van mit tenni, és nagyon sok dimenziója van ennek a problémának, hogy miért értik nagyon sokan azt, hogy jelentős megterhelés jelent egy iskolakezdés.
1: Én még egy dimenzióját ennek hadd hozzam ide, mert erről szerintem sokkal kevesebbet beszélünk, mint kellene, hogy ezek a gyermekkori traumák, a nem normális élethelyzetek, a különféle problémák, amik a családban érik a gyerekeket, ezek hosszú távon hátráltatják az ő egész életpályájukat, az életlehetőségeiket, hiszen a gyerekek iskolai teljesítménye jelenti a belépést egy jobb élethez.
2: Így van, és a felmérésünknek az egyik része pont erre is kiterjedt, mert hogy ugye azt is megkérdeztük, hogy milyen egyéb dimenziókat látnak a szakembereink az anyagi kérdéseken túl, ami megnehezíti az iskolakezdés, és az Egyik például ez volt, hogy amikor például a gyermekről kiderül, hogy akár mentálisan, lelkileg segítségre szorul, vagy a tanulással kapcsolatban akár képességfejlesztése van szüksége, vagy tantárgyi korrepetálásra van szüksége, akkor mennyire elérhetőek ezek a szolgáltatások ezeknek a családoknak. És például a szegregátumokban kétszer erősebbnek érezték ezt a problémát, hogy ilyen esetekben nincs kihez forduljanak, nem tudnak elérni, vagy anyagi nehézség miatt, vagy a rendszer túlterheltsége miatt speciális szakembereket, akik hatékonyan tudnának foglalkozni a gyerekekkel, akik mondjuk a traumát tudnák kezelni, és mondjuk egy terápiás folyamatot végig tudnának vinni a történetben, illetve még azt is láttuk a felmérésből, hogy ez szintén a nagyváros meg a szegregátum közötti nagy különbség volt, hogy akár olyan kérdések, mint hogy az internet biztosítása a tanuláshoz a gyerekeknek, vagy az eszközök biztosítása a gyerekeknek, ott is szintén látunk egy nagyon magas eltérést a szegregátumban élő gyerekhez képest. Tehát, hogy mi azért is hirdettük meg a fontos idő kampányunkat, mert hogy mi szakembereket szeretnénk vinni, hogy a gyerekeknek ezek a kiegészítő foglalkozások, egyéni kis csoportos fejlesztő foglalkozásokhoz tudjunk szakembereket adni és küldeni, hogy minél inkább a gyerekekkel komplex módon tudjunk foglalkozni.
1: A segélyakciójuk az gondolom tart még, hát miért ért volna véget egy héttel az iskola kezdés előtt? Az iskola kezdés együtt, ez ugye a támogató segélyakció. Itt a tanszercsomagok mellett mit várnak még? Vagy csak azt?
2: Nem, sőt, a tanszercsomagok mellett inkább az is lett az új kampányunknak a neve, kicsikét módosítottunk, ez a fontos idő, mert mi igazából most arra gyűjtünk, hogy tudjunk a tanszerek mellett, tudjunk fejlesztő szakembereket fizetni a gyerekek mellé, tudjunk pszichológust adni, tudjunk fejlesztő pedagógust, tudjunk gyógytornást adni, tudjunk a korrepetáláshoz egész évben tudjunk biztosítani fejlesztő szakembereket, hiszen azt gondolom, hogy az esélyteremtésnek ez egy nagyon fontos szegmense és oldala.
1: Ez tehát akkor azt jelenti, hogy most kifejezetten a pénzgyűjtés van a középpontban, hogy ezek a szakemberek oda is jussanak aztán a gyerekekhez, ahol rászorulnak ezek a srácok.
2: Így van, azt a célt tűztük ki, hogy legalább 2000 órányi fejlesztő, ez a minimum célunk, hogy 2000 fejlesztő órányi adományt tudjunk összegyűjteni a támogatóinknak köszönhetően, hogy ezek a gyerekek rendelkezésére álljanak.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet oldalán megtalálnak minden részletet, és hát ott várják a támogatásukat. Hogyha hallgattak minket, akkor gondolom értik, hogy miért fontos ez. Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai és módszertani igazgatója mondta el nekünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is Szakár Erzsi szerkesztő nevében is. Holnap jövünk újra, ugyanebben az időben megtalálnak minket itt a Spirit FM-en. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A valódi versenynek köszönhetően több mint 41 milliárd forintot tudnak megtakarítani a MÁV csoport és a Magyar Közút közös gépjármű beszerzésénél, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a két szervezet több mint 4100 darab új jármű 4 éves tartós bérletére, valamint flotta kezelésére keresett megoldást. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az előbb egy színházi átiratot javasoltunk önöknek. Bodó Viktorral beszélgettem arról, hogy mit tett Bulgakov regényével. Nem, semmiféle negatív felhang nem volt benne, mert egy remek előadás született a Mester és Margaritából a Katona József Színházban, de az is egy átirat. Ugye új fordítás, új gondolatok, igazából egy erős támasz Bulgakov műve ahhoz, hogy átfogalmazzon, megfogalmazzon valamit a rendező, és egy csomó minden ilyen van az irodalomban is. Úgyhogy Ludwig Orsolyához fordulunk, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójához, hogy mit szól például az átiratokhoz. Szerbusz Orsi!
3: Szia! Tök jó kérdés, mert hogy nagyon sok ilyen újragondolás van az irodalmi piacon is. És nyilván ugye most említetted, hogy egy színházi átirattal találkoztál, vagy erről beszélgettetek, és persze színházi vagy filmes környezetben ez aztán szinte mondhatni, hogy hétköznapi, hogy bizonyos történeteket, irodalmi műveket újraírnak. Persze, de egyébként szerintem nagyon jó, tehát ezek izgalmasak, hogy megszületett mondjuk egy irodalmi mű, amiben egyértelműen vannak főhősök, kísérőhősök, mellékszereplők, ez az amaz, és akkor mondjuk megnézni egy történetet egy másik perspektívából. És alapvetően ez szokott lenni az újraírásnak mindig az alapja, csak aztán kérdés, hogy ez a másik perspektíva, ez mondjuk egy másik szereplőt jelent, ez egy másik időbehelyezést, ez mondjuk egy belső világba, egy ilyen pszichológiai perspektívába helyezést jelent, szóval ebben azért színes a paletta, de ez abszolút izgalmas, hogy egy klasszikus, ami már akár több száz évet sikeresen túlélt, és még mindig vannak rajongói, lásd mondjuk a női irodalomban a Jane Austen regényeket, vagy vehetjük Shakespeare-nek bizonyos történeteit, hogy ezek azért nagyon izgalmas, amikor újjászületnek.
2: Hát ugye a filmben, meg a színpadon óhatatlan az egyszerűsítés, mert csomó mindenre nincs sem idő, sem lehetőség egy regény folyam sok-sok színét megmutatni. De vajon hol kezdődik az átírásoknál a plágium, és hol kezdődik, és hol végződik valójában, és hol kezdődik egy új eredeti alkotás megszületése, miközben támaszkodom egy régire?
3: Uh-huh. Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nem hiszem, hogy feljogosítva érezhetem magam arra, hogy én ebben bármilyen.
2: Nem, most csak hangosan gondolkozom.
3: Életet mondjak. Persze, én nagyon élvezem azt a gondolkodást, amit tényleg ez a más perspektívából ugyanannak a sztorinak a megjelenítése jelent. Például egy hasonló élményem, igaz, hogy az könyv és film verzió volt, de nemrégiben láttam a Frankensteinnek az új feldolgozását, ahol sokkal inkább a szörny, vagy a, ugye hát ilyen nem tudom másnak nevezni, a szörny szempontjából nézik meg az egész történetet és eseménysort. Nagyon máshogy hat, komolyan, tehát kifejezetten élmény volt, pedig én aztán abszolút nem vagyok rajongója a horror történeteknek, alapvetően a Frankensteinnek sem. Ez pedig kifejezetten tetszett, tehát nagyon érdekes volt, ahogy egy másik perspektívából megmutatta, hogy oké, hogy a sztorit ismerjük, de a másik hogy élte meg. És ez szerintem nagyon, tehát egy nem azt mondom, hogy új mű született, de biztos, hogy egy nagyon értékes kiegészítése az eredeti történetnek.
2: Egyébként, ha jól emlékszem, most nagyon, nagyon mélyről hozom, de Hernádi Miklósnak volt egy Frankenstein átírata, ha az úgy tetszik. Az is egy egészen egyedi világ volt, az a 80-as évek, nem is tudom, hogy most lehet-e kapni Hernádi könyveket igazából. Na, viszont, amiket meg most lehet kapni, nézzünk körül egy kicsikét, hogy mi a kínálat. A nagy klasszikusok átíratai ott vannak?
3: Nagy klasszikusokból is nagyon sok minden született. A tavalyi évnek az egyik, mondhatom, hogy irodalmi sikere, vagy meglepetése, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, Sandra Newmannek a Júlia című könyve, ami az 1984 történetének egy merész újragondolása női szempontból. Ugye Orwellnek az eredeti művét fordítja meg az írónő, és megalkot egy olyan világot, a nagy testvér világának egy olyan női főhősét, akinek élete, szenvedése, vívódásai és végső lázadása tényleg szuggesztív erővel és provokatív kegyetlenséggel mutatja meg, hogy milyen sorsot jelenthet egy totalitárius diktatúra a nők számára. És ebben, tehát hogy tényleg ez, azt hiszem, hogy ha nem is állítanám, hogy Orwell művével felér, mert azért azt talán túlzás lenne állítani, de egy nagyon, nagyon erőteljes írás.
2: De milyen bátor, milyen bátor dolog ez? Tehát gondolkozom igen. Azon, hogy ugye merem-e 1984, tehát ez egy olyan klasszikus, amit hogyha megfordítok, akkor is 1984. Merek-e hozzányúlni, és merem-e átalakítani a saját gondolataimra? Ez önmagában egy nagyon komoly szerzői, írói bátorság.
3: Igen, és sikeresen oldotta meg. Tehát most az olvasói visszajelzések alapján abszolút kijelenthető, hogy ez egy sikeres vállalkozás volt.
2: Mit van még? Mert ilyenkor neked egy csomó könyvelő van készítve, én tudom ám.
3: Bizony, és képzeld el, hogy egy olyan ajánlást is hoztak a kollégáim, ami engem rettentően meglepett, és most alig várom, hogy eljussak egy könyvesboltba, és ezt valahogy megszerezzem magamnak. Mégpedig képzeld, hogy Számár Ázsdi a Don Quixote történetet gondolta újra, ami nekem az egyik kedvenc, gyerekkoromból egy kedvenc történetem. Én Sancho Panza akartam lenni nem tudom hány éven keresztül, és a Szamáron lovagolni, és vinni a kartot és egyebeket. Még volt egy ilyen vicces történet is, ilyen családi síelésen, tényleg gyerekek voltunk, tehát ilyen 10 év körüliek, és volt a társaságban egy apuka, aki hát ilyen nagyon vicces volt, ő volt a mi szórakoztatónk, a mi bohócunk, és ő kitalálta, hogy akkor, vagy én találtam ki, nem is tudom, de ő volt Don Quixote, és én voltam Sancho Panza, és ha más nem, a síbotját vittem utána néha, úgyhogy valahogy ezt így megértem. De képzeld, hogy ezt a történetet Salman Rushdie újraírta, Kisott címmel, ugye Booker D.S. Salman Rushdie-t én szerintem nem nagyon kell bemutatni, de hogy van egy ilyen regénye, ez számomra is meglepetés volt, és egy utazó ünnök képében kell életre Don Quixote a 21. század Amerikájában, és Hát nagyon vicces, ő egy, ahogy mondtuk, egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök, aki beleszeret egy híres tévésztárba, és képzeletbeli fiával, Sanchoval lovagi útra indul, hogy hát elnyerje szerelmét.
2: Ő Dulcinea?
3: Feltételezem, igen. És az regény hát nyilván egyszerre humoros, szatirikus és szürreális, tehát Don Quixote történet azért kellően szürreális. És hát persze nyilván 21. század Amerikájában járunk, és egy utazó ügynök, egy tévéfüggő utazó ügynök mi más lehetne, mint azért egy alapos görbetükör az amerikai társadalom jelenlegi problémáira nézve, társadalmi kihívásaira nézve. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog. Nagyon várom, hogy kezem közé kapjam.
2: És hát az emberek eszébe jött, hogy Romeo és Juliet hányszor, hányféleképpen dolgozták fel különböző neveken, módokon, ugye Bernstein műve, az örök klasszikus, a West Side Story, az mindent visz ebből a szempontból, de hát maga a történet meg ezer életet él az irodalomban.
3: Abszolút ezer életet él. Tehát Shakespeare nyilván attól is akkora szerző és akkora sztár mai napig, tehát én szerintem manapság a fiatalok mondhatnák rá, hogy rockstar, tehát azért az mekkora dolog, hogy hány száz éven keresztül újra és újra értelmezhető az, amit ő megalkotott. Persze lehet vitatkozni, hogy szerzőtársakkal vagy önállóan, de szerintem ennek irodalmi szempontból nincs jelentősége. Az a lényeg, hogy megszülettek ezek a történetek, ezek a drámák, és hát olyan időtlen, olyan univerzális igazságokat, érzéseket taglal bármelyik, hogy ez egyszerűen tényleg a mai napig egyrészt megihleti az embereket, másrészt pedig újabb feldolgozásokban is teljesen életképes, és ahogy mondtad, ez a West Side Story, ugye a Romeo és Juliának az újra fogalmazása, illetve átültetése megint csak Amerikába, ugye itt az 1950-es évek New Yorkjában járunk, ahol két rivalizáló banda testesíti meg az eredeti műben ugye a két olasz családot. Van egy második generációs amerikai csapat, a Jets, illetve a portorikói emigránsokból álló Sharks, és hát mind a ketten szeretnék a környéket uralni, összecsapnak. De még ebben a kritikus helyzetben is megjelenik a romantika, és ugyanúgy, ahogy Romeo és Julia, itt Tony és a Sharks banda vezetőjének húga, Mária szeretnek egymásba. Teljesen jól működik a történet. Én azt is el tudnám képzelni, hogy más kontextusban megmutatni, ugyanígy, hogy amikor teljes ellentétben áll két csoport, vagy mondjuk úgy két háttér, akkor is mégis meg lehet találni a romantikát, vagy az érzéseket, ami lehet barátság is, lehet szerelem is, teljesen időtlen, és csodálatos ez a feldolgozás.
2: Ez ugye az eredeti, a West Side Story féle eredetinek gondolt történetnek az irodalmi változata.
3: Igen. Irving Shulman a musical alapján írta ezt meg, de hát teljes örökzöld, akár a musical, akár maga a könyv.
2: Lehet énekelni olvasás közben, hát előjönnek a dolgok.
3: Lehet énekelni. Bizony,
2: hát ezt mindenki bizony ismeri. De hát ott van a Zeffirelli féle mostanában oly sokat vitatott feldolgozása ennek a történetnek. Vagy ott van az Angyalok városa, ami tulajdonképpen egy picit ugyanerről szól. Tehát, hogy annyiféle film meg irodalmi analógia van, hogy egészen lenyűgöző.
3: Igen. És hát vannak ilyen úgynevezett spin-offok is, ami ugye a Romeo és Julia kultúrköréből elemeket emelnek ki, és hát erre aztán pedig szerintem a hölgyeket lehetne kérdezni, hogy hány ilyen történetet ismernek, szerintem a Netflix tele van vele, de érdekes, hogy ha ide kapcsolódik, akkor azért az mindig valahogy egy kicsit izgalmasabb, érdekesebb, értékesebb is akár, mint egy ilyen századik rágógumi romantikus történet, már csak azért is, mert mondjuk olyan környezetbe ültetik, ami kicsit szívet melengető.
2: Így. Hát jó, olvasunk sokat, eredetit, átiratot, átgondoltat és újra gondoltat, de jókat. Az fontos, hogy jókat. Én azért örülök neki, hogy ezeket elmondod nekünk, mert egy csomó könyv mellett elmegyünk a könyvesboltban is adott esetben. Aztán online végképp, mert még a kezünkbe se kerül, és így legalább feltűnik. Úgyhogy köszönöm, Orsi, most is.
3: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Ludwig Orsolyát hallották, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója ajánlott nekünk jó kis olvasnivalókat. Köszönjük!

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetője Erhard Gábor a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Az önök tevékenysége jelentős része az épített örökség megmentéséről szól, és arról, hogy ez a megmentett örökség, ez kapjon egy új funkciót, amely egyébként hosszú távon garantálja is a megmaradását, fennmaradását és a méltó körülményeit. Történelmi épületekhez nyúlnak az ország, sőt a határon túli magyar területek különböző helyszínein. Itt van például most egy épület Szombathelyen, a Takácsház. Ezügyben kerestük, hogy erről beszéljen nekünk, de hát aztán szóljunk még egy-két most készülő tervről is. Szóval Takácsház.
2: Igen, a Takácsház, hát mondhatjuk azt, hogy a kivitelezési munkák a végéhez, végükhöz közelednek. Pont egy évvel ezelőtt januárban találkoztunk a szombathelyi polgárokkal a mostani képviseletünkön egy nyílt rendezvény keretében, ahol bemutattuk a terveket, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez a 2007 óta használaton kívül álló épület az elmúlt egy évben, hát mondhatjuk azt, hogy révbeérni tűnik a története. Ugye a homlokzatot már múlt év végén meg fosztottuk az építési állványzattól, tehát az már eredeti pompájában látható mindenki számára, és a belső munkák is gőzerővel zajlanak, reményeink szerint egy pár hónapon belül, hát ha nem is költözhető, de használható állapotban lesz már az épület.
1: A mi 20. századi történelmünk általában ezeket az épületeket elég jelentősen megviselte, átalakították iskolává, volt, amit magtárrá, a TS irodává, vagy bármivé, ami éppen adott pillanatban kellett, nem becsülték őket semmire. Ez a ház milyen állapotban volt?
2: Hát nem túl jó állapotban. Egyetlen egy szerencséje volt, hogy nagyon jól megépítették ezt az épületet. Ugye azt kell róla tudni, hogy ez az 1910-es évek közepén egy Sodics Lajos nevezetű, nagyon érdekes, szecessziós magyar építésznek a tervei alapján valósult meg, és azért hívjuk Takácsháznak alapvetően, mert egy helyi ügyvéd csak Takács József terveztette, építette magának, és valójában ez egy négy lakásos, hát ilyen nagyvonalú, ma úgy mondanánk társasház, akkoriban inkább bérháznak hívhattuk, vagy hívták ezt, volt, amiben nyilván a Takács család élt, illetőleg a többi lakást pedig kiadták, és ebből finanszíroztak az épületeket. A második világháború után valóban államosították, szegényt 54-ben átalakították, és az állami gyermekápolónő képző iskolának kapott vagy adott helyet, ami aztán később átalakult tulajdonképpen egy szakközépiskolának a kollégiumán, lány kollégiumává. Ez egészen 2007 működött így, és azóta gyakorlatilag, hát mint általában egyébként az MCC ilyen hasonló beruházásai jó ideje gazdátlanul, egyébként állami tulajdonban, de hasznosítás nélkül, hát várta sorsát.
1: Ez a ház, ez nem műemlék, de műemlék jellegű. Nyilván ilyenkor egy gondos gazda igyekszik az eredeti állapotot amennyire lehet visszaidézni, megtartani. Önök is így járnak ezzel?
2: Valóban így van. Ugye azért sajnos igen, ez az 1900-es évek elejének az építési technológiája egyfelől egy elég jó építési technológia volt, hiszen a szerkezetek szilárdak, még ha azért voltak is szükségesek a későbbi átalakítások miatt belső javítások, de ugyanakkor számtalan szempontból már elavultak, kezdve azzal, hogy az épületet gyakorlatilag egy szűk bejáraton keresztül lehet megközelíteni, és rögtön egy lépcsőt találunk a bejárat mögött, ami az akadálymentes megközelítést ugye hát eléggé lehetetlenné teszi. Szerencsénkre ugye már megoldható, a hátsó oldalon van egy 70-es években készült toldalék, amelyiket egy ilyen közösségi térként fog funkcionálni, és onnét akadálymentesen megközelíthető az épület. Ezen túl gyakorlatilag az összes fontos szerkezetét eredeti állapotában igyekeztünk megtartani. Gyakorlatilag a tetőszerkezet az viszonylag jó állapotban vészelt át az elmúlt évtizedeket, a héjazatát azt cserélni kellett, illetőleg ami komoly problémákat okozott, az a pinceszint falainak a vízesedése, annak a vízszigetelésnek a megoldása, ami már csak azért is fontos volt, mert ezt az említett hátsó udvari oldali akadálymentes bejárathoz akadálymentes belső lépcső, illetve lift kapcsolódik, ami tulajdonképpen a pinceszintet is használhatóvá a működésbe bekapcsolta.
1: Hát meg azért is fontos nyilván, mert hosszú távon gondolkoznak ezzel az épülettel, hiszen képzési központot alakítanak ki benne, mint ahogy azt általában a különféle nagyvárosokban teszik. Mikor nyílik az MCC szombathelyi központja?
2: Hát egy biztosat tudok állítani, hogy szeptembertől már ugye alapvetően Az MCT működéséről azt kell tudni, hogy bár a nevünk kollégium, és valójában ugye a nagyobb képviseleteink azok kollégiumként is működnek, egyetemi kollégiumként működnek, Szombathelyen nincs egyetemi programunk, ezért itt ugye a fitesek, tehát az általános iskola felső tagozatát és a középiskolásokat fogadjuk különböző programokon, oktatásokon, elsősorban hétvégén, tehát ez a 300 hallgató a szeptemberi tanévkezdést már biztos, hogy itt fogja tudni kezdeni. Hogy előtte már tudunk-e működtetni, vagy megnyitni a házat, ugye hiszen ez alapvetően nem csak eznek a 300 diáknak szól ez az épület, hanem nagyon sok nyílt rendezvényt tartunk minden képviseletünkön, ugye a jelenlegi helyen a szombathelyi képviseletünk is, ami megszólítja a szombathelyi polgárokat, illetőleg a Szombathely környékének régiós kulturális központjává szeretne változni. Reményeink szerint ezt mi hamarabb meg tudjuk tenni. A munkák azok, ahogy említettem, másfél hónapon belül egy használat közeli állapotig tudnak eljutni.
1: Merre építkeznek még?
2: Hát a bőség zavarával küzdködnék, hogyha mindet meg akarnám említeni. Talán, hogy eredményeket is mondhassak, ugye Szegeden a közelmúltban adtuk át az egykori iparkamara székházát a Vörösmarty utcában, a többség ma már Bartók művelődési házként ismeri, ahol viszont egy klasszikus kollégiummal, tehát ugye egyetemi programos kollégiumi szállással van dolgunk, azon túl, hogy természetesen irodák, közösségi helyiségek és egy kávézó is megnyílt az épületben. Büszkék vagyunk rá, hasonlóképpen vagyunk Győrben is, ahol az első mérföldkövet az egykori úgynevezett Kis Hilton, fent az Apor Vilmos téren megvalósult, már átadtuk a felújított épületet, jelenleg a második ütem zajlik, ahol a padlástérben hát 20 fölötti újabb kollégiumi szobát alakítunk, és ezeknek köszönhetően a kollégiumi férőhelyek megduplázódnak, illetve hát dolgozunk, zajlanak az építési munkák már Pécsett és Miskolcon, hát ezek elég összetett, ezek valóban nagyon meghatározó település központjában álló műemléképületek, Pécsett az egykori kaszinó, Miskolcon pedig hát Avasszállónak ismert, de leánykori nevén Koronaszállónak nevezhető épület. Ugye itt jellemző mindkettőnél az a nehézség, hogy van egy többszörösen átalakított marha rossz állapotú, szerkezeti állapotú műemléképületrész, ott mindkét helyen nagyjából a bontások, tehát az utólagos bontások és a szerkezet megerősítések zajlanak, és hát az új épületrészek, amelyek Pécsett a szállást, tehát a kollégiumi szárnyat, Miskolcon pedig a közösségi iroda és oktatási szárnyat foglalják magukba, ezeknek az építési munkái zajlanak.
1: Ugye a Koronaszálló a miskolci, arról azért annyit lehet tudni, annak volt egy nagy bárterme, meg mozi is működött benne. Ezekkel a terekkel mit tud kezdeni ilyenkor a felújító?
2: Ha van egy fél óránk, akkor nagyon szívesen elmesélek minden részletesen, mert valóban egyébként izgalmas a történet, hogy valóban az épület kellős közepén van egymás fölött két bálterem, tehát rögtön kettőt építettek. A színük és mindenük nagyon érdekesen átalakult, formálódott az évtizedek során. Ugye ott az a szerencsés helyzet van, hogy bár az épület tömbnek a közepén van, mégis van egy lehetőségünk egy hátsó parkolóba, egy ilyen tömbelső parkolóval a direkt megközelítésre. Nyilván ezek alapvetően ugye nem csak az MCC céljait szolgálják, vagy programjainak adnak helyet, hanem a közösség, tehát a város és a észak-magyarországi régiónak a rendezvényei előtt is nyitottak lesznek, tehát ezek nyitott helységek lesznek. Nem könnyű, tehát azért azt a szegény beruházósi osztályon dolgozó kollégák szembesülnek napnak után, hogy ezek azért nagyon-nagyon komoly és nagyon kemény feladatok. Egyelőre az ütemterveket tartva mindenhol tudunk haladni a megfelelő ütemben, nem kis munkával.
1: Jó munkát kívánok, és szép épületeket, nem utolsósorban hasznos épületeket a fiataloknak, meg idősebbeknek ezekben az MCC központokban. Köszönöm, hogy beszélt róluk. Erhard Gábort hallották, az MCC építészet és emlékezet műhelyének vezetőjét.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A következő műfajunk a musical után most a stand-up lesz, méghozzá abból az alkalomból, hogy itt van a vonalban Walter Mikey. Na most ez a Mikey, ez azért némi magyarázatra szorul, nem azért, mert ez egy magyarítása az angolnak, vagy angolítása a magyar névnek, hanem nekem erről például Woodhouse jutott eszembe, neki van egy felejthetetlen alakja, bizonyos P. Smith úr, de a P. néma. Ez a Mikey meg Y-nal van. Szia, Mikey.
2: És
1: Ával. És Ával, ráadásul. Ezt értik az emberek általában?
2: Abszolút, és igazából az a legjobb benne, hogy így meg is jegyzik. Ugye nagyon sok mindenkit beszélnek Mikey-nak, aki Miklós, rám is a középiskolába ragadt rám, viszont úgy elkezdtem így írni, és ezt így meg is tudták jegyezni az emberek. Nekem a középiskolai tablomon sincsen semmi más kiírva, csak annyi, hogy Mikey A-val és Y-nal.
1: Jó, hát legalább így nehéz azonosítani, hogy ő az, aki megbukott az érettségin.
2: Hát, hogy összetörte a táblát másodikba, de erről nem szeretek beszélni.
1: Ugye? A Waltner az igazi, ugye?
2: Az igazi, így van.
1: Na, akkor ezt legalább rendbe raktuk. Hogyan lesz az ember felnőtt fejjel, hát nem vagy 12 éves, hogyan lesz az ember felnőtt fejjel stand-upos?
2: Hát azért ez már tart egy ideje, csak ugye régen sokkal könnyebb volt a médiával befutni, mármint hogy a TV fellépésekkel, akkor mindenki felfigyelt rá, ma meg online kell ügyeskedni ahhoz, hogy felfigyeljenek, de azért... Sokat mondogatták nekem, egyébként picit csapongtam, tegyük tisztába. Tehát cirkuszos múlttal rendelkezem, úgyhogy nem áll tőlem távol a szórakoztató ipar. És ott már én nekem mondogatták, hogy miért jó adumát kéne ezzel foglalkozni, és aztán így belevágtam, hogy bátorítottak az ismerősök.
1: Magyarán sokat hülyéskedtél, és elhitted, hogy ez jó.
2: Hát, most ezt úgy mondanám, hogy én zsonglőrnek készültem, úgy is végeztem, és bohócként folytattam. Ez kiderült, hogy a humor része az jobban működik.
1: De miért akartál zsonglőr lenni? Abban mi vonzott igazán?
2: Engem elképesztően lenyűgözött, amikor meg tudtam tanulni egy trükköt. Először az, hogy láttam, hogy mások csinálják, aztán, hogy ezt én is meg tudom csinálni, meg hogy ezen keresztül én szórakoztatni tudok embereket. Tehát én egy olyan helyről jöttem, én nekem az anyukám kozmetikus, apukám RTV műszerész, tehát egy teljesen földhöz ragadt világból, és engem ez a világ lenyűgözött. És az, hogy részese lehettem, dolgozhattam az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb cirkuszába, a Ringling Brothers-ben, Barnum & Bailey Circus-be, az valami fantasztikus volt. Az nem. Úgyhogy én nekem ez az egész így elrabolt.
1: De Mikey, ezt csinálod még? Szívemet. Egyébként, tehát az artista éned az létezik még?
2: Létezik, de nagyon korlátozottan. Igazából szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány rendezvényen lépek föl, de ebből van egy nagyon, nagyon szívemhez közel álló, az pedig a Vidor Fesztivál Nyíregyházán. Ott már 22 éve folyamatosan mindig visszahívnak.
1: És de ez nem úgy van, hogyha nem csinálod, naponta elmúlik?
2: Hát vannak olyan részei, amit muszáj lenne minden nap gyakorolni, de a három labda az olyan, mint a biciklizés, azt nem lehet elfelejteni. És én nekem a zsonglőr műsorom is most már nagyon régóta egy szórakoztató műsor, beszédes alapra van helyezve, tehát a közönség folyamatosan be van vonva, és akkor őket igazából néhány trükkön keresztül szórakoztatom, de azokat a trükköket, azokat lehet jegelni.
1: Volt neked a Comedy Centralon egy saját műsorod is, aztán ugye a csatorna bezárt nem kifejezetten miattad.
2: De azért hozzátettem én is a magamért.
1: Hát az volt a címe, hogy láttad már? Na, ezt már nem látjuk.
2: Ezt már nem. Behoztuk az internetet a tévére, az volt a koncepció.
1: Működött?
2: Egyébként igen, működött, szerették. Sajnos utána levették, tehát igazán programváltások voltak, és valahogy ez ilyen mostoha sorsra került, de ezt szerették, amikor ment, én nagyon élveztem.
1: Olyat csináltál már, hogy a kettőt ténylegesen elegyített? Tehát arra építesz egy stand-up számot, hogy közben te artista is vagy?
2: Inkább fordítva az igaz, hogy inkább a stand-upos elemeket vettem be az artista műsorba, és így lett nem egy 7 perces cirkuszi szám, hanem egy fél órás, 40 perces ilyen nagyon szórakoztató műsorszám.
1: Most van egy új produkciód, az a cím, hogy Ülj le egyes.
2: Igen, nagyon-nagyon szeretjük.
1: Ezt szerintem ismerjük ezt a mondatot mindannyian, akik iskolába jártunk.
2: Így van, és hát hogyha az ember egy tanárúrral áll össze fellépni, akkor ez egy ilyen adott cím a műsornak.
1: Mert hogy ti ott ketten vagytok.
2: Így van, ketten vagyunk. Híres ember tanár úr berobbant a TikTokon közel egy éve, és most úgy döntöttünk, hogy egy kicsit, hát olyan, mintha visszamennénk az iskolába, vagy egy kicsit az iskolába visszük vissza a nézőket, inkább így tudnám megfogalmazni. Ugye ő az az ember, aki a káromkodj helyesen rovatot csinálja az interneten, tehát ő azokat a káromkodásokat, ahogyan beszólogatnak egymásnak az emberek, vagy akár neki is, azt ő tökéletesen helyre teszi, hogy mi a szótő, hogyan ragozunk, teljes hasonulás.
1: Tanár úr, sok hasznos dolgot lehet megtanulni, igen.
2: Ez így van. És akkor azt találtuk ki, és már ne is ment ugye a premier, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, mert egy teltházat csináltunk elsőre. Azt találtuk ki, hogy csinálunk egy olyat, hogy becsöngetnek, megérkezik a rossz diák, a renitens, az lennék ugye én, és ha már nincs itt híres ember tanár úr, akkor addig én elmondok ezt-azt. És akkor így az első felét a műsornak viszem, aztán amikor elkezdem használni a tábláját, akkor megjelenik, odavágja a naplót az asztalra, és mondja, hogy na, az én táblámra te nem érsz, úgyhogy ülj le egyes, és átveszi ugye az uralmat az osztály fölött, akik ugye a nézők.
1: Ezt én Valentin napon mutattátok be, ugye?
2: Így van, Valentin napon. Lehet mondani Pécelen?
1: Pécelen, igen, lehet mondani, mi ne lehetne mondani. És mi lesz tovább?
2: Most per pillanat úgy állunk, hogy megyünk Szolnokra, Budapestre, Debrecenbe, éppen egy Győr van még Függőbe, illetve Érdre is a következő egy-másfél hónapban. Úgyhogy nagyon izgatottan állunk az időszak elé.
1: A legrosszabb esetben megjön a három labda, ha elveszik a táblátokat.
2: Hát akkor igen, de nem veszi el senki a táblát, mert kizavarjuk a teremből.
1: Ennyi. Ülj le egyes. Na jó, hát Májki, köszönöm, hogy beszélhettünk ezekről. Örülök, hogy találkoztunk ilyen módon, és majd egyszer beülök, és jól megnézlek benneteket ezen az órán.
2: Várunk nagyon sok szeretettel, és köszönöm szépen én is, hogy beszéltünk.
1: Valtner Májki humorista, stand-upos artista művész volt itt a vonalban az előzőekben, és hát arról beszélgettünk, hogy híres emberrel elkezdett egy közös stand-up estet, az a cím, hogy ülj le egyes. Erről szólt az előző néhány perc. Köszönjük a figyelmüket. Ez volt ma a Kultúra. Szabó Betty szerkesztette. Róna Jegon vagyok. Minden jót önöknek. Viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövető is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg fények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr, hasonló felállásban, sőt, egész pontosan ugyanolyan felállásban, mint tegnap, viszont új témákkal, Bedő Dávid, szia.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
2: Dévényi István, szervusz.
4: Üdv.
2: És Dévényi István írt egy dalt Bedő Dávidról, amit most előad nekünk, parancsol István. Hát amit tudod, átküldtél nekem. Amit YouTube-on átküldtél, bátran. Jó volt az, írtam, hogy jó az.
4: Mondd csak. Az újságírói pályafutás tele van kihívásokkal, de mindenre 30 év tapasztalat se tudja felkészíteni az embert.
2: Jó, igazából nincs ilyen dal. Oké, a Fidesz frakció Siklósi Beatrixot, a Kossuth Rádió éléről nemrég menesztett csatornaigazgatót jelöli az újonnan felálló független közmédia testületbe, míg a Nemzeti Média és Hírközlési Tanácsba Szabó Lászlót delegálná. Ez egy betű, ami lemaradt, csak így elég érdekesen esett ki a számból. A Mi Hazánk szintén megnevezte jelöltjeit, a megszüntetett hazajáró rendezőjét. Mojsz. Zoltán szánják a közmédia testületbe, Tóth Máté jogászt pedig a média tanácsba. A testület 9 fős paritásos alapon működik, 3 kormánypárti, 3 ellenzéki, 3 szakmai tag. A törvényi kizáró okok között pedig szerepel az elmúlt 5 évben folytatott közvetlen pártpolitikai tisztségviselés. És ezzel kapcsolatban Istvánnak van egy provokatív állítása. Ez most már tényleg van neki.
4: És azt nem mondhatom erre. Tudod, az NMHH-val nem lenne kompatibilis.
2: Na,
4: úgy pont az egész törvény, ahogy az...
2: Na, Dévényi nagyon ki van akadva.
4: Maki? Amúgy csak valami pozitívat is mondjak itt még az elején, hogy a Tóth Máté mekkora univerzális figura már, nem? Tehát, hogy bármi kell, a Mi Hazánk már küldi is. Köztársasági elnök. Tessék, Tóth Máté. Média tanástag? Tóth Máté.
2: Nem nagyon nagy alnak rajta. Igen, egy új pozíció. Ha valami,
4: ez olyan, mint amikor így pecázol, nem? Tehát, hogy így mindig így hát ha beakad valami ennek a Tóth Máténak.
2: Aztán, hogy mindig egy Tóth Mátét fogsz.
4: Valami pozíba csak előbb-utóbb valami összejönnek. Így van, és nagyon szurkolok neki természetesen. Szóval, hogy hát médiaháború újra töltve, amikor megjelent a új, már a Tisza-féle média szabályozás, már akkor is rengetegen sikoltoztunk, sápítoztunk, keseregtünk, hogy ez így nem lesz jó. Ugye ez a 3 kormány párti tag, 3 ellenzéki tag, mármint parlamenti ellenzéki tag, és 3 szakmai tag. Már itt gáz az egész, mert ebből mi lesz? Lehet, hogy sejteni, hogy valami ilyesmi, de ennél azért jobbra számítottam, de most, amíg kezd kialakulni, az végképp elkeserítő. Ráadásul már maga a jelölés, meg a jelölteknek, a jelölteket meghallgató szervezeteknek a kiválasztása is tele volt kérdőjelekkel. Tehát ugye a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, amelynek jó magam elnökségi tagja vagyok, nem delegálhatott képviselőt az új média tanács tagjait és elnökjeit meghallgató eseti jelölőbizottságban, mert úgy lett megalkotva a törvény, hogy csak azok, akik ilyen-olyan eléréssel, meg az elektronikus média, úgyhogy a TV2, meg a Hír TV, az küldhet ilyen tagokat a Magyar Újságírók Szövetsége, és még jó néhány újságíró szövetség meg nem. És akkor erre mondták azt, hogy de majd akkor ott lesz, amikor a független közmédia testületbe kell majd tagokat küldeni. Oké. De közben elmondtuk, hogy nem. A szakmai szervezetek elmondták, hogy nem. Tehát, hogy amint túl voltunk, hogy az se jó, de mindegy, akkor menjünk neki a következő fordulónak. Megvoltak a jelöltek, elmentek a szakmai szervezetek és a szakszervezetek, ugye itt az újságíró szövetségről, meg az egyéb újságíró szervezetekről van szó. Elmentek ennek a közszolgálati tanácsnak a ülésére, ahol majd kiválasztják azt, hogy kik lehetnek a jelöltek. Ahol közölték velük, hogy ja, köszönjük, igazából ennyi volt. Tehát, hogy ők már részt vettek azzal, és kinyilatották a véleményüket, hogy jelöltek valakit. Mert ők úgy értelmezték a törvényt. Ezek után a szakmai szervezetek, tehát ahol újságírók vannak, mondták, hogy ők nem így, nem így gondolják, hogy erről szólna a törvény, nem így értelmezték a törvényt, de azt mondták, hogy de akkor ez így van. Ennek az lett az eredménye, hogy ebbe a testületbe nincs újságíró. Mert hogy az újságíró szervezetek által jelöltek nem kerülhettek be. Ez volt az alapja az elmúlt napoknak, meg heteknek a történése, és ez most nem arról szól, hogy a Kossuth Rádióban milyen az adás, meg a közszolgálati televízió milyen lesz, meg az MTI, hogy lesz független, hanem ez az, ami majd irányítja, vagy felügyeli ezeket a szervezeteket, és én azt gondolom, hogy azért ez elég fontos, és tudom, hogy ez eddig báb szervezetek voltak, hiszen mindenhol a fideszesekkel volt tele, és akkor ez is a fideszesekkel volt tele, mert ugye nagyjából letükrözi ez a szisztéma azt, ami eddig volt, csak már úgymond kinyitja. Uh-huh. De hogy a három párt, meg a három kormánypárti, három ellenzéki, három szakmai, akik egyébként nem szakmai szervezetek bizonyos szempontból, abból hogy lesz normális közmédia felügyelet? És akkor erre az alapra jött rá, hogy az ellenzék igazából zsivány módon jól kicsesz a Tisza párttal, mert egy baromi jó csapdát állított fel, mert három olyan figurát jelölnek, ugye ebbe a közszolgálati testületbe, akik azért nagyjából vállalhatatlanok. Siklósi Beatrix vállalhatatlan.
2: Okay.
4: A Kossuth Rádió csatorna igazgatójaként, ami pusztítást végzett a közmédiában,
2: neki valami olyas...
4: Plusz egy kis ilyen-olyan-amolyan, hírhamisítási botrányok. Neki is, amit mondtunk a tegnapi műsor végén, hogy ő is egy olyan figura, csak neki a médiában végzett pusztítás miatt kellene szembenéznie. Itt van a Moly Zoltán, ugye, aki a Hazajárónak volt a alkotójáról, beszélgettünk, hogy ezt műsor, én valamelyes kedveltem, mindegy. De hogy ő a Kitörés Emléknapot szervező egyesületnek az alapítója. Hát azért az se az a renomé, amit így az ember azt gondolja, ő feltétlenül jó lesz. És aztán a KDNP pedig elővette, még meg kell keresnem, hogy Marti Zoltánt, aki 2024-től a kormány, nem, őszig, 2024-től 2025-ig a őszig az MTVA online igazgatója volt, Lánci Andrást váltotta. Egyébként azt mondják róla, hogy egy jófej fiatal srác, meg egyébként voltak jó dolga is, de könyörgöm, hát ez a jófej fiatal srác volt Lánci András utódja az MTV online igazgatói székében. Úgyhogy a Fidesz most, vagy a Fidesz KDNP és a Mi Hazánk most azt játsza, hogy ebből valakit meg kell szavazni az országgyűlésnek, a tiszás többségnek. Megcsinálhatják azt is, hogy egyiket sem. Azt nem tudjuk, hogy mi jön utána, mert ugye én magam ilyen mélységében nem ismerem a törvényt, és még lehet, hogy az is benne van a pakliban, hogy egyébként a törvény alkotó se volt felkészülve arra, hogy ilyen történik, tehát hogy nincs további fordulója ennek, vagy nincs meg az előírás, vagy az a leírás, hogy minek kell, hogyan kell következnie, de semmiképpen nem jön ki a jól a Tisza abba, hogyha azt mondja, hogy egyik jelöltre sem szavazza meg. Mert akkor, és hol tartunk megint? Az elcseszett médiaháború újabb fejezetében, amikor a pártok szórakoznak azzal, hogy a közmédia fölött így úgy amúgy, és tudtuk, hogy ez lesz, elmondtuk, tojtak rá, itt vagyunk. Siklósi Beatrix.
2: Igen. Hát ugye rákényszeríthetik a kormány többséget arra, hogy nyílt konfliktusban ebbe belejálljon, és elutasítsa a jelöltet, és aztán arra rá lehet húzni, hogy politikai boszorkányüldözés és elnyomásvád. Hát vagy kénytelenek elfogadni, és akkor legitimálják a múlt legvitatottabb figuráit. Ez
4: ügyes. Ez egy ügyes csapda szerintem egyébként az ellenzéktől.
2: De teljesen igazad van abban, hogy végül is mire számítottak ebben a helyzetben. Tehát lehet-e függetlennek nevezni egy olyan testületet, amelybe a pártok nem konszenzusos szakembereket, hanem legkeményvonalasabb politikai komisszárjaikat jelölik, mert Ha viszont ilyeneket jelöltek, akkor a Tiszás jelölt is kénytelen lesz a lehető legtiszásabbnak lenni egy elvileg független szervezet esetében, uh-huh. ami egészen borzalom. Uh-huh. Egészen borzalom.
4: Ott lesz három tőrőmetszet Mi Hazánk KDNP Fidesz, három tőrőmetszet Tiszás, meg három olyan tag, akik egyébként nem annyira újságírók, vagy egyáltalán sem.
2: És ők még fogják. Talán bennük bízna meg leginkább könyörgön. Az ember.
4: De mi a bánatot keresnek egyébként a pártok a közmédiánál, nem? Közmédia körül. De amin, morc vagyok.
2: Jó. Te is morc vagy.
5: Nem nagyon tudok ehhez igazából mit hozzátenni, azért itt két szakmabelivel ülök, akik azért elég alaposan ismerik ezt a szektort, és látják a hiányosságokat, meg a problémákat, és szerintem azért szépen összefoglaltátok ezt a problémát. Nyilván politikailag ez egy... Valóban egy csapda most a Tisza számára, én azt gondolom, hogy nem fog. Eddigi tevékenységüket elnézve szerintem nem fogják megszavazni egyiket sem, és azt fogják mondani, hogy akkor jelöljetek értelmes embereket, legyetek kedvesek. Én szerintem az se lenne ördögtől való, hogyha módosítanák a törvényt, és törölnék az egész pályáztatási folyamatot, és ezt újra gondolnák, és belátnák, hogy ez nem volt egy jó megközelítés, mert ahogy ti is mondjátok, valóban nem lehet a közmédia közelében sem pártpolitikus. Szóval, hogy ez teljesen egyértelmű. Főleg nem olyan emberek, akik az elmúlt évtizedekben egy az egyben felelősek azért, hogy egy ilyen propagandagépezet létrejött, és magyart uszítottak magyar ellen, és közpénz 100 milliárdokat költöttek el arra, hogy hazudjanak és gyűlölködjenek. Szóval hogy ez teljesen elfogadhatatlan, hogy ilyen emberek egyáltalán a közmédia közelében legyenek, nem, hogy egy olyan testületben, ami örködik az elvileg a függetlensége fölött.
4: Tiszta agyrém,
5: teljesen abszurd. Arra nem is beszélve, hogy hogy fogja érezni magát az a három jó értelembe vett szerencsétlen, akit
4: akkor megy a ostoba politikai balhézás.
5: Hat persze. Ilyen politikai jelölt fog egymás torkának esni nap, mint nap.
2: Na, azért kíváncsi lennék, ha mondjuk a Szabó Laci véleményére a Siklósiról.
4: Bevédeni. Most a bevédések, hát erről beszéltünk tegnap is.
2: Hát simán akkor inkább azt mondom, hogy nem a nyilvánosság előtt vagyok kíváncsi.
4: Ja, hát ugye elmondom neked.
5: Kíváncsi lennék.
4: Csak mondtad, hogy visszavonni vagy módosítani a törvényt. Van itt egy nagyon súlyos problémá Tisza szempontból, az augusztus 31, ami már nagyon itt van, addig meg kell születnie ezeknek a döntéseknek, mert hogy ez a uniós pénzek hazahozatalának időponti határvonala, és a közmédiának az átalakítása az feltétel ebben a történetben. Úgyhogy itt most még csak tűzoltásra sincs lehetőség. Kész. Ez a nagy rakás trutyi, így ahogy van, a nyakunkba fog borulni. És majd kíváncsi vagyok egyébként, hogy ezek a testületek, amelyek majd ezekkel a figurákkal állnak föl, mennyire fogják befolyásolni a közmédiának a tevékenységét. Mert nem tudjuk, ugye, hiszen erre nem volt eddig minta, mert a Fidesznél nem kellett, azt csinálták maguktól. De ők fogják gyakorolni a felügyeletet, és nem tulajdonosi, hanem, hogy mondjuk ezt ilyen közpénzes történetben, minden a tulajdonosi jogszerűségeket is, azt tudom, hogy nagyon béna megfogalmazás volt, elnézést. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ráhatással lesznek arra, hogy például ki lesz majd az MTVA-nak a vezérigazgatója. Meg ilyenek. Ilyen kis apróságok. Mert ugye most idéglenes vezetés van.
2: Maradunk a médiánál, Kossuth Rádió, Navracsics.
4: Jó van, átvezetés.
2: Teljesen igaza volt Navracsics Tibornak, amikor Benyó Ritával beszélgetett, és azt mondta, hogy ha ő felelős, mert Navracsics a 16 évért politikusként, akkor a riporter is felelős az elmúlt 30 év újságírásáért, és ebben teljesen igaza van, és mindannyian ezt így is gondoljuk. Ugye azért téves ez a párhuzam, téves egyenértékűség, mert egy politikust, egy uniós biztos, döntéshozói pozícióban lévő intézményes és közjogi hatalommal bíró személyt összetéveszteni azzal, hogy az újságírói szakma kollektíve hol tart, az több, mint abszurd. Hát az több, mint... Tehát, hogy az a helyzet, hogy sajnos nem tudom, mert elég későn érkezett be hozzánk a hír, ugye most hétfőn vagyunk, 17 óra 48-kor, és nem tudtam meghallgatni Benyó Rita reakcióját erre, de hát kikérem magamnak, és ennek a hamis párhuzamnak a felmutatása a minimum ilyenkor, egy ilyen helyzetben, hogy az ország jövőért, sorsáért dolgozó és azért felelősséget vállaló döntési pozícióban lévő politikus, ha kiesik egy ilyen a száján, hogy a közbeszéd állapota éppen milyen, ami egyébként a politikától sem áll távol, de hogy a médiában ez hogy csapódik le, hát az nagyon kíváncsi vagyok, mindegy, remélem, hogy hamarosan lesz interjúm Navracsicssal, és akkor megkérdezhetem, de akkor ti mit gondoltok? És egyetértetek, hogy igaza van Navracsicsnak.
5: Nagyjából összefoglaltál minden, Tamás, amit ezzel az üggyel kapcsolatban el lehet mondani. Tényleg abszurd. Szóval, hogy én sem láttam az adást, én csak reménykedni tudok, hogy Benyúrita keményen visszaválaszolt erre az abszurd felvetésre. Tényleg nem nagyon lehet mit mondani erre az egészre, főleg azok után, és akkor most ugye ígértem a tegnapi adásban, hogy elmesélem ezt a történetet, ezt a Hódmezővásárhelyi történetet.
4: Jó, tényleg,
5: ugye itt van ez a, mi a nevük, polgári demokraták? Valami ilyesmi,
4: PD,
5: igen.
4: Jó az.
5: Szóval itt vannak ezek a polgári demokraták,
2: pontosan,
5: akiknek célja a jobb oldal megújítása, és a hát kezdeményezni tulajdonképpen a párbeszédet, beszélgetéseket a különböző felek között, hogy itt az árkok be legyenek temetve, amik hát itt mágikusan megjelentek ebben az országban az elmúlt három évtizedben. Na most Ferenc Orsolya tegnap ugye meg lett hívva a polgármester úr által, Márki-Zay Péter által Hódmezővásárhelyre, egy közös beszélgetésre, ahol négyen beszélgettünk volna az ország állapotáról, politikáról, minden egyébről. Vola Gábor, Márki-Zay Péter, Ferenc Orsolya és én lettem meghívva. Nagyjából három héttel ezelőtt történt ez a meghívás, mindenki elfogadta ezt a felkérést, és hát mit ad Isten, tegnap két órával a panelbeszélgetés előtt Ferenc Orsolya lemondta ezt a beszélgetést egy nem publikus családi okra hivatkozva. Most nekem azért elég abszurdnak, amellett, hogy amit Navracsics Tibor is mondott,
2: már
5: önmagában teljesen abszurd, azért ez is egészen furcsa, hogy egy új párt, vagy egy új közösség, ami a zászlójára tűzi azt, hogy ők majd leülnek mindenkivel beszélgetni, az így indul. Mármint én nem vártam tőlük többet, meg más természetesen, mert én akárhányszor felkértek engem arra, hogy leüljek egy fideszes politikussal beszélni, az esetek 98%-ában az lett a vége, hogy a fideszes politikus lemondta, mert ők egyszerűen nem tudnak helytállni egy olyan közegben.
2: Tehát mondjuk 10 megszervezett vitát, vagy csak 9-szer lemondta a fideszes politikus.
5: Mondtam egy nagy számot.
2: Ja.
5: De
2: azt hittem, hogy tényleg.
5: Megmondom őszintén, hát hány volt. Egy kezem meg tudom számolni, hogy hány olyan vita volt, ahol ott volt fideszes politikus. És ebből kettő az öt. Ebből kettő az a... Hogy hívták azt a fantasztikus festet? Tranzit. Tranziton volt. Oda szívesen jártak természetesen fideszes politikus. De mindenhol máshol az történt, hogy utolsó pillanatban lemondták, és nem voltak hajlandóak megjelenni, valami kamu indokra hivatkozva. Egész egyszerűen nem tudnak szembenézni azzal. És pontosan tudják, hogy ha leülnek három olyan emberrel, mint amilyen a Márki-Zay volna meg én, akkor az annak abban nem lesz sok köszönet. És szóval ennyit róluk. Én nem tudom, hogy hova halad ez az egész polgári demokraták. Szerintem sehova, szerintem nem képesek új pártot grundolni a Fidesz maradékából, egész egyszerűen azért, mert szerves részét képezték az elmúlt 16 évnek. Navracsics Tibor ennek a kormánynak 16 évből 12-ben minisztere volt. Ott ült a harmadik a Kolostorban egy asztalnál Orbán Viktorral, és befolyásolta azokat a döntéseket, amik nap mint nap magyarok millióinak az életét keserítette meg. És ezek után ő azt mondja, hogy annyira felelős érte, mint egy újságíró a teljes média szakmáért.
4: Hát Ferenc Orsolya, az nem tudunk hozzászólni, mert ahogy Tom is mondja, tehát, ha ő családi okokra hivatkozva mondja le, akkor azt el kell fogadni, reméljük, hogy minden rendben van, és hogyha nem, akkor meg reméljük, hogy rendben lesz. Úgyhogy nekem, vagy én maradok Navracsicsnál, aki ugye ő volt az emberarcú fideszes, nem? Az európai emberarcú fideszes, és akkor. De ezt a nyomorult szétkenését a felelősségnek, amit itt a Benyúritával csinált, tehát hogy én a Menczer Tamást az ezerszer jobban becsülöm, mint a Navracsicsot. De még a Lázárt is. Tehát tényleg bármelyiket, akire ilyen undorra gondolok. De így van. Adának is azt mondják, hogy már pedig én itt. Tehát én a Havasi Bertalant is többre nézem, mint Navracsicsot. Tehát ez, amit előad, így időnként így egy kicsit így kikacsint,
2: kis asszézik.
4: Ja, vissza. Mindezt a visszavonulása után. De jó, persze mindenki akkor vonul vissza, meg oda-vissza, amikor akar, de hogy igen, akkor gyorsan vissza a mainstreambe, akkor 3-4 napig megint ugyanazt tolja, mint a többi fideszes, aztán megint előjön valami, akkor megint vissza, és ez aztán tényleg a csúcs. Tehát, hogy egy hatalomban lévő ember hogy azt mondja azoknak, akik a hatalmi hierarchiában, ebben a feltételezett társadalmi hatalmi hierarchiában lényegesen alatta vannak, hogy együtt hoztuk össze. Vacak lett? Nem mondom, hogy milyen szót szerettem volna, de ezzel kezdődik. Amit a Fidesz csinált nektek? Te is benne voltál. Tehát együtt csináltuk. Ez teljesen felháborító is, ez a pártszakadás, vagy nem pártszakadás, hát én Havasi Bertalanra tudok hagyatkozni, azt mondja, kizárt a pártszakadás, a Fidesz teljesen egységes és kiváló állapotban van. Navracsis Tibor és Ferenc Orsolya a Fidesz nagyszerű tagjai, akik fantasztikus munkát végeznek a pártban, és a sikereinkben, valamint a felelősségünkben is 100%-ig osztoznak. A vége jó. Ez a felelősségünkben is 100%-ig osztoznak, és ez még rímel is arra, amit Benyólitával próbált művelni Navracsisnak. A vége jó. Ez a felelősségünkben is 100%-ig osztoznak.

0: ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.
1: A nap már menekül a horizonton túl, a sötétség és a fény között harc túl.

0: Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegeszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Magyar Péter neki buzdult, ugyanis a paksi erőműnél történt felajánlások sikerére hivatkozva felvetette, hogy a hazai tőkés osztály önkéntes alapon szálljon be az október 23-ai állami ünnepségek finanszírozásába is, és a megkeresett nagyvállalatok közül egyedül Tiborc István érdekeltsége. Ez a Budapest Group reagált érdemben, közölték, hogy ez a CSR stratégiájuk beteg gyerekekre és helyi célokra fókuszál, rendkívüli helyzetekben segítenek, árvíz vagy éppen paks, de állami rendezvényeket eddig sem támogattak, és ezen
2: viszont fel
1: nem
2: ajánlani
1: kívánnak változtatni.
2: Több százezer négyzetméter irodahelyiséget szervezőknek.
1: Havasi Bertalan szerint a felvetés kormányzati alkalmatlanságot mutat, hiszen a vállalkozók az adóikkal már hozzájárulnak a költségekhez, és akkor a provokatív állításom, Tiborc Istvánnak kellene fizetnie egyedül az október 23-ai állami ünnepséget, vagy ha nem, akkor el lehet hagyni ezt az országot. Be lehet vonulni a börtönbe.
2: Az már mindjárt.
1: No.
2: Teremtsünk
1: hadisarc,
2: polgári adózás. Ebből a hagyományt, hogy ne kelljen mindig a miniszterelnöknek külön szólnia, hogy létezik társadalmi felelősségvállalás, ugye ezt írta Magyar Péter. Hú, ez nekem nagyon rossz ízű ez az egész.
3: Nekem furcsa. Én nem tudom, hogy ez honnan jött, és miért. Amúgy azzal az állítással egyetértek, hogy Tibort Istvánnak be kéne fizetni a teljes vagyonát a kasszában.
2: Azt kétségtelen egyébként, mert emberünk önállóan egy fillért nem tett az hozzá ez a sztorihoz.
1: Honnan tudjátok?
3: Minden pénze menjen a...
1: Hazaárulók, honnan tudjátok?
3: Sejtjük. Azért elnézve az elmúlt 16 év szerződéseit, szerintem nem sok. Nem sok volt, amit a piacról saját maga szerzett meg. Na mindegy. De nem értem teljesen, hogy ez honnan jött ez ötlet, hogy akkor most a vállalatok így segítsenek be. Majd én nem vagyok nagy barátja amúgy így.
1: Hát ez egy állami ünnep.
2: A kőből jött. A
1: ez nem egy céges csapatépítő. Hogy
2: a fenéküszöb.
3: De
2: a fenéküszöb építésből jött, mert hogy ott
3: milyen, igen, milyen ezt jó, értem.
2: És ezért a kommunikációs
3: értem,
2: szempontból.
3: Csak azért van nagy különbség a között, hogy mondjuk egy ilyen krízis helyzetben, amikor tényleg az egész országnak össze kell fognia annak érdekében, hogy elkerüljük a katasztrófát, beszállnak cégek segíteni, meg akközött, hogy van egy állami rendezvény, amit minden évben van. És egy relatív jól, én azt gondolom, hogy az október 23 az egy relatív jól tervezhető ünnepség, ami nem hirtelen jön, hanem úgy látjuk viszonylag előre azt, hogy az lesz.
1: Én azt gondolom, hogy vannak azért olyan ügyek, amikor ezt a gazdasági elitet sarokba lehet szorítani, tehát Mészárosékat, Cíjékat, Orbán Győzőt, és akkor rájuk ripakodni, ez egy win-win helyzet ilyenkor Magyar Péternek, hozzá követ haver, és akkor kiderül, hogy hazafi vagy-e vagy nem. Igen, ez a probléma, hogy itt hát, tehát ebből nagyon könnyen ki lehet azért sasszézni, mert itt vissza tudják lőni azt, hogy figyú, te meg amúgy kormányzol, tehát ez egy állami ünnep tényleg, és akkor megvárjuk azokat az ügyeket, amikor majd küldjük a követ. Ide most nem kívánunk követ küldeni, de Magyar Péter látványosan ugye a fideszes politikusokra ráfordult, üti őket a parlamentben, és minden parlamenten kívüli tevékenységében pedig üti az előző elitet, és teljességgel mindegy számára, hogy mi a tartalom. Mert nem szól másról. Én azt gondolom, ez az egész taktika, ez az ostorozás, minthogy a későbbi gazdasági bajok idején majd a már választók fejébe elhelyezett kis gondolatot megbirizgálja egy picit, és akkor senki nem azzal fog foglalkozni, hogy akkor te most hogy kormányzol, vagy hogy miért drágább a paprika, hanem aha, ja igen, az oligarchák. Tehát amíg lehet, amíg be nem üt a krak, minden alkalmat ki fog használni arra, hogy üssön. Ez még a Puzsér Robertnek nem is tetszik. Mert mondom, a későbbi bajokat készíti elő.
2: Tényleg ez a fenéküszöbös kősztori akar itt a második epizódba fordulni, de nagyon ritkán sikerül jól a második rész. Általában rosszabb szokott lenni, mint az első epizód. És
1: na mondj egyet, mondj egy ilyen filmet.
3: Terminátor.
1: Mi a Terminátor 2 sokkal jobb?
3: Ezt mondom, sokkal jobb.
1: Na, István, én szerintem a Die Hard 2 is jobb, mint az egy.
2: Miért?
1: Sokan vitatják.
3: A Visszajövőbe 2 is jobb, mint az egy.
1: Visszajövőbe 2 is jobb, mint az egy.
3: A Star Wars 2 is jobb, mint az egy.
2: Na, a Birodalom Visszavág.
3: Birodalom Visszavág sokkal jobb.
1: Mi van?
2: Nem tudom.
1: Halló?
2: A lépegető kigó, tehát azt imádom, azt akárhányszor meg tudom nézni, és gyerekkoromban lépegető parancsnak akartam lenni. Annyira menő az a csávó, hogy jött ki, hogy lehúz. Na mindegy.
1: Ezt most elképzeltem, és el is felejtettem, hogy...
2: Miről beszélünk
1: kéne,
2: mi?
1: Hogy mondanod kéne. De amúgy tényleg sok van.
2: Jó, sok van, oké. Okay. De van ez a mondás, a második rész, és ez most egyből belekötöttetek. Na jó, akkor jól lebuktam.
1: Jurassic Park 2 sokkal rosszabb, mint az egy.
3: Ez így van. Ez jó példa.
2: Igen. A barátok közt második része milyen volt.
1: Na, mint az első.
2: Hogy csak javulás lett. Na, hogy szóval, hogy szerintem ugyanaz akar lenni a történet, ilyen kommunikációs csata, amit nagyon könnyű megnyerni, ha a megszólító cégek azt mondják, hogy hát már pedig nem, hogy a Tibor cége is reagált, akkor nagyon könnyű azt mondani, hogy nem érdekli őket október. Ezek a nagy nemzetiek, nagy ívbe tesznek október 23-ra, semmit nem jelent ezek a forradalom, tessék. Ha meg támogatják, akkor meg elő lehet venni ugyanazt a forgatókönyvet megint csak, és azt mondani, hogy oké, de ez nem búcsú cédula. Október 23-a nem jelent nagy búcsú cédulát, és akkor Magyar Péter. Nekem, ami nagyon-nagyon aggályos ebben az egészben, az, hogy talán furcsa lesz elsőre, hogy nekem a foci párhuzam jutott eszembe, hogy Orbán Viktor neres uralkodása idején volt az, hogy boldog-boldogtalan támogatta a focit, meg odautalta a TAU pénzeket, hogy mutassa azt, hogy az ő szándéka a kormányzat felé, a hatalom felé, az pozitív. És ha nem vettél részt ebben az össznépi, nem kimondott a játékban, akkor egyből a gyanú fénye vetült rád, vagy a gyanú árnyéka vetült rád, hogy
1: te nem is szereted annyira. Nem,
3: a választani kell.
2: Egy pillanat még. Sőt, azt nem tudjuk, hogy így volt, vagy így lett volna, de azok a cégek, amelyek nem szálltak be itt az általános foci támogatásba, azok azzal néztek szembe, úgy gondolták, hogy azzal néznek szembe, hogy esetleg majd a NAV vizsgálatoknál esetleg előrébb veszik őket, esetleg majd olyan vizsgálatok is sorra kerülnek, amelyek egyébként nem feltétlenül lett volna az ideje. Ettől tartottak.
1: De nem az ellenőrzés, nem.
2: De
1: pont az, hogy ezek a közbeszerzések.
2: És a közbeszerzések, pont ezt akartam mondani. Ráadásul kimaradnak a jó kis
1: pénzes bulikból. Inkább ez
2: szerintem. És ezért mindenki lelkesen támogatta a focit, és én ezt érzem itt is egy kicsit, ilyen kicsit nagyon, hogyha most valaki nem száll be október 23-a támogatásába, és egyébként a magyar államnak legyen már pénze annyi, hogy megrendezzük ezt a rendezvényt, Nyilván menne a dolog egyébként, csak de pont ez egy ilyen kommunikációs húzás.
1: Igen.
2: Csak tehát, hogy most megint...
1: Úgy, sok a blöff,
2: de megint, igen, és megint ezt az árnyékát érzem ennek, a negatív árnyékát érzem ennek, hogy majd most elkezdenek agyalni azon cégek, és nem a főneres cégek fognak ezen agyalni, mert ők tudják, hogy ők benne vannak, ott vannak a frontvonalban, hiszen látjuk, hogy hogy zárják ki ugye a közbeszerzésekből a Mészáros cégeket, a Tiborcs féle cégekkel is, hát nagyon egyszerű, mert a Fidesz megásta a saját csapdáját, és bele is esett megint, mert hogy a tőkealapos sztori az kizárhatóvá teszi ezeket a cégeket, kész. Kellett nekik tőkealaposkodni, ugye? De hogy a többi cég, akik egyébként nem neres cégek, mert nem, most akkor ott vakaróznak, hogy most mit csináljunk? Támogassuk, ne támogassuk, szálljunk be, ne szálljunk be.
3: Tudják, hogy ez elsősorban nem nekik szól. Én azt feltételezem.
2: Oké, csak a régi minta, mint a tegnapi adásban is beszéltünk. Nem volt, olyan régen, és mintha a régi mintának lennének a jelenben is tapintható elemei.
3: Én nem gondolnám ezt ennyire túl, szóval én ugye az elején mondtam, hogy nem teljesen értem ezt az egészet, szóval én nem is tartom katasztrófának ezt. Én szerintem azért elég gyakran történik az Magyar Péter miniszterelnök úr személyében, hogy így gondol valamit, és így kiírja a Facebookra. És így különösebben nem gondol bele így a következményeibe. És
2: de
3: nem
2: a társadalom meg, viszont ott áll, hogy
3: igen, persze, értem, ezzel? Igen, csak azt próbálom mondani, hogy szerintem nincs egy ilyen mögötte stratégia, hogy akkor így próbálják listázni a cégeket, meg így próbálnak.
2: De én ezt nem is mondtam. Nem, tudom. Azt mondtam, hogy a cégekben megszületik ez a gondolat, hogy...
3: Igen, most, értem, igen.
2: Hogy lehet ezt jól kezelni, ezt a helyzetet.
3: Abszolút. Szerintem, és sokszor az van, hogy 10-ből 9-szer olyat mond ilyenkor, ami hirtelen eszébe jut, ami politikai kommunikációs szempontból tök jó, és néha mellé nyúl és mond olyat, ami így annyira nem fekszik, és ez talán egy ilyen eset volt most. Ugyanakkor, amikor Tibor cégét lehet ütni, az mindig jó. Szóval, hogy én annak mindig örülök, de értem azért ezt a gondolatmenetet is, amit te itt felvázoltál, hogy lehet egy ilyen megfontolás a cégek fejében is, hogy akkor ez vajon egy hasonló rendszer képítését jelzi-e. Reméljük, hogy
2: hiszen
3: nincsen.
2: Te is azt mondtad tegnap, hogy látsz ilyen a személyi kultusz...
3: Igen, a személyi kultuszban abszolút. A személyi kultuszban.
2: Szárnyba szökkenésének gyanús előjeleit vélet felfedezni Magyar Péter működésében. Miért ne gondolhatnák ugyanezt a cégvezetők, a tulajdonosok, miért ne gondolhatnák akár komolyabbnak is a helyzetet?
1: Persze. Tehát a erközeli gazdasági elit pontosan tudja, hogy politikai hátszéllel tudott meggazdagodni. Ez... számukra talán a napnál is világosabb, és szerintem sokunk számára is. Amikor a hatalom belenged mondjuk egy ilyen elszámoltatást, akkor közben lehetőséget ad mondjuk a társadalmi hasznosságra, ezt mondjuk hívjuk így. Az a bűnbocsánati cédula. Ez már a történelemmel játszott más is. Itt most nagyjából erről van szó, hogy mutasd meg, hogy mennyire vagy hasznos. Csak amiről mi beszéltünk, hogy a személyes kegy helyett jó lenne a jogbiztonság ebben az országban. És ilyenkor jön el a fő kérdés Magyar Péter számára, hogy amiről az előző adásban beszéltünk, hogy egy érzelmeiben felkorbácsolt, felajzott tömeg, aminek van egy jogos elvárása, azt szolgálom ki, és azt csak egy feudalizmusban tudom megfelelően kiszolgálni, nem egy polgári demokráciában. Tehát, hogy merre mozdulok? Demokrácia irányába, jogbiztonság, fizetsz adót, ez a dolgod, és akkor nincsenek ilyen nyomásgyakorlások, szóban sem. Vagy pedig egy ilyen feudális hűbérességi logika mentén, hát úgy kérsz, hogy egyúttal védelmet is kínálsz a számára, még ha ez nincs is kimondva. És Orbán sem mondta ki. Orbán sem mondta ki soha, de úgy valahogy mindig mindenki értett. Tehát ez a függésnek a klasszikus dinamikája. Tehát a gazdasági szereplőket folyamatos bizonytalanságban tartsák, hogy ne nyugodjanak meg, mindig lesznek ilyen önkéntes tesztek, de mondom még egyszer, szeretném jelezni, hogy ez a feudalizmus. Tehát értem, hogy ilyenkor acsarkodva mindenki azt mondja, hogy igen, már pedig nekik már fizetniük kell, és tökre értem, és tényleg tök jó lenne, ha abból a vagyonból, ami ugyan törvényesen, de mégis törvénytelenül, én mutatom a macska kaparást, mielőtt perelhető leszek, jutottak hozzá nagyobb vagyonokhoz, törvényesen, de ügyeskedve, az valamilyen formában visszavándorolna, csak ha ez ilyen pszichológiai nyomásgyakorlással történik meg, az egy olyan hatalmat adhat Magyar Péter kezébe, és látja is, hogy ez működik, aminek tényleg beláthatatlan következménye vannak, ha már beszéltünk itt a Visszajövőben című filmről, mert ott is ez gyakran elhangzik. Annak tényleg, mert akkor azt fogja érezni, hogy neki tényleg a komment falon elég, vagy mit tudom én, ilyen kiszólással, sajtótájékoztatós kiszólással kormányozni. Mert azzal is képes milliárdokat mozgatni a félelemkeltésre. És mert félelemkeltésből aztán mi következik? Hát
2: csak tényleg semmi szükség erre. Erre aztán végképp nem, erre a október 23-as kommunikációs történetre.
1: Ez nem október 23-ról
2: szól. Tudom, csak
1: ez a csicskítás.
2: Csak tényleg nincs szükség rá, mert csicskulnak önmaguktól is, hiszen látják, hát dehogy nem, a Duna Aszfalt most jelentette be, hogy ezt a afrikai strádára szánt pénzt ezt visszafizetik. Az NK-nál is látjuk azt, hogy visszafizetik. Egyre többen jelentkeznek. Majd, ha elindul a vagyon visszaszerzési hivatalnak a működés, és már ott lesznek az első ügyek, vagy hogyha börtönbe kerülnek az első ilyen hankószerű figurák, ez így remélem elég volt, PC volt, akkor még jobban beindul ez. Tehát amikor kézzelfoghatóvá válik az, hogy az a bűn mennyiség, amit maga mögött, vagy magán cipel a Fidesz, vagy a NER, hogy annak következménye van, na onnantól indul a becsicskulás. És ezért nem látom ennek értelmét.
1: Magyar Péternek most rendet kell
2: tenni. De lehet, hogy tényleg az van, amit Dávid mondott, hogy ez most így jött.
1: Nem. Magyar Péternek rendet kell tenni a saktáblán. Tehát itt van egy gazdasági hátország, amelyhez tartoznak cégek, oligarchák, stb. Tiborcz nyilván rögtön jelezte, hogy én vagyok az Orbán oligarchája. Hagyjál békén engem. De nagyon sok olyan cég van, akiknek kevéssé van ilyen kötődésük, például nem rokonok, és nincsenek olyan papírok a háttérben, amivel akár a haragja utolérheti őket Orbántól, vagy mondjuk kevesebb pénzeket mozgattak meg, vagy ne adj Isten, egyébként nem is ebből szerzett vagyonról van szó, hanem szabályos eljárások keretében. Na mindegy. És itt szerintem ez arról szól, hogy akik beállnak a sorba és tényleg adnak, onnantól tudja Magyar Péter, hogy ők az én embereim. Mert ha azt látja, hogy egy Trombita Fesztiválon Világi Oszkárral poharazgat Orbán Viktor, és ezzel üzen a sajátjainak, hogy srácok, nyugika van mögöttem több milliárd forint, nem kell itt aggódni, nem kell kiugrálni, nem kell engem elküldeni a sunyiban, hanem majd visszatérek, a lóvéval együtt, hozom a lóvét a táskában. Magyar Péternek is valamit villantania kell, csak mögötte még nincsenek ilyen oligarchák.
2: De mögötte van a hatalom.
1: Értem, de akkor is ő
2: nem
1: most...
2: Nem is akár milyen, hát két, durván két harmadik hatalom.
1: De Magyar Péter is tudja, hogy milyen pénzek vannak kimentve, milyen lóvék vannak a háttérben, nem tudja, hogy a gazdaság milyen állapotban van, és előbb-utóbb lehet, hogy szüksége lesz annak az irdatlan vagyonnak bizonyos százalékára, hogy egyes probléma, gazdasági problémákat megoldjon. Mondom, szerintem ez egyszerűen egy toborzás most a részéről. Lengeti a zászlót, és akkor tegye fel a kezét, aki velem van.
3: Én megmondom őszintén, szerintem ezt túl gondolod. Minden tisztelettel, szerintem ezt túl gondolod. Nagyon bízom benne, hogy túl gondolod, és nincs ilyen mögötte, mert akkor elég nagy bajba vagyunk, hogyha ez a hipotézisöd valóra válik. Mert,
1: hát vagy már ez van. Na jó, mindegy. Persze, nyilván nem tudjuk, hogy mi van, csak ő pontosan tudja, Magyar Péter is, hogy október 23-át nem így, nem ilyen formában kell. És ő azért nagyon, bár úgy tűnik gyakran, hogy impulzívan csak úgy beleböffent a nagyvilágba dolgokat, egy ilyen ötlet mögött egészen bizonyosan kigondolt stratégia van, hogy ezt miért csinálja.
2: Szerintem mindig. Tehát igen, részben egyetértek veled, nem tudok statisztikát mondani, mert ez az életben nem fog kiderülni, és talán Magyar Péter sem tudja, de hogy 10-ből 10 nem ilyen tudatosan megszervezett, hanem ebben vannak ilyen impulzív bejelentések is. Most te megint csak a Polgár Judit történetre tudok hivatkozni, az például biztos, hogy nem volt megszervezve, mert abból lett egy
3: akkora purpár. Vagy amikor államtitkárok végkielégítését nem akartak kifizetni. Az is ugyanez volt. Bemondta random, hogy ők nem lesznek kifizetve, ki lettek fizetve, mert nem lehet őket nem kifizetni. Sajnos. De. Szóval van nála azért szerintem elég sok ilyen, és a legtöbb bejön, de van
2: a nála. Kormánynak holtjátéka. Tehát, hogy nem mindig arra is úgy, ahogy az ilyen tervezetnek, meg szervezetnek látszódik. Csak tényleg az egésznek a végkicsengés az számomra nagyon negatív ennek a október 23-ásnak. Ráadásul a fókusz valószínűleg az ügynök aktákon lesz.
3: Igen. Kíváncsi, várjuk.
1: Megszólaltak a hatóságok az augusztus 20-ai ünnepi közbeszerzés ügyében. Ugyan erről nem beszéltünk, vagy nem beszéltük meg, hogy ezt a témát érinteni fogjuk, de azt hiszem, hogy a október 23-ánhoz csatolhatjuk, de lehet, hogy csak bedobom ide nektek, aztán igazából mehetünk tovább valami más témára is, pláne, hogy az utolsó blogban majd akartok a vidékjárásotokról beszélni, mind a ketten érintettek vagytok benne. Ugye Eredetileg egy 17,5 milliárd forintos augusztus 20-ai program volt Balázs Gyulához köthető, Lounge csoporttal, aztán a Hard Rockkal sikerült az államnak időszűkében megegyeznie. Én hallottam ilyen háttérsztorikat, hogy oké, ez ilyen mutyinak tűnik, meg olyan közbeszerzést írtak ki, hogy kizárólagosság, stb. De hogy tényleg annyira szorított az idő, hogy nagyon sokan, akik előtt egy másik rendezvényt csináltak, azok nem is aludtak, hanem rohantak át, és szervezték az újat, mert annyira nincs ember. De nyilván ez is annak köszönhető, hogy ezt a rendezvényszervező iparágat, ezt legyalulták a Balázsék. Tehát mindent ők nyertek, tehát baromi kevés hozzáértő ember maradt egyáltalán a piacon. Tehát ha van valami nagy országos rendezvény, ami tömegeket mozgat meg, akkor muszáj ugyanazokhoz nyúlni lényegében, úgyhogy Balázsék átmentették a Hard Rockhoz, vagy a Balázshoz köthető emberek átmentették magukat a Hard Rockhoz, nettó 3,1 milliárd forinttal megnyerték ezt a pályázatot, de hát mindenki kiakadt, hogy most megint ugyanaz a mutyi megy, mint régen. És igazából azért is hoztam be, mert az István kim volt az augusztus 20-ai rendezvényen, amikor fellődöztek mindenféle dolgot az égre, és azt mondtad, hogy akkor a szél volt? Akkor a szél volt, hogy életveszélyben érezted magad, és emiatt le kell mondani a Magyar Péternek, ezt mondtad István. Na, mondd már valamit.
2: Én mindig így végig gondolom a pályafutásomat, mint a tegnapi műsorban is. Miért? Hogy? Ívelhetett volna felfelé is, de
1: igen, olyan jó.
2: Ez lett belőle. Mindent megtettem, ez lett belőle. Na, hogy...
1: Lehetnél a közmédiánál.
2: Amúgy azért mentem ki. Én az emberekre voltam kíváncsi, nem a tűzjátékra. Én az utolsó tűzjátékot úttörőként láttam. Itt Budapesten, mert
1: Csillebért... Az ő tűzijáték közben emberek arcába bámult.
2: Csillebért... Hát kíváncsi voltam, milyen a hangulat, mit tudom, milyen kis pillanatképet szerezni ebből az egészből, de már későn mentünk, úgyhogy Szabadság hídig jutottunk, és tényleg akkor ugye késve kezdődött. A Német Balázs elég nagy hisztit csinált ebből. Azt nem tudom, hogy jogosan vagy sem, ugye az ő felvetése, vagy a Fidesz felvetése, hogy itt valaki felelőtlen volt, mert hogy előre lett jelezve ez a nagy szélvihar, és miért nem fújták le akkor a rendezvényt. Én nem tudom, tehát ezeket a döntéseket meghozni ott, szelet előre jelezni, hogy a következő 10 percben, hát ez elég kemény, de meteorológus legyen a talpán, aki ezt azt mondja a nagyfőnöknek, hogy most pedig izé van, megnyomjuk a piros gombot, és leállítjuk az egészet.
1: Olyan országban, ahol kirúgják az meteorológusokat.
2: Az előélet, a meteorológiai szakma előélete alapján ez pláne nehéz, de ez kétségtelen, hogy egyszer csak akkora baromi nagy szél lett, hogy a parlament felül, ráadásul a Szabadság híd felé hozta az egészet, úgyhogy ez most vessetek meg is, röhögjetek ki. Napszemüvegben néztem a tűzijátékot. Mert hogy
1: miért volt nálad? Egyáltalán este volt a tűzijáték. Mit keresem nálad?
2: Súgtak a Tiszából, hogy ez a szélvihar. Ne, haj rács, tudod, hogy ne fújja szét kis loboncaimat. Szóval, hogy valóban ott az egy érdekes szituáció volt, mert ilyen viharos szél volt, nem tudom, majd, de a lényeg az, hogy annyira tele lett pernyével a szemem, hogy én azóta nem látok tisztán ebbe a tűzijáték ügyben.
0: Szünet. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak, 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A térségre hétfőn csapott le a forgószél. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
2: Az urak országjáráson vettek részt, méghozzá vidékjáráson, mind a ketten más. Hol voltatok?
3: Nem együtt voltunk, igen.
2: Igen.
3: De amúgy nagyon szívesen látlak egy országjárásomon, hogyha van kedved
4: eljönni. Nem, megnézni. Köszönöm, nem, de nem azért. Nem azért.
3: Mi csoda? Így élből visszautasít.
4: Nem, én a Dávidnak a videóit néztem, mert szerintem ezek jó, nagyon jók voltak. Gondolom az elején neked is volt egy ilyen rácsodálkozás érzésed, nem, hogy miként is működik a vidéki Magyarország, amikor tudjuk, meg hallottuk, meg ízed, amikor itt szembesülsz ezekkel a dolgokkal, és de arra vagyok kíváncsi, és én azért nem mennék el veled, mert országjárás. Mert hogy a tiéd az nagyon politikai. Tehát, hogy én meg így belecuppanok azért, rábökünk a térképre, de
3: aztán
4: van
3: teljesen véletlenszerűen.
4: Az érdek egy politikai belőle, igen, de hogy nem azért, hanem tényleg csak így hirtelen, hogy belezúlni egy kis közösségnek az életében, megnézni, hogy mi a bajuk, meg hogy élnek, meg mi a szép, meg mi a jó. És nem tudom, te hogy vagy vele, de hogy most is én ugye péntek óta a magyar sivatagot jártam, és hogy valahogy lehet, hogy csak én vagyok így veled, de hogy rengeteg nyomorúságot láttam most. Tehát, amikor kézzel foghatóvá válik az, amiről itt a stúdióban beszélgetünk, és hogy ezek ilyen számok, megadatok voltak eddig, hogy ennyire nincs víz, meg a talajvíz itt van, ott van, ott van, és majd persze ebből írok is egy riportot, mert tényleg döbbenetes dolgokat mondtak a helyieknek. Hát amit látsz, hogy ez nem pusztulat most már, hanem pusztulás. Tehát az Alföldnek vége, én azt gondolom. Tehát ebből nem jön ki. Tényleg elképesztő. Tehát, hogy az erdők száradnak ki. Tehát nem az van, hogy már a szőlőt nem tudják gondolni, ott a Soltvad kert meg környékén, hanem hogy amivel bodzával próbálkoztak páran, hogy hát ha akkor az is kiszárad, minden kiszárad. Az erdők úgy néznek ki, mintha felgyújtották volna őket, de nem gyújtotta fel őket senki, hanem a nap gyújtotta fel őket, kifordulva a földből, bokáig ér a homok, megmér 56 fokos volt a homok. És már mi egy olyan nap mértük, amikor nem volt 40 fok, tehát hogy nem tudom képzelni előtte, mi volt. És látni ezt azt, hogy innen nincs kiút, egészen elkeserítő, és csak azt akartam mondani, hogy olyan furcsa mégis, hogy mész nagy nyomorba, találkozol ezekkel a szerencsétlen magukra hagyott emberekkel, tanácstalanok kétségbe esettek, és mégis az egész után valamiféle feltöltődéssel térek mindig haza. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy mi ez, és ez nem a vidék romantikája, mert ennek a dolognak nincs romantikája. Ez kegyetlen, amit most lát az ember, vagy amit én most tapasztaltam, és mégis feltölt valahogy. Ezt nem tudom, ez passz. Ez valami, lehet ilyen zsigeri, vagy genetikai, akármi a vidékiségem valahogy egy kicsit így hazatalál, és akkor még a pusztulatban is megtalálja a nem tudom mit.
3: És mennyire beszélgetsz ott az emberekkel, vagy mennyi ilyen kontakt van így a helyekkel?
4: Mindig. De ugye nem újságíróként megyek, tehát nem úgy megyek oda, hogy én most egy cikket fogok írni róla. Abban a pillanatban, hogy egy beszélgetés átfordul oda, hogy ez már érdekes, vagy egy cikkben megírnám, akkor persze mindig mondom, tehát, mert ugye transzparensnek kell lenni, és akkor mondom, hogy egyébként én újságíró vagyok, és akkor ha így is elmondja, vagy így is megmutatja, vagy így is beszélgessünk, akkor beszélgessünk, mert nagyon fontos. De egyébként én csak úgy oda megyek, és annyi az egész, hogy őszintén kíváncsi vagy, és ezt érzik az emberek. Tehát őszintén nyílt vagy, de ezt gondolom te is tapasztalod. Őszintén kíváncsi vagy, akkor el fogják mondani, meg hát nekem soha semmit. Nem volt negatív élményem ezekből a falu, meg vidékjárásokból soha.
3: Igen. Hát én meg annak idején elkezdtem ugye tavaly szeptemberben, így a választások előtt még egy bő 8 hónappal, akkor ugye nekem az volt a kimondott célom, hogy minél több embert megpróbálják átfordítani, hogy szavazzon a rendszerváltásra. És kimondottan olyan településeket lementem, ahol amik ilyen 80% Fidesz voltak korábban. Uh-huh. Kinéztem a 100 legfideszesebb települést, hogy én ide akkor ellátogatok, és itt fogok beszélgetni az emberekkel. Megpróbálni egy kicsit jobban megérteni és bemutatni az embereknek, hogy miért szavaznak az emberek a Fideszre a mai napig, és utána megpróbálom egy kicsit irányított kérdésekkel, beszélgetéssel, őszinte kíváncsisággal és empátiával egy kicsit elvinni őket abba az irányba, hogy változásra van szükség ebben az országban. És ugye innen jött ki ez az egész országjárás, fogalmam nem volt, hogy ez mennyire lesz érdekes, mennyire nyilatkoznak majd az emberek, de végül egy nagy, úgymond sikersztori lett, ugye most már lassan a 12. hónapban tartok, és most már több mint 70 településen jártam,
4: wow.
3: Sok ezer emberrel beszélgettem, nagyon sok videó készült ezekről, és most arra készülök, hogy folytassam ezt az országjárást, ugye a közösség erejével sikerült azért nagyon sok kedves támogatón van, amiért nagyon hálás vagyok, összedobni annyi pénzt, hogy tudjam folytatni, tudjam fizetni az operatőrt, meg a vágót, meg benzint, és ha minden igaz, akkor szeptembertől folytatom ezt az országjárást. De ugyan a választások után ez kicsit átfordult, mert a választások után már nem kellett nagyon meggyőzni senki semmiről. Viszont mégis úgy éreztem, hogy van azért haszna ennek az egésznek a választások után is, mert azt tapasztaltam 8 hónap alatt, hogy ezeket az embereket senki nem hallgatja meg. Senki nem kíváncsi a véleményükre, senki nem beszélget velük közügyekről, és alapvetően azért kevés olyan politikus társamat látom, akinek az a kimondott célja, hogy egy kicsit megpróbálja betemetni az árkokat, és egy kicsit közelebb hozni az álláspontokat, mert hogy azért így a választások óta ez a fő célja az országjárásomnak. És én is ezt tapasztalom, amit te István, hogy az emberek alapvetően hálásak azért, hogy beszélgetsz velük, és érdeklődéssel fordulsz feléjük, és örülnek neki, hogy valaki tényleg kíváncsi az ő helyzetükre. És szerintem ez, amit te érzel, és ez, amit én is érzek egy ilyen nap után, ami amúgy nagyon fárasztó, rettenetesen fárasztó. Én ugye naponta 2-3 települést látogatok meg, beszélgetek 100-200 emberrel, és ezekből készülnek ezek a riportok, és ez az, ami szerintem érezhető egy ilyen nap után, hogy amellett, hogy eszméletlen fáradt vagyok, és néha van bennem egy erős szorongás is, de azért alapvetően engem is feltölt, és ezért vállalkoztam arra, hogy szabadidős tevékenységként gyakorlatilag folytassam ezt az országjárást.
4: Szorongasz?
3: Igen, volt, főleg a választások előtt volt azért. Főleg a választások előtt volt azért ez a fajta szorongás érzés így napvégén, hogy voltak ilyen úgymond elveszett ügyek, vagy nem is tudom, meggyőzhetetlen emberek.
4: Ja, de hát az...
3: Akikkel tényleg nem lehetett semmilyen szinten szót érteni. És ezért ez tud egy kicsit ijesztő lenni.
4: Mondjuk az más, de azért is mondom, hogy a tiéd ugye az egy politikai
3: igen, igen,
4: ez történet, egy politikai az én meg aztán...
3: Én nem vagyok újságíró, ez
4: abszolút egyetlen. Nem. Mindegy abban a pillanatban, hogy politika szóba került, akkor így átmentem ilyen mosolygósba, igen, igen, igen. És akkor beszéljünk másról. Amúgy, ami még ilyen nagy tapasztalás, és ez korábban is megvolt, csak most már Fidesz nélkül, vagy a Fidesz ellenében, de nagyon hasonló érzés, hogy amikor állsz egy ilyen kis településen, és tudom, beszélgetsz az emberekkel, hogy mi a problémájuk, meg hogy élnek. És körbenézel magad körül is ezek most kicsit magunk ellen beszélek, így a provokatőrben is behozott témák olyan szinten vesztik el a fontosságukat, a jelentőségüket, hogy az
3: elképesztő. Nem, szóval hogy azok az emberek, akik olyan dolgokkal küzdenek nap, mint nap, és olyan problémáik vannak, amik szerintem mi hárman szinte soha nem szembesülünk, ezeknek az embereknek egyszerűen nincs a fókuszában az, hogy politikával meg közügyekkel foglalkozzanak, mert azzal foglalkoznak nap, mint nap, hogy hogyan tegyenek kenyeret az asztalra.
4: Hát túlélés.
3: És emellett nem fér az bele, hogy meghallgassam a legújabb Tölgyesi interjút a Partizánon.
5: De ez szórakoztatóipar. Tehát mi a szórakoztatóiparnak vagyunk a
2: tagjai, mi különböző gondolatokat forgatunk meg. És
4: de kell ez is, tehát nem azt mondom, csak
2: persze,
4: amikor ott
2: persze,
4: vagy
2: csak leginkább az égvilágon semmi nem következik ebből. Itt pont az volt ennek az országnak a legnagyobb félreértése. De tényleg a... Jó, biztos majd valaki talál nagyobbat, de én azt gondolom, ez egyik legnagyobb tévedése, hogy, és ez főként Fidesz, hogy azt gondoltuk, hogy a hétköznapi életünknek a befolyásolására nekünk rá kell csatlakozni a politikára. A politika mondjuk megtette, hogy belépett a hétköznapi életünk minden egyes pontjára, csak mi elhittük neki, hogy nekünk jól értesültnek kell lenni, egyáltalán értesültnek kell lenni bármilyen mértékben is a politikában, és nem kell azt nekünk félre. Tehát, hogy nem következik semmi abból, hogy nekem mi a politikai véleményem, hogy én most Orbánnal vagy Magyar Péterrel értek egyet. Az ég egyadta világon semmi, mert van itt egy, és ezt már István sokszor hallotta tőlem, van egy irtózatos mennyiségű frusztráció ebben az országban, és egy tökéletes projekciós felületté vált a politika. Az a mérhetetlen sok frusztráció, az nagyon sok negatív érzés a saját életünkkel szemben, gyakran a saját tehetetlenségünkkel szemben, a saját bátortalanságunkkal szemben, a saját döntésképtelenségünkkel szemben, egyáltalán azzal, hogy nem tudjuk, hogy kik vagyunk, milyen identitásunk legyen. Tegnap ilyen volt, holnap olyan lehet. Mi az egyetlen biztos ebben az életben, és akkor keressünk ilyeneket, és itt jön be a politika, és azt mondjuk, fiú, neked nem kell azzal foglalkozni, hogy te mit akarsz az életben, vagy te ki vagy. Majd én megmondom. Te tiszás vagy, te fideszes vagy, te keresztény, konzervatív vagy, te liberális vagy. És akkor mi rácsatlakozunk, és akkor azt hiszük, hogy megvan. Csak ilyenkor jönnek a nagy kiábrándulások, amikor megtörténik egy úgynevezett rendszerváltás, ami lehetséges, hogy végbe megy, de nem ez a lényeg. Mert a mi életünkön nem fog változtatni. Ez derült ki 1989-ben, ez fog most is 2026-ban.
4: De valamennyit azért...
3: Ezzel nem értek egyet, hogy ne változtatom
4: a hangulatunk, az életet. A hangulatunk a mélysége, változik. Vagy a mennyisége, vagy a minősége önmagunk, a politika ráhatásának, az nem lehet nulla.
2: Az önmagunk megismerését igazából csak nehezíti. Nehezíti, hogy eljussunk ahhoz a maghoz, amiből kiderül számunkra, hogy mi kik vagyunk, és mit akarunk, és hogy akarunk képviselni. Mert minden, amit a politika kínál ezen a piacon, az csak félrevezető, és...
4: Tehát röviden azt mondod, hogy a politika felkínál egy valamilyen saját szempontjából hasznos identitás maszkot jelmezt neked, mint választópolgár, te azt magadra húzod, és akkor azzal elvagy, és addig se vacakolsz magadra.
2: Eliteti, így van, eliteti azzal, hogy te úgy vagy valaki. Tehát, hogy úgy vagy önmagad. Úgy vagy önmagad, hogy azt a meszt ráthúzza. Miközben Tamás, neki csak a szavazatot kell.
3: Nem ezt csinálja gyakorlatilag minden létező olyan szektor, ami tömegmanipulációval foglalkozik. A vallás is ezzel foglalkozik. Az egyházak ugyanezt csinálják. A sportcsapatok ugyanezt csinálják.
2: Szóval,
3: hogy azért ez nem egy...
2: Igen,
3: nem
2: igen.
3: Egy új keletű dolog,
2: de azokról
3: nem csak a politikára igaz.
2: De azokról ezt ugyanígy el tudom mondani, csak annyi a különbség, hogy régen mondjuk a politikának versenyeznie kellett a sporttal, vagy a kultúrának egyéb területeiben, mondjuk a zenével, és akkor mindenki válasszon a saját életéből, hobbiából, vagy a szabadidejéből egy olyan szubkultúrát, amire tud csatlakozni. Na, az történt, hogy a politika viszont ezeket nagyon csúnyán meg elkezdte leelőzni. És ez látszik a kattintás számokból. Tehát azért ez nem egy atomfizika. Fölmegyünk, látjuk, hogy az algoritmusok miket dobálnak elénk, milyen számokat produkáltak a kampány idején azok a videók, amiket mondjuk Potyondi Edina, vagy akár jól van ez így fölpakolt, de is nagyon szép számokat produkálsz, mert a politika az átvette ebben a szórakoztatóiparban egy csomó más részre terület helyét. Mert mondom, elhitették velünk egy ilyen hipnózis során, hogy itt vagy tiszás vagy, vagy fideszes, és ez a te további életedet befolyásolja. Nem, hogy az befolyásolja, megmondja, hogy te ki vagy. És ezért történt az, hogyha elkezdted kritizálni Magyar Pétert, akkor sokan nem úgy érezték a Magyar Péter támogatói, hogy te Magyar Pétert bántod, hanem őket bántod.
3: Szerintem itt több dolog is, szóval van olyan dolog, amivel egyetértek, van, amivel nem, de azért nem gondolnám, hogy nem. Szóval szerintem az állítás, hogy nem befolyásolja az életüket, hogy mi történik a politikában, én ezt nem tartom helytállónak. Már csak azért sem, mert főleg ez a választás, és szerintem azért is volt ez a választás ennyire meghatározó, és azért követték ennyien, és azért volt ennyi engagement is így a social médiában, és ezért voltak ennyire erős érzelmek, mert rengeteg ember, köztük én is teszem hozzá, úgy éltük meg ezt a választást, mint egy fajta élet-halál harcot, ahol, hogyha marad ha marad a fideszes állampárt, akkor gyakorlatilag olyan nagy hatása lesz a mi életünkre, amivel már nem tudunk együtt élni, és adott esetben mondjuk el akarunk menni az országból. Vagy most én kicsit különleges vagyok olyan szempontból, hogy egy parlamenti képviselő voltam, és küzdöttem az előző rendszer ellen, de hogy bennem az komolyan felmerült, hogyha marad a Fidesz, akkor elindulnak ellenem olyan eljárások, amivel már nem fogok tudni mit kezdeni, amik nem szabálysértések, hanem büntető eljárások, és akár az is felmerült bennem, hogy szabadságvesztésre ítélnek. És azért ez egy elég ijesztő, hiszen nagyon sok emberben volt, nyilván nem ennyire radikális, de hasonló gondolat arra vonatkozóan, hogy mi lesz, hogyha ez a kormány, az előző kormány marad. A külpolitikájukról nem is beszélve, hogy mennyire tolták bele ezt az országot az Oroszország hátsó felébe, és távolította el minden létező szövetségisünktől Magyarországot. Szóval ilyen szempontból szerintem nagy általánosságba véve igazad van, általánosságba véve a politikának.
5: Csak te továbbra is egy fantáziavilágról beszélsz, mert a jövőről beszélsz, ami nem, tehát a te fejedben létezik, meg mások fejében, de ez egy csak továbbra is egy gondolat, és nem az van, ami nem akarom nagyon spír irányba elvinni, csak aki a belső békét egy miniszterelnökhöz köti, egy párt mandátum számához, vagy a közhangulathoz, az önként adja át a kontrollt a világnak. Tehát egy olyan permanens reaktív állapotba kerül, hogyha mieink mondanak valamit, akkor eufóriát érez, ha másik oldal, akkor meg azonnal dübegurul, vagy depresszióba esik.
4: De nagyon szélséges. Igen.
5: Na ez a valódi belső rabság. Tehát ez a belső rabság, az a tudatállapot és napi kézérzet, mindenki... amit egy Facebook poszt befolyásol. De ezt mondom, hogy ha ezt tudatosítjuk, hogyha a külső körülményektől tesszük függővé a napi jólétünket, akkor folyamatosan a külső körülmények a világnak, a politikai pártoknak, ennek a kommunikációnak leszünk a bábjai. Mert jelenleg ebben mondjuk én értem, hogy nem mindenki ilyen, csak ha ezt elmondom, és mondjuk 100-ból 2 ember elkezd ezen gondolkodni, és rájön, hogy fú, tényleg mennyi minden változik, és én ettől függően vagyok ma szomorú vagy jókedvű, akkor lehet, hogy egy idő után le tud egy picit válni, nem nagyon, nem hirtelen, mert úgy nem megy, hanem születik egy ilyen kis közte és a politika között, és a vége az lesz, hogy az identitását nem egy politikai pártban fogja megtalálni, és ha már nem egy politikai pártban tudja megtalálni, akkor már ő kezdi el uralni azt a politikai pártot, azt a politikai közvéleményt, azt a kommunikációt, és nem pedig az rángatja őt így dróton. Így lehet visszanyerni az uralmat ebben az országban.
4: De hogy a pont a Tiszának a közössége olyan, ami nem ilyen?
5: Igen.
4: Itt, amit te most elmondtál, az a leghardcore-obb feketeöves, masszív, engesztelhetetlen szimpatizálás a tábora. Oké, van ilyen is. Persze, ezt megbeszéltük a tegnapi műsorban is. De a Tiszának a sokszínűsége pont azt adja, hogy ezt az identitást nem tudja mindenki magára venni, meg nem is akarja magára venni. És amit nagyon sokszor felhoztatok a Tisza ellen még a választási kampányban egyfajta ellenérként, hogy ez az O1G, hogy ez mennyire kevés, hogy az O1G koalíció. Igazából ez most pozitívummá válik pont emiatt. Mert lehet, hogy ez túl kevésnek tűnt bizonyos szempontból, hogy tényleg csak ennyi az egy politikai közösségnek egyetlen elképzelése, terve a jövőről, hogy ne O1G, amint hogy ne Orbán Viktor legyen, és hogy ne le kell váltani, és ezen kívül nincs semmi összekötő erő, és tényleg, és hogy ez mennyire felszínes, mert hogy ez most az O1G koalíció. De lám, ez most itt, ha te szempontból nézzük, amit az előbb elmondtál, akkor ez pozitívumá válik, hiszen nem ez az identitása itt egy nagyon-nagyon sok embernek. Nem tudom, mennyien szavaztak a Tiszára? 3,8 millió, ha jól emlékszem. Mindegy, 3 és még sokan.
5: 10 millió körül.
4: Hát az majd a történelemkönyvekben úgy lesz, de most még nem tartunk ott. Még nem tartunk ott. Szóval, hogy azért az nagy részüknek valóban csak az, hogy a NER-t le kell váltani. Mert a Dávid is elmondott, meg te is elmondtál sokszor, hogy ennek egyszerűen véget kellett vetni. És ott az eszköz, hát az volt ami. A cél meg az volt ami. És akkor ez meg kell tenni. De ez nem képez hosszú távon, és nem képez olyan politikai identitás tömegekben.
5: De hogy nem. Maga a politikai hisztériához való csatlakozás, a fanatizmus.
4: De ezt tapasztalottam, mert benne vagyunk a tűzvonalban, és akkor mi az, amit kapunk, de a fideszesektől is, meg a tiszásoktól is, pont azoktól kapod, akik valóban ilyen szélsőségesen néznek. De főleg a Tiszánál a nagy tömeg, az nem, nincs ilyen identitása. Várja, hogy a 100 nap után akkor oké, lássuk, hogy akkor...
5: Isten, tudod, mi az első kérdése? Bárkinek, akivel találkozom, akár olyannak, aki tudom, hogy hardcore, és tudom, hogy benne, akár olyan, aki tudom, hogy hetente csak egyszer néz rá a hírekre. Hogy tudsz, akár olyannak, aki tudom, hogy hardcore, és tudom,

0: független belső értékét és békéjét, annál inkább kapaszkodik be ezekbe a kollektív narratívákba. Akkor így mondom. Persze. És akkor hagyjuk, hogy Tisza, hagyjuk, hogy Fidesz, ebben a Magyarországban élünk.
1: De a Fidesz sokszínűség miatt nincs ilyen kollektív.
0: Hiányban szenvedő ember, akik a hiányokat ezzel töltik.
1: Igen, igen, de a Fidesznél ez oké, de a Tiszának a sokszínűsége miatt azt gondolom, hogy ez nem ilyen szintű, nem ilyen erejű és nem ilyen tömeges.
2: Az a helyzet, hogy a legtöbb ember ebben az országban, és most visszakanyarodok az országjárásunkra, nem olyan, aki naponta meg hetente néz meg egy műsort, hanem hogy nem olvassa el a híreket egyáltalán, és nem tudja, hogy ki a köztársasági elnök.
0: Az a többség, persze.
1: Most
0: ez a többség.
2: Nem, de még az előzőt se tudta, és még arról se hallott, hogy valaki le akarja váltani. Én se tudom, ki a
0: köztársasági elnök, már ne haragudj.
2: Azt se tudják, hogy le akarták váltani az előző köztársasági elnököt. Szóval tényleg nem ezzel vannak elfoglalva napi szinten.
0: Vagyok.
2: És én értem ezt a lelki békét és a külső körülményeket, és ez egy nagyon-nagyon felvilágosult, már-már Butha által megfogalmazott gondolat.
0: Ne vidd el ebbe az irányba, kérlek, mert deszakralizálod az egészet. Deszakralizálod, és sokan így kezdenek el nevetgélni, meg kigúnyolni ezt az egészet, miközben
2: valós dolgokról beszél. Én abszolút nem akarom kigúnyolni.
0: Ez pszichológia, ez tapasztalat. Hagyd a Buthát ki ebből az
2: egészet. Jó, rendben. Oké, csak hogy a buddhizmus, csak azért nem hagyom, azért hoztam be Buthát, mert buddhizmus kapcsolódó gondolat ez, és a felvilágosodáshoz vezető út, az a buddhizmusban pontosan így van definiálva, hogy az ilyen külső tényezőket engedi
0: el az ember. Törzsi identitásnak könyvtárnyi szakirodalma van.
2: Amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy szerintem ez egy nagyon fontos és jó gondolat a részedről, csak hogy ez nem egy Magyarországon lévő probléma, ez a világon mindenhol mindig is probléma volt.
0: Csak vannak
2: mértékek. Szóval a külső tényezők meghatározóak az emberek számára, és ha nem a politika, akkor van 100 másik olyan dolog, ami meghatározó lesz.
1: Például a műsoridő.
2: Például a műsoridő, ami lejárt. Köszönöm, hogy
0: kezdtünk bele. De jó volt a vidéki beszámolótok is.
1: Gyere máskor is.
0: Köszönjük.
1: Nekem muszáj.
2: Köszönjük a meghívást. Köszönöm a meghívást.
0: Köszi. Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük,

és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15, 25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre. Válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszautazunk az időben, ezúttal 2026. február 9-ét idézzük fel. Ezen a napon a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság több feljelentés alapján indított eljárást a mezőgazdasági termények felvásárlásával és értékesítésével foglalkozó Bászna Gabona ZRT ellen. A nyomozó hatóság február 9-én sikkasztás büntettének megalapozása gyanújával kihallgatta a cég képviselőjét. És szintén 2026. február 9-én a Spirit FM Adj esélyt című műsorában Nemes Anna vendége dr. Pap Endre, a Nyíregyházi Állatpark zoológia igazgató helyettese volt, és az egzotikus állatokról beszélgettek.
3: Eddig az engedéllyel tartható egzotikus állatokról volt szó, most nézzük, mekkora probléma itthon az illegális egzotikus állattartás. Dr. Pap Endrével, a Nyíregyházi Állatpark zoológiai igazgató helyettesével beszélgetek. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
4: napot kívánok!
3: Bevezetésképpen arra kérném, hogy először nézzük meg, hogy milyen kategóriák vannak az egzotikus állatok kapcsán. Ugye vannak engedélytarthatók, vannak tiltólistások, megköszönném, hogyha példát is mondana.
4: Igen, hát Magyarországon a szabályozás eléggé átfogó. Tehát azt kell tudni, hogy az egzotikus állatok tartását nemzetközi egyezményekből kiindulva az EU és a hazai szabályozáson átívelő paragrafusok teljesen lefedik. Vannak valóban olyan állatfajok, amelyeknek a tartásához a szakértelmen kívül különösebben nem igényel semmit a hatóság, de nagyon sok olyan faj van, például a citeszes fajok, a veszélyes fajok, veszélyesnek minősülő fajok, az invazív fajok, amelyek tartása bejelentés vagy engedélyezést igényel. Veszélyes fajok között például említhetném a méreggel ölő kígyókat, vagy az egyéb más érthető okokból nagyon erős, nagyon veszélyes harapású, veszélyes marású ragadozó fajokat. Invazív fajok között említeném például a mosómedvét, amelynek a befogása jelenleg Magyarországon zajlik, és aminek az elhelyezésében az állatkertek is tudnak segíteni a hatóságoknak. És citeszes fajok közül számosat említhetnék tulajdonképpen, ami nemzetközi szempontból jelentős, és én egy állatkertben dolgozom, azt tudom, hogy az állatkertek ezen a területen nagyon sokat segítenek, például azok az énekes madárfajok, amelyek Dél-Kelet-Ázsiában az illegális befogás miatt kipusztulás szélére jutottak, például ezek éppen egy aktuális téma.
3: Mennyire jellemző probléma itthon az illegális egzotikus állatkereskedelem és azok tartása?
4: Pontos számadatokat nem tudok mondani, nem én vagyok a megfelelő, hiszen ez talán a hatóság szakemberei jobban tudnak számadatokkal jellemezni. Azt tudom mondani, hogy ami gyakorlatilag jelentőségű, hogy hazánk azért nagyon sokáig, és talán még most is, egy tranzit vonalba esik, ami a Balkán felől áramló és tulajdonképpen Afrikából beérkező állatszállítmányoknak az útvonala volt. Ez abban az időben, amikor kevésbé volt szabályozott az állatoknak a kereskedelem és a tartása, ez egy nyilván praktikus lehetőséget jelentett a szektorban bizonyos szereplőknek, de amióta ez a szabályozás szigorúbb, azóta ez az illegális kereskedelemben egy nagyon fontos csatornaként, vagy átvonulási területként említhető, és ez okoz gondot szerintem Magyarországon. Egyébként a felvevő piac azokban az országokban jelentős, ahol az illegálisan tartott állatok luxusziknek minősülnek, ahol ennek divatja van, ahol fizetőképes kereslet van rá, és külön kell választanunk az élő állatkereskedelmet és az élő állatoknak a piacát a termékeknek a piacától. Ugye a termékek, mint például a hagyományos jógyászatban használt termékek, mint az orszarvúnak a szarva, annak a neszeléke, illetve a tobzoskának a pikkelyei, vagy különböző olyan anyagok, amiket medvékből nyernek ki, nagyon rossz körülmények között fogságban tartott medvékből nyernek ki. Tehát mindezek az anyagok egy másik ágát képviselik az illegális kereskedelemnek, ezeknek még nagyobb a piaca. Én azt gondolom, hogy Magyarországon azért ez sem jelentős, de még egyszer mondom, hogy ahhoz, hogy pontos számokat és összehasonlításokat tudjak mondani a nemzetközi bizonyosághoz, ahhoz talán a hatóság embereit kellene megkérdezni.
3: Ahogy ön is említette, tranzitországként talán mondhatjuk azt, hogy hála jó Istennek egyedi esetekről beszélünk, amit aztán felkap a média. Ilyen volt Pablo, a kis tigris esete is a tavalyi évben, de talán az ő története még mindig lázban tartja az országot. Engem mindig az döbbent meg, hogy mégis miért hiszi azt valaki, hogy az a kis tigris nem nő meg, és hogy elbír vele. És a kérdésem az lenne, hogy ilyenkor vetődnek fel mindig a problémák, amikor rádöbbennek, hogy az a kis állat bizony egyszer megnő, és ilyenkor indulnak el a problémák az illegális állattartóknál?
4: Én azt gondolom, hogy ez leginkább emóció vezérelt valóban. Ezen a területen azt mondanám, hogy maga az illegális tartás az csak az egyik probléma, a társadalmi igény, illetve a társadalom bizonyos szereplőiről felmerülő igény, illetve tájékozatlanság talán az, ami Magyarországon egy nagyon erős mozgatórugó. Valóban vannak szereplők, akik kiszolgálják ezt a piacot, de vannak, akik hajlamosak, hajlandóak felvenni, megvenni ezeket az állatokat, vagy azért, mert azt gondolják, hogy milyen cuki és egész életében cuki marad, vagy azért, mert egyszerűen felelőtlenek, és nem foglalkoznak azzal. Ez épp úgy igaz egy tigrisre, mint egy nyúlra, hogyha megveszik, akkor azért éveken keresztül felelősséggel fognak tartozni, meg kell venni hozzá a táplálékot, megfelelő tartási körülményeket kell biztosítani, alom, takarmány, és el kell tudnia helyezni ugye az alommaradékokat, a takarmány maradékokat. Ez bizony jogi szabályozásba ütközik, vagy felmerül az, hogy legálisan legyen elhelyezve ez a hulladék is. Esetleg bizonyos esetekben meg kell kérdezni veszélyes állatoknak, külön a jogszabály ezt kimondja, a szomszédoknak a véleményét, illetve az engedélyeit kell, hozzájárulását kell kérni. Tehát az állattartás különösen akkor, hogyha szabályozott állatokról van szó, még egyszer mondom, a CITES-es, a Magyarországon védett kategóriába, veszélyes kategóriába tartozók, illetve az invazív fajok, ezeknél nagyon körültekintőnek kell lenni, és bizonyos esetben a szomszédokat, de mindenképp a hatóságot meg kell kérdezni a tartási feltételekről.
3: Onnantól kezdve, hogy egy veszélyes állattal baj van, akár olyan szempont is bejöhet, hogy lefoglalja azt a rendőrség, mindig az állatkertek azok, akik aztán befogadják és mentik a menthetőt?
4: Hát, ez egy érdekes kérdés. Ugye létezik az a kategória, amikor valaki már nem tud hova fordulni, és megkeresi az állatkerteket. Van egy ettől sokkal rosszabb, amikor elengedi, szabadon engedi ezeket az állatokat. Ez különösen a ékszerteknősök esetében jellemző. Az állatkertek pont azért segítenek nagyon sokat ebben az esetben, kapacitásuk túl is, hogyha kell, mert az ékszerteknős invazív fajként rengeteg kárt tud okozni a természetben, és végtelen egyszerűnek tűnik valaki számára, hogy beengedje egy tóba, egy nyílt vízi rendszerbe, akár a falu határában, akár egy nagyobb, komolyabb folyóba. Szóval a lényeg az, hogy ezeket az állatokat elengedik, és lehet, hogy túl is élik a magyar teleket, és innentől kezdve invazív fajként rengeteg kárt okoznak. És a harmadik lehetőség az, hogy menhelyeknek ajánlják föl, de hát a menhelyek ugye leginkább kettő is a tartott állatokat, és ezek közül is a kutyát tudják tartani, befogadni, az összes többi állattal nem olyan tudnak mit kezdeni. Magyarországon pedig egzotikus állatok tartására alkalmas menhelyek nagyon kevés van, és ezeknek a kapacitása is nagyon-nagyon csekély.
3: És ilyenkor lépnek be az állatkertek. Nagyon szépen
4: és ilyenkor köszönöm. Az állatkertekhez jönnek, igen.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondta.
4: Köszönöm szépen lehetőséget.
2: Hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

zászlóni, sohasem lógni. Mindenféle szélnek

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal.

0: mennyit ér a pénzünk, hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések, mi befektessünk, vagy épp hogyan gazdálkodjunk. Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban 2026. február 10-ére. Február 10-én élesedett a radnaimark.hu oldal. Rajta egy szoba ágyjal, takaróval, mellette egy kis asztal, és a felirat, hogy coming soon. A 444.hu azt írta, hogy Radnai Márk lejáratására készülhet a kormánymédia. Az oldalon később sem jelent meg videó. Szintén 2026. február 10-én a Spirit FM Magenta podcastjében László és Mészégető Marcsi vendége, Kun Zoltán alvás és regenerációs szakértő volt, és az alvás forradalomról beszéltek.
2: Mi sem természetesebb annál, mint hogy éjszaka álomra hajtjuk a fejünket. De miért alszunk, és egyáltalán miért így alszunk? Erről fogunk ma beszélgetni a Magenta Podcast aktuális adásában. Itt van velem Manci a stúdióban, és Kun Zoltán, alvás szakértő, regenerációs szakértő. Köszönjük szépen, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek.
2: Képzeld, egy érdekes dologba futottam bele akkor, amikor az interneten kutattam az alvásról, és az az érdekesség pedig nem más, mint hogy az ipari forradalom előtt egészen máshogy aludtunk. Egy úgynevezett kétfázisú alvást követtünk, aminek az volt a lényege, hogy lefeküdtünk a nappal, felkeltünk éjfél körül, egy-két órát tevékenykedtünk a ház körül, elvégeztük a házi munkát, majd újra lefeküdtünk, és a nappal felkeltünk. Ez volt az alvásnak a természetes rendje. Éppen ezért mondják azt mostanában kutatók, hogy most már nem természetes, ahogyan alszunk. Nem csak azért, mert nem a nappal fekszünk és a nappal kelünk, hanem azért is, mert egészen mások a körülmények. Kényelmesen, puha ágyban, paplan alatt, melegben. Mégis úgy tűnik, mintha rosszabbul aludnánk, mint valaha. Ez tényleg így van, vagy csak a mi feltételezésünk?
3: Ez abszolút így van, hogy rosszabbul alszunk, és nagyon sok oka van ennek, és közben ebben nagyon számottevő az, hogy a természetestől nagyon távol vagyunk, tehát ez is igaz. Ezzel együtt ugye nem tudunk úgy aludni, mint az ipari forradalom előtt. Tehát ugye valahogy az a kérdés, hogy hogy tudunk ebben a mai világban egy jobb minőségben aludni. És valóban így történt régebben, hogy ugye két részletben aludtunk éjszaka, közt az emberek fölkeltek, házas életet éltek, imádkoztak, beszélgettek, nem kellett rakni utána a tűzre, tehát igazából sokkal komfortosabb lett az életünk, és ezért összetorlódott ez a két részlet. Az, hogy ez most jó vagy nem jó ebből a szempontból, mivel már így élünk, ez a kérdés csak az, hogyha valakinek például pont néha felébred éjszakánként, és ugye utána vissza tud mondjuk aludni, nem feltétlenül kell emiatt gondba lennie, hiszen természetesen így működik az alvásunk. Ezzel együtt nagyon sok faktor van, amiben valóban rosszabb lett az alvásunk, tehát igazából a természettől való eltávolodás az biztos az egyik fő ok.
4: És a modern korban, most közben az jutott eszembe, hogy a modern korban az, hogy picit az alvás hiánya, vagy a kevés alvás, mint hogy ilyen státuszszimbólum is lenne, nem? Tehát, hogy én fontosabb vagyok és sikeresebb attól, hogy hát nekem nincs szükségem alvásra, nekem 4 óra elég, főleg hát sok esetben pont beszélgetünk is erről, hogy nagy vezetők is azt szokták mondani, hogy ő 4 óra alvással el van, de hogy közben, mintha súlykolnánk belénk, meg hát van a magyaroknak, tudod, ez a balsors, aki régen tép, szenvedni is szeretünk, és hát alig tudok aludni, hogy ezt is a modern kor hozza, vagy az tényleg ilyen kicsit ilyen státuszszimbólumba is megy a modern világba.
3: Nagyon rossz példák vannak előttünk gyakran, és ugye többek között mondhatom például a japán miniszterelnökét, aki 2-4 órát alszik, és ugye erre nagyon büszke, meg hajnali 3-kor tart a eligazítást az embereinek. Tehát igazából ezek azok a fajta tényezők, amik ugye azt gondoljuk, hogy ha akkor vagyunk eredményesek, meg hatékonyak, meg akkor vagyunk sikeresek, hogyha mindent is bele akarunk préselni az életünkbe, de valójában ezek a minták, ezek nagyon rossz kárt okoznak, egyrészt nagyon sok embernek egészségkárt, ráadásul ugye abszolút nem vagyunk hatékonyabbak, tehát ugye azért, mert valakinek esetleg van egy speciális gén, ami tolerálja a kevés alvást, a legtöbb embernek ez a előbb-utóbb a kevés alvás, az valamilyen betegségben fog testet ölteni, tehát nem tehetjük meg büntetlenül, és hogyha viszont jól tudunk regenerálódni, ha odafigyelünk a pihenésre, meg a töltődésre, akkor viszont egészen más teljesítmény zónákat érhetünk el. Tehát az ember néha megszokja azt, hogy nekem kevés alvás elég, de van egy ilyen alvás tolerancia nevezetű kifejezés, ami azt jelenti, hogy hozzászoktatjuk magunkat a kevés alváshoz. És ugye ez megszoktam, de nem elég. Tehát ugye egy teljesen más szinten tudok teljesíteni, teljesen mást érek el az életemben, hogyha egy ilyen automatikus adaptáció miatt, ami a szervezetben van, egy a kevés alvással ketyegek el igazából.
2: Ha már Japánt behoztad, amikor kutattam az alvás mennyiségét a különböző országokban, vagy megnéztem az adatokat, most hogy ezek mennyire pontos adatok, vagy ki hogy méri, az teljesen más kérdés. Azt láttam, hogy Japánban kevesebbet alszanak az emberek, mint mondjuk Európa különböző országaiban. És arról, amit mondtál, az jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha a példamutatás miatt alszanak mondjuk kevesebbet a japánok, mert ezt kapják egy ilyen nagyon fontos vezetőjüktől, hogy elég keveset aludni, és akkor ők is erre, nem is tudom, trenírozzák magukat, hogy kevesebbet aludjanak.
3: Biztos számít a japán kultúrában, ugye elég fontos, hogy mennyire szabálykövetőek például ugye a japánok, de ha kicsit a magyarokra vetítem ezt, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok faktor van abban, hogy mennyit alszunk. Az életvitelünk akár más népekkel összehasonlítva azért egészen más. Sokkal kevesebbet, tehát drasztikusan kevesebbet mozgunk például, mint a japánok konkrétan, vagy nagyon sok más nép, ugye 59% az embereknek egyáltalán nem sportol például Magyarországon, tehát ezek olyan faktorok, vagy elhízottak aránya sokkal nagyobb, a szorongás, a depresszió sokkal gyakoribb a magyarok körében, mint sok más nemzettel összehasonlítva. Tehát valójában nagyon sok faktor együtt eredményezi az alvás időt, tehát nem csak az a kérdés, hogy mennyit alszom, hanem hogy mi az, amit igazából föl kéne épülnöm az alvás során, ugye ezt az angol azt mondja, hogy recovery, tehát vissza a gyógyulás igazából, de hogy nem, ugye az alvás nem csak azt jelenti, hogy marad a napból, hanem igazából nagyon fontos szerepe van abban, hogy a napi hatásokat, azokat valamilyen módon kompenzáljuk, és újra termeljük az energiáinkat. Ezért lenne igazából fontos az alvás.
4: Hát meg azért is, hogy mondtad a szorongás most, hogy ez kicsit egy ilyen ördögi kör is, nem? Tehát, hogy keveset alszok, stresszesebb vagyok, szorongok, a kognitív képességeim sem olyanok, tehát még fáradtabb, még szorongóbb, még stresszesebb leszek a nap végére, ami ugyanúgy nem segíti az elalvást, és akkor egyszer csak bekerülök egy ilyen spirálba, és aztán különböző gyógyszerekért nyúlok, ahelyett, hogy az alvásomat tenném rendbe, és ezáltal minden más kidobhatnék, amit eddig különböző pótszerekként szedegetek.
3: Ez teljesen így van. Az orvosok is azt látják, hogy például a depresszió esetében is egy oda-vissza irányú út van, tehát aki rosszul alszik, az nagyobb eséllyel lesz depressziós, aki pedig depressziós, az nagyobb valószínűséggel rosszabbul alszik. De nagyon sok ilyen betegség kapcsán lehet ezt a két irányú utat látni, és az alvás a fundamentuma, az alapja a teljesítményünknek, az egészségünknek. Tehát, hogyha az ember ezt elkezdi rendbe rakni, akkor az kihathat nagyon jól az általános egészségi állapotára is, és fordítva is igaz, hogyha meg ezt így nagyon hátra rakjuk, meg nem törődünk vele, akkor az valamilyen formában ki fog jönni a szervezet szempontjából, mert nem hagyja magát, mert nyilvánvalóan szüksége van a megfelelő pihenésre, csak nem automatikusan lekorlátozzuk ezt a fajta képességünket, vagy készségünket.
2: Az, hogy alszunk, ahogyan a felkompban is mondtam, az egyik legtermészetesebb dolog, amit csinálunk. Mégis, amikor megkérdezzük egymástól azt, hogy na, hogyan aludtál, akkor amikor nagyon rosszul, akkor egyértelműen rá tudjuk vágni, hogy hát nagyon rosszul, vagy nem annyira jól, de hogy igazából azon túl, hogy ezt valamennyire érezzük, nem tudjuk konkrétan megfogalmazni, vagy nem tudjuk pontosan megmondani magunkról, hogyha csak nem vagyunk alváskutatók, ugye, vagy alvásszakértők, hogy hogyan is aludtunk. Mi segít az embereknek abban, hogy először is felismerjék azt, hogy nem jól alszanak, és hogy miért nem alszanak jól?
4: Bocsánat, illetve még egy dolog jutott eszembe ezzel, hogy fel tudjuk-e ismerni jól, tehát meg tudjuk-e ítélni jól azt, hogy jól alszunk, vagy még azt se?
3: Erre tudok egyszerűen válaszolni, mert hogy de 10 éve végzünk ilyen alvásméréseket Magyarországon, napi méréseket és alvásméréseket így egyben, az idegrendszeri terheltség szempontjából, és azt látjuk, hogy az emberek kétharmada, tehát olyan 66%, ténylegesen konkrétan kétharmada az arány, nem tudja eltalálni, hogy hogyan alszik, és úgy nézzük ezt, hogy egy ilyen 5 fokú skálán kell értékelni egytől ötig, hogy a gyengétől a kiválóig hogyan aludt, és utána megnézzük, hogy a mért adatokban mi van benne, és egyszerűen tényleg elválik ez a kettő, és ugye mind a két irányban van különbség, tehát nem csak aki azt gondolja, hogy rosszul alszik, az is lehet, hogy jól alszik, meg olyan is van, aki jól, de valójában rosszul, csak a helyzet, hogy igazából az utóbbiből van több, tehát sokkal többen, mert annyit érzünk, és a válaszolva a kérdésre, hogy az érzetünket az befolyásolja, hogy a felébredéskor milyen állapotban vagyunk, de ami előtte történt, akár 6-7-8 órán keresztül, ez nem egy homogén tömb, tehát az nem alvás fázisok, alvás ciklusok vannak, tehát nagyon sok minden történik velünk éjszaka, és ugye a felébredéskori állapot határozza meg az érzetet, és ez, hogyha éppen nagyon jó, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy minden oké, de hogyha mondjuk egy mélyalvás közepén ébresz föl az óra, vagy a telefon minket, akkor meg ugye, mint akin átment az úthenger. A legtöbben, meg egyre többen Magyarországon, 47-60%-a nőtt meg azoknak a száma, akik például reggelente fáradtabban kelnek föl, mint ahogy azt mondják érzetre, mint ahogy lefeküdtek. Tehát ugye egész egyszerűen az érzetünk is amúgy romlik, és a mérésekből is azt látjuk, tehát az objektív adatokból is azt látszik, hogy rosszabb lett a helyzet, és a nagyon nehéz emiatt ugye jól megfogni, hogy honnan tudhatom, hogy hogyan aludtam, hiszen ugye az érzetünk ebből szempontból csal, de hogyha valamilyen adatból, mérésből próbálunk kiindulni, az jó lehet. Nyilván nem mindegy, hogy mivel, hogyan mérjük magunkat, de alapvetően, hogy valaki például könnyen elalszik, éjszaka nem nagyon ébred föl, vagy ha fölébred, akkor könnyen vissza tud aludni, és reggel kipihent, akkor nagy valószínűséggel jól alszik. Tehát, hogyha van energiája napközben. Ha viszont ezek között valahol, valamelyik nem igaz például, vagy valamilyen módon húzamosabb ideig problémája van az alvással, akkor viszont érdemes mögé menni, mert annak nagyon sok faktora lehet, hogy miért nem jó az alvás.
4: Hát meg azt ne felejtsük el, mert hogy valaki, aki most ezt hallgatja, ezt az adást, azt gondolja, hogy most elmondtál X paramétert, ez a könnyen alszom el, nem ébredek föl, vagy ha fölébredek, visszaalszom, és az, hogy az úthenger átment rajtam érzéssel kelek, az biztos azért van, mert a vekker akkor szólalt meg. Tehát hogy lehet, hogy nem fekszenek le időbe, keveset alsznak, viszont az első három teljesül rájuk, és a negyedikre pedig így lesöpörjük magunkról, hogy biztos az a fránya vekker okozta. Tehát az se jó, ugye, hogyha mindent arra kennünk, arra a vekkerre. Tudjuk előrébb hozni mondjuk a vekkert, később ráállítani, előbb ráállítani, vagy ahhoz, hogy beállítsam azt az alvási rutinomat, ahhoz az kell, hogy tudatosan tényleg akkor feküdjek, hogy mindig egy meghatározott időben legyen előtte szertartás, hogy ezt tudjam mérni, és magamon is ellenőrizni, hogy ez jobb lett az életem, a mindennapjaim, mert az alvásom is az.
3: Igazából az is egy kérdés, hogy mennyit kell aludni, és hogy mikor kell aludni, de talán ennél még van egy fontosabb kérdés, hogy mit kell igazából, mennyi stresszt és mennyi felpörgöttséget kell kompenzálni az alvással, mert ebből derül ki igazából, hogy a nap végén mennyit és hogy kéne aludnunk. És ez a probléma gyakran, hogy azt gondoljuk, hogy egy picit hekkeljük az alvásunkat, kicsit arrébb rakjuk, kicsit máshogy csináljuk, akkor azzal, hogy pont jók leszünk, de lehet, hogy az alapvető a túl felpörgött életnek a kompenzációjához ez kevés. És ugye amúgy a válaszolva a kérdésedre a kronotípusoktól, a kronobiológia segít abban, hogy megértsük, hogy mikor érdemes nekünk, milyen a belső cirkadián ritmusunk, a belső biológiai óránk az milyen, hogy ez tud abban támpontot adni, hogy mikor ez ideális a felébredés például. Én azt gondolom, hogy ez már egy jó megközelítés, ha valaki ezzel foglalkozik, de talán egy fokkal még inkább mélyebben azt kellene megnézni, hogy valójában milyen sok mindent akarunk belepréselni az életünkbe, ami miatt mondjuk akár későn fekszünk le, és vagy akkor próbáljuk tologatni az órát, vagy akkor a szundigombot nyomogatjuk a telefonon.
4: De abból legalább 6 kell.
3: Igen, igen, ami nagyon rossz, amúgy. Tehát ez megint az, hogy ugye azért tudjuk, hogy föl kéne kelni, de nagyon fáradtak vagyunk, és ugye ezek a szundi ébresztések azok azt jelentik igazából, hogy újabb stressz nyomásokat kapunk, tehát ez a legkevésbé jó. De hogy én megértem azt, amikor az ember próbál balanszírozni, csak akkor föl kell tenni a kérdés, hogy vajon mit akarunk balanszírozni? Mi az, ami igazából annyira fontos, hogy már az alvásba próbáljuk már valahogy megoldani az életünket, tehát a nappal ébren töltött időben gyakran több megoldása van annak, hogy utána az kifoghatni az alvásra, mint hogyha nekünk csak az alvás környezettel foglalkozni, például, hogy akkor a szuper legyen, ami szintén fontos, de nem ad annyit. Tehát, hogy néha bele kell mennünk abba a kérdésbe, hogy amúgy miért akarunk ennyi mindent az életünkbe belepréselni.
4: Bocsát, megütötte a filmet, hogy ezek a típusok, hogy milyen típus vagyok, igen, ami alapján hogyan kellene aludnom, vagy mikor érdemes, ezt honnan tudom én meg? Van, egyszerű hallgatóként.
3: Vannak tesztek, amiket ki lehet tölteni, és meg lehet nézni. Ugye van a korai pacsirta, a késői bagoly, meg a kettő között mindenfajta madarak, meg nem tudom, köztes madár, meg mindenfajta állat. Valójában a lényeg az az ebből a szempontból, hogy van, aki ugye korán nagyon aktív, fölébred, és akkor nagyon sok energiája van, kipattan a szeme az ágyból, nagyon jó minden, aztán este már 7-8 körül, majd utána már kezd már bealudni, nem bír már ébren maradni. Ez ugye a korai pacsirta. A késői bagoly pedig ugye ennek teljesen ellentéte, mert ugye neki a reggel az nem reggel, hanem eleve délelőtt, ugye, akkor kávéval indul azonnal, hogy anélkül nem indul be az élet, és utána este meg mind rettenesen aktív, és sokkal többet tudna még megoldani az életéből, csak hát mások már lefeküdtek. És így ez a helyzet, hogy a legtöbb ember a kettő között van. Tehát ilyen 70% az embereknek az se nem pacsirta, se nem bagoly, de többen gondolják magukat bagolynak, amiatt, mert hogy ebbe a világban az van benne, hogy még este sokáig ébren vagyunk, élünk, kapcsolódunk a környezetünkhöz, elérhetőek vagyunk, világítás van, és azt gondoljuk, hogy nekünk még ott dolgunk van, és ugye hát, ha nem vagyunk nagyon fáradtak, tehát nem vagyunk nagyon ilyen pacsitatípusok, akkor könnyen előfordul, azt gondoljuk, ez nekünk jó. De valójában nem, csak hogy ezt szoktattuk magunkat hozzá, és hogy az ember ebből a szempontból ideálisabban a saját kronotípusának megfelelően próbálna élni, akkor az már ez egy nagyon erős alapja annak, hogy utána a minőség az alvásnak milyen lehet. Mert hogyha rosszkor alszunk, akkor például a minőség az egyértelműen leromlik, és nem mindig a mennyiség aki keveset alszik, az biztos rossz, de hogy aki próbál azért aludni valamennyit, ugye te nem akarok számokat, hogy 7-8 órát az már ugye jó, általában az emberek a valamennyi alvás az 5-6-7 óra maximum, inkább 5-6, tehát hogy ha próbálja be valamit tenni, de rossz minőségben alszik, akkor az már nagyon-nagyon kevés. Tehát hogy valójában azt látom a mérésekből, hogy a leginkább az alvás minősége, ami erősebb, tehát annak abban van több potenciál abban, hogy a regenerációnk összességében több legyen, és nem feltétlenül, hogy még egy 10 perccel korábban fekszek, vagy 10 perccel később próbálok feküdni, vagy a legrosszabb az, amikor hétvégén akarom bepotolni az alvást.
2: Mennyire látott te az elmúlt, mondjuk nem tudom, évtizedben azt, hogy hogyan változott az alvásunknak a minősége annak köszönhetően, hogy egyre izgalmasabb technológiai megoldások vannak, egyre inkább az az érzésünk, hogy fú, még valamit megnézel, kipróbálok, kitalálok, ez rám nagyon jellemző, most magamból indulok ki, senki ne vegye magára. Tehát, hogy ez mennyire jellemző szerinted, mennyire rontja még tovább az alvásunkat, hogy a technológia ennyire menő?
3: A technológia nagyon jó dolog, én is nagyon szeretem, úgyhogy engem is nagyon pörget. Meg kell tudnunk együtt élni vele. És ugye ez megint egy érdekes dolog, hogy nagyon sokat segítenek például a kütyük abban, hogy akár jobb legyen az életmódunk, vagy jobban tudjunk aludni. És ugye nagyon károsak, hogyha az ember például, de csak mondjuk egy dolgot mondjuk, itt van például az AI-nak a gyakorlatilag generalizált szorongás, egy csomószor, hogy kimaradok abból abból a világból, ami most olyan gyorsan változik. Tehát hogyha ebben nem tudunk határt szabni magunknak, és nem tudjuk azt megmondani, hogy most igen, nagyon izgatnak ezek a dolgok, de nem csak a technológia, nagyon sok minden izgatja, meg érdekli az embereket, hogy ezekben meg kell tudni tanulni, megvan az ideje akkor, amikor ezzel foglalkozunk, és amikor vissza kell venni ebből, és ezt minél tudatosabban alakítjuk ki, az annál nagyobb valószínűséggel segít abban, hogy jobban aludjunk. Ez nagyon egyszerűen azt olyan módon is meg tudom fogni, itt vannak például a munkahelyeken a stressznek a szerepe, mondjuk a meetingről meetingre járás például, és ez a tipikusan az a problémakör, hogyha valaki nem tart szünetet, hanem mindig a következő kört veszi elő, akkor a nap végére már jóval nagyobb lesz a stressz szintje, automatikusan csak amiatt, hogy nem tart szünetet. Tehát ugye ebben a szempontból mindig ez a határhúzás, meg hogy az érdeklő, vagy az inger gazdag környezet, vagy akár szeretjük, akár nem, de ami minket ér, hogyha ebben nem tartunk szüneteket, akkor az biztos, hogy rontja az alvást, és biztos, hogy rontja a regenerációnkat.
4: Hogy a munkáját behoztad, mindig eszembe jut, hogy a meetingek nem csak stresszt okoznak, hogy meetingről meetingre rohangálunk ugye szünetek nélkül, hanem hogyha most elképzelünk egymás mellett két oszlopot, mint oszlopdiagram, ugye az egyik a 8 óra, a másik meg az abban az időben elvégzendő munka, és ugye a meeting az egyikből elvesz, és a másikhoz hozzátesz, mert hogy ami meetingen történik, abból ugye feladat lesz, és ezt a feladatot majd munka után otthon kinyitja az ember a gépét, és megcsinálja, tehát hogy így sem érjük magunkat utol, és nyílnak ki nem csak a streaming szolgáltatóknak a platformjai, hanem a laptopok is, és még otthon is dolgozunk. Ezáltal más stresszelve gondolom, hogy ez a közösségi hatás, hogy ő még dolgozik, akkor biztos mit gondol a főnök, hogy én még nem, és akkor gyorsan válaszolok rá, és egyszer csak ott vagyunk, hogy éjfél, és még a munkákat csináljuk.
3: Hát ez pont egy tipikus példa, ami a felpörgött élet meg annak a hatása az életünkre. A Microsoft kutatás alapján például az lehet látni, hogy már reggeltől kezdve beindulnak ugye az e-mailek kezelése, napközben ugye folyamatosan megszakítanak minket az értesítések, meg folyamatosan újra kell kognitív szempontból bútolni magunkat, és utána este az emberek 30%-a még e-mailt olvas este 10-kor például. Tehát, hogy ez egy kifeszítettük ezt a fajta keretet, amióta ugye elérhetőek vagyunk a technológia segítségével, ami nagyon hasznos, de hogyha ugye nem tudunk ebben szempontból kikapcsolt állapotba kerülni, ez egyik legfontosabb, hogy mi magunknak is kikapcsolt állapotba kell kerülni, mert ugye nem csak le kell némítani az értesítéseket éjszaka, hogy akkor alvás üzemmód vagy valami ilyesmi, hanem meg kell tudnunk tenni azt, amikor foglalkozunk valamivel, és amikor nem vagyunk elérhetőek. És azon vezetők például, akik ilyen rossz munkai kultúrát alvás szempontjából képviselnek, ott 30 perccel kevesebb alvás mértek a beosztottaiknál. Tehát, hogy gyakorlatilag a példa az ebből a szempontból sajnos ragadós negatívan, amúgy hál' Istennek pozitívan is, azt látjuk, hogy 75%-a a vezetőknek, azon vezetők, akik egészségtudatos szokásokat csinálnak, annak 75%-a beosztottaiknak, ők követik ezeket a szokásokat. Tehát oda-vissza működik ez, hogyha a rossz példát mutatunk, és mindig elérhetőek vagyunk, még este e-mailt küldünk, még ezt még gyorsan válaszolunk, meg ugye hétvégén zaklatjuk egymást ezzel, akkor gyakorlatilag ez kárt okoz a többiekben is. Ha viszont ebben elkezdünk változtatni, akkor az jó hatással van az egész csapatra, meg az egész szervezetre. És ebből a szempontból itt is a példák szerepe, a vezetői példák szerepe kritikus, tehát hogyha a vezetők ebben elkezdenek változtatni, akkor ez annak van hatása egyértelműen.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét. Így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vett ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
0: Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
3: A sajtóból értesült róla Sárvári Nikolász, hogy a Tisza frakció őt jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Majd a meghallgatás után azt közölte a kormánypárt frakciója, hogy valójában ő mégsem a párt jelöltje. A helyzetet Gégény Istvánnal és Lánci Rihárddal értelmezzük. Alapvetően bizakodó a Magyar Orvosi Kamara az új egészségügyi kormányzat első 100 napjával kapcsolatban, de kritikákat is megfogalmaztak. Bár a szakmai szervezet elismeri a pozitív lépéseket, szerintük a valódi rendszerváltáshoz elengedhetetlen a régi intézményvezetők leváltása, a reformok részletes ütemtervének bemutatása, valamint a beígért évi 500 milliárd forintos többletforrás átlátható felhasználása. Zoomon kapcsoljuk Álmos Pétert. 7,5%-os hiánnyal számol az idei évre a kormány módosított költségvetése. A pénzügyminiszter szerint, bár az előző kabinet 3,7%-os hiánnyal tervezte a 2026-os büdzsét, a kampánykiadások, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a pazarló költekezés miatt elszállt a hiány. Németh Dáviddal beszélgetünk. Az elmaradt társadalmi egyeztetésre hivatkozva megtorpedózta a média szakmai szervezetek által a független közmédia testületbe jelölt szakemberek meghallgatását a Tisza párt. A jelöltek később közös közleményükben azt írták, továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett, és mindenki közös érdeke, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Fábri Györgyöt kérdezzük.
4: Az utolsó mondat itt az ajánlóból, ez önmagában majd értelmezésért kiállt. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Épp azt kérdeztem két első vendégünk, a Gégény Istvántól és Lánci Rihártól, Szemlélek Alapítvány kuratórium elnöke, a Magyar Hang újságírója, hogy miért nem vagyunk képesek egy pályáztatási folyamatot, itt van ez a médiaügyi, de itt van a vagyonvisszaszerzési hivatal, cson nélkül megcsinálni, úgyhogy ne lehessen belekötni, hogy az az, ami meghirdettük, meghallgattuk, döntöttünk, megszavaztuk. Hogy miért van mindig mindennel ez a valami nem stimmel érzés?
5: A jó hír az szerintem, bármennyire is nehéz azért pozitívot felfedezni ebben a tényleg ilyen kaotikusnak tűnő pályáztatási rendszerben, ami nem csak egy, hanem ahogy te is említetted, nagyon sok területen fölüti a fejét, hogy legalább megpróbálja az új kormányzat bevonni minél szélesebb módon a civil szervezeteket, minél inkább megfelelni a törvényi elírásoknak, a pluralizmus elvárásának. A rossz hír az, hogy úgy tűnik, mintha egy ördöglakat lenne az, ami valójában tényleg nem tűnik nagyon bonyolultnak. Én nekem megfejtésem ugyan nincs, de az a feltételezésem, hogy óriási elvárások irányulnak érthetően a kormányzat felé, és mint hogyha túl sok regiszterre akarnának egyszerre játszani. És egy olyan érzése van szerintem a kívülálló embernek, mint hogyha nem tudná a Tisza kormány bal keze, hogy mit csinál a Tisza kormány jobb keze. Egyszerre akarnak valamit, de közben most kimondom így egy kicsit por, és kavarnak valamit, és ebből lesz egy olyan kulimász, én teljesen igazat tudok adni annak, amit Szent Király Alexandra mondott, hogy egy kicsit olyan szégyen teljes, ahogy némelyik ilyen jelöltetési folyamat elindul, aztán lefújjuk, vagy még egy emberről kiderül, hogy még ő is ott van, valaki meg visszalép.
4: Nem is akar indulni, nem is szóltak neki, hogy ő indul.
5: Szóval hát, hogy egy olyan, amikor jól indul egy történet, aztán nagyon elkezd döcögni. Én legalábbis ilyen érzésekkel figyelem ezeket a dolgokat.
4: Ugye itt például a vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal elnöki pozíciójára pályázni kellett. Ehhez képest szerintem tök érdekes a Sárvári Nikolasz, nem mindegy, azt mondja, hogy hát ő a sajtóból tudta meg, hogy ő pályázik. Tehát akkor mégsem ő pályázott, hanem a Tisza frakció pályázott helyette. Nekem ez például egészen érthetetlen.
6: Hát igen, elpolgárjuditosodott ez a...
4: Elpolgárjuditosodott?
6: Igen, ez a vagyon visszaszerzési hivatali vezetőnek a pályázata. Megint érdekes dolgok vannak, tehát egy furcsa dolog, amikor valaki azt mondja, hogy hát a sajtóból tudta meg, hogy pályázik. Tehát akkor nem adta be a pályázatát, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy akkor ez a...
4: Hogy került a meghallgatásra?
6: Igen, igen, tehát hogy érdekes dolgok ezek. Viszont, ahogy mondtad, örömhír van ebben a dologban, mert a régi jó rendszerben, a Fidesznél ugye, ott az volt, hogy megfelelően kiválasztott szakemberek, nem a párthűség volt soha a fő szempont, hanem megfelelően kiválasztott szakembereket raktunk oda a posztokra, mármint ők, nem én, és akkor onnantól kezdve azok az emberek, azok tökéletesen végezték a munkájukat. Itt azért lehet annyi pozitívumot látni, hogy legalább van egy olyan fajta szelekció a jelöltek között, és ezért nézzük meg a jelölteket. Hála Istennek nem... mint mondjuk néhány ilyen bányatenderi, amikor a Pilisbe akartak bányát nyitni, akkor egy labdarúgónak a bányáját akarták ott nyitni. Tehát, hogy egy ilyen tipikus, hogy egy 22 éves labdarúgónak bányája van, amit a Pilisbe akarnak nyitni. Tehát, hogy itt legalább nem labdarúgók indultak el mondjuk a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki posztjáért, de valóban érezhetően azért van homok a gépezetben.
5: Igen, de valahogy nem tudom, hogy erre akartál utalni, de ahhoz tudnék nagyon csatlakozni, hogy én bajban lennék, hogyha mondjuk legalábbis minimum két jelölt közül, de valószínűleg a harmadik is itt Sárvári Nikolaszra utalok, ki kéne választani, hogy ki legyen a vezetője ennek a testületnek. Majdnem azt mondanám, hogy hát, de miért csak egy vezetője legyen, egy elnök, meg egy alelnök, tehát hogy annyi sok jó ember mármint, hogy ilyen human capital szempontjából, tehát kiművelt emberfő áll rendelkezésre arról, hogy egy ilyen nagyon fontos, és ahogy többen is megfogalmazták, ez nem egy-két hetes küldetés lesz, hanem akár éveken átívelő, és talán a magyar társadalom kultúráját is befolyásolni szándékozó, tudniuk, hogy a korrupciót próbálják meg kivezetni.
4: Hát az egyik jelöltünk erre konkrétan úgy fogalmazott, hogy ez 6 év kell, és 6 év ahhoz kell, hogy feltárjuk a dolgokat, nem ahhoz, hogy ítélet szülessen. Utána jön majd az eljárás.
5: Na, de nézzük meg Unger Annának, és nézzük meg akkor csak maradjunk Ligeti Miklósnak a meghallgatásért, és amikor elhangzottak, és nézzük meg azokat, amiket ők gyakorlatilag belehoznak jelöltként ebbe a pályázatba. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon, hála Istennek, nagyon sok, hát összességében nem ismerem mondani, de 100 alatt volt, de nagyon sokan pályáztak erre az elnöki posztra. Ez egy jó hír, ez önmagában egy jó hír. Az a rossz hír, azért azt gondolom, hogy a Sárvári Nikolasz is pályázott, de az, hogy ő bekerült ebbe a poolba, a négybe, amiből végig egy valaki visszalépett, és így maradt megint 3 jelölt, aki közül majd csütörtökön fognak dönteni. Az egy nagyon furcsa, hogy először a Tisza azt mondta, hogy ők jelölték őt be, majd azt mondták, hogy mégsem az ő jelöltjük, és ez bizony nem építi pont egy ilyen nagyon fontos helyzetnél, illetve nagyon fontos intézménynél a bizalmat. Nem akarok tanácsot adni senkinek, de én pontosan Sárvári Nikolasz esetében, aki kicsit messziről jött ember a másik, meg fizikálisan is, ugye kanadai relációkkal is, meg külföldi saját maga kompetenciáit említi, én szerintem érdemes lenne neki talán ugyanúgy visszalépni, és azt mondani, hogy legyen az Unger Anna, és akkor a Ligeti Miklós közül valaki, és ő meg majd támogatja az ő munkájukat. De mondom, ez már egy kicsit az én belegondolásom. Azt látom, hogy nagyon nagy szakértelem van, és egy kicsit jobb lett volna a Tisza részéről előbb átgondolni azt, hogy hogyan zajlik majd ez a kiválasztási folyamat, mint hogy most ezt a nagyon fontos, és sokak által szerintem igazán türelmetlenül vár. Tehát mikor lesz már az, amikor beindul a vagyonvisszaszerzés, amikor elszámoltatunk majd azokat, akiket el kell számolni a visszaélésekkel, és ehhez képest még ezt az egyszerű dolgot is ilyen nagyon nehéz megugrani.
4: Viszont,
6: én azt gondolom egyébként, hogy ez a fajta pályáztatási mizéria, mert nevezzük így, tehát, hogy vannak furcsaságok a folyamatban. Ez csak egy töredéke annak, amit egyébként majd a társadalom és a politika elvár ennek a hivatalnak a vezetőjétől. Tehát, hogy oké, hogy 6 év, de most 6 évig akkor nem látunk majd felelősöknek megnevezését, bírósági ítéleteket. Nem tudom, hogy a tisztelt választó, aki az elszámoltatásra választott, ez hogy fogja lereagálni, mit fog erre mondani.
4: Tehát, hogy... Közben meg ugye van egy nagyon erős érve, jogállamiság érve. Tehát, hogy azt hogy nem lehet, hogy mi azt gondoljuk, tehát elítéljük. Ahhoz bizonyítékok kellenek, teljes feltárás kell, és utána jön a jogi procedúra.
6: Csak sajnos a drága honpolgár megtürelmetlen lesz.
4: Hát azért mondom, nagyon ezt akartam éppen mondani, itt járt tegnap Orbán Anita külügyminiszter, és azt mondta, hogy nem sokára lesz bejelentés Szijjártó Péter és a lélegeztetőgépek ügyében, majd ma reggelre lett.
5: Így van.
4: Tehát nyilván ő tegnap este már tudta, hogy mi a helyzet, csak ez valahogy így volt ütemezve, hogy ezt ma reggel kell bejelenteni. Ez például egy tipikusan olyan ügy, amire azt mondja a társadalomnak egy jelentős része, hogy igen, hallottuk, hogy ezzel valami nem stimmel, tehát akkor örülünk neki, hogy léptek. De ez még nem jelenti azt, hogy ítélet lesz.
5: Szerintem nagyon jó, hogy megtörtént ez a bejelentés, mert tényleg a társadalomban van egy olyan feszült, türelmetlen várakozás, hogy ott április 12-nek volt egy eufóriája, amit szoktak ilyen, ki tudja, meddig tart a mézes heteként is a parafrazálni nagyon sokan, de most már inkább az a feszültség érződik, hogy egyrészt, akárha erre majd talán kitérünk, Magyar Péternek a mindenféle kommentelési viselkedései árnyalják azt az eufóriát, ami megtörtént, a másik pedig a konkrét lépések. És végül is ez, hogy ez a lélegeztetőgép beszerzése kapcsán is konkrét számok, összegek elhangzanak, konkrét cégek elhangzanak, amelyek ugye lebonyolították ezeket a beszerzéseket, majd hirtelen felszámoltak őket, kivették belőlük a dolgokat. Ugye azért nehéz ez, vagy nehéz ezzel kezdeni, mert azért rá lehet fogni, most ha én vagyok a Fidesz, vagy az ördög ügyvédje, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, akkor azt mondhatnám, hogy jó, de hát egy olyan időszakban történtek ezek a beszerzések, amikor semmilyen beszerzés nem tűnt drágának, amennyiben emberéleteket lehetett vele megmenteni.
4: Amennyiben ezek a berendezések arra voltak jók, amivel emberéletet akarsz megmenteni. De hát ugye az is elhangzott, hogy ez az alvás elősegítő, az alvási problémákat megoldó lélegeztető.
5: Na de ezért lesz egy hosszú volt procedúra, mert ez nem egy fekete-fehér, hogy 5 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
4: sztori ebben, még ez most, hogy így hallgatlak, jutott eszembe. Ugye volt a hajdanában az, hogy többen sajtó is, talán a DK is megpróbálták a minisztériumtól megszerezni a dokumentumokat, amire az volt a válasz, hogy nem tudják átadni, mert azok megsemmisültek, megsemmisítették őket. Szijjártó Péter erre azt mondta egy interjúban, hogy ő erről nem tudtát utána jár, aztán nem történt semmi. De mi, lám, hát megvannak.
5: Tehát megvannak,
4: például ott rögtön volt egy hazugság, az első pillanatban, hát nem tudunk dokumentumokat adni, hát nincs.
6: Személy szerint nekem nem is ez volt, tehát nálam a korrupció tekintetében itt gurult el a pöttyös egyébként. Tehát, hogy azt megszoktuk a Fidesz kormányzat alatt, hogy mondjuk útépítésekből, útfelújításokból 30 centis kilátóból, stb. Kivették a pénzt. De amikor Magyarország lakosság arányosan a legmagasabb halálozási dátát produkálta sajnos Covid idején, és az emberek azon aggódtak, hogy a szeretteik meghalnak, vagy intenzív osztályra kerülnek a szeretteik, és naponta olvastátok be ti is, hogy milyen író, költő, zenész, művész ment el közülünk a kór miatt, akkor valakik azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne ebből pénzt csinálni, hogy mi az, ami a legjobban problémás és hiányzik. Magyarország lélegeztetőgép. Jó, hát akkor hozzunk be alvássegítő apnói és gépeket, aminek semmi köze nincs egyébként az egészségügyben használatos lélegeztetőgépezés, nem lehet vele életet menteni. Ez kb. Olyan, amikor a háború idején a nyomorultakkal és a bajba jutottakkal kufárkodunk, és az ő esendőségüket használjuk ki. Ez szerintem megbocsájtatatlan bűn. Ugyanúgy, amikor a vakcinát egy köztességen keresztül, az egyik vakcinát 14-szeres áron hozták be. És én nem tudom azt a fajta lelkületet hova rakni, amikor valaki azon gondolkozik egy ilyen dologban, amikor a nemzetének a tagjai halnak, és egyébként tele vannak a kórházak, és iszonyatos probléma van Magyarországon, hogy ezen gondolkodjon, hogy hogyan lehet még pénzt kivenni. Mert a többi sem okés, de ott nem az van, hogy közben egy hát bocsánat, kimondom, halálkufárkodás folyik egyébként. És nálam ez az a történet, ami nem csak a pénzről szól, hanem magáról, arról a szellemiségről, ami ez az egész, ami mögött.
4: De hát látod, az új külügy egyik első feljelentése is pontosan.
5: Hála
4: is szól, tehát ennek mentek utána.
5: A két történet talán ott kapcsolódik össze, hogy ha amennyiben Orbán Anitáék, a külügyminisztérium ezzel a feljelentéssel minél hamarabb egy ítéletet és egy tisztánlátást el tudnak érni, akkor talán megengedőbb lesz a társadalom az ilyen 6 éves célozgatásokkal, hogy a nagy képet azért ne várjuk azt, hogy hirtelen látni.
4: De már azt hogy értetted, hogy a külügynek el kéne érni egy gyors ítéletet? Hát, most nem véletlenül kérdezek erre vissza, mert ez nem hangzik jól.
5: Hát nem vagyok pontosan képben arra, hogy Orbán Anita hogy tett ezt a bejelentést.
4: Hát ugye itt van egy normál jogi procedúra, okay, nem végig kell szállni.
5: Arra gondoltam, hogy talán nem fog 6 évig eltartani annak a kiderítése, hogy például ebben a valóban égbe kiáltó bűnnek tűnő ügyben ki mit tett, milyen visszaélések történtek, és milyen nem csak anyagi, hanem különböző megkeresedések történtek. Ha ez mondjuk egy fél éven, egy éven belül lezajlik, vagy legalábbis sokkal tisztában tudunk látni, akkor a nagy egész képben, amiben ráadásul Ligeti Miklós a mai meghallgatásában úgy fogalmazott, hogy ő visszamenőleg is nem csupán 16 évben gondolkodna. Nem csak a NER-rel kapcsolatban, hanem egyáltalán akár rendszerváltástól kezdve. Szóval egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult kép van, és szerintem ezt kéne a választópolgárok felé kommunikálnia azoknak, akiknek ez a feladata, hogy ne várjanak gyors megoldást, de mégis adjanak bizalmat azoknak, és egyébként a Tisza kormány felé pedig, hogy építse a bizalmat, és szolgáljon rá a bizalomra, hogy itt együtt menjünk végig egy nagyon rázós.
4: Hát az látszik, hogy elindulnak az ügyek, az azért sokkal pozitívabb, mint amit eddig az elmúlt 16 évben mondjuk megtapasztaltunk, amikor hát semmi nem történt. Te az előbb említetted István, a Magyar Péter kommentelési tulajdonságait, szokásait, hogy arról beszéljünk, hát akkor beszéljünk. Nem tudom, mire gondoltál.
5: Hát például most, amit a Török Gábor kitett egy posztot, és ahhoz, hogy is mondjam, jó szokása, bár a jót, ezt én nagyon eufémisztikusan, vagy idézőjelek közé teszem, oda kommentelt valami uncsi, vagy valami ilyesmi kifejezést a Magyar Péter. Egyrészt Török Gábort azért én egy komoly elemzőnek tartok, akire, hogyha megszólal, nem az a fecsegő ember, azért oda szoktunk figyelni, és általában elgondolkodtató tartalmakat tesz ki. Ehhez el tudom képzelni, hogy van olyan helyzet, ahogy egy vezető politikus, akár egy miniszterelnök is oda kommentel, bár ezt önmagában nem tartanám túlzottan egy ilyen vezető politikushoz méltó dolognak, de egy ilyen...
4: De az ő karakterében ez benne van, az elmúlt 2-2,5 év is így épült fel.
5: Igen, de akkor nem volt miniszterelnök. És én már fogalmaztam itt így a március környékén Orbán Viktor kapcsán, hogy elvesztette a miniszterelnök jellegét. Még miniszterelnök székben ül, de már úgy viselkedett, mint aki nem miniszterelnök. Szerintem most például ez az uncsi oda kommentelés egy Török Gábor poszt alá, ez a, most döntse már el Magyar Péter, hogy még mindig egy ilyen kicsit partizán hadvezér jellegű tömegbázis építő szabadságharcos akar lenni, vagy pedig egy komolyan vehető miniszterelnök.
4: Szerintem ez is erre a helyes válasz, ahogy én nézem, de hát nem vagyok szakértője a témának. Richard, esetleg te?
6: Én hiszem, hogy szakértője lennék a témának. Nem gondolom, hogy ez nagyon csitulni fog egyébként, ez a egyik ilyen Tisza szimpatizáns ismerősen mondta, hogy azért néha elvehetnék a Facebook jogát Magyar Pétertől, mert nem biztos, hogy mindig neki kéne kommentelnie mindenhova. Láthatólag egyébként a kommunikációval ezt még nagyon szereti a választópolgár, tehát, hogy magasak a nézettségei a parlamenti közvetítésnek, magasak az olvasottságai a posztjainak Magyar Péternek, tehát ugye ez megy. Egy idő után szerintem ennek valamilyen szinten le kell csitulnia. Tehát, hogy az hogy szerintem nem jól mutatott azok a kommentek sem, amikor éppen Paksról volt szó, asszályhelyzetről van szó, klímakatasztrófáról, energiaválságról volt szó, és akkor mondjuk közmédia ügyben oda kommentelt valamit nem hinném dologat, tehát az uncsihoz hasonló kommentet odalakott.
4: Már annak komolyabb következménye lett.
6: Igen, ez így van, csak azért mondom, hogy szerintem ez a fajta dolog, ez még menni fog, még egy ideig pozitív visszacsengése is van, de előbb-utóbb szerintem ez nem kell, hogy a politika része legyen, de ezt úgyis Magyar Péter fog eldönteni.
4: Jégi István, Hánci Richard, köszönöm.
5: Köszönjük szépen.
6: Köszönöm.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Alapvetően bizakodó a Magyar Orvosi Kamara az új egészségügyi kormányzat első 100 napjával kapcsolatban, de kritikákat is megfogalmaztak. Bár a szakmai szervezet elismeri a pozitív lépéseket, szerintük a valódi rendszerváltáshoz elengedhetetlen a régi intézményvezetők leváltása, a reformok részletes ütemtervének bemutatása, valamint a beígért évi 500 milliárd forintos többletforrás átlátható felhasználása. Zoomon kapcsoljuk Álmos Pétert.
2: Aki a Magyar Orvosi Kamara elnöke, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
3: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is.
2: Az egy jó megközelítés, hogyha idézek egy cikket, ami az önök közleményéről egy zanzásított változat. Azonnali fejcseréket követelnek az hazai kórházak élén az Orvosi Kamarában. Így van?
3: Nem, azt gondolom, hogy ez egy újságíró hangzatos, vagy egy szerkesztő hangzatos címadása volt. Nem erről van szó, hogy azonnali fejcseréket, hanem egy látható, értelmezhető tervet azt illetően, hogy az a fajta megújulás személyi szinten, ami feltétlenül szükséges az egészségügy vezetői között is, az hogyan fog lezajlani. Azonnalira nincs mód, mert az elmúlt 16 évben azért eléggé megfogyatkoztak azok a kollégák, azok a szakemberek, akik alkalmasak jelen pillanatban például akár kórházi főigazgatói állásra, feladatra, de azért vannak ilyen kollégák, csak meg kell teremteni azokat a körülményeket és helyzeteket, amikor ők például pályázhatnak erre a pozícióra. A gond most az, hogy azok a főigazgatók és azok a vezető orvosok, akiket az elmúlt időszakban neveztek ki, ők bizonytalanok. Nem tudják, hogy a munkájuk azok,

0: munkájuk az megfelelő volt-e, vagy érdemes-e továbbra is a bizalomra.
1: Hát az is egy kérdés, hogy ezt ki fogja majd eldönteni, hogy megfelelőek-e.
0: Tehát erre kell egy mechanizmus, és ez az, amit hiányol egy kicsi az orvosi kamara, hogy eltelt néhány hónap, száz nap, és bizony olyan vezetők vannak még mindig pozícióban, akiknek nagyon nem kellene ott lennie, akik akár jogszerűtlen dolgokat tettek, akár az orvos kollégákkal szemben úgy léptek fel, ami összeegyeztethetlen azzal a képpel, és egyébként azzal az attitűddel, amit az egészségügyi minisztérium is képvisel, és amit üdvözölnek az orvosok.
1: Elnök úr, hogyha jogszerűtlen dolgokat tettek intézményvezetők, ott születtek feljelentések?
0: Nem, mert ezeket hát, aki belülről ismeri az egészségügyet, az tudja, hogy nem, hogy feljelentésig, de még egy nyilatkozatig sem tudtak eljutni ugye a kollégák. Most már nyilatkozni lehet, a feljelentéseket viszont akkor lehet megtenni, hogyha rendelkezésekre állnak az ezt bizonyító, a gyanút bizonyító vagy alátámasztó iratok, és mi például az orvosi kamara részéről ilyeneket továbbítottunk megfelelő hatóságok felé. Nem tudunk arról, hogy ezek az eljárások, nyomozások zajlanak-e. A minisztérium felé is továbbítottunk olyan dokumentumokat és olyan visszajelzését a kollégáknak, amelyek például jogszerűtlen működésre ről adnak számot. És a minisztérium egyébként jelezte felénk, hogy ezt vizsgálni fogják. Egy kicsit mi innen a betegágy mellől sürgetőbbnek érezzük ezeket a lépéseket. Tiszta viszonyok között szeretnénk dolgozni olyan vezetőkkel, akik valóban tudják képviselni azt a szellemiséget, amit egyébként az egészségügyi minisztérium képvisel, és azt üdvözli is az orvostársadalom.
1: Hogy van ez az orvostársadalomban? Vannak olyan szakmák, ahol egészen nyíltan beszélnek arról, hogy mennyire nagy a megosztottság politikai alapon, hogy ki volt az elmúlt 16 év nyertese, ki volt az, aki odaállt, ki volt az, aki ellenállt, ki volt az, aki más véleményen volt, és emiatt kárt szenvedett az életvitelében, életében, karrierútjában. Ez az orvostársadalomban is megvan, ez a fajta számon tartottság és most számon kérés?
0: Az egészségügyi intézményekben a legutolsó évekre gyakorlatilag már osztályvezetői szintig ért le az, hogy meg kellett felelni politikai lojalitási alapon. Ha nem is feltétlenül ugye az előző kormányzat szimpatizánsainak kellett lenni, de semmiképpen nem fogalmazhattak meg kritikákat kollégák. Az egyetemekren, bizonyos egyetemeken gyakorlatilag kézi vezérléssel működtek már a tanszékvezetői kinevezések, és kontraszelekció zajlott, ezt ki kell mondani. Úgyhogy igen, sajnos az a helyzet, hogy olyan kárt szenvedett az orvostársadalom az elmúlt másfél évtizedben, amely nehezen visszafordítható, meg lehet tenni, és idővel meg is történhet, viszont ez nem fog működni, hogyha az a példa áll előttünk, hogy na hát, azok az emberek, akik eddig bakancsal tiportak minket, és teljesen azonosultak a rendőri irányítás szellemiségével, és mondjuk kihallgatásokat tartottak szó szerint, ezek a kollégák továbbra is vezetők lehetnek.
1: Hú, de nehéz ügy lesz ez, és nehéz lesz érdemek mellett eldönteni azt, hogy egyébként ki milyen politikai álláspontot foglalt el, és ezáltal elkövetette hibákat, bűnöket, vagy bűncselekményeket. Beszéljünk a betegekről egy picit. Azt mondja Hegedűs Zsolt, hogy a várólistákhoz ősztől tudnak hozzányúlni, de akkor az látványos eredmény lesz. Itt igazából mire lenne érdemes gondolnunk?
0: Ha várólistákat nézzük, akkor beszélhetünk olyan várólistákról, amelyek, legyünk konkrétak, például csípőprotézis, térprotézis, amelyeket viszonylag egyszerű ledolgozni, ha szabad így fogalmaznom. Fel kell szabadítani kapacitásokat, meg kell fizetni műtéti tímeket, hogy például hétvégén dolgozzanak, és ezzel egész látványos eredményeket lehet elérni. Azok a várólisták, amik viszont abból keletkeznek, hogy egymásra épülő vizsgálatokra mind-mind várni kell, egy komplex betegség, vagy daganatos folyamat kivizsgálása folyamán például ugye a mintavétel, a szövettan, képalkotó vizsgálatok, speciális laborvizsgálatok, ezek egymást nyújtják, és emiatt nem sikerült tartani például azt, hogy egy tumorgyanú egy pár hét alatt gyakorlatilag kivizsgálható legyen, és hamar az onkotím, ugye a terápiás döntésig juthasson a dolog, hanem nagyon-nagyon hosszú idő megy el a kivizsgálásra. Ezeknek a megoldása már egy sokkal bonyolultabb dolog. Itt már azokra a rendszer szintű változásokra van szükség, hogy jobban legyen finanszírozva a röntgen, a CT, az MR, több patológus legyen, hamarabb fel legyen ismerve a probléma. Szóval ezeknek a rövidítése sokkal nehezebb, és hát kellene egy olyan betegút menedzsmenti rendszer, amin például nagy remény fűződik az új digitális egészségügyi államtitkárság működéséhez, ami képes lehet behozni olyan szoftvereket és olyan programokat, amik segítik azt, hogy ezeknek a menedzselése ne a házi orvos vállán nyugodjon, vagy a beteg kezében legyen kizárólag, hanem kapjon például informatikai segítséget is.
1: Volt itt egy 500 milliárdos költségvetési bővítése az egészségügyre szánt összegeknek, ehhez kapcsolódik a GKI kutatása. Egész pontosan ők Európai Uniós adatokat összesítettek, és derült ki belőle, hogy az Európai Uniós tagállamok közül tavaly is, és tavaly előtt is Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet az egészségügyre. Ez az 500 milliárd, amit ígér a kormány, és most még csak ígéret, hiszen nincs pénz a kasszában. Ez mit oldana meg?
0: Egyszer 500 milliárd forint nem sokat, és ha csak úgy ráöntjük az egészségügyre, ahogy az most jelenleg működik, akkor az nagyon gyorsan el is tűnne gyakorlatilag eredmény nélkül. Orosz Éva professzorasszony közgazdászok kiszámolták, hogy az elmúlt két évtizedben mintegy 6000 milliárd forintot vontak ki a kormányok az egészségügyből. Tehát ez az 500 milliárd forint, ez önmagában kevés lenne. Itt arról van szó, hogy évente kellene 500 milliárddal többet és többet költeni az egészségügyre, tehát ez egy növekvő összeg, és így lehetne egy 6-7 év alatt eljutni mondjuk Csehország szintjéig. Az nagyon fontos, és ebben a minisztérium is rendkívül fontos munkát végez most, hogy olyan szerkezetet találjon ki, és olyan irányító struktúrát, ami pontosan tudja jó helyre tenni azt a kevés pénzt, 500 milliárd forint rengeteg, de a 6000 milliárdhoz képest kevés, amivel segíthet, érdemben segíthet, és nem csak elfolyik, mint a víz a sivatagban. És ez egy nagyon nehéz munka, és hát nem irigylem a minisztériumot, hogy most nekik, ők a felelősek azért, hogy megtalálják ennek a helyét.
1: Azt mondja, hogy a valódi rendszerváltáshoz azt mondja maga a kamarai, az intézményvezetők elmozdítása kell, de akkor ezek szerint az is kellene, hogy másképp gondoljunk az egészségügyi utakra, a betegútra, az orvosok karrierútjára és a személyzet általában a tímek karrierútjára. Nagyon sokszor egy csapat együtt dolgozik éveken, évtizedeken keresztül.
0: A valódi rendszerváltáshoz nem az összes intézmény, ezt tényleg szeretném hangsúlyozni, nem az összes intézmény vezető elmozdítása kell. Az kell, hogy az a fajta morális alap, amire a minisztérium és az orvoslás, az orvosok, az új egészségügyet építeni akarja, az meglegyen. Az előző beszélgetés is valahogy erről szólt, vagy ezt érintette. Ugyanez zajlik le az orvos társadalomban. Igényeljük azt, hogy tiszta viszonyok között mehessünk tovább. De ez csak egy előfeltétel, a finanszírozás a másik előfeltétel, és olyan, ahogy ön mondta, hogy tímek, csapatok működhessenek biztosan együtt, akik jól tudják ellátni a betegeket. Ez a miniszter úr úgy fogalmazott, hogy ez az a fal, aminek be minden reformkísérlet beleütközik, hogy ezek a csapatok estek eléggé szét az elmúlt 16 évben. Egyre több kolléga távozott, és hát az elmúlt 5 év különösen az gyakorlatilag a Covid után már csak arról szólt, hogy valahogy próbáljuk a víz felett tartani a mindennapi működést. Innen nagyon-nagyon nehéz előrelépni. Ezt mi ebben a 100 napos értékelésben rögtön ezzel kezdtünk, hogy az egészségügy annyira mélyről indul, hogy egy 100 nap után azért egy komoly verdiktet mondani nem lehetséges, az fontos azért, hogy rámutassunk hiányosságokra, ezt meg is tettük, de itt rengeteg türelemre van szükség, és ki kell mondani azt is, hogy egy kormányzati ciklus sem biztos, biztos, hogy elég ahhoz, hogy itt nagyon látványos eredmények szülessenek. Nem biztos, hogy 4 év múlva a sürgősségi osztályokon sokkal kevesebbet kell várni. 4 év alatt addig lehet eljutni, hogy talán többen lépjenek be például az alapellátásba házi orvosnak, és az egy kicsit levegye a terhet például a sürgősségi osztályokról, de a valós érdemi, a betegek számára érezhető változáshoz itt hosszú évek megfeszített munkája kell, és ehhez a türelem egy nagyon-nagyon fontos eszköz.
1: Hát, ha egyszer meg lesz ez a szándék, a türelem, az akarat és a pénz is. Álmos Péter, köszönöm szépen, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották, látták a kedves nézők. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: 7,5%-os hiánnyal számol az idei évre a kormány módosított költségvetése. A pénzügyminiszter szerint, bár az előző kabinet 3,7%-os hiánnyal tervezte a 2026-os büdzsét, a kampánykiadások, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a pazarló költekezés miatt elszállt a hiány. Németh Dáviddal beszélgetünk.
2: Eljutottunk oda, hogy ennek a 7,5%-nak is lehet, hogy örülünk. Németh Dávid, jó estét kívánok, a K&H Bank vezető elemzője a vendégünk. Szóval ennek tudunk örülni most?
3: Jó estét kívánok! Hát örülni azt nehéz nyilván, annak tudunk örülni, hogy látunk egy valós képet a költségvetés helyzetéről, és ugye amikor arról beszélünk, hogy majd le kell faragni egy hiányt, most legalább tudjuk, hogy mi az a hiány, amit le kell faragni, tehát van egy olyan bázis, amire el lehet kezdeni tervezni majd a jövő évi költségvetést, illetve a hosszú távú költségvetés kiigazító
2: Bocsánat, pályát. Itt is elhangzott a pénzügyminisztertől a korábbi 3,5%, amivel az Orbán kormány számolta, ez lett 8 fölötti a valóságot megismerve. Ott porhintés zajlott, vagy ennyire elcsúsztak a számok, és fogalmuk nem volt, hogy valójában hol vagyunk.
3: Hát egyrészt, amikor azt a költségvetést elfogadták, az 2025 május-június magassága volt, tehát még nagyon kevés információ állt rendelkezésre a 2025-ös költségvetés lefutásáról is, és már az is rosszabb volt, tehát így mindig halmozódott a probléma. Hát emellett rosszabb lett a gazdasági növekedés is, 2025-ben is és 26-ban is. Ugye annól is mondtuk, hogy kicsit optimista volt a tervezés, de például 2026-ban ez csak 0,4% ponttal rontott a GDP arányosan a költségvetési hiány, tehát nem az vitte föl 3,5-ről 8,3-ra, hanem jött utána a választási időszak, látszódott, hogy kicsit segít tenni kell a gazdaságot, költeni kell, ott azért elég sok kiment a kasszából. Most látszottak az elmúlt időszakban különböző beruházási projektek, amiket leállítottak, mert túlárazottnak gondoltak, vagy látnak, ugye ezek is mind hozzáadtak. Hát ezek a kitekintésben szépen lebontották, hogy nagyjából mikből tevődött össze ezek a tételek. Úgyhogy azt mondanám, hogy több elemű félretervezés történt a költségvetésben, és hát nyilván nem akarták publikálni azt, hogy valójában itt egy 7% körüli hiánya fog majd futni 2026-ban a magyar állam.
2: Most hirtelen azon gondolkoztam, hogy amikor Gyurcsány az összödi beszélben arra hivatkozott, hogy nem igazak a számok, abból mekkora botrány lett, és ahhoz képest ezek a számok mennyire nem voltak igazak. De engedjük.
3: Abból a szempontból ugye ez más helyzet, mert egy új kormány van, tehát egy új kormánynak kell kezelnie.
2: Itt most szemben lehetett ezzel nézni.
3: Így van, tehát itt az is volt valahol a racionalitás, hogy minél mélyebben föltárják a folyamatokat, és hogy nyilvánosságra hozzák, és ezzel végül is azt is mondhatták, hogy az ő érdekük valahol az, hogy minél magasabb hiányt mutassanak ki az idei évre, mindent beszámoljanak, hogy már a jövőben semmilyen csontváz ne essen ki még
2: a szekrényekből.
3: És akkor utána onnan lehet majd elindulni lefelé, de azért van ennek egy árnyoldala is, mert akár meddig nem lehet növelni a hiányt, azért itt vannak hitelminősítők, van egy Európai Bizottság, van egy túlzott deficiteljárás Magyarországgal szemben, vannak piacok, tehát hogyha most kijöttek volna 9-10%-os hiányjal, azt azért erősen kétlem, hogy a piac vagy akár a hitelminősítők jól fogadták volna.
2: Ha csak nem teszük úgy párba, mint ahogy Kálmán András tette, hogy de rögtön kevesebb már, mint ahogy átvettük.
3: Hát még akkor is.
2: Ez egy folyamatelemzése, beessünk bele most rögtön. Tehát április 12-e van egy helyzetkép. Ahhoz képest jobb ma a helyzet?
3: Ja. Amit most ebben az új költségvetési törvényben mutattak, az az, hogy 700 milliárd, vagy konkrétan már 400 milliárd forintnyi kiadás megtakarítást tudtak összehozni. Eznek egy több mint a fele az beruházásokon keresztül, tehát akár például egy Mohácsi híd, vagy egy Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó megtakarítás, de vannak a politikusi fizetésektől kezdve a minisztériumi kiadásokon keresztül sok minden, amiből ezt összekalapozták, és még az idei évre egy másik 300 milliárdnyi kiadás lefaragást irányoztak elő, hogy ezeket a folyamatokat folytatják, és még meg fognak tudni ennyit takarítani az idei évben. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor már van eredmény eredménye a kiigazításnak, vagy hát a fegyelmezettebb költségvetésnek, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért vannak elemek, ahol ad is a kormány, tehát ugye például a iskolakezdési támogatás ilyen, az áfa csökkentés a tűzifán, a vényköteles gyógyszereken, úgyhogy, és még ugye ígértek más dolgokat is, hát meglátjuk, hogy ezekből mi valósul meg.
2: Egészséges 27-500.
3: Igen, de ezek most még nincsenek elfogadva, meg nincsenek napirenden, viszont ami érdekes, hogy beemeltek egy 500 milliárd forintos tartalékot, ugye egy havária alapot, ami arra szolgál, hogyha nem várt események következnek be, akkor legyen ennek fedezete. Tehát nem szeretnék azt látni, hogy a 7,5%-os hiánycélt nem tudják elérni, hanem akkor ebből a keretből tudnak gazdálkodni. Ugye itt leginkább, amitől félhettek az az, hogy az energiaszámla hogyan alakul, hiszen augusztusban nagyon sok extra importra szorult az ország a paks leállása miatt. Hogyha ez folytatódott volna, akkor akár el is fogyhatott volna ez az 500 milliárdnyi tartalék. Én most úgy látom, hogy ez egy nagyon nagy tartalék, tehát lehet, hogy a 7,5%-os hiánynál alacsonyabb lesz év vége, mondjuk 7,1-7,2, de ez persze attól is függ, hogy mondjuk az év végén nem történik-e valami átstruktúrálás, mert erre is láttunk azért az elmúlt 16 évben példát, hogy volt valami tartalék, de akkor az év végén még átstruktúrálták, és akkor új források, vagy új intézkedésekre még
2: az év vége az mindig a nagy ügyeskedések időszaka volt, de hát valószínűleg egy cégnél a könyvelésben is így van ez. Na mindegy, ezt most elengedve, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa csökkentette az alapkamatot, ez várható volt, és ez egy tendencia, amit ők vállaltak. Ez együttműködésben van-e a kormányzat céljaival? Tehát azt lehet-e mondani, hogy a kormány és Varga Mihály jegybankja együttműködnek?
3: Sok szempontból abszolút együttműködnek, ugye ma is volt egy olyan kérdés, hogyha ez a 7,5%-os hiány teljesül az idejében, ennek tükrében el tudják érni a 3%-os hiány célt 2030-ra, ugye ez a Maastrichti kritérium, és erre az volt a válasz, hogy igen, tehát a kormány ezt továbbra is elkötelezett, és ma Varga Mihály jegybank elnök a sajtótájékoztatón szintén arról beszélt, hogy az inflációs célt is felülvizsgálják, lehet, hogy lejjebb fogják vinni 3%-ról 2,5%-ra, ugye ez is egy Maastrichti kritérium, tehát ezek azért azt mutatják, hogy van egy elég komoly kommunikáció, együttműködés a két terület között, és hát természetesen, hogyha a fiskális politika jól alakul, az segíti a monetáris politikát abból a szempontból, hogy lehet jobban kamatot csökkenteni, hiszen akkor kevesebb prémiumot kell adni a külföldi, illetve a hazai befektetőknek. Úgyhogy ebből a szempontból a monetáris politika nagyon rá van utalva a fiskálisra, tehát a kormányzatra, hogy milyen gazdaságpolitikát folytat, illetve azzal, hogyha tudja csökkenteni a jegybank az alapkamatot, akkor azzal a kamatkiadásokat ő is segíti, hogy mérséklődjön, amivel megmozgásteret ad később a költségvetésnek. Tehát van egy ilyen együttmozgás, most próbálják azért egymást támogatni, segíteni. Itt mindig az a kérdés, hogyha egymásnak ellentmondó folyamatok indulnak be, tehát például az infláció ugye most szerencsésen nagyon alacsony, és 1,2%, tehát pont tud is a jegybank kamatot csökkenteni, de mondjuk a jelenleg elinduló energia áremelkedés, az olajár az már megint a 90 dollár közelébe kezd emelkedni, a gázára is már 70 euró környékére ment föl. Hogyha ez tartósan fennmarad, és az infláció mondjuk gyorsul, akkor ott egy szembekerülés keletkezik a kormány és a jegybank között, hiszen a jegybanknak az infláció ellen kell küzdenie, akkor ő nem csökkent kamatot, és akkor majd érdekes, hogy erre hogy reagál mondjuk egy kormányzat. Nem tudjuk, hogy ez bekövetkezik, de hogy ugye ez most egy reális
2: az
3: szenárió.
2: Egy próba lehet,
3: ez egy reális szenárió, ami a következő fél évben akár be is következhet.
2: Még egy dolgot hadd hozzak be, az előző kormányzat az Orbán kormány rendre és nagy előszeretettel avatkozott be piaci folyamatokba. Különböző különadókkal, ársapkákkal és mi egyébben. Ezekkel kapcsolatban a magyar kormány eddig semmit nem tett. Van egy piaci várakozás, lehet mondani azt is, akár hogy van egy piaci követelés arra, hogy valamit lépjenek, vagy legalább valamit mondjanak, hogy hogyan lesz.
3: Abszolút, ugye az Európai Bizottságnak is voltak ellenvetései a magyar bizonyos különadókkal szemben, meg extra profitadókkal szemben. Ugye ez nagyjából a GDP-nek olyan 2%-át teszi ki az ilyen különadókból származó bevétel. Ugye ez se kicsit étel, hogyha azt veszük, hogy ezt el kéne mind törölni, akkor 7,5%-os hiány, az 9,5%-os hiány lenne ezek nélkül, az adóbevételek nélkül. Úgyhogy ez is egy érdekes kérdés, hogy ezt miből tervezik majd pótolni, illetve hogy teljesen eltördik az ilyen típusú különadókat. Hát a más ilyen piaci hatások, akár ezek az ársapkák vagy árés intézkedések, ezekről valóban nincsen hír. Én úgy látom, hogy ez most nincs is annyira a fókuszban, megmondom őszintén, a piaci szempontból. Sokkal inkább az a fő kérdés, hogy a hiánycsökkentés az milyen szerkezetben és milyen időhorizonton fog bekövetkezni. És egyelőre még a türelem ugye az kitart, de hát október-novemberben erről sok információt fogunk kapni.
2: Hosszú távon gondolkozva abban, hogy így marad minden, ahogy most van. Így egy forint-euró váltás, ez euróvezeti belépés megoldható? Tehát ez nem bonyolítaná agyon az ügyeket, hogy itt különadókkal bingizgetve gyűjti össze voltak éppen a kormányzat a pénzt ehhez?
3: Ja, ott az a, nyilván az egyik fontos téma, hogy az Európai Bizottsággal azért ez legyen egyeztetve meg, hogy milyen adórendszer az, ami Magyarország számára hosszú távon fenntartható, működőképes. Egy másik dolog az, hogy mi Magyarországnak az érdeke az, hogy a versenyképességét mi fogja befolyásolni, és ugye ezek is egy olyan témakörök, amiket még csak nagyon felszínen kapargat a kormány, hogy majd hogyan áll a magyar gazdasága, ugye alacsony hozzáadott értékű bérmunkáról a tudás alapú gazdaságra, ez milyen egészségügy, milyen oktatási rendszer és egyebek lesznek. Ugye ezek mind forrásigényes dolgok, ezeknek az rendszereknek az átalakítása, legalábbis az elkezdése az én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az eurozóna belépés előtt. Amikor már beléptünk, akkor inkább ennek tudna egy ilyen multiplikátor, ilyen felgyorsító hatást adni, hogy már egy jobb szerkezettel lépünk be az eurozónába, és már úgy érkezik meg egy csomó külföldi működő tőke, hogy ebbe az új rendszerbe tud érvényesülni. Hogyha ezek nem történnek meg, és mondjuk valamilyen külső sok éri az országot, akkor nagyon nehéz lesz, mert árfolyam leértékelődéssel nem fogjuk tudni a problémákat eszközölni éppen a versenyhátrányunkat, akkor tényleg nagyon mély reformokkal, megszorításokkal lehet ezt megtenni. Tehát ezért én azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy már előtte ezek a folyamatok elinduljanak.
2: Német Dávid, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket. Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Az elmaradt társadalmi egyeztetésre hivatkozva megtorpedózta a média szakmai szervezetek által a független közmédia testületbe jelölt szakemberek meghallgatását a Tisza párt. A jelöltek később közös közleményükben azt írták, továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett, és mindenki közös érdeke, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Fábri Györgyöt kérdezzük.
3: Egyetemi tanár, a közszolgálati tanács elnöke. Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok.
3: Te próbáljunk ebben rendet tenni, hogy micsoda, kicsoda. Van egy médiatörvény, van egy médiahatóság, a médiatörvény majd újra fogalmazzák, és lesz egy újabb médiahatóság, meg nincsen, mert jelen pillanatban az nincsen, és vannak különböző testületek, amelyek egymást jelölik, vagy amelyek felügyelettel bírnak a másik jelölése fölött. Az egyik ilyet vezeti ön, a közszolgálati tanácsot. Hogyan van itt a struktúra? Hogy áll föl?
4: Nagyon örülök, hogy erről beszélgethetünk, mert ez valóban nem egészen tiszta, azt gondolom sokak számára közvéleményben. Nem beszéltük róla talán korábban eleget. Én a média hatóságot félretolnám egy kicsit, hiszen az nem csak a közmédiáról szól. Én azt javaslom, a közmédiára koncentráljunk. A közmédiának van egy tulajdonosi testülete, amely úgy mondanám egy igazgató tanács, amely ellátja ezt a board funkciót. Ezt korábban egy közalapítványnak volt a kuratóriuma, most az új törvény szerint ezt fogják független közmédia testület, ezt hívják független közmédia testületnek. A fogjákkal azért voltam bizonytalan, mert ez még nem alakult meg.
3: Ugye erre lett volna ma az országgyűlésben, a Művelődési Bizottságban egy fordulója, hogy megalakulhasson.
4: Ahhoz, hogy három tag a média szakma képviseletében bekerüljön, ez úgy néz ki az új média törvény szerint, hogy három főt a kormánypárti, három főt az ellenzéki frakciók kerülhetnek, ez eddig is így volt egyébként, ami az újdonság, és egy nagyon fontos jó újdonság, hogy három főt pedig a média szakma jelölhet ide, tehát így lesz 9 fős. És ennek a jelölési folyamatnak, azt gondolom magam a jobb hiány, a közszolgálati tanács volt a letéteményes, ez a tanács, amit van szerencsém vezetni. Ez korábban is létezett, akkor közszolgálati testületnek hívták, ez kifejezetten a társadalmat, a civil világot képviseli, rektori konferencia, a gazdasági kamara, olimpiai bizottság, a 4 nagyobb egyház, a művészeti akadémia, és így tovább. Tehát nagyjából egy 15 embert jelent. Ez teljesen civil, tehát törvény zárja, hogy ebben bármilyen pártpolitikus legyen, és nekünk volt az a feladatunk a médiatörvény felhatalmazás alapján, hogy lebonyolítsunk egy nagyon-nagyon-nagyon összeszorított időben egy jelölési választási folyamatot, 20 napunk volt összesen rá. Tehát 20 napunk volt arra, hogy kiírjuk a pályázatot, jelöljenek a törvény által meghatározott szervezetek, lebonyolítsuk ennek az adminisztrációját, nem kell mondanom, hogy ez nem egyszerű dolog, és utána meghallgatásokat is lebonyolítsuk. Ez történt meg a múlt héten 19-én, és ez alapján szavazott titkos, személyenkénti titkos szavazással ez a tanács, illetve a tanácsba behívott még közmédiás szakszervezeti képviselők, és ebből alakult ki egy sorrend, és ezt kellett volna ma meghallgatnia, ezt három embert.
3: A szakma talán joggal kifogásai, hogy ebbe a független közmédia testületbe végül is egyetlen újságírót sem jelöltek. Lehet, hogy szakmabeli három is van benne, de egy sem újságíró között.
4: Sok mindent kifogásolnak sokat. Valaki azt kifogásolja, hogy nincs köztük olyan értve újságíró, mint aki újságíró.
3: Hát aki a szakmát műveli. Igen.
4: Valakik azt kifogásolják, hogy nincsenek benne gazdasági szakemberek. És valaki azt kifogásolja, hogy nincsenek benne olyan a világra látható nagy nemzetközi potentátok. Sok mindent lehet kifogásolni. Volt 11 jelölt, akit végül is meghallgattunk személyükben. Ennek a többsége egyébként, a jelentős többsége egészen kitűnő jelölt volt. Valamiért úgy döntött a közszolgálati tanács maga bölcsességében, hogy ezt a három embert fogja jelölni. Nagyon fontos, hogy ez nem egy operatív testület lesz. Tehát nem ők fogják vezetni a közmédiát. Ők, ahogyan mondtam, egy igazgató tanácsként szakértői háttérrel sok minden egyébben ott lesznek. Azon el lehet gondolkodni, hogy jobb lenne, hogy ilyen, olyan vagy amolyan ember legyen köztük, de hát ez egy szavazás.
3: Az, hogy a MOSZ, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nem tudott részt venni ebben a folyamatban, az sokféleképpen lehet magyarázni, van is magyarázat hozzá, hogy van egy törvényi háttér, ami ezt nem engedte meg, mert 2 éve jelen kellett volna lenni egy bizonyos rendszerben a MOSZ-nak, amiben nem vett részt. Nyilván ez is egy bonyolult procedúra. De mégis azért furcsa, mert hogy a legnagyobb magyar sajtószervezet a MOSZ.
4: a jelölési joggal rendelkező szervezetek körét azt a törvény rögzítette. Az nem volt nevesítve, hogy ki jelölhet és ki nem, már mint név szerint. Az jelölhetett, akik ebbe beletartoztak, nagyon fontos szervezetek jelöltek, részt vettek ebben. A MOSZ-nak a jelenléte az nyilván fontos, hogy egy ilyen szervezet is ott legyen, hogy ők ennek, ezeknek a kritériumoknak nem feleltek meg, akkor nem tudtak jelölni, de ez nem a MOSZ-ra volt szabva. Ezt nagyon hangsúlyoznám, hanem egyáltalán az általános sztenderdeknek volt megfelelő, vagy meg nem felelő.
3: A független közmédia testülethez hogyan kapcsolódnak az előbb említett egyéb testületek és szavazások?
4: A független közmédia testület lesz az, amely közvetlenül is nagyon fontos, hogy valóban függetlenül önállóan kell, hogy irányítsa a közmédiát. A mi testületünk, a közszolgálati tanács, az ellát egyfajta ellenőrzési feladatot a tartalmat illetően. Tehát a független közmédia testület, ő valójában a tartalommal nem foglalkozhat, nekünk az a dolgunk, hogy minden évben a vezérigazgatók beszámolói alapján monitorozzuk, hogy vajon a közszolgálati korábban kódexnek, ez most karta lesz,
3: mindegy, ugyanazt jelenti végeredményben.
4: Nagyjából ugyanaz
3: tartalmilag,
4: és egyébként ugyanez lesz benne, hogyha jól tippelem meg. Nem az volt eddig a baj a közmédiával, hogy a közszolgálati kódex ne lett volna kellőképpen jó, tegyük hozzá. Tehát, hogy annak megfelelnek-e a tartalmai a közmédiának. Tehát a mi civil testületünk az pusztán ezzel foglalkozik, hogyha túl leszünk ezen a jelölési, majd választási folyamaton, végre újra csak azzal tudunk foglalkozni.
3: Ez azért merült fel, ugye, mert a független közmédia testület bejelölte a Fidesz-Siklósi Beatrixot, akit most váltottak le a közmédia egyik vezető pozíciójáról érdemei el nem ismerése mellett. Ezek ilyen nagyon furcsa, szinte provokáció szintű mozdulatok, mozdulatok.
4: Valóban furcsák, és megadta jó Isten azt a kegyelmet, hogy nekünk ezzel nem kell foglalkoznunk, mi csak a média szakmai jelöltekkel foglalkozunk, azt a politikai pártok bölcsességére bízhatjuk, hogy ők kiket fognak jelölni. Mi egyébként annyit tettünk meg, hogy amikor megvolt az eredménye a választásunknak, tehát amikor ez a három egészen kitűnő kollega bekerült a mi jelölti körünkbe, akkor én magam egy levelet intéztem, mint az összes parlamenti párt frakcióvezetőjéhez, és mi a figyelmébe ajánlottam ezeknek a frakcióknak, hogy sok olyan jelöltünk volt, akik kitűnőek, és válogassanak közülük. Az már az ő dolguk, hogy használják.
3: Volt jobb, vagy valamilyen. Szóval visszakanyarodva az alapvetéshez, miért kellenek a politikai pártok? Miért nem tudjuk azt elengedni, hogy a politika közvetlenül tudjon befolyást gyakorolni? Miért nem lehet azt mondani, hogy van egy karta, annak kell megfelelni, és legyen egy társadalmi testület, amely ezt ellenőrzi. És akkor innentől kezdve a politikai pártok mehetnek vissza a parlamentbe maguk dolgát végezni.
4: Hát, hogy legyek jó hiszemű. Most egy kicsit. Talán azért, mert hogy azért ez egy közpénzekkel dolgozó, nem is kevés, reménység szerint nem is kevés közpénzzel dolgozó szervezet, a közmédia.
3: A civilek nem tudnák annak elköltését ellenőrizni?
4: A civilek tudnák a tartalmakat, a felelősség az politikai felelősség, de nagyon fontos, hogy itt a törvény azért berak zsilipeket. Tehát például a kokáért ennek a testületnek a tagja nem lehet politikus. Tehát például nem lehet a testület tagja, legalábbis akiket mi jelöltünk, az nem lehetett olyan ember, akinek bármilyen pártpolitikai kötődése van, volt, lesz. Tehát azért itt van, tudom, Magyarországon élünk, nem vagyok naív. Nyilván vannak kapcsolódások, kötődések, de azért legalább ennyi van, hogy nem közvetlen, éppen gyakorló pártpolitikusok vannak benne. Ha engem kérdeznének ennek a törvénynek a továbbfejlesztéséről, ha kérdeznek, el is fogom mondani, hogy valószínűleg többségben jobb, hogyha civilek lennének, és nem közvetlenül a párt, vagy közvetve akár pártokhoz kötődő emberek. Szerintem, hogyha az a bizalom meg lenne a politika irány, a pártpolitika irányából a társadalom felé, hogy ezt elengedheti. Legyen ott egy-két emberük semmi probléma. De hogyha az egészet elengedheti, azzal mindannyian jobban járnánk, és esetleg erősödne egy viszonybizalom. Ha ezt meg tudná tenni a politika, akkor esetleg a civil társadalom azt mondja, hogy oké, néhányan legyetek ott.
3: Nem kellene mindenben mindig a politikának olyan mélyen benne lenni, mint amennyire akar. Az ő felőle nézve teljesen törvényszerű, mindenhol ott akar lenni, csak egy kis önmegtartóztatás. Visszakanyarodva, mert ő mondta, hogy a média hatóság kapcsán, hogy foglalkozunk csak a közmédiával. Azzal, ahogy most a közmédia, és nem szakmai értelemben, hanem szervezetileg, szerkezetileg, törvényi hátterében működik, és amerre ez most ez a folyamat elindult, azzal lehet valamit kezdeni egy olyan szervezetnek, mint például az önök testülete?
4: Az például egy nagyon fontos lépés volt, hogy az MTV, a korábbi MTV, a Duna TV ketté választás megszűnt. Ezt mi évek óta szorgalmazzuk, hogy ennek nem láttuk az értelmét, hogy elválasztjuk egymástól. Így például mi ellenőrző funkciónk az meglehetősen kiüresedett ettől, hiszen azt lehetett mondani, hogy hát kérem, az MTV-t mi nem ellenőriztük. Csak a Duna TV-t. Hát, és innentől kezdve, legyünk őszinték, meglehetősen beszűkült.
3: Most viszont ellenőrzik majd az MTV-t is.
4: Nagyon fontos, hogy egybe van az egész. Tehát a gyártástól kezdve a sugárzásig egybe van, ez nagyon lényeges. Ez például egy kifejezetten fontos előrelépés volt, ez az egyik. A másik pedig, hogy a felelősségek azok talán úgy tűnik, hogy egyértelműen meghatározhatók lesznek, ez szintén egy jó lépés. Ezzel van mit kezdeni, én nagyon remélem, hogy nem fog felborulni olyan irányba, hogy fölöslegesen választanak vezérigazgatót, újat, hogyha rákényszerítenek egy új struktúrát, az eléggé fura lenne.
3: Hát mint ahogy most is fura az a helyzet, hogy oda mentek dolgozni ideiglenesen vagy véglegesen nem tudható kollégák, akik hát remélhetőleg a legjobbat akarják, de ki tudja, hogy lesz-e idejük arra, hogy ezt megtegyék.
4: Hát legyünk ebben is
3: úgyszerűen. Ezek furcsa helyzetek.
4: Furcsák, de mondjuk, mi lenne, ha ez fordítva fognánk.
3: Kérdezem, úgy szerencsés, igen, ahogy ez most alakul?
4: Kényszerhelyzet van. Tehát kényszerhelyzet van, mármint az időbeli kényszer van, nyilván át kell mindent alakítani, gyorsan kell átalakítani, de ezt is, hogyha egy másik oldalról nézzük, és azt mondjuk, hogy az új struktúra az a kiváló kollégák köré fog épülni. A szerkesztői az újságírói autonómiák köré fog épülni, hogyha ezt a jóhiszemű interpretációt mondjuk, és legyünk jóhiszeműek egy ideig, akkor szerintem ez kivéthető probléma.
3: Ma nem hallgatták meg a jelölteket a parlamenti bizottságban, hogyan tovább?
4: A hírek szerint mi is csak onnan tájékozódunk, hiszen mi a dolgunkat elvégeztük. Időben, törvényesen, rendben végment. A hírek szerint a jövő hétre halasztják a... Tehát nem, nagyon fontos, hogy nem visszautasították a jelölteket, hanem...
3: Nem hallgatták meg.
4: Nem hallgatták, még tájékozódni gondolnak a képviselőhölgyek és urak. Mi ebben állunk rendelkezésükre, hogyha segíteni kell. Én nagyon bízom benne, hogy a jövő hétre meglesznek a médiaszakmai jelöltek, tudnilik, és ez egy kicsit megint a civil szervezetek iránti pozitív hozzáállás jelzi. Ő nélkülük nem alakulhat meg a testület. A párdelegáltak nélkül megalakulhat, de ő nélkülük nem. És ez azt gondolom, ez egy jó, ez egy erőt jelez.
3: Fábri György, köszönöm szépen.
4: És köszönöm.
3: Aktuál Paprika Kinga. Szervusz, jó estét kívánok.
5: Szervusz, jó estét, üdvözlöm a nézőket is.
3: Mi lesz nálatok?
5: Szalai Bobrovnicki Kristóf számára úgy tűnik, hogy az egykori hadtörténeti múzeumban közel 2 millió forintért újítottak fel irodát, illetve egy irodaszintet, míg a múzeum többi része tulajdonképpen széteső félben van. Ez az egyik témánk, és erről fogom kérdezni Juhász Ferenc korábbi honvédelmi minisztert, meg hát arról, hogy ő mennyit költött irodára annak idején, ha már van itt egy szakmai összehasonlítás. Megkérdezem majd Hoffmann Tamás nemzetközi jogásztól, többek között például azt, hogy mire számít a vagyonvisszaszerzési hivataltól, és mit lát a mostani jelöltek közül, ki a befutó, az ő vélekedése szerint, és az örökké és mindenben rendkívül kompetens Ónodi Molnár Dórával beszélgetni fogunk, például a MÁV lehallgatás elleni zavaró készülék beszerzéséről, amiről Panyi Szabolcs írt nemrégiben, de beszélgetünk még az egészségügyi hírekről is, várom önöket.
3: Köszönjük szépen, holnap este itt már Szőlősi Györgyi, én meg holnap reggel a Startban várom önöket, úgyhogy rövid éjszakánk lesz, hogyha együtt akarjuk tölteni a mai estét is, meg holnap reggelt is, de legyen az így. Köszönöm szépen a figyelmüket, jó éjszakát!
6: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73 részvényt, a vacsi meg 5% kedvezmény volt, fiatalos úr ismerkedne.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerdán újra hetek. Megmaradni vagy elveszni. Szent István király intelmei. Időjárás befolyásolás. Klímafegyver okozza az aszályt. Fegyver nélkül a harcban. Emlékezés a boszniai háború áldozataira.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: 2 milliárdos iroda. Lehallgatást megzavaró készülékek, támogatások fideszes képviselők és jelöltek civil szervezeteinek. Ilyen finom összeállítással kezdjük a mai aktuált, de lesz szó például az áfamentes gyógyszerekről is. Kezdünk!
3: Hatalmas

0: várakozás övezte az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ülését. A testület 3 jelöltet hallgatott meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Az Országos Mentőszolgálat nyilvános statisztikai felületet indított a mentők kiérkezési idejéről és az esetszámokról. Közben Hegedű Zsolt közölte, elkészült a várólisták csökkentésének programja is. Lehallgatás elleni hangzavaró készülékeket vásárolt a MÁV Lázár János minisztersége idején. A kérdés az, hogy mi szüksége lehetett ezekre az Állami Vasúttársaságnak. Módosítja a kormány a 2026. évi költségvetést. 3,7-ről 7,5%-osra emelik az éves hiánycélt. A pénzügyminisztérium ezt a valóság költségvetésének nevezi. Ma esti vendégeink: Ónodi Molnár Dóra, a Jelen újságírója, Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, Juhász Ferenc, korábbi honvédelmi miniszter.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Paprika Kinga.
2: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket és a vendégeinket is. Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Gyorsan csapjunk is bele a lescsóba, meghallgatták az MVVH jelöltjeit. Van itt nekünk punkénekes, van olyan jelölt, aki a médiából értesült arról, hogy jelölték. Dóra, ki a te biztos befutót? Kire teszed fel a teljes vagyonodat és a gyermekeid jövőjét?
3: Nem azzal kezdenék, hogy én kivel, vagy kire tenném föl a vagyonomat, hanem azt mondanám, hogy a Tisza kire teszi föl a vagyonát, mert hogy, illetve a politikai sikereit, mert ennek a hivatalnak a működése az a legitimációjának a fő forrása. Tehát ha ez a hivatal nem fog jól működni, átláthatatlan lesz, hibás döntéseket fog hozni, szakmailag nem indokolható lépéseket fog tenni, akkor a politikai sikerei fognak azon múlni, illetve a választók a bizalmukat meg fogják vonni a Tisza párttól.
2: Valóban nagyon nagy a tét, nézzük is az összeállítást.
4: A hivatal a tisztítótusz művelet fő pilléreként áll fel. Feladata egyebek mellett a jogellenesen megszerzett közvagyon felkutatása, valamint az illegális vagyon hatékony visszaszerzése. A Transparency International jogi igazgatója elszámoltatást sürget. Hangsúlyozta azt is, hogy a legjobb koponyákat kell megszerezni a hivatalnak. Ha nem hinne a sikerben, akkor nem pályázott volna. Ligeti Miklós azonban kiemelte, hogy nem boszorkányüldözést tervez.
5: A mandátuma a hivatalnak nem korlátozódik az elmúlt 16 évre, tehát ez nem egy nertelenítési hivatal.
4: Unger Anna jelölti meghallgatásán kiemelte, ha nincs elszámoltatás, akkor a demokrácia nem lesz tartósan konszolidálható. Ha pedig a korrupció feltáratlan marad, azt a hatalomba való visszatérésre is felhasználhatják.
6: Egyszerűen nevén kell nevezni a szereplőket, azt is, aki tette, és azt is, aki hagyta.
4: A Tisza frakció hétfőn közölte, hogy Sárvári Nikolász jelöli a hivatal élére. Ugyancsak hétfő este Jancsics Dávid, aki szintén aspiráns volt, bejelentette, hogy visszalép a jelöltségtől. A magyar-kanadai kettős állampolgár Sárvári a bizottságban hangsúlyozta, szégyelli, hogy Magyarországon így is lehetett bánni a közvagyonnal. A Fidesz képviselői nem vettek részt a bizottsági ülésen. A Mi Hazánk politikusa azonban jelen volt. Az országgyűlés várhatóan már ezen a héten megválasztja a vagyonvédelmi hivatal vezetőit.
2: Már majdnem sikerült végre egy punkénekest valamilyen hivatal élére megjelölni, de aztán Jancsics Dávid mégiscsak visszalépett. Egyébként hasonlóan reménykedhettünk annak idején, amikor Hammer Ferenc pályázott még több mint kb. 20 éve a TV elnökségre. Sajnos abból se lett semmi, pedig a Lopunk zenekar sikerét szerintem ez nagyban segítette volna. Ki a legesélyesebb jelölt, vagy ha nem a legesélyesebb jelölt, akkor arról kérdezem Hoffmann Tamást, hogy neked ki a favoritod, te kit tartasz a legalkalmasabb jelöltnek?
7: Hammer Ferencre most elgondolkoztam, mert éppen alattam lakik, úgyhogy lehet, hogy le kéne mennem és szólnom neki, hogy ő neki kellene az MVVH-ra pályáznia.
2: Lesz még itt tévéelnöki pályázat?
7: Viszont én őszintén reménykedem, hogy itt ilyen színházi hogyha már abszolút filmszínházról szoktunk beszélni, akkor itt ilyen ez színházi végkifejlet lesz, hogy a katasztrofális főpróba után majd egy tökéletes előadás lesz, mert hát én azt gondolom, hogy ez egészen döbbenetes. Tehát amikor megláttam a három jelöltet, akit 98 emberből választottak ki, és az egyik közülük egy szociológus volt, a másik közülük egy politológus, és egyetlen egy jogász volt a három közül, egy olyan szerv élére, ami elméletileg egyébként egy nyomozó és vádhatóság, akkor már önmagába fogtam a fejem, aztán a szociológus lemondott, viszont a Tisza frakció helyére berakott egy olyan embert, akiről még soha senki nem hallott, viszont mikor újra utána nyomoztam, akkor kiderült, hogy egy olyan üzletember, aki egyébként nemzetközi tanulmányok szakot végzett Kanadában. Ez tényleg remek, mely nemzetközi tanulmányok szakon oktatok, de se én, se egyetlen hallgatóm nem szeretném, hogyha az MVVH-nak a vezetője lenne.
2: Jó, azért a szociológus, azt tegyük hozzá, hogy a korrupciókutató, tehát hát az igaz, nem egy fogalmatlan ember.
7: De én nem azt mondom, itt senki nem fogalmatlan ember, de egyetlen egy ember se foglalkozott soha az életében gyakorlatban azzal, amivel ennek az intézménynek majd foglalkoznia kell, leszámítva Ligeti Miklóst. Tehát én őszintén szóval döbbenten nézem, hogy 98 emberből tényleg csak olyan embereket sikerült találni, akik soha életükben nem foglalkoztak ezekkel gyakorlatban, vagy nem? Jó, ugye a Tisza frakció által a semmiből elővarázsolt úriember, ő elméletileg most üzletemberként foglalkozik valami ilyesmivel, de próbáltam lenyomozni, de semmi adat nincs róla az égvilágon sehol, úgyhogy igazából elmondásra kellene elhinni róla, hogy valószínűleg nagyon jól végezni a dolgát. Én ezt azért egy nagyon sajátos és nagyon fura szituációnak tartom. Én azt szeretném egyébként, valószínűleg azért, mert jogász vagyok, hogy egy nyomozati és vádhatósági szerv élén, amit még létre is kell hozni, legyen olyan ember, aki ért a joghoz, aki foglalkozott már a gyakorlatban is korrupciós ügyekkel, és adott egyetben legyen egy szervezeti irányítási tapasztalata.
2: Mészáros Lőrinc. Ja, nem a jogi tudomány.
7: Igen, a jog hiányzik, bár lehet, hogy majd lesz jogi eljárás alanya, hogyha úgy adódik a jövőben.
2: Meglátjuk. Juhász Ferenc nem csak látott már ehhez hasonló meghallgatást közelről, de volt is ilyennek alanya, mert mondjuk a miniszterek kinevezés előtt ezt muszáj. Mit tudunk meg ezekből a meghallgatásokból? Ez ugye nagyon érdekli a sajtót, végre látunk valamit ezekből az emberekből, elhangoznak erős mondatok. Itt kiderül, hogy egy jelölt kompetense? Vagy ez inkább egyfajta ilyen galériának játszik?
8: Benyomást lehet leginkább szerezni a jelöltekről egy ilyen szituációban, hiszen egy törvény által már létrehozott hivatal keretei között ki és mit fog csinálni, az körülbelül, hogy is mondjam, ki van jelölve a mesdje, ahol mozogni lehet. Ehhez képest az, hogy ki mit talál fontosnak, ki milyen hangsúlyokat fogalmaz meg, ki milyen módon próbálja a képviselők szimpátiáját, támogatását megnyerni, ez számít. Összességében azért a szakmai kompetenciára vonatkozóan nagy-nagy következtetéseket levonni nem lehet, leginkább kizárni lehet, hogy na ez nem ért hozzá.
2: Tehát az derül ki, hogyha az, valaki biztos nem jó.
8: Így van. Az valószínű, így van, de az, hogy jó lesz-e, azt ebben a pillanatban nem lehet tudni. De én nagyon egyetértek mind a két beszélgető partneremmel abban, hogy maga a szituáció, ami a jelölés folyamán kialakult, hát ez egy óborzasztó. Ez egy elképesztő, és bánja a Tisza, meg az ő szavazói egyébként, hogy ez így történt, de fogadatlan prókátorként azért hadd mondjak annyit, hogy úgy választották ki a képviselőiket, hogy még véletlenül se legyen politikai múltjuk. Ezeknek az embereknek az elmúlt 100 napban egyrészt szembesülni kellett a saját korlátaival, rákényszerülnek egy együttműködésre, mert hiszen frakcióról van szó, meg kell, hogy tanulják, hogy vannak ökölszabályok, például a politikában nagyon súlyos ökölszabály, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap rétes testére, és meg kell tudni szokni azt, hogy ez egy kollektív munka, olyan sok esetben, mint egy barkácsműhely, ahol mindenkinek megvan a maga feladata. Itt nem lehet szárnyalni, nem lehet sok egyéni akciót vállalni, mert egyszerűen az ember orrára koppintanak, és adott esetben a közös érdeket sértik. Ezek a botladozások, amelyeket most ejtenek, ezek részint ennek köszönhetőek, meg annak, hogy a kompetenciák, meg a feladatok nincsenek kijelölve, és a harmadik az, hogy a miniszterelnökre van minden bízva, tehát ő egyszerre pakson az ötödik turbina, a Facebook ellenőr, és még sok minden más, amit egyszerűen nem lehet kontrollálatlanul hosszú ideig hagyni, mert óhatatlanul benne van a tévedés, mint ahogy itt ez a jelöltük, nem jelöltük, a köztársasági elnöknél is volt hasonló. Ezek azért rombolják majd a Tisza presztízsét, és a szavazókat is le fogják hangolni.
7: Mindenesetre a Barkács műhely hasonlat jó, mert szerintem most hullik a forgács.
3: Ez nagyon kapcsolódnék, mert nagyon jól rávilágít a mondandód arra, hogy mi a Tisza pártnak, illetve Magyar Péter kormányának az egyik fő, hát úgy néz ki, hogy egyelőre hibája, amit persze majd még korrigálhatnak, de jelen pillanatban ez a hiba kirajzolódik.
2: Hibája. Szerintem
3: tehát a hiba
2: mond,
3: az, nem, hogy nem, és ez most már nem először,
8: majd beírja a Facebook
3: nem először kerül elő, hogy a fő kommunikációt azt Magyar Péter adja, és azt jól csinálja. Tehát szinte hibátlan. Tényleg, ahogy azt az Abszolút Filmszínházat csinálja, akár a parlamentben, akár a feltűrt nadrágszárral állva a Dunában, a fenék küszöböt építve, végig élőzve. Tehát ő a főáram a kommunikációnak, amit jól csinál, és egyébként ezzel nyerték meg a választást, tehát tulajdonképpen a választók is erre rezonálnak. Ugyanakkor Magyar Péter mögött a Tisza frakcióban, illetve a Tisza párt körüli kommunikáció az egyszerűen botladozik, ilyen erőtlen, és nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, tartalmatlan. És ez olyankor jön igazán elő, amikor ilyen ügyek vannak. Tehát az látszik, hogy ez az egyszerű vállalati kommunikációs szint, a mindennapok szisztematikus kommunikációja, amivel muszáj lenne megtámasztani a miniszterelnöknek ezt az Abszolút Filmszínházát és ezt a főáramú kommunikációját, az egyszerűen nem működik. Tehát ez a napi kapcsolat a sajtóval, elmagyarázni, hogy mi miért történik, mert ugyanis ebben a pályázatban, illetve magában a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a törvényi keretei között benne volt az, hogy hogy lesz ez a pályáztatás. A Tisza frakció tulajdonképpen nem egy elnök jelöltet dobott most a nyilvánosság elé, hanem azt tette, amit a törvény egyébként számára lehetővé tesz, tehát hogy a pályázók közül minden frakciónak engedi a törvény azt, hogy valakit javasoljon vagy mögé álljon. Tehát tulajdonképpen, ha ezt előre kommunikálták volna, egyértelműen ugye ez a vállalati kommunikációs szint, hogy a Tiszában, hogy ne csak a Magyar Péternek a hangját halljuk, hanem hogy ott kialakuljanak más kommunikációs csatornák, az egyszerűen nem létezik, és ezért egy csomó embernek, illetve a nyilvánosságnak, tehát az újságírók számára is hirtelen úgy tűnt, mintha a Tisza frakciónak elnök jelöltje lenne, miközben a pályázók közül egy valakit megtámogatott, aki egyébként, mint utólag kiderült, nem is tudott róla, szóval hogy ez egész egy káoszba fordul, és ez egy bizalmatlanságot szül, úgy, hogy közben a kétharmados felhatalmazás lehetővé tenni azt, hogy egyébként jelöljenek egy elnököt a hivatal élére. De, és itt jön be a kommunikációs hibának a második faktora, az, hogy állandóan ezt a társadalmi részvételiséget, meg a folyamatos konzultációt hangsúlyozzák, amiben időnként belejön a politika. És a kettőnek az összefésülése az egyszerűen, ahhoz kellene kommunikációsan is sokkal többet.
2: Illetve igen, szóval azért a társadalmi részvételnek van egy módszertana, van egy sebessége, az jelentős energiákat igényel, és ezen ehhez nálam sokkal jobban értő emberek nagyon sokan reklamálnak is, hogy nagyon sokszor ezek az egyeztetési intézmények igazából egyfajta tényleg ilyen színjátékká válnak, mert az nem úgy megy, hogy kirakok egy kérdést, és akkor jön rá válasz, és abból kiválasztom a nekem tetsző választ. Majd erre térjünk rá részletesebben, de Magyar Péter fenéküszöbén túl is volt azért ma kormányzati kommunikáció, és nem volt mind ügyetlen. Itt van például Hegedű Zsolt és az egészségügyi fejlemények, nézzük.
9: Az új stat.mentők.hu oldalon már bárki megnézheti a mentők kiérkezési adatait, melyek országos, a budapesti és regionális bontásban is elérhetők. Külön vizsgálhatók az egyes sürgősségi kategóriák, valamint a mentési feladatok számának alakulása. Országosan jelenleg 26,4 perc a 90 perc centilis kiérkezési idő. Ez azt jelenti, hogy az esetek 90%-ában ennél rövidebb idő alatt érkezik meg a segítség.
10: Ami azt jelenti, hogy 90%-ban ki tudott érni abban az időben a mentő. Ez most még nem a legjobb.
9: A cél azonban az, hogy a legsürgősebb P1-es eseteknél ezt 15 percre csökkentsék. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a kiérkezési adatok nyilvánosságra hozatalát szupermérföldkőnek nevezte. A honlap nem csak a számokat mutatja meg, hanem a statisztikai mutatók értelmezésében is segít. Emellett bemutatják a mentőhívás folyamatát, és azt is, milyen szakmai szempontok alapján sorolják az eseteket sürgősségi kategóriákba. Közben Hegedűs Zsolt Facebook oldalán arról írt, elkészült a várólisták csökkentésének szakmai programja, amely a szükséges kormányzati döntés után akár már ősszel elindulhat. Az egészségügyi miniszter szerint ősszel indulhat a betegelégedettségi platform is. Szeptemberben pedig nyilvánosságra hozhatják az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit. A várólista programhoz finanszírozási hátteret, ütemtervet és mérhető célokat rendelnének, miközben tovább bővítenék a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos adatok nyilvánosságát.
2: Szimbolikussá váltak a kilométeres várólisták, illetve sok éves várólisták, nekem is nagyon sok ilyen telefonálom van hétről hétre, aki 3 éve, 4 éve vár a csípőprotézisére, sőt, családi beszélgetésekben megy az egymással licitálás, én 6,5 hónapot vártam az azonnali trombózist kizárandó ultrahangra, az semmi, mert én a szemműtétemre. Ferenc, mikor lesz ebben érdemi változás? Hogyan képzeljük el ezt az érdemi változást? Hogy fogják lefaragni a várólistákat? Lehúzzák az elejét?
8: Remélem, hogy nem csak én láttam, hanem még nagyon sok most bennünket és néző ember látta az előző adásban az orvosi kamara elnökének a nyilatkozatát. Azért fogott meg, mert bemutatta, hogy mennyire komplex ez a kérdéskör, mennyire nehéz ebben bármilyen eredményt elérni, és milyen erős tudatosság, elkötelezettség, és meg annyi pénz kell ehhez a dologhoz. Ezt azért bocsájtottam előre, mert én nagyon-nagyon szurkolok a Hegedűs úrnak, egyszerűen azért, mert alázatot, tiszteletet, kihívást találok minden egyes mondatában és az ő miniszteri arcpolitikájában, szemben azzal, amit korábban tapasztaltam, a pöhendiséget, a nincs probléma, a mindent az asztalára söprünk, és egyébként is nagyon jók voltunk. Azt érzékelem, és azt látom, hogy odafigyeléssel, szervezéssel és kispénzzel is lehet már eredményt elérni, de hogyha valaki azt gondolja, hogy a 3 éves lista holnap után majd lecsökken 3 hónapra, az nagy valószínűséggel téved. Egyszerűen azért, mert nincsenek meg hozzá sem a személy, sem a tárgyi feltételek. Nagyon szurkolok, hogy ez sikerüljön, de én maximum csak páciensként tudok ebben az ügyben részt venni. Azt ígérvén, hogy ha várólistára kerülök, akkor megpróbálok visszafogott lenni és nem panaszkodni itt.
2: Én is igyekszem rendszeres testmozgással megelőzni, hogy még több várólistára felkerüljek, de ide vonatkozik a mai napi kérdésünk is, amely szerint azt kérdeztük önöktől, hogy idén önök szerint érdemben javulhat-e már az egészségügyi ellátás, amint láthatják, hát ez egy rendkívül megosztó kérdés volt, és a szokásosnál sokkal kiegyenlítettebb válasz született, mindössze 2% eltérés van a válaszok között, 51% arra számít, hogy már idén érezhető lesz a javulás, 49% nem reménykedik ilyenekben, nézzük is, hogy mit írtak a kommentelőink. Erika szerint persze eltáncolják még azt is, ami eddig volt, írja ezt a esetleg javuló egészségügyi ellátásra. Robert szerint az a sok 100 milliárd, amit most félelmükben Orbán oligarchái visszautalgatnak, biztos jót tesz az egészségügynek, na meg az oktatásnak. Kata azt írja, hogy amilyen állapotban az egészségügy van, ebben az évben nem lehet javulást várni, de jövőre már látható, érezhető változás kell, hogy legyen. Katalin szerint, ha a magánegészségügyet sikerül bevonni az állami ellátásba, akkor igen, másképp nem. Nagyon érdekes gondolat. Norbert szerint, ha találnak valahol pár ezer ápolót és pár száz orvost, akkor igen, de erre szinte nulla az esély. Valakinek a kabát zsebében pár ezer ápoló. Angéla pedig azt írja, hogy minden tisztelete az egészségügyben dolgozóké, és maximális tisztelet a kiviteleknek, de sok nem oldavaló emberrel van tele a rendszer, szerinte, akik nem fognak eltűnni egyik pillanatról a másik. Hogy eltűnésre van-e szükség vagy sem, ebben én nem vagyok kompetens, de akkor megkérdezem Hoffmann Tamást, hogy mik ennek a rendszernek az igazán nagy buktatója, amikor az egészségügyet átalakítjuk, vannak látványos intézkedések, például, hogy áfamentesek lesznek ősztől a vényköteles gyógyszerek, ami sokaknak fog apránként, de sokat segíteni. De amikor hozzányúlunk egy ekkora intézményrendszerhez, akkor mi a reális várakozás? Mikor fogjuk ezt megérezni?
7: Hát én meglepődve láttam, hogy ennyire optimista a magyar lakosság, hiszen a felük azt várja, hogy 4 hónapon belül érdemi javulás lesz. Azért te felejtsük el, hogy az évnek sajnos már a 2/3 eltelt.
2: Jobb lesz a hangulat.
7: Tehát, de úgy tűnik, hogy már most jobb a hangulat, hiszen úgy gondolják, hogy ez meg fog történni. Én viszont azért kicsit félek a csodavárástól, hiszen ugye mindannyian egyformán jól értünk itt az egészségügyhöz egyébként, és sajnos most egy kicsit jobban, mert a feleségem életveszélyes állapotba került, amiatt is részben, hogy a mentők nem jöttek ki időben, úgyhogy erről majd lehet, hogy még beszélünk, hogy a mentők kiérkezési ideje az mennyire tragikus. Viszont ez egy komplex rendszer. Tehát a komplex rendszerek azok olyanok, hogyha egy oldalt kezdünk el átalakítani, anélkül, hogy a többi részt átalakítanánk, akkor valószínűleg szét fog hullani. Tehát ez tényleg kicsit olyan, mint a Jenga, hogy itt kihúzok valamit, akkor lehet, hogy ott dől le a túloldalon a másik. Tehát abban a pillanatban, hogyha azt akarjuk, hogy ténylegesen átalakítsuk az egészségügyet, aminek hosszú távú hatása legyen, akkor én először is azt várom, hogy legyen egy komplex reform elképzelés, amit végre is akar majd hajtani a kormány. Itt tényleg arról van szó, hogy persze, hogyha kiukadt otthon a vízvezeték, akkor gyorsan körültekerem valamilyen ragasztó szalaggal, és akkor átmenetileg nem folyik ki a víz. De hát ez nem oldotta meg az alapvető problémát. Ki kell cserélni előbb-utóbb azt a vízvezetéket, ha azt akarjuk, hogy ne árassza el a lakást a víz.
2: Kéne hívnom a vízvezeték
7: szerint. Ugye? Mert már kezd szétjönni a ragasztó szalag. Ezt gondoltam.
2: Majd, hogy nem.
7: Minden esetre a lényeg az, hogy sajnos nem várhatunk csodákat, azt várhatjuk, hogy elindul most egy folyamat, aminek folyamatosan látunk apróbb jeleit és apróbb javulásokat, és akkor fokról fokra remélhetőleg majd ez elhozza, ha nem is a Kánaán, de mindesetre sokkal jobb egészségügyi rendszert. Ugye kérdezted, hogy hol vannak az a több ezer ápoló, kinek a mellén zsebébe? Hát ott vannak Németországban, Ausztriában, Angliában.
2: Norvégiában.
7: Azért ezeknek az, és még igen, Európa, és talán még az Egyesült Államok és Ausztrália különböző részein, ezeknek egy részét talán vissza lehet hozni például, és akkor már is több ápolónk van. Ugye lehet gondolkodni azon, hogy milyen személy és tárgyi feltételeket kell biztosítani, ami vonzóbb már teszi ezt a szakmát. Lehetne azon gondolkodni, hogy milyen kommunikációs technikákat kéne alkalmazni, hogy ne az legyen az érzése az embernek, aki orvossal beszél nagyon sokszor, hogy itt egy ilyen egészen embertelen rendszerben gyakorlatilag ő egy ilyen végtermék, amit így megpróbálnak így kitolni minél gyorsabban.
2: Én azt hiszem, hogy az egészségügynek ez a kulturális és szakmai változása, és az egészségügynek, mint rendszernek a fenntarthatósága, az két külön probléma, de nagyon szorosan összefonódnak. És én is nagyon sokszor éreztem már azt az egészségügyben gyerekkel, saját magammal mindenfelé, hogy tulajdonképpen folyamatosan azzal vagyok vádolva, hogy én ide szimulálni jöttem, mintha nem lenne jobb dolgom egész nap. Ez nyilván nem az általános viselkedés, de van egy ilyen furcsa attitűd, hogy a túlterheltség az lecsapódik a betegen, mintha én itt rossz hiszeműen jönnék be az ambulanciára.
7: És megint én nem vagyok nyilván az egészségügyi tudományoknak valamilyen tudora, de azért azt hiszem, az viszonylag általánosan elfogadott, hogy egy jobb beteg-páciens kapcsolat az igenis még az egészségi mutatókon is segíthet. Tehát ilyen apróbb dolgokkal lehet, hogy legalább olyan látványos eredményeket el lehet érni, hogy az embereknek javul a közérzete. És ha javul a közérzete, ki tudja, talán az egészségi állapota is javul valamelyest.
2: Szerintem Ónodi Molnár Dóra tudni fogja a megoldást minden problémánkra, és el is mondja majd a reklám után. Maradjanak velünk!

0: Sokan azt mondják, hogy a legjobb
1: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Paprika Kinga és vendégei következnek.
2: Megígértem, hogy Ónodi Molnár Dóra a reklám után megfejti nekünk az egészségügy összes problémáját két lépésben. Kérlek.
3: Oké. Okay. Első lépés, én nagyon örülök annak, hogy transzparensé válnak az egészségügyben bizonyos problémák, ugyanis a Fidesz az egyik legnagyobb gazembersége, a Fidesznek az volt, hogy nem engedte be a sajtót, és az egészségügyi intézményekbe, sőt kitiltotta onnan az újságírókat, megtiltotta az orvosoknak, egészségügyi dolgozóknak, hogy nyilatkozzanak, ezért nagyon nehéz volt információhoz jutni, névtelenül, meg titkos adatgyűjtéssel lehetett csak hozzáférni dolgokhoz, már pedig a transzparencia az nagyon sokszor tud segíteni abban, hogy javuljon egy intézményben a szolgáltatások működése. Ha más nem, akkor a nézőknek talán azt tudnám mondani ilyen nagyon erős példaként, hogy a gyermekvédelmi intézményekben is sokáig azért tudtak büntetlenül működni gazemberek, akik bántalmazták a rájuk bízott gyerekeket, mert semmilyen civil szervezetet, szakembert nem engedtek be ezekbe a zárt intézményekbe, és tulajdonképpen szabadon garázdálkodhattak a kórházakban, és egy csomó minden azért nem működött jól, mert nem volt igazából rálátása a nyilvánosságnak arra, hogy mi történik, csak megtapasztalta azt, hogy mi történik.
2: Illetve tegyük hozzá, hogy olyanoknak, mint például Sándor Mária, aki a fekete ruhás nővér néven híresült el.
3: Az ő példája is azt mutatja, hogy mekkora árat fizetett az, aki egyébként a nyilvánosság elé állt a dolgokat. Tehát az, amit most Hegedű Zsolt képvisel, hogy nyilvánossá teszi a fertőzési adatokat, azt, hogy milyen szolgáltatási színvonalon működik egy kórház, az azért lesz jó hosszú távon, mert tulajdonképpen ebből fog táplálkozni a politikai döntéshozás is, hiszen a választói akarat az, ami igazán előre tudja mozdítani a dolgokat, és hogyha egy bizonyos választókerületben a polgárok azt látják, hogy az ő kórházuk, vagy az ő városukban az egészségügyi szolgáltató rosszul működik, akkor majd ki fogják hajtani a kedvenc pártjukból, vagy a országgyűlési képviselőjükből azt, hogy ténylegesen tegyen az intézményért. Tehát ez egy pici lépésnek tűnik, ez az átláthatóság, akár ami a mentőszolgálatot illeti, akár a fertőzésekre vonatkozó adatok nyilvánosságát, akár a betegelégedettségi adatokat, de nagyon-nagyon markánsan hozzá tud járulni az egészségügyi szolgáltatás színvonalának növeléséhez.
2: Ha már színvonalról beszélünk, Szalai Bobrovnicki Kristóf irodájáról igen cifra dolgokat tudtunk meg a mai napon. Nézzük is.
4: Talán kevesen tudják, hogy az épület egyik szintjét korábban teljesen felújították, és luxus irodákat alakítottak ki bennük. Ha ezek a falak mesélni tudnának, akkor nem csak a múzeum kertjében rendszeresített miniszteri villás reggelikről beszélnének, bár ezen alig ha repődik meg bárki a kaszinó miniszter esetében, aki a britekkel terveztetett 3 milliárd forintért egyenruhákat, hanem az elhanyagoltságról is, ami az épület többi részét jellemzi. Az épület többi része ugyanis közben folyamatosan romlott, mára pedig odáig jutott, hogy nem csak hogy méltatlan, hanem múzeumi funkció ellátására alkalmatlan állapotba került. Sőt, a Honvédség történetét őrző levéltárban a felújítás óta sem a tűzjelzőrendszer, sem a beépített automatikus tűzoltórendszer nem működik. A falak dohosak. Egyetlen egy szikra, ha itt kipattan, akkor Mátyás király korabeli iratok, felpecsülhetetlen értékű iratok megsemmisülhetnek. Ezt természetesen haladéktalanul orvosolni fogjuk, múlt héten már egyeztettünk erről. Egy szó mint száz, az előző vezetésnek fontosabb volt a gőzölt fapadló és a luxus, Magyarország hadtörténeti örökségének a biztonsága. Ebben a helységben, amit nyugodtan nevezhetünk szivarszobának, hamarosan újra magyar emberek járhatnak. Mi ugyanis abban hiszünk, hogy a felújítás ideje alatt is meg kell nyitni ezeket a tereket és visszaadni a látogatóknak. Hiába költöttek el több mint 2 milliárdot, hiába alakítottak ki olyan kicsi ablaktalan helységeket, amelyek múzeumi kiállításokra eleve alkalmatlanak.
2: Kürtös László, Honvédelmi Minisztérium államtitkára tartotta ezt az idegenvezetést, ezt a bejárást, ami ugye egy népszerűvé vált új videós tartalom. Akkor kérdezem Juhász Ferencet, korábbi honvédelmi minisztert, hogy mennyit költött az irodájára ezen a pozíción, és mennyit tart reálisnak?
5: Én egy fillért nem költöttem, mert ahogy az úr adta, úgy vettem át, és én úgy tudom, hogy még az utódom sem változtatott rajta, egyszerűen azért, mert nem az volt a fontos. Az elmúlt esztendőkben a kormánytagok presztízsét, minthogyha az határozta volna meg, hogy van-e a várban néki irodája fényes és csillogó, vagy sem. Nyilvánvalóan Szalai Bobrovicki, aki egyébként is mindenféle értelemben hajlamos volt az urizálásra, nem maradhatott le.
2: Most csak a kaszinók miatt. Milyen mértékben?
5: Hát szörnyű ez, de...
2: Na jó, de hagyd kérdezzek egy informálatlant, hát ha okosabb leszek, amikor válaszolsz. Én azt képzelném ezzel a nagy asszony fejemmel nekem, hogy egy honvédelmi miniszter irodájába mindenféle speciális infrastruktúrát illik beépíteni, hogy ő hozzáférjen információhoz, ilyen-olyan adatokhoz és a többi, ami mondjuk egy budavárbeli műemléképületben lehet, hogy nem a legrentábilisebb, legkivitelezhetőbb dolog. Ezt csak képzelem?
5: Nem. Van olyan NATO előírás, amely meghatározza azt, hogy különösen az informatikai rendszert hogyan lehet kezelni és hogyan nem. Sőt, mi több, még van egy zárt rendszer is, ami csak belül működik.
2: Tehát nem egy lakossági hogy jön be ide a honvédelem.
5: Így van. Ugyanakkor meg azt gondolom, hogy a miniszter szobájának, hogyha része egy normális számítógép, akkor az ő munkájához az pontosan elegendő, mert a munkatársai azért vannak, hogy adott esetben a bizalmas és más körben kezelendő információkat ott kezeljék, ahol arra szükség van. A 2 milliárd forint azért izgalmas, mert lényegében egy szintnek néhány szobájáról van szó, miközben a Hadtörténeti Intézetet kipoterálták a Bálnába jó sok pénzért, aközben sikerült egy olyan torzót kialakítani abból az épületből, hogy most már sem irodának, sem múzeumnak nem való. És a legnagyobb bűn ez, mert most ugye a szakemberek azt mondják, hogy egyszerűen a hadtörténeti relikviákat nem lehet visszavinni, mert az épület egyes része annyira rossz állapotú, nedves, vizes, omlik, és a többi, ami miatt azok károsodnának. Na most Szalai ezekben munkatársakat tartott. félreértés ne essék. Tehát ott azért minisztériumi tisztviselők voltak korábban. Én nagyon egyetértek azzal, hogy onnan kiköltöznek, beköltözni se szabad lett volna, és mindenféleképpen gondolkodni kell annak a műemléki épületnek a felújításáról, a rehabilitásáról, és egyébként a hadtörténeti intézet és múzeum Bálnából történő kiköltöztetéséről, mert hogyha valaki ismeri a Bálnát, annak az architektúráját, az pontosan tudja, hogy nem nagyon pászol a hadtörténeti elemekhez, relikviákhoz. Ez viszont nagyon-nagyon sok pénz, és nem tudom, hogy ebben a pillanatban a Honvédelmi Minisztériumnak rendelkezésére áll ez a nagyon sok pénz.
2: Nem tudjuk, hogy rendelkezésére áll ez a nagyon sok pénz, illetve hogy mire szeretnék ezt pontosan elkölteni, de azt megtudtuk nemrégiben, hogy elég sok támogatás állt rendelkezésére olyan civil szervezeteknek, amelyek fideszes jelöltekhez kötöttek. Nézzük is.
6: 600-nál is több olyan egyesület kapott állami támogatást 2022 és 2026 között, amelynek vezető tisztségviselője a 2024-es önkormányzati választáson a Fidesz jelöltjeként indult, írja a Telex. A Tisza kormány múlt kedden nyilvánosságra hozta azt a kereshető térképes adatbázist, amelyben többek között a Városi Civil Alap, a Falusi Civil Alap, a Nemzeti Együttműködési Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint egyéb központi, egyedi civil támogatások adatai szerepelnek. A Telex ezek alapján végzett gyűjtést, amely szerint közpénzmilliárdok jutottak fideszes polgármesterek és önkormányzati képviselők egyesületeihez. A lap nem számolta bele azokat, akik papíron függetlenként vagy helyi szervezet jelöltjeként indultak, még ha a Fidesz támogatta is őket. Kiemelkedő összegek kerültek többek között Annus István Békés Sámson fideszes polgármesterének szervezeteihez. A Magyar Sámsonok Alapítványa és a Jövő Nemzedékért Békés Sámsonon 5 év alatt összesen 109,7 millió forintot kapott. Lovas Kovácsné Nagy Erika, nyíregyházi Fidesz-KDNP-s képviselő egyesülete mintegy 109 millió. A 60 év polgári 60-ért közhasznú alapítvány pedig több mint 96 millió forint állami támogatáshoz jutott, írja a lap.
2: Nincsen ilyenkor valamiféle összeférhetetlenség, amit ki illene, kellene kötni ezeknél a támogatásoknál, hogy mondjuk politikai jelölt és civil szervezet az így nem nagyon fér össze támogatási sémában? Hoffmann Tamást kérdezem, én azért amikor utoljára Magyarországon pályáztam, akkor ilyen előírás volt, hogy aktív politikai szerepet vállaló ember, ha szerepel egy civil szervezetnek a vezetésében, akkor az bizonyos támogatási kategóriákból kiesik.
7: Hát igen, igen, de hát ezek az idők elmúltak. Ugye a fideszes politikusoknak ilyen igazi szuperképessége volt. Ugye a szuperhősök is olyanok, hogy egyszer civilek, aztán így pördülnek kettőt, és onnantól kezdve felöltik a szuperhős.
2: Csak már nincs egy telefonfülke.
7: És ők is egyszer politikusok, de ha csak csettintenek egyet, akkor átváltoznak civillé. Tehát éppen akkor, amikor mit csinálnak. Nem kell hozzá telefonfülke. Aki villámgyorsan tudja elkölteni a pénzt, az ugye szintén
2: kér. Arra emlékszem, az
7: igen,
2: a
7: Superman
2: az, film, az én gyerekkoromban, a telefonfülkés és a forgóajtós eltöltözést.
7: Igen, hát ezt valahogy így kell elképzelni. Ugye az az igazság, hogy ugye sokat beszélünk arról, hogy a Fidesz egyfajta ilyen feudalisztikus rendszert alakított ki Magyarországon az elmúlt 16 évben, és ennek ugye az alapvető építőkövei az önkormányzatok voltak. Ugye egyrészt magának az önkormányzatnak a rendelkezésére álló forrásokat is jelentős részben hát párt célokra, illetve párthoz kötődő személyek támogatására használták, illetve nyilván az állami pénzeket is jelentős mértékben sikerült becsatornázni. Ugye itt az a nagyon nehéz, és egy kicsit visszakanyarintva a vagyon visszavételi hivatal munkájához, hogy itt azért majd egyszer azt bizonyítani kell, hogy ezek az elméletileg civil szervezetek azok a valóságban politikai célokat láttak el, illetve hogy egyáltalán végeztek hasznos munkát, mert hát azért tényleg annyi fajta szervezet van, amelyek elméletileg civilek, de a valóságban valahogy a személyi körük, a tevékenységük, az országos lefedettségük ugye kísértetiesen lefette a Fidesz párthálózatát, hogy itt azért erős gyanúk merülnek fel.
3: Hát én ezt erősebben fogalmaznék. Szerintem ez konkrétan a választási csalásnak az eszenciális megnyilvánulása, amit ez az elemzés mutatott, az, hogy egyébként közpénzen működtetve hogyan lehetett a Fidesz választási esélyeit inkonkrétó helyben javítani. Ez az úgynevezett ellopott állam, vagy state captured, ahogy egyébként mondtad, ezt a feudális viszonyt fagyasztotta be, és tulajdonképpen helyben erősítette meg a hatalomnak ezt a struktúráját.
7: És bocsáss meg, hogy félbeszakítod, csak egyetlen dolog, hogy ez visszafelé is működött, ugye, hogy viszont az ellenzékek meg nem kaptak. Tehát ami rögtön lecke volt mindenki számára, hogy nem érdemes
2: ellenzéki
7: jelöltekre szavazni, hiszen akkor nem jönnek majd az állami támogatások.
3: Hosszú ideig egyébként olyan sikeres volt ez, hogy a helyben nagyon az volt a kialakult vélemény, hogy nem is lehet ez ellen semmit se tenni. Tehát a Fidesznek egy csomó esélyt adott az önmagában az a tudat, hogy ez egy mozdíthatatlan rendszer, ez így van, ez így fog örökre maradni, hogy ott a polgármester mellett a fideszes önkormányzati vezetők, akik egyébként az ilyen-olyan himi-humi alapítványaikon keresztül kapják a pénzt, ugye általában ezek ilyen hagyományőrző, népdal, izé-bizé, állandóan valami ilyen típus. Egyébként jól meg is lehet fogni.
2: Családi tematikájú civil szervezetek is előkerültek például a Király Nórával kapcsolatban a 11. kerületben, azt hiszem ott meg is tették már a feljelentést.
3: Úgyhogy én azt látom, hogy ez a hatalmi struktúra, nem is véletlenül nevezzük pártállami rendszernek a Fidesz kialakított rendszerét, hiszen az állampárt maga telepedett rá ezen a gépezeten keresztül a választásokra, és én úgy vélem, hogy emögött tulajdonképpen konkrét csalás látszódik.
5: Tiltott pártfinanszírozás.
3: És az állami számvevőszék soha nem lépett.
5: Így van, és személyi finanszírozás, és hogyha a kedves nézők azt gondolnák, hogy kimaradtak a buliból, akkor nagyon sokan nem, mert a krumplik, a választási almák, az óvodákba tolt kis motorok, ételutalványok, egy jelentős része is ebből a forrásból született, és ami ebben nyílt titok volt mindenütt, hogy ez a cél, ezt kell csinálni, hanem az volt a legszörnyűbb, amit a Dóra mond, hogy ezt elfogadta mindenki helyben, mint megváltoztathatatlant, és értette, hogy ha nem áll be a sorba, akkor az ő környékén az életben nem lesz civil támogatás, ám ellenben, hogyha megfelelően kelleti magát a Fidesznél, akkor majd megnyílnak azok a csapok, amelyek egy részét persze majd vissza kell fordítani a választási eredmények szépítésére, de azért lehet egy kicsit civileskedni is.
2: Jó, és aki viszont nem húzta meg magát, az szépen megkapta a magáét, hogyha véletlenül ellenzéki önkormányzata lett, de ha már itt titkoknál, meg nyílt titkoknál tartunk, vannak itt nem nagyon nyílt titkok is. Panyi Szabolcs ugyanis arról írt a mai napon, hogy a MÁV lehallgatással kapcsolatos eszközöket szerzett be. Egyelőre nem megmagyarázott okokból. Nézzük is.
8: Lehallgatás elleni hangzavaró készülékeket vásárolt a MÁV Lázár János minisztersége idején. Erősítette meg a Vitézi Dávid által vezetett minisztérium Panyi Szabolcs értesülését. Az oknyomozó újságíró azt írta, hogy egy olyan cégtől vették az eszközöket 2024 és 25 között, amelyik a titkos szolgálatoknak is beszállít. Az ilyen hangzavarókkal például meg lehet akadályozni, hogy egy tárgyalás közben valaki titokban hangfelvételt készítsen. Az viszont nem világos, hogy a MÁV-nak miért volt rájuk szüksége. A nemzetbiztonsági szervek különleges figyelmet fordítanak a cégre, mivel az stratégiai infrastruktúrát működtet. Felmerült az is, hogy a hangzavarókat szabálytalanul szerezték be, ugyanis azok kettős felhasználásúnak minősülhetnek, a vasútársaságnak pedig nincs engedélye ilyenek vásárlására.
2: Múlt péntek reggel Feld Márton járt nálam itt a Startban, a Magyar Közlekedési Egyesülettől, és ő arról beszélt, hogy a 2023-as több tucatnyi szakembert érintő mávos kirúgások esetében például azt mondták több dolgozónak, hogy azért rúgják ki őket, mert fekete listát kapott a MÁV, hogy kiktől kell megszabadulni, és volt, akinek azt mondták, hogy téged már úgy is lehallgatnak. Mire kell egy ilyen lehallgatást zavaró eszköz az államvasutaknak?
7: Hát ez egy jó kérdés. Ugye, ha egy nagyon-nagyon-nagyon jó indulatú megközelítést akarnék alkalmazni, akkor mindössze azt gondolhatnám, hogy hát Lázár idejében finoman szólva, hát a transzparencia az nem volt divatban. Ugye beszéltünk arról, hogy az egészségügyben milyen jó, hogy most már láthatóvá válnak mondjuk a várólisták, a mentőkék kérkezés ideje, stb. Ugye emlékszünk arra, hogy Lázár egy csapásra megoldotta a vonatok késési problémáját, hiszen eltüntette azt az appot, ami mutatta, hogy késnek a vonatok, és ha már nem késnek, nem mutatja az app, akkor nem késnek a vonatok innentől kezdve. Ugye out of sight, out of mind mondja az angol, amit nem látok, az nem is létezik. Tehát ha nagyon jó indulatú akarok lenni, akkor arra gondolnék, hogy itt csak arról van szó, hogy végleg el akar törölni mindent, ami kikerülhet, hogy boruljon mindenre a titkok jótékony sötét homája.
2: Tehát, hogy mondjuk a dolgozók ne készíthessenek felvételeket, erre gondolod?
7: Hát akár arról, hogy megint ugye attól függ, hogy hány ilyen készülék volt, milyen mértékben alkalmazták őket, stb.
2: Két készülékről ír Panyi Szabolcs.
7: Hát igen, ez azért nem sok. Ugye megint, hogyha nagyon jó indulatú akarnék lenni, akkor azt gondolhatnám, hogy lehet, hogy csak Lázár tartott magánál egyet, és még, mit tudom én, a helyettese, mondjuk az államtitkár vagy valaki, azért, hogy az ő titkos megbeszéléseik véletlenül se szivárogjanak ki. Megint, hogyha rossz indulatúan gondolkodnék, akkor arra gondolhatnék, hogy esetleg netalántán törvénysértő cselekményeket is el akartak titkolni. Ilyenkor ugye erről nem igazán tudunk semmit.
2: A vasutat felügyelő miniszter ugyanakkor nem kéne személyében gazdálkodjon a vasút gépparkjával, de akkor megkérdezem Ferencet is, hogy ilyen berendezéseket beszerezhet bármely állami cég, csak úgy, ezek nem engedélykötelesek?
5: Hát vannak olyanok, amelyek engedélykötelesek, ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ezek a készülékek milyen minősítésűek és milyen engedélyhez kötöttek. Én azt gondolom, hogy ha engedékeny akarok és jó indulatú akarok lenni, akkor mondhatja a MÁV, hogy hát jogos üzleti érdekeimet akartam védeni azzal, hogy nem engedtem kiszivárogni a belső megbeszéléseinket arról, hogy az Intercity beszerzésével kapcsolatban kit fogunk előnyben részesíteni.
2: Nem is szereztünk be.
5: A másik megközelítés, ami arról szól, hogy hát nem úgy van ám, hogy bárki is bármit megtudhat, és bizony, hogyha zavarom a beszélgetést, akkor nem fogod fölvenni azt, apukám, amikor én téged úgy váglak ki, mint azt a bizonyost az ablakon. Ez a két szélső érték van. Ebben a pillanatban azt lehet várni, és azt lehet kérni, hogy Vitézi Dávid miniszter, legyen kedves már megkérdezni a MÁV ott maradt vezetőiből, mert maradt még ott néhány, hogy gyerekeim, hát mi a fenének kellett ez nektek? És egyébként a nyilvánosságot, mert bennünket meg érdekel, tájékoztatni kellene, úgy, mint a várólistákról egy másik területen.
7: Csak egyetlen egy mondat közben eszembe jutott egy harmadik megoldás, hogy lehet, hogy egyszerűen Lázár csak szereti az ilyen technikai eszközöket, mint a lézerblokkoló.
2: Így van.
3: Dóra, de egyébként miért is kéne titkolniuk azt, hogyha valami közbeszerzéssel kapcsolatos döntésről beszélgetnek, vitatkoznak, az közpénz, nem? És egy állami vállalatnak a felelős gazdálkodás, az kutya kötelessége.
5: Képzeld, Dóra, hogy a Siemens kihallgatja a, mit tudom én, másik céggel, a spanyolokkal való együttműködés rejtelmeit. Tehát vannak olyan üzleti titkok, amelyeket egyébként védeni kell, meg szükséges.
2: Jó, bocsánat,
5: ezt megfejteni nem tudjuk.
2: Dórának szerintem igaza van abban, hogy ha itt közbeszerzési eljárásokról van szó, amiknek muszáj nyilvánosan zajolnia, akkor elég sok platformot el tudunk képzelni.
3: Normális transzparenciával működik egy állami nagyvállalat, akkor nem igazán lehetne olyan dolog, amit ilyen módon kéne megakadályozni, hogy kiusson. Nekem inkább az a gondolatomban, hogy ahogy az egész államaparátus ezen a bizalmatlanságon működött, és egy ilyen nagyon furcsa, tulajdonképpen egy ilyen erőszakkal átszőtt struktúrákon keresztül, ahogy egyébként nem tudjuk a mind a mai napig, hogy miért kellett lehallgatni újságírókat, üzletembereket, politikusokat, ellenzéki politikusokat, ugye a Pegazuson keresztül ezt tudjuk, hogy megtörtént, hogy az, hogy egyébként ez megtörtént az államigazgatás csúcsán, és egyébként minisztériumokba is leszivárog ez a módszer, nem vagyok meglepve.
2: Reméljük, hogy változhat ez a működési mód, azért én továbbra is azt javaslom a kedves nézőknek, ne vigyék magukkal a WC-re a telefonjukat, biztos, ami biztos. Nagyon szépen köszönjük ma estére is a figyelmet, holnap is várjuk Önöket, kiváló éjszakát kívánok, és köszönöm a vendégeimnek.
7: Köszönöm.

0: figyelmet.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, és már is belevágunk a reggeli startba, hiszen Magyar Péter Pakson új klíma és víz energiagazdálkodási, új klímavessző víz és energiagazdálkodási törvényt jelentett be. Eközben már készül a civil klímatörvényjavaslat is, vagy el van készítve tulajdonképpen, és a szakmai vita egyik lényeges állítása, hogy nem elég 2050-re kitűzni valamilyen szép célt, 2030-as és 40-es köztes célok, alkalmazkodási intézkedések, vízgazdálkodás, természeti tőke, ellenőrizhetőség és tényleges végrehajtás is kell. Üdvözlöm, itt van velünk Zoomon Ürge Forzec Diana, a CEU professzora, az ENSZ klímatestületének alelnöke is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket!
1: Professzor asszony, mondjunk valamit annak, aki most reggel a kávéját issza, mi az a három dolog, amit Magyarországnak már nem 5 vagy 10 év múlva, hanem most, vagy holnap kell megcsinálnia?
2: Az éghajlatváltozások kapcsolatos cselekvésnek három fő pillére van. Az egyik az az, hogy sürgősen le kell csökkentenünk a kibocsátásokat, és legalább 2005, vagy legkésőbb 2050-re úgynevezett nettó nullára kell vinni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem égethetünk fosszilis tüzelőanyagot, vagy ha égetünk, akkor az abból eredő kibocsátásnak megfelelőt mennyiségű kibocsátást el is kell fognunk és tárolnunk, tehát klímasemlegesnek kell lenni. A második az az, hogy alkalmazkodnunk kell, azt gondolom, hogy ezt minden egyes néző ezen a nyáron megérezte a saját bőrén. Tudnunk kell, hogy hogyan tudunk túlélni a hőséget, és nem csak túlélni, hanem úgy, hogy a gazdaságunk továbbra is működőképes, és viszonylag kevésbé, kevesebb sérüléssel legyen működőképes. A harmadik láb az pedig az úgynevezett reziliencia, tehát hogy ne legyünk sérülékenyek, tehát minél jobban és egészségesebben éljük túl az éghajlatváltozás hatásait, és ellenálló képesebbek legyünk a hatásokkal szemben. Tehát ez a fő három fő lába az éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvésnek, és egy jó klímatörvény az pontosan ezt a három lábat jól megerősíti.
1: Igen, most ugye a szabályozásról beszélünk, de mit jelent az, hogy a 24. órában vagyunk? Ez tudományosan pontosan mit takar, és tényleg van-e olyan pont, amin túl bizonyos dolgokat már nem lehet visszacsinálni?
2: Amikor 2015-ben 194 ország találkozott és írta alá a párizsi megállapodást, ami a világtörténelemben egy, tényleg egy világcsúcs volt, olyan szempontból, hogy soha nem volt egytől ilyen sok államfő, 140 államfő volt együtt, akkor ők azt vállalták, hogy az éghajlatváltozást és a globális felmelegedést jóval 2 Celsius fok alatt tartják. Ez azt jelenti, hogy az ipari forradalom előttihez képest, ti világhoz képest nem melegedjen a Föld másfél foknál, vagyis 2 foknál többet, de ha lehet, ezt másfél fokon kell tartani. Na most ez a másfél fokos melegedés... Bocsánat. Igen.
1: Milyen időtávban?
2: Összességében. Tehát azt kell tudni, hogy ez nem tűnik nagyon nagy összegnek, igaz? Mert vagy nagyon nagy mértékű melegedésnek, hiszen nem vesszük észre, ha 1 vagy 2 fokkal melegebb vagy hidegebb van, akár az egyik szobában, akár ha kimegyünk a lakásból, és így tovább. Viszont azt kell tudni, hogy a civilizáció egész történelme során, tehát 10 000 év során a globális átlaghőmérséklet nem mozgott egyetlen 1 Celsius fokos sávon kívülre. Tehát amikor például a középkori kis jégkorszakról beszélünk, az is benne volt ebben az egyetlen egy fokos átlaghőmérséklet sávban. Tehát amikor másfél fokról beszélünk, akkor tudni kell, hogy ez már fél fokkal kivitte az egész világtörténelmi, vagy civilizációs világtörténelmi sávból a globális éghajlatot. És sajnos ezt a másfél fokot, ezt már nagyon hamar elérjük. Tehát ezt jelenti a 24 óra, hogy az a határ, amit a politikusok, tehát tényleg világtörténelmi jelentőséggel, szinte az összes ország azt mondta, hogy ebben meg kell állapodni, mire egy elég ambiciózus cél volt akkor, hiszen akkor még a tudomány sem foglalkozott előtte igazán azzal, hogy meg lehet egyáltalán csinálni ezt a célt. Hát sajnos most már látjuk, hogy most már nagyon hamar túlépünk ezen, viszont azt is tudjuk, és azt is megmondta a tudomány, és még megmondja, hogy még mindig meg lehet állítani a globális éghajlatváltozást, a globális felmelegedést, és stabilizálni lehet. Visszafordítani már nem lehet, de ennél egy kicsit, vagy ilyen szinten, vagy egy picit csak rosszabb szinten stabilizálni lehet. Miért fontos ez? Mert ehhez még nagyjából tudunk alkalmazkodni. Viszont pontosan, ahogy elmondta a kérdésben, ha ennél egy kicsit melegem lesz, akkor egyre nagyobb az esélye, hogy úgynevezett ilyen klíma billenőpontokon átlépünk, vagyis ez azt jelenti, tudjuk, hogyha például hintázunk a széken, akkor egy bizonyos pontig el tudunk menni, és az visszabillen, de egy bizonyos ponton átmegyünk azzal a billegéssel, akkor az puff, hátravágódik, nem tud már visszajönni. Ugyanis az éghajlatnak is vannak ilyen billenőpontjai, például, amiről a néző talán hallott mostanában, mert sokat beszélünk róla, az úgynevezett atlanti bukóáramlás. Vagyis régen talán golfáramlatként egy kicsit jobban ismertük azt a jelenséget, hogy délről nagyon sok meleg érkezik Európába, és ettől van azért ilyen viszonylag kellemes, és nagyon egy civilizációs virágzásra nagyon is alkalmas éghajlat. Amennyiben ez az áramlás leáll, akkor vagy nagyon jelentősen lecsökken, akkor európai éghajlata igen jelentősen megváltozik, például a nyugati részén a partokon, az atlanti-óceáni partokon, akár az északi-sarki jég London szélességi fokáig is lejöhet, akár 40 Celsius fokkal hűvösebb lehet, nálunk pedig nem lehet pontosan kiszámítani, hogy mi lenne a hatás, de minden esetre igen szélsőséges időjárás lenne, amikor a mi éghajlatunk egy kicsit melegebb éghajlat, és Londonban viszont olyan iszonyú hidegben, akkor nagyon sok hatalmas vihar lenne. Ilyen és hasonló úgynevezett billenőpontok vannak, amiken bizony, ha átjutunk, akkor azoknak olyan beláthatatlan következményei lehetnek, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ha nem is a civilizáció, de akár a gazdaságunk hogyan tudná túlélni ezeket a folyamatokat.
1: A meghirdetett javaslatcsomagról mi a véleménye? Mit lehet tudni erről?
2: Hát igazából hivatalos javaslatcsomag még nem igazán van meghirdetve, illetve ha arra gondol, hogy most egy klíma, víz és energetikai törvénycsomag lesz, az olyan szempontból egy nagyon jó koncepció, hogy az éghajlatváltozás Magyarországon legjelentősebben a vízünk elérhetőségét és az elegendő vízkészleteket befolyásolja. Tehát nagyon jó, hogy a kettőt összekapcsoljuk. Az is, hogy viszont az éghajlatváltozás megoldásáért legtöbbet az energiarendszerünkkel tehetünk. Valamint, amit most nagyon megtapasztaltunk, és csak pár napon belül fogunk, remélem hamarosan, legalábbis egy ideig elfelejteni, az az, hogy az energiarendszerünket is alapvetően érinti az éghajlatváltozás. Tehát alapvetően jó ötlet, hogy ez a három terület együtt vagy közösen van törvénycsomagunkban szabályozva, de nyilván addig nehéz bármiről ítéletet mondani, amíg az ember nem látja a részleteket.
1: Hát igen, ez egy furcsa ország, de ugye egyfelől árvizektől is félünk, meg attól is, hogy nincs víz, tehát egyszerre félünk a sok víztől, meg a kevéstől. Ez miért
2: pontosan azért nem csak Magyarországon, hiszen szinte a világ összes részén érvényes ez, hogy az időjárási szélsőségek minden irányba extrémebbek, vagyis még szélsőségebbek lesznek, még intenzívebbek, és még több helyen előbukkannak, előfordulnak, és még gyakrabban fordulnak elő. És ez bizony érvényes a vízre is, tehát egyszerre nem csak, hogy jelentősen szárazodunk, de ugyanakkor egyszerre számíthatunk egyre nagyobb és súlyosabb és pusztítóbb áradásokra is. Most ugyan nem ezt tapasztaltuk ezen a nyáron, tehát könnyen elfelejtjük például Boris ciklont, ami 2 évvel ezelőtt pusztított, elfelejtjük azokat a villámárvizeket, akik bizony Magyarországon is már és idén is szedtek áldozatokat Magyarországon. Tehát sajnos igen, erre is készülhetünk, bár az az igazság, hogy nem annyira tudjuk, hogy hosszú távon mennyire lesznek az áradások is nagyon jelentős problémát. Valamennyire igen, de hogy mennyire jelentősebbet, hiszen sajnos azt látjuk, hogy azért, hogy például ugye az Alpokban levő jégolvadásával, az Alpokban levő egyre kevesebb hó érkezésével azért lehet, hogy valamennyire csökken a nyáron a Duna hozama. Ennek ellenére viszont, mivel egyre intenzívebben érkezik a csapat, és egy egész az egész vízgyűjtő területre ez érvényes. Ezért bizony összességében a Duna is és a Tisza is egyre gyakrabban összegyűjthet olyan sok csapadékot, hogy hirtelen egy-egy nagy áradás zúdul ránk. Bár most az az igazság, hogy most ennek is örülnénk, hiszen azért vannak tervek, hogy hogyan próbálnánk ezt a vizet megtartani, de egyelőre még a jóval nagyobb áradásokkal nem tudunk mit kezdeni, hiszen úgy terveznek minden egyes gátat, vagy a folyókkal kapcsolatos infrastruktúrát, hogy az úgynevezett 100 éves áradásokat éljék túl, vagy azok ellen tudjon jól védekezni. És most már a 100 éves áradások is egyre gyakrabban, tehát 100 évben akár 3-4-szer is előfordulhatnak, és egyre inkább 1000 éves áradásokra is számíthatunk, hogy ami régen 1000 éves áradás volt, most már lehet, hogy az lesz a 100 éves.
1: Diana, rengeteg témát még érinthet volna, ennyire jutott időnk. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és várjuk legközelebb is.
2: Köszönöm a meghívást.

Itefem. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A sajtóból értesült róla Sárvári Nikolász, hogy a Tisza frakció őt jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. Majd a meghallgatás után azt közölte a kormánypárt frakciója, hogy valójában ő mégsem a párt jelöltje. A helyzetet Gégény Istvánnal és Lánci Richárddal értelmezzük. Alapvetően bizakodó a Magyar Orvosi Kamara az új egészségügyi kormányzat első 100 napjával kapcsolatban, de kritikákat is megfogalmaztak. Bár a szakmai szervezet elismeri a pozitív lépéseket, szerintük a valódi rendszerváltáshoz elengedhetetlen a régi intézményvezetők leváltása, a reformok részletes ütemtervének bemutatása, valamint a beígért évi 500 milliárd forintos többletforrás átlátható felhasználása. Zoomon kapcsoljuk Álmos Pétert. 7,5%-os hiánnyal számol az idei évre a kormány módosított költségvetése. A pénzügyminiszter szerint, bár az előző kabinet 3,7%-os hiánnyal tervezte a 2026-os büdzsét, a kampánykiadások, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a pazarló költekezés miatt elszállt a hiány. Németh Dáviddal beszélgetünk. Az elmaradt társadalmi egyeztetésre hivatkozva megtorpedózta a média szakmai szervezetek által a független közmédia testületbe jelölt szakemberek meghallgatását a Tisza párt. A jelöltek később közös közleményükben azt írták, továbbra is elkötelezettek a magyar közmédia demokratikus megújulása mellett, és mindenki közös érdeke, hogy a választási eljárás legitimációjához ne férhessen kétség. Fábri Györgyöt kérdezzük.
2: Az utolsó mondat itt az ajánlóból, ez önmagában majd értelmezésért kiállt. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Épp azt kérdeztem két első vendégünktől, Gégény Istvántól és Lánci Richárdtól, Szemlélek Alapítvány kuratórium elnöke, a Magyar Hang újságírója, hogy miért nem vagyunk képesek egy pályáztatási folyamatot, itt van ez a médiaügyi, de itt van a vagyonvisszaszerzési hivatal, cson nélkül megcsinálni, úgyhogy ne lehessen belekötni, hogy az az, ami meghirdettük, meghallgattuk, döntöttünk, megszavaztuk. Hogy miért van mindig mindennel ez a valami nem stimmel érzés?
3: A jó hír az szerintem, bármennyire is nehéz azért pozitívumot felfedezni ebben a tényleg ilyen kaotikusnak tűnő pályáztatási rendszerben, ami nem csak egy, hanem ahogy te is említetted, nagyon sok területen fölüti a fejét, hogy legalább megpróbálja az új kormányzat bevonni minél szélesebb módon a civil szervezeteket, minél inkább megfelelni a törvényi elírásoknak, a pluralizmus elvárásának. A rossz hír az, hogy úgy tűnik, mintha egy ördöglakat lenne az, ami valójában tényleg nem tűnik nagyon bonyolultnak. Én nekem megfejtésem ugyan nincs, de az a feltételezésem, hogy óriási elvárások irányulnak érthetően a kormányzat felé, és mint hogyha túl sok regiszterre akarnának egyszerre játszani. És egy olyan érzése van szerintem a kívülálló embernek, mint hogyha nem tudná a Tisza kormány bal keze, hogy mit csinál a Tisza kormány jobb keze. Egyszerre akarnak valamit, de közben most kimondom így egy kicsit borosan, hogy kavarnak valamit, és ebből lesz egy olyan kulimász. Én teljesen igazat tudok adni annak, amit Szent Király Alexandra mondott, hogy egy kicsit olyan szégyenteljes, ahogy némelyik ilyen jelöltetési folyamat elindul, aztán lefújjuk, vagy még egy emberről kiderül, hogy még ő is ott van, valaki meg visszalép.
2: Nem is akar indulni, nem is szóltak neki, hogy ő indul.
3: Szóval hát, hogy egy olyan, amikor jól indul egy történet, aztán nagyon elkezd döcögni. Én legalábbis ilyen érzésekkel figyelem ezeket a dolgokat.
2: Ugye itt például a vagyonvisszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal elnöki pozíciójára pályázni kellett. Ehhez képest szerintem tök érdekes a Sárvári Nikolász, nem mindegy, azt mondja, hogy hát ő a sajtóból tudta meg, hogy ő pályázik. Tehát akkor mégsem ő pályázott, hanem a Tisza frakció pályázott helyette. Nekem ez például egészen érthetetlen.
4: Hát igen, elpolgárjuditosodott ez a...
2: Elpolgárjuditosodott?
4: Igen, ez a vagyonvisszaszerzési hivatali vezetőnek a pályázata. Megint érdekes dolgok vannak, tehát egy furcsa dolog, amikor valaki azt mondja, hogy hát a sajtóból tudta meg, hogy pályázik. Tehát akkor nem adta be a pályázatát, vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy akkor ez a...
2: Hogy került a meghallgatásra?
4: Igen, tehát hogy érdekes dolgok ezek. Viszont, ahogy mondtad, örömhír van ebbe a dologban, mert a régi jó rendszerben, a Fidesznél ugye, ott az volt, hogy megfelelően kiválasztott szakemberek, nem a párthűség volt soha a fő szempont, hanem megfelelően kiválasztott szakembereket raktunk oda a posztokra, mármint ők, nem én, és akkor onnantól kezdve azok az emberek, azok tökéletesen végezték a munkájukat. Itt azért lehet annyi pozitívumot látni, hogy legalább van egy olyan fajta szelekció a jelöltek között, és ezért nézzük meg a jelölteket. Hála Istennek nem... mint mondjuk néhány ilyen bányatenderén, amikor a Pilisbe akartak bányát nyitni a jelölteket. Hála Istennek nem, mint mondjuk néhány ilyen

0: ki legyen a vezetője ennek a testületnek. Majdnem azt mondanám, hogy hát, de miért csak egy vezetője legyen, egy elnök, meg egy alelnök, tehát hogy annyi sok jó ember, mármint hogy ilyen humán kapitál szempontjából, tehát kiművelt emberfő áll rendelkezésre arra, hogy egy ilyen nagyon fontos, és ahogy többen is megfogalmazták, ez nem egy-két hetes küldetés lesz, hanem akár éveken átívelő, és talán a magyar társadalom kultúráját is befolyásolni szándékozó, tudnék, hogy a korrupciót próbálják meg kivezetni.
1: Hát az egyik jelölt Unger annak konkrétan úgy fogalmazott, hogy ez 6 év kell, és 6 év ahhoz kell, hogy feltárjuk a dolgokat, nem ahhoz, hogy ítélet szülessen. Utána jön majd az eljárás.
0: Na de nézzük meg Unger Annának, és nézzük meg akkor csak maradjunk Ligeti Miklósnak a meghallgatását, és amikor elhangzottak, és nézzük meg azokat, amiket ők gyakorlatilag belehoznak jelöltként ebbe a pályázatba. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon, hála Istennek, nagyon sok, hát összességében nem ismerem mondani, de 100 alatt volt, de nagyon sokan pályáztak erre az elnöki posztra. Ez egy jó hír, ez önmagában egy jó hír. Az a rossz hír, azért azt gondolom, hogy a Sárvári Nikolasz is pályázott, de az, hogy ő bekerült ebbe a poolba, a négybe, amiből végig is egy valaki visszalépett, és így maradt megint 3 jelölt, aki közül majd csütörtökön fognak dönteni. Az egy nagyon furcsa, hogy először a Tisza azt mondta, hogy ők jelölték őt be, majd azt mondták, hogy mégsem az ő jelöltjük, és ez bizony nem építi pont egy ilyen nagyon fontos helyzetnél, illetve nagyon fontos intézménynél a bizalmat. Nem akarok tanácsot adni senkinek, de én pontosan Sárvári Nikolasz esetében, aki kicsit messziről jött ember a másik, meg fizikálisan is, ugye kanadai relációkkal is, meg külföldi saját maga kompetenciáit említi, én szerintem érdemes lenne neki talán ugyanúgy visszalépni, és azt mondani, hogy legyen az Unger Anna, és akkor a Ligeti Miklós közül valaki, és ő meg majd támogatja az ő munkájukat. De mondom, ez már egy kicsit az én belegondolásom. Azt látom, hogy nagyon nagy szakértelem van, és egy kicsit jobb lett volna a Tisza részéről előbb átgondolni azt, hogy hogyan zajlik majd ez a kiválasztási folyamat, mint hogy most ezt a nagyon fontos, és sokak által szerintem igazán türelmetlenül vár. Tehát mikor lesz már az, amikor beindul a vagyonvisszaszerzés, amikor elszámoltatunk majd azokat, akiket el kell számolni a visszaélésekkel, és ehhez képest még ezt az egyszerű dolgot is ilyen nagyon nehéz megugrani.
1: Viszont
2: én azt gondolom egyébként, hogy ez a fajta pályáztatási mizéria, mert nevezzük így, tehát, hogy vannak furcsaságok a folyamatban. Ez csak egy töredéke annak, amit egyébként majd a társadalom és a politika elvár ennek a hivatalnak a vezetőjétől. Tehát, hogy oké, hogy 6 év, de most 6 évig akkor nem látunk majd felelősöknek megnevezését, bírósági ítéleteket. Nem tudom, hogy a tisztelt választó, aki az elszámoltatásra választott, ez hogy fogja lereagálni, mit fog erre mondani.
1: Hát, tehát, közben meg ugye van egy nagyon erős érve, jogállamiság érve. Tehát, hogy azt úgy nem lehet, hogy mi azt gondoljuk, tehát elítéljük. Ahhoz bizonyítékok kellenek, teljes feltárás kell, és utána jön a jogi procedúra.
2: Csak sajnos a drága honpolgár megtürelmetlen lesz.
1: Hát azért mondom, nagyon nehéz. Ezt akartam éppen mondani, itt járt tegnap Orbán Anita külügyminiszter, és azt mondta, hogy nem sokára lesz bejelentés Szijjártó Péter és a lélegeztetőgépek ügyében, majd ma reggelre lett.
0: Így van.
1: Tehát nyilván ő tegnap este már tudta, hogy mi a helyzet, csak ez valahogy így volt ütemezve, hogy ezt ma reggel kell bejelenteni. Ez például egy tipikusan olyan ügy, amire azt mondja a társadalomnak egy jelentős rész, hogy igen, hallottuk, hogy ezzel valami nem stimmel, tehát akkor örülünk neki, hogy léptek. De ez még nem jelenti azt, hogy ítélet lesz.
0: Szerintem nagyon jó, hogy megtörtént ez a bejelentés, mert tényleg a társadalomban van egy olyan feszült, türelmetlen várakozás, hogy ott április 12-nek volt egy eufóriája, amit szoktak ilyen, ki tudja, meddig tart a mézes heteként is a parafrazálni nagyon sokan, de most már inkább az a feszültség érződik, hogy egyrészt, akárha erre majd talán kitérünk, Magyar Péternek a mindenféle kommentelési viselkedései árnyalják azt az eufóriát, hogy megtörtént, a másik pedig a konkrét lépések. És végül is ez, hogy ez a lélegeztetőgép beszerzése kapcsán is konkrét számok, összegek elhangzanak, konkrét cégek elhangzanak, amelyek ugye lebonyolították ezeket a beszerzéseket, majd hirtelen felszámoltak őket, kivették belőlük a dolgokat. Ugye azért nehéz ez, vagy nehéz ezzel kezdeni, mert azért rá lehet fogni, most ha én vagyok a Fidesz, vagy az ördög ügyvédje, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, akkor azt mondhatnám, hogy jó, de hát egy olyan időszakban történtek ezek a beszerzések, amikor semmilyen beszerzés nem tűnt drágának, amennyiben emberéleteket lehetett vele megmenteni.
1: Amennyiben ezek a berendezések arra voltak jók, amivel emberéletet akarsz megmenteni. De hát ugye az is elhangzott, hogy ez az alvás elősegítő, az alvási problémákat megoldó lélegeztető.
0: Na de ezért lesz egy hosszú procedúra, mert ez nem egy fekete-fehér, hogy öt mondtunk, és 13 lett belőle, hanem nagyon bonyolultan szétszálazandó dolog.
1: De van itt egy sztori ebben, még ez most, hogy így hallgatlak, jutott eszembe.

0: Ugye volt a hajdanában az, hogy többen sajtó is, talán a DK is megpróbálták a minisztériumtól megszerezni a dokumentumokat, amire az volt a válasz, hogy nem tudják átadni, mert azok megsemmisültek, megsemmisítették őket. Szijjártó Péter erre azt mondta egy interjúban, hogy ő erről nem tudtát utána jár, aztán nem történt semmi, de lám, hát megvannak. Például ott rögtön volt egy hazugság, az első pillanatban, hát nem tudunk dokumentumokat adni, hát nincs.
1: Személy szerint nekem nem is ez volt, tehát nálam a korrupció tekintetében itt gurult el a pöttyös egyébként. Tehát, hogy azt megszoktuk a Fidesz kormányzat alatt, hogy mondjuk útépítésekből, útfelújításokból 30 centis kilátóból, stb. Kivették a pénzt. De amikor Magyarország lakosság arányosan a legmagasabb halálozási rátát produkálta sajnos Covid idején, és az emberek azon aggódtak, hogy a szeretteik meghalnak, vagy intenzív osztályra kerülnek a szeretteik, és naponta olvastátok be ti is, hogy milyen író, költő, zenész, művész ment el közülünk a kór miatt, akkor valakik azon gondolkodtak, hogy hogyan lehetne ebből pénzt csinálni, hogy mi az, ami a legjobban problémás és hiányzik. Magyarország lélegeztetőgép. Jó, hát akkor hozzunk be alvássegítő apnoés gépeket, aminek semmi köze nincs egyébként az egészségügyben használatos lélegeztetőgéphez, és nem lehet vele életet menteni. Ez kb. Olyan, amikor a háború idején a nyomorultakkal és a bajba jutottakkal kufárkodunk, és az ő esendőségüket használjuk ki. Ez szerintem megbocsájtatatlan bűn. Ugyanúgy, amikor a vakcinát egy köztességen keresztül, az egyik vakcinát 14-szeres áron hozták be. És én nem tudom azt a fajta lelkületet hova rakni, amikor valaki azon gondolkozik egy ilyen dologban, amikor a nemzetének a tagjai halnak, és egyébként tele vannak a kórházak, és iszonyatos probléma van Magyarországon, hogy ezen gondolkodjon, hogy hogyan lehet még pénzt kivenni. Mert a többi sem okés, de ott nem az van, hogy közben egy halálkufárkodás folyik egyébként. És nálam ez az a történet, ami nem csak a pénzről szól, hanem magáról, arról a szellemiségről, ami ez az egész, ami mögött.
0: De hát látod, az új külügy egyik első feljelentése is pontosan erről szól, tehát ennek mentek utána.
2: A két történet talán ott kapcsolódik össze, hogy ha amennyiben Orbán Anitáék, a külügyminisztérium ezzel a feljelentéssel minél hamarabb egy ítéletet és egy tisztánlátást el tudnak érni, akkor talán megengedőbb lesz a társadalom az ilyen 6 éves célozgatásokkal, hogy a nagy képet azért ne várjuk azt, hogy hirtelen látni.
0: Na már azt hogy értetted, hogy a külügynek el kéne érnie egy gyors ítéletet? Hát, most nem véletlenül kérdezek erre vissza, mert ez nem hangzik jól.
2: Hát nem vagyok pontosan képben, hogy Orbán Anita hogy tett ezt a bejelentést.
0: Hát ugye itt van egy normál jogi procedúra, okay, nem végig kell
2: arra gondoltam, hogy talán nem fog 6 évig eltartani annak a kiderítése, hogy például ebben a valóban égbe kiáltó bűnnek tűnő ügyben ki mit tett, milyen visszaélések történtek, és milyen nem csak anyagi, hanem különböző megkárosodások történtek. Ha ez mondjuk egy fél éven, egy éven belül lezajlik, vagy legalábbis sokkal tisztában tudunk látni, akkor a nagy egész képben, amiben ráadásul Ligeti Miklós azt a mai meghallgatásában úgy fogalmazott, hogy ő visszamenőleg is nem csupán 16 évben gondolkodna. Nem csak a NER-rel kapcsolatban, hanem egyáltalán akár rendszerváltástól kedve. Szóval egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult kép van, és szerintem ezt kéne a választópolgárok felé kommunikálnia azoknak, akiknek ez a feladata, hogy ne várjanak gyors megoldást, de mégis adjanak bizalmat azoknak, és egyébként a Tisza kormány felé pedig, hogy építse a bizalmat, és szolgáljon rá a bizalomra, hogy itt együtt menjünk végig egy nagyon rázó.
0: Hát az látszik, hogy elindulnak az ügyek, az azért sokkal pozitívabb, mint amit eddig az elmúlt 16 évben mondjuk megtapasztaltunk, amikor hát semmi nem történt. Te az előbb említetted István, a Magyar Péter kommentelési tulajdonságait, szokásait, hogy arról beszéljünk. Hát akkor beszéljünk. Nem tudom, mire gondoltál.
2: Hát például most, amit a Török Gábor kitett egy posztot, és ahhoz, hogy is mondjam, jó szokása, bár a jót, ezt én nagyon eufémisztikusan, vagy idézőjelek közé teszem, oda kommentelt valami uncsi, vagy valami ilyesmi kifejezést a Magyar Péter. Egyrészt Török Gábort azért én egy komoly elemzőnek tartok, akire, hogyha megszólal, nem az a fecsegő ember, azért oda szoktunk figyelni, és általában elgondolkodtató tartalmakat tesz ki. Ehhez el tudom képzelni, hogy van olyan helyzet, ahogy egy vezető politikus, akár egy miniszterelnök is oda kommentel, bár ezt önmagában nem tartanám túlzottan egy ilyen vezető politikushoz méltó dolognak, de egy ilyen...
0: De az ő karakterében ez benne van, az elmúlt két-két és fél év is így épült fel.
2: Igen, de akkor nem volt miniszterelnök. És én már fogalmaztam itt így a március környékén Orbán Viktor kapcsán, hogy elvesztette a miniszterelnök jellegét. Még miniszterelnök székben ül, de már úgy viselkedett, mint aki nem miniszterelnök. Szerintem most például ez az uncsi oda kommentelés egy Török Gábor poszt alá, ez a, most döntse már el Magyar Péter, hogy még mindig egy ilyen kicsit partizán hadvezér jellegű tömegbázis építő szabadságharcos akar lenni, vagy pedig egy komolyan vehető miniszterelnök.
0: Szerintem ez is erre a helyes válasz, ahogy én nézem, de hát nem vagyok szakértője a témának. Richard, esetleg te?
1: Én hiszem, hogy szakértője lennék a témának. Nem gondolom, hogy ez nagyon csitulni fog egyébként, ez a egyik ilyen Tisza szimpatizáns ismerősen mondta, hogy azért néha elvehetnék a Facebook jogát Magyar Pétertől, mert nem biztos, hogy mindig neki kéne kommentelnie mindenhova. Láthatólag egyébként a kommunikációval ezt még nagyon szereti a választópolgár, tehát, hogy magasak a nézettségei a parlamenti közvetítésnek, magasak az olvasottságai a posztjainak Magyar Péternek, tehát ugye ez megy. Egy idő után szerintem ennek valamilyen szinten le kell csitulnia. Tehát, hogy az hogy szerintem nem jól mutatott azok a kommentek sem, amikor éppen Paksról volt szó, asszályhelyzetről van szó, klímakatasztrófáról, energiaválságról volt szó, és akkor mondjuk közmédia ügyben oda kommentelt valamit nem hinném dologat, tehát az uncsihoz hasonló kommentet odarakott.
0: Már annak komolyabb következménye lett.
1: Igen, ez így van, csak azért mondom, hogy szerintem ez a fajta dolog, ez még menni fog, még egy ideig pozitív visszacsengése is van, de előbb-utóbb szerintem ez nem kell, hogy a politika része legyen, de ezt úgyis Magyar Péter fog eldönteni.
0: Jégi István, Lánci Richard, köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm.
3: Nem beszélni, várost nézni, várban esküvőt kísérni,

0: tárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Friss fejlemény, hogy a szeptember 3-ai zuglói képviselőtestületi ülésen dönthetnek arról, hogy pert indít-e a kerület a Bayer csoport projektcége a Zugló Városközpont Development Kft. Ellen. Az önkormányzat szerint a beruházó több ponton megszegte a 2006 óta fennálló, többször módosított szerződést. Azért is érdekes ez a per egyébként, mert 23-ban ugye az előszerződés megköttetett, és ez szerint az irodák megvásárlásának egyik feltétele a per és tehermentesség. Köszöntöm a stúdióban Zugló polgármesterét, Rózsa Andrást.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Az a kérdés, hogy mit szeretne a kerület megkapni ebben a perben, hogyha egyébként fellépnek ilyen igénnyel, mi a cél?
2: Mindenképpen fellépünk ilyen igényen. Biztos vagyok benne, hogy a szeptember 3-a testületi ülésen arról fog dönteni a képviselőtestet, hogy megindítjuk a pert a Bayerrel szemben. A Bayerről tudni, hogy ennek a lányvállalata készítette ezt a fantasztikus zuglói városközpontot. Itt mindenféle helyi szabályozást átléptek a kerület felett ilyen értelemben, egy úgynevezett nemzetgazdasági kiemelő határozattal, pontosabban több ilyen határozattal is. És ilyen esetekben egyébként a kerületnek vagy a településnek kompenzációt kell fizetni mindenféle beruházónak, hogyha többet akar vagy mást akar építeni, mint amit a szabályok engedélyeznek. Én azt mondom, hogy Zuglónak jár a kompenzáció bőségesen, és ezért perelni is fogunk.
1: Ez nagyon érdekes, mert ugye itt más okozott kárt, mint az építető. Az építető az olyan, mint egy kisgyerek, már bocsánat a hasonlatért, aki megnézi, hogy mennyi távolságba rohangálhatja be a szobát, anélkül, hogy beütközne bármibe. Az építetővel szemben mi a szerződés szegés pontosan?
2: Az építetővel szemben két olyan dolog van, amit mi hiányolunk. Az egyik ugye az egyetértési jog, a másik pedig az elővásárlási jog. Ezeket mi nem tudtuk gyakorolni, ezek az én állításom szerint de jure de facto ezek joghátrányt okoztak a kerületnek, és ezért fogunk többek között perre felépni, de A másik, ami nagyon fontos, itt van egy olyan mozzanat ebben a történetben, ahol világosan látszik, hogy a kormányzat az egy az egyben a beruházót tolta, és a kerületnek ebből kára származott. Ugyanis amikor 2023-ban, talán lehet még korábban is, amikor megkötötték az elővásárlási szerződést, az 23-ban derült ki, az biztos, akkor volt egy olyan pont, egy olyan klauzula ebben az elővásárlási szerződésben, hogy kifizetnek egy előleg összeget a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ennek a beruházónak, ez a talán 10-15%-a lehet a teljes vételárnak, de a teljes fennmaradó összeg kifizetésének feltétele volt, hogy egy úgynevezett területrendezési szerződés, tehát egy megállapodás kössön a beruházó a kerülettel. De később egy módosításában ennek az elővásárlási szerződésnek ez kikerült. Na most értelemszerűen, hogyha ő köteles velünk megállapodni, akkor jó tárgyalási pozíció van a kerületnek, de hogyha valaki valamit ezt kitörli később, akkor a kerületnek a tárgyalási pozíció az igencsak legyengül. És azért felmerül egy kérdés, hogy korábban azért voltak mindenféle levelezések, írásbeli ajánlatok, hogy mennyit fizetne a beruházó, mennyit nem fizetne. Hogyha később ezt az összeget már nem akarta kifizetni, mert nem érezte, hogy neki ezt meg kell tennie, akkor bizony anyagi kár érte a kerületet, és ezt is tisztázni kell. Ugye azt el kell mondanom, hogy valószínűleg nem csak és kizárólag a Bayerrel szemben fogunk fellépni perben, hanem valószínűleg jogi lépéseket kell tennünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel szemben is.
1: Hát ezt akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen egy közigazgatási jogkörben okozott kár is, mert ugye az államhatalom, vagy annak a tulajdonosi szemléletét képviselő vagyonkezelő gyakorlatilag a kerületi szempontokat nem vette figyelembe. Miközben egyébként ez a terület, ha jól értem, akkor valamilyen módon kerületi vagyon is volt.
2: Hát még eredetileg 2006-ban itt egy sportközpont volt, egy tanúszoda volt, focipályák voltak, egy boxterem. Én gyerekkoromban én jártam oda úszni, sportolni.
1: Én focizni.
2: Igen, igen. Ez egy nagyon, nagyon nagy hiba volt ezt 2006-ban eladni. Akkoriban egy ilyen városközponti koncepció mentén gondolkodott az önkormányzat meg a polgármester. Hát ez egy ősbűn volt szerintem Zuglóban eladni ezt a telket. Ezt azóta szerintem bánják is az illetők, akik ezt megtették. És akkoriban még egy úgynevezett mundó projekt került volna ide, és hát akkoriban még gondolkodtak azon, sőt, nagyon is szó volt arra, hogy a 4-es metró ki fog menni a Bosnyák térig. Ez olyannyira benne volt, hogy egyébként az önkormányzat ezt leírta egy korábbi szerződésben, hogy majd ki fog oda jönni a 4-es metró. Ez később ugye nem valósult meg. És 2018-ban jóval később lépett be a Bayer ebbe a történetbe már 1/1-es tulajdonosként. Korábban is valahol megjelent, de akkor lett teljes egészében tulajdonos. Ugye ez a Mundo projekt, ez aztán jött a gazdasági világválság 2008-ban, és akkor ez teljesen elhalt. Ami ennél nagyobb baj, hogy a 4-es metró történetét is ugye a 2010-es kormányváltás után a Fidesz levette napirendről, és a mai napig ugye azt látjuk, hogy ha egyszer valamilyen módon megindul ez a projekt, vagy valami módon ezek az irodák használatba kerülnek, akkor nagyon komoly közlekedési problémák lesznek Zuglóban, és nagyon kellene ugye a közlekedés fejlesztés, úgyhogy remélem, hogy az új kormány erre gondolni fog.
1: Hogyha ez a per megindul, az a felvezetőmben is hallották a nézők, hogy akkor tulajdonképpen nem lesz per és igénymentes az ingatlan, hanem feltétele a megvásárlásnak. Ez azt jelenti, hogy akkor az állam már így nem is, most nem akarja megvenni, de akkor nem is vehetné meg?
2: Hát az államtudomásom szerint már elállt a szerződéstől, és ennek egyébként a legfőbb oka pontosan az volt, hogy a zuglói önkormányzatnak be van jegyezve jelen pillanatban is az elővásárlási joga ezekre az épületekre, hiszen ezen a telken lévő épületekről beszélünk. Ez tény. Na most a Bayer pontosabban az EVK Development Kft. Arra hivatkozik, hogy ők márciusban küldtek egy elővásárlásra való felhívást az önkormányzatnak. Hát sajnos ez teljesen egy formailag hibás és érvénytelen dolog volt, tehát az nem egy elővásárlási felhívás volt valójában, hiszen nem mellékelték az adásvételi szerződést, tehát ott komoly formai hibák vannak. Én nem hiszem, hogy van olyan bíróság, aki ezt el fogja nekik fogadni, hogy ez egy rendben lévő elővásárlási felhívás volt. Úgyhogy ez a legkeményebb probléma. Nem tudom pontosan, hogy mire hivatkozik az állam, de azt tudom, hogy az elővásárlási jogra hivatkozik, és azt tudom, hogy az a legerősebb lap, mondjuk így.
1: Itt most mennyi pénzről is van szó egyébként?
2: Az utolsó részlete ennek, amit még nem fizetett ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő tudomáson szerint, az 7,5 milliárd forint, de a teljes projekt bruttó szinten az 310 milliárd forint fölött van. Tehát ez egy nagyon nagy projekt, ennyi pénzből ki lehetett volna hozni 4-es metrót egyébként.
1: És amennyi az önkormányzati igénye az úgynevezett kompenzáció keretében?
2: Az önkormányzat igényét azt mi egy igazságügyi szakértői véleményre alapozzuk, ami 8,2 milliárd forint plusz áfa lenne azokért az elmaradt fejlesztésekért, amit eredetileg vállalt a beruházó, hogy a Bosnyák téren meg fog csinálni. Ott volt szó arról, hogy készülni fog egy új szakrendelő, készülni fog egy új városközpont, ez mélygarázs, teresítés, stb. Ezt vállalta volna a beruházó, később erre nem került sor,
1: hát ezt akartam,
2: és ezt áraszták be ennyire.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy jó, rendben, hogy mit kapnak a kerület, mert mondjuk a helyben élők, akik ott laknak, ők mit kapnának, hogyha sikerrel vinnék ezt a pert végig?
2: Hát ezt az összeget egyezében a kerületre költenénk, értem, az önkormányzat nem is tudja másra költeni, de a legnagyobb kihívás akkor is a tömegközlekedés fejlesztése lenne, már pedig ugye valószínűleg a kötött pályás közlekedést valamilyen módon fejleszteni kell ugye a Tököli Rákóczi tengelyen.
1: Igen.
2: Mi elsősorban a 4-es metrót szeretnénk most már, hogy is mondjam, ismét az asztalon látni, mert annak idején ezt ki kellett volna hozni a Bosnyák térig. Nem tudom, hogy milyen más tömegközlekedési fejlesztés lehet az, ami egy ekkora közlekedési igényt ki tudna szolgálni a kerületben, de az biztos, hogy a kerület elkötelezett a fejlesztés mellett. És ha lesz rá forrás, akkor meg is fogja tenni, amit lehet.
1: Polgármester úr, várjuk a fejleményeket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: nem leszek zengő, ércén köz már nem leszek pengő cimbalom. Köz nem leszek zengő, ércén köz már nem leszek pengő cimbalom. Megtart a kegyellem, megtart a szeretet, megtart a hit, engem megtart az irgalom.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Alapvetően bizakodó a Magyar Orvosi Kamara az új egészségügyi kormányzat első 100 napjával kapcsolatban, de kritikákat is megfogalmaztak. Bár a szakmai szervezet elismeri a pozitív lépéseket, szerintük a valódi rendszerváltáshoz elengedhetetlen a régi intézményvezetők leváltása, a reformok részletes ütemtervének bemutatása, valamint a beígért évi 500 milliárd forintos többletforrás átlátható felhasználása. Zoomon kapcsoljuk Álmos Pétert.
3: Aki a Magyar Orvosi Kamara elnöke, jó estét kívánok, örülök, hogy itt van velünk.
4: Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket is.
3: Az egy jó megközelítés, hogyha idézek egy cikket, ami az önök közleményéről egy zanzásított változat. Azonnali fejcseréket követelnek hazai kórházak élén az Orvosi Kamarában. Így van?
4: Nem, azt gondolom, hogy ez egy újságíró hangzatos, vagy egy szerkesztő hangzatos címadása volt. Nem erről van szó, hogy azonnali fejcseréket, hanem egy látható, értelmezhető tervet azt illetően, hogy az a fajta megújulás személyi szinten, ami feltétlenül szükséges az egészségügy vezetői között is, az hogyan fog lezajlani. Azonnalira nincs mód, mert az elmúlt 16 évben azért eléggé megfogyatkoztak azok a kollégák, azok a szakemberek, akik alkalmasak jelen pillanatban például akár kórházi főigazgatói állásra, feladatra, de azért vannak ilyen kollégák, csak meg kell teremteni azokat a körülményeket és helyzeteket, amikor ők például pályázhatnak erre a pozícióra. A gond most az, hogy azok a főigazgatók és azok a vezető orvosok, akiket az elmúlt időszakban neveztek ki, ők bizonytalanok. Nem tudják, hogy a munkájuk az megfelelő volt-e, vagy érdemes-e továbbra is a bizalomra.
3: Hát az is egy kérdés, hogy ki fogja majd eldönteni, hogy megfelelőek-e.
4: Tehát erre kell egy mechanizmus, és ez az, amit hiányol egy kicsi az Orvosi Kamara, hogy eltelt néhány hónap, 100 nap, és bizony olyan vezetők vannak még mindig pozícióban, akiknek nagyon nem kellene ott lennie, akik akár jogszerűtlen dolgokat tettek, akár az orvos kollégákkal szemben úgy léptek fel, ami összeegyeztethetlen azzal a képpel, és egyébként azzal az attitűddel, amit az egészségügyi minisztérium is képvisel, és amit üdvözölnek az orvosok.
3: Elnök úr, hogyha jogszerűtlen dolgokat tettek intézményvezetők, ott születtek feljelentések?
4: Nem, mert ezeket hát, aki belülről ismeri az egészségügyet, az tudja, hogy nem, hogy feljelentésig, de még egy nyilatkozatig sem tudtak eljutni ugye a kollégák. Most már nyilatkozni lehet, a feljelentéseket viszont akkor lehet megtenni, hogyha rendelkezésekre állnak az ezt bizonyító, a gyanút bizonyító, vagy alátámasztó iratok, és mi például az Orvosi Kamara részéről ilyeneket továbbítottunk megfelelő hatóságok felé. Nem tudunk arról, hogy ezek az eljárások, nyomozások zajlanak-e. A minisztérium felé is továbbítottunk olyan dokumentumokat és olyan visszajelzését a kollégáknak, amelyek például jogszerűtlen működésre ről adnak számot. És a minisztérium egyébként jelezte felénk, hogy ezt vizsgálni fogják. Egy kicsit mi innen a betegágy mellől sürgetőbbnek érezzük ezeket a lépéseket. Tiszta viszonyok között szeretnénk dolgozni olyan vezetőkkel, akik valóban tudják képviselni azt a azt a szellemiséget, amit egyébként az egészségügyi minisztérium képvisel, és azt üdvözli is az orvostársadalom.
3: Hogy van ez az orvostársadalomban? Vannak olyan szakmák, ahol egészen nyíltan beszélnek arról, hogy mennyire nagy a megosztottság politikai alapon, hogy ki volt az elmúlt 16 év nyertese, ki volt az, aki odaállt, ki volt az, aki ellenállt, ki volt az, aki más véleményen volt, és emiatt kárt szenvedett az életvitelében, életében, karrierútjában. Ez az orvostársadalomban is megvan, ez a fajta számon tartottság és most számon kérés?
4: Az egészségügyi intézményekben a legutolsó évekre gyakorlatilag már osztályvezetői szintig ért le az, hogy meg kellett felelni politikai lojalitási alapon. Ha nem is feltétlenül ugye az előző kormányzat szimpatizánsainak kellett lenni, de semmiképpen nem fogalmazhattak meg kritikákat kollégák. Az egyetemekren, bizonyos egyetemeken gyakorlatilag kézi vezérléssel működtek már a tanszékvezetői kinevezések, és kontraszelekció zajlott, ezt ki kell mondani. Úgyhogy igen, sajnos az a helyzet, hogy olyan kárt szenvedett az orvostársadalom az elmúlt másfél évtizedben, amely nehezen visszafordítható, meg lehet tenni, és idővel meg is történhet, viszont ez nem fog működni, hogyha az a példa áll előttünk, hogy na hát, azok az emberek, akik eddig bakancsal tiportak minket, és teljesen azonosultak a rendőri irányítás szellemiségével, ezek a, és mondjuk kihallgatásokat tartottak szó szerint, ezek a kollégák továbbra is vezetők lehetnek.
3: Hú, de nehéz ügy lesz ez, és nehéz lesz érdemek mellett eldönteni azt, hogy egyébként ki milyen politikai álláspontot foglalt el, és ezáltal elkövetette hibákat, bűnöket, vagy bűncselekményeket. Beszéljünk a betegekről egy picit. Azt mondja Hegedűs Zsolt, hogy a várólistákhoz ősztől tudnak hozzányúlni, de akkor az látványos eredmény lesz. Itt igazából mire lenne érdemes gondolnunk?
4: Ha várólistákat nézzük, akkor beszélhetünk olyan várólistákról, amelyek, legyünk konkrétak, például csípőprotézis, térprotézis, amelyeket viszonylag egyszerű ledolgozni, ha szabad így fogalmaznom. Fel kell szabadítani kapacitásokat, meg kell fizetni műtéti tímeket, hogy például hétvégén dolgozzanak, és ezzel egész látványos eredményeket lehet elérni. Azok a várólisták, amik viszont abból keletkeznek, hogy egymásra épülő vizsgálatokra mind-mind várni kell, egy komplex betegség, vagy daganatos folyamat kivizsgálása folyamán például ugye a mintavétel, a szövettan, képalkotó vizsgálatok, speciális laborvizsgálatok, ezek egymást nyújtják, és emiatt nem sikerült tartani például azt, hogy egy tumorgyanú egy pár hét alatt gyakorlatilag kivizsgálható legyen, és hamar az onkotím, ugye a terápiás döntésig juthasson a dolog, hanem nagyon-nagyon hosszú idő megy el a kivizsgálásra. Ezeknek a megoldása már egy sokkal bonyolultabb dolog, itt már azokra a rendszer szintű változásokra van szükség, hogy jobban legyen finanszírozva a röntgen, a CT, az MR, több patológus legyen, hamarabb fel legyen ismerve a probléma. Szóval ezeknek a rövidítése sokkal nehezebb, és hát kellene egy olyan betegút menedzsmenti rendszer, amin például nagy remény fűződik az új digitális egészségügyi államtitkárság működéséhez, ami képes lehet behozni olyan szoftvereket és olyan programokat, amik segítik azt, hogy ezeknek a menedzselése ne a házi orvos vállán nyugodjon, vagy a beteg kezében legyen kizárólag, hanem kapjon például informatikai segítséget is.
3: Volt itt egy 500 milliárdos költségvetési bővítése az egészségügyre szánt összegeknek, ehhez kapcsolódik a GKI kutatása. Egész pontosan ők Európai Uniós adatokat összesítettek, és derült ki belőle, hogy az Európai Uniós tagállamok közül tavaly is, és tavaly előtt is Magyarország költötte GDP arányosan a legkevesebbet az egészségügyre. Ez az 500 milliárd, amit ígér a kormány, és most még csak ígéret, hiszen nincs pénz a kasszában. Ez mit oldana meg?
4: Egyszer 500 milliárd forint nem sokat, és ha csak úgy ráintjük az egészségügyre, ahogy az most jelenleg működik, akkor az nagyon gyorsan el is tűnne gyakorlatilag eredmény nélkül. Orosz Éva professzorasszony közgazdászok kiszámolták, hogy az elmúlt két évtizedben, szűk két évtizedben mintegy 6000 milliárd forintot vontak ki a kormányok az egészségügyből. Tehát ez az 500 milliárd forint, ez önmagában kevés lenne. Itt arról van szó, hogy évente kellene 500 milliárddal többet és többet költeni az egészségügyre, tehát ez egy növekvő összeg, és így lehetne egy 6-7 év alatt eljutni mondjuk Csehország szintjéig. Az nagyon fontos, és ebben a minisztérium is rendkívül fontos munkát végez most, hogy olyan szerkezetet találjon ki, és olyan irányító struktúrát, ami pontosan tudja jó helyre tenni azt a kevés pénzt, 500 milliárd forint rengeteg, de a 6000 milliárdhoz képest kevés, amivel segíthet, érdemben segíthet, és nem csak elfolyik, mint a víz a sivatagban. És ez egy nagyon nehéz munka, és hát nem irigylem a minisztériumot, hogy most nekik, ők a felelősek azért, hogy megtalálják ennek a helyét.
3: Azt mondja, hogy a valódi rendszerváltáshoz azt mondja maga a kamara, hogy az intézményvezetők elmozdítása kell, de akkor ezek szerint az is kellene, hogy másképp gondoljunk az egészségügyi utakra, a betegútra, az orvosok karrierútjára és a személyzet általában a tímek karrierútjára. Nagyon sokszor egy csapat együtt dolgozik éveken, évtizedeken keresztül.
4: A valódi rendszerváltáshoz nem az összes intézmény, ezt tényleg szeretném hangsúlyozni, nem az összes intézmény vezető elmozdítása kell. Az kell, hogy az a fajta morális alap, amire a minisztérium és az orvoslás, az orvosok, az új egészségügyet építeni akarja, az meglegyen. Az előző beszélgetés is valahogy erről szólt, vagy ezt érintette. Ugyanez zajlik le az orvos társadalomban. Igényeljük azt, hogy tiszta viszonyok között mehessünk tovább. De ez csak egy előfeltétel, a finanszírozás a másik előfeltétel, és olyan, ahogy ön mondta, hogy tímek, csapatok működhessenek biztosan együtt, akik jól tudják ellátni a betegeket. Ez a miniszter úr úgy fogalmazott, hogy ez az a fal, aminek be minden reformkísérlet beleütközik, hogy ezek a csapatok estek eléggé szét az elmúlt 16 évben. Egyre több kolléga távozott, és hát az elmúlt 5 év különösen az gyakorlatilag a Covid után már csak arról szólt, hogy valahogy próbáljuk a víz felett tartani a mindennapi működést. Innen nagyon-nagyon nehéz előrelépni. Ezt mi ebben a száznapos értékelésben rögtön ezzel kezdtünk, hogy az egészségügy annyira mélyről indul, hogy itt 100 nap után azért egy komoly verdiktet mondani nem lehetséges. Az fontos azért, hogy rámutassunk hiányosságokra, ezt meg is tettük, de itt rengeteg türelemre van szükség, és ki kell mondani azt is, hogy egy kormányzati ciklus sem biztos, hogy elég ahhoz, hogy itt nagyon látványos eredmények szülessenek. Nem biztos, hogy 4 év múlva a sürgősségi osztályokon sokkal kevesebbet kell várni. 4 év alatt addig lehet eljutni, hogy talán többen lépjenek be például az alapellátásba, házi orvosnak, és az egy kicsit levegye a terhet például a sürgősségi osztályokról, de a valós érdemi, a betegek számára érezhető változáshoz itt hosszú évek megfeszített munkája kell, és ehhez a türelem egy nagyon-nagyon fontos eszköz.
3: Hát, ha egyszer meg lesz ez a szándék, a türelem, az akarat és a pénz is. Álmos Péter, köszönöm szépen, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották, látták a kedves nézők. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen, viszontlátásra.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már is elkezdünk a Fidesz belső ügyei körüli részletekkel foglalkozni. Itt van a stúdióban Nagy Attila Tibor, üdvözlöm, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn azt mondta, hogy kizárt a pártszakadás, a Fidesz teljesen egységes és kiváló állapotban van. Úgy, mint én, hogy november óta nem mentem pályára, csak mondom, csak szólok. Hát nyilván, amikor most hétvégén elmentem, én is kiválóan teljesítettem, alig bírtam lábra állni. Ferenc Orsi közben ugye azt mondja, hogy a polgári demokraták nem pártszakadás előszobájaként értelmezendők, de a Fidesz 16 évéről úgy fogalmazott, hogy voltak eredmények, ugyanakkor nagyon súlyos hibák, sőt bűnök is. Ha valaki azt mondja, hogy nem lesz pártszakadás, akkor érdemes gyanakodnunk, és odafigyelnünk?
2: Ez a mostani időpontra vonatkozik, igen. De hogy fél év múlva, egy év múlva mi lesz, azt talán még Ferenc Orsolya meg Navracsics Tibor sem tudja, nem is tudhatja pontosan. Egyébként meg reagálva Havasi Bertalan szavaira, a Fidesz mindenben van, csak nem jó állapotban. Tehát azért kezdjük ezzel. Tehát ez a Fidesz egykoriban 45-50%-os választói támogatottsággal rendelkezett, most 20-25% körül van a biztos szavazók körében, tehát számomra nem igazán világos, hogy lehet azt mondani, hogy jó állapotban van.
1: Már csak azért... A 25% az azt jelenteni, nem? Hogy 2,2-2,3 millióan szavaznának most is rá, de azért azt látjuk, hogy 20% alá ment, ami a 8...
2: Nem, azért kevesebben, mert ugye 33% volt a mostani április 12-i országgyűlési választás, és úgy lett akkor 2,7 millió. Most ez az eredmény azt jelenteni egyébként jó valószínűséggel, hogy a Fidesz egyetlen egy egyéni választókerületi mandátumot sem tudna elérni. Tehát ez az eredmény, amin most áll a Fidesz, az kevesebb, lényegesen, mint amit április 12-én el tudtak érni. Ezen kívül ugye néhány hónappal ezelőtt választottak egy frakcióvezetőt Gulyás Gergely személyében, aki pár hónapon belül lemondott. Tehát Havasi Bertalan valamilyen alternatív valóságot kreált magának, mint a Vissza a jövőbe filmben történt. Ott is volt egy alternatív valóság a második epizódban. Hát az se vezetett túl jó irányba, ugye, akik nézték a filmet, azok emlékezhetnek erre. Ami meg a pártszakadást illeti, hát jelenleg formálisan valóban nincs szó most még új párt megalakulásáról. Ez a polgári demokraták kezdeményezés egyfajta tesztelés is lehet arra, hogy na nézzük meg, milyen igény van erre a dologra. Annyiban már most jól indított a két politikus, hogy elég nagy sajtófigyelmet tudtak kiváltani, tehát nyilván az önálló párt alapítása amúgy sem értek még meg a feltételek, tehát pénz kell hozzá, ember kell hozzá, egy kis szervezet sem ártana hozzá. Ráadásul hát tényleg gondoskodni kéne majd arról is, és ez azért egy nagy párt ellen hat, hogy nagyon jó tüzes szónokok vagy szónok jellemezze ezt a majdani pártot. Na most Navracsics Tibort nem nagyon tudjuk úgy elképzelni, beszélni, olyan szónoklatokat tartani, mint mondjuk Magyar Pétert ellenzéki vezető.
1: Igen, bár én a kampányban azt figyeltem meg, hogy neki volt súlya, tehát volt a megszólalásainak olyan mondandója tartalmi értelemben, amire oda lehetett figyelni, és nem volt ő egy radikális, nem tudom, elhajló, mint a miniszterelnök, egy ellenpont volt.
2: Jó, de hát miniszter volt, uniós biztos is volt, tehát nem csoda, hogy volt azért a szavainak a súlya. Navracsisnak ez az erőssége egyébként.
1: Mi az ő érdeke most tulajdonképpen? Tehát egy különálló pártot létrehozni, vagy egy megújulást levezényelni?
2: Jelenleg én azt látom, hogy ez inkább egyfajta nyomásgyakorlás a Fidesz felé, hogy legyen kedves most már érdemben megújulni, de mondom, szervezetileg sem tart még ott a polgári demokraták mozgalma, hogy kiszakadjon a Fideszből, még nem jött el ennek az ideje, előbb-utóbb majd lehet, hogy el fog jönni. Néha nekem egyébként van olyan benyomásom, bár bizonyítani nem tudom, hogy a Fideszben vannak olyanok, akik nem is bánnák annyira, hogyha a Fidesz több része szakadna. Bóka Jánosnak volt egy olyan kijelentése, hogy lehet, hogy majd több párti koalíció révén fog visszatérni esetleg a Fidesz a hatalomba 2030-ban, tehát nem egyedül. Tehát most inkább a virágozzék, ha nem is 100 virág, de többféle virág. Tehát még korábban az volt a jelszó, hogy egy a tábor, egy a zászló. Most, mint hogyha a Fidesz vezetőinek egy része azt mondaná, hogy egy a tábor, de több a, vagy akár több a tábor, több a zászló. Tehát lehet, hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy azáltal, hogyha akár Ferenc Orsolya, Navracsis Tibor külön szervezetet alapít, aztán van a Különutas podcast, tehát hogy jól látható, hogy a Fidesz közeli meggyengült média birodalom is most már többféle részre kezd menni. Ugye friss hír, hogy a Mandinerből is kivált 3 ottani újságíró szerkesztő, és lehet, hogy ők is külön útra fognak lépni. Tehát azt mondom, hogy most töredezettebb lett a Fidesz világ, mint ahogy korábban megszokhattuk, és most van olyan vélemény, amely azt mondja, hogy hát akkor hát, ha így több szavazót tudnak elérni, hogy nem egy ilyen egységú, egy központú lesz a kommunikáció, semmilyen például nem így gondolja, tehát ő már-már árulásról beszél Navracsis Tibor kezdeményezése kapcsán, úgyhogy igazából még a Fidesz vezetése sem döntött el, hogy amit Ferenc Orsolya meg Navracsis Tibor csinál, az jó-e a Fideszek, vagy inkább rossz?
1: Kettőt kérdezek, hogy az új párt alakulat, vagy pártbani alakulat körül több a szavazó, mint az újságíró, vagy fordítva. Egy-kettő, hogy azt nem tisztázta Navracsis Tibor sem az egyenes beszédben, hogy Orbán Viktor erre áment mondott, vagy csak egy, hogy is mondjam, egy rögzítette a tényt, hogy ez most így megalakul.
2: Hát kezdjük akkor az első kérdéssel. A Medián egyik nem olyan régen közzétett közéleménykutatás.
1: Augusztus szerint... 5.
2: Igen, ó, de jól emlékszik, de igen, valóban ott megkérdezték, hogy volna-e politikai piaca annak, hogyha a Fideszből kívánna egy úgymond polgári párt. Volna, tehát néhány százalékot, 5% körülre mérték. Most ugye ez azt is jelenteni, hogy Navracsis Tibor most kapna ennyit, hát erre vetettem fel az imént, hogy ahhoz azért némi szervezet, vagy pártszerűség, meg jó szólni kitudás azért kéne, de nem teljesen a semmire lépnek ezzel a kezdeményezéssel. Ráadásul azért lehetnek olyan választópolgárok, akiknek esetleg már elegük van ebből a meglehetősen militáns, kemény, durva stílusból, amelyik általában jellemzi a magyar politikát, és esetleg egy kedvesebb, békésebb, türelmesebb hangra vágynak, nekik akár meg is felelhet az a egyelőre párbeszédes kínálat, amit Navracsicsék kínálnak. Bár a párbeszédről az jut eszembe, de most kötekedni fogok, hogy volt egy párbeszéd Magyarország, és az ugye nem ért el túl nagy sikereket azért a magyar politikában.
1: Tehát nyilván nem a neve miatt.
2: De rossz volt a neve is egyébként, tehát ez egy nagyon unalmas név. Tehát a polgári demokraták, abban több lehet a fantázia, bár ott is van egy olyan probléma, hogy a név az két szóból áll. Tehát az az igazán jó pártnév szerintem, amely egy szóban kifejezi a lényeget, lásd Tisza, lásd Fidesz, lásd Jobbik, tehát ott, hogy egy szó tudott mozgósítani.
1: Mi a helyzet Orbán Viktorral, mert arra még nem tértünk.
2: Igen, hát Orbán Viktor eleve elég furcsán viszonyul most, amióta tusványosan elmondta a beszédét, alig posztol, volt majdnem 4 hétig nem posztolt semmit. Nem tudjuk, hogy ő mit gondol, egyre emlékszem viszont a választás után azt mondta, hogy a Fidesz és a nemzeti oldal teljesen újjá kell szervezni. Az újjászervezésbe akár az is beleférhet, hogy a Fidesz egyrészt a politizálása fegyelemmel azábbá válik, illetve vált, ezt látjuk. Másrészt az is, hogy különböző szervezetek új kezdeményezések jelennek meg. Az minden esetre feltűnő, hogy Orbán Viktor legalábbis ma reggelig nyilvánosan nem ítélte el Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya kezdeményezését.
1: Amikor valaki azt mondja, hogy nem pártot alapítok, de nyílt végű, hogy mi lesz belőle, akkor kijelenthető, hogy ő nem pártot alapít?
2: Hát formálisan ez még nem párt, tehát igazat mondanak, de hogy egy év múlva, másfél év múlva is így marad-e a helyzet, hát arra nem mernék mérget venni. Tehát ebből azért lehet természetesen párt. Ez nyilván ez attól is függ, hogy a Fideszen belüli megújulási folyamat a Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor kedvére megye, és itt most nem csak személyekre kell gondolni, kifejezetten a polgári közép gondolatát képviselik. Tulajdonképpen ők visszatérnének az első Orbán kormány, illetve a 96-os polgári Magyarországért vita irat kiinduló pontjához, ha jól értem az eddigi szavaikat.
1: Igen, idézte a Visszajövőbe című filmet, ugye annak egy sajátos mondjuk módszere az volt, hogy az ember a valóságot érzékelje, hogy egy nagyon nagy sebességet kellett elérni. Ugye? Na most nem tudom, hogy itt van-e ilyen szándék, hogy visszatérjünk úgy a valósághoz, kicsit felgyorsuljunk, de minden esetre ez egy lassú vízpartot most kezdeményezés, ami ellentmond ennek a valóságérzékelésnek, mert ugye maga a miniszterelnök határozza meg a tematikát, aki egyébként nem finomkodik.
2: Hát finoman szóval nem, viszont lehetnek olyan erők, olyan választópolgárok, akik már ezt túl durvának tartják ezt az egészet, például a miniszterelnök stílusán, tehát az, hogy a hazánk miniszterelnöke szerencsétlen tolvai bandának nevezi az ellenfelét, lehet, hogy a tiszások kemény magnájának ez nagyon tetszik, de lehetnek olyanok, akiket ez a nagyon durva hang elriaszt, és valami finomabb hangra vágynak, őket például esetleg kielégítheti az a kínálat, amit Navracsics Tibor meg Ferenc Orsolya majd idővel kialakít.
1: Attila, egy tízes skálán hányat ad, hogy felébresztettük a nézőket ma reggel?
2: Hát én bízom benne, hogy nem voltunk túl unalmasak, tehát én legalábbis igyekeztem.
1: Köszönöm, hogy ezt a szándékát nem rejtette vék alá.
2: Nagyon szívesen.
3: Visszasírom néha azt a régi népmesét,

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: 7,5%-os hiánnyal számol az idei évre a kormány módosított költségvetése. A pénzügyminiszter szerint, bár az előző kabinet 3,7%-os hiánnyal tervezte a 2026-os büdzsét, a kampánykiadások, az állam számára előnytelen szerződések, valamint a pazarló költekezés miatt elszállt a hiány. Németh Dáviddal beszélgetünk.
2: Eljutottunk oda, hogy ennek a 7,5%-nak is lehet, hogy örülünk. Németh Dávid, jó estét kívánok, a K&H Bank vezető elemzője a vendégünk. Szóval ennek tudunk örülni most?
3: Jó estét kívánok. Hát örülni azt nehéz nyilván. Annak tudunk örülni, hogy látunk egy valós képet a költségvetés helyzetéről. És ugye amikor arról beszélünk, hogy majd le kell faragni egy hiányt, most legalább tudjuk, hogy mi az a hiány, amit le kell faragni, tehát van egy olyan bázis, amire el lehet kezdeni tervezni majd a jövő évi költségvetést, illetve a hosszú távú költségvetés kiigazítását.
2: Bocsánat, itt is elhangzott a pénzügyminisztertől a korábbi 3,5%, amivel az Orbán kormány számolta, ez lett 8 fölötti a valóságot megismerve. Ott porhintés zajlott, vagy ennyire elcsúsztak a számok, és fogalmuk nem volt, hogy valójában hol vagyunk.
3: Hát egyrészt, amikor azt a költségvetést elfogadták, az 2025 május-június magassága volt, tehát még nagyon kevés információ állt rendelkezésre a 2025-ös költségvetés lefutásáról is, és már az is rosszabb volt, tehát így mindig halmozódott a probléma. Hát emellett rosszabb lett a gazdasági növekedés is, 2025-ben is és 26-ban is. Ugye annól is mondtuk, hogy kicsit optimista volt a tervezés, de például 2026-ban ez csak 0,4% ponttal rontott a GDP arányosan a költségvetési hiány, tehát nem az vitte föl 3,5-ről 8,3-ra, hanem jött utána a választási időszak, látszódott, hogy kicsit segít tenni kell a gazdaságot, költeni kell, ott azért elég sok kiment a kasszából. Most látszottak az elmúlt időszakban különböző beruházási projektek, amiket leállítottak, mert túlárazottnak gondoltak, vagy látnak, ugye ezek is mind hozzáadtak. Hát ezek a kitekintésben szépen lebontották, hogy nagyjából mikből tevődött össze ezek a tételek. Úgyhogy azt mondanám, hogy több elemű félretervezés történt a költségvetésben, és hát nyilván nem akarták publikálni azt, hogy valójában itt egy 7% körüli hiánya fog majd futni 2026-ban a magyar állam.
2: Azon, most héten azon gondolkoztam, hogy amikor Gyurcsány az összödi beszédben arra hivatkozott, hogy nem igazak a számok, abból mekkora botrány lett, és ahhoz képest ezek a számok mennyire nem voltak igazak. De engedjük.
3: Abból a szempontból ugye ez más helyzet, mert egy új kormány van, tehát egy új kormánynak kell
2: itt
3: kezelnie.
2: Itt most szembe lehetett ezzel nézni.
3: Így van, persze. Tehát itt az is volt valahol a racionalitás, hogy minél mélyebben föltárják a folyamatokat, és hogy nyilvánosságra hozzák, és ezzel végül is azt is mondhatták, hogy az ő érdekük valahol az, hogy minél magasabb hiányt mutassanak ki az idei évre, mindent beszámoljanak, hogy már a jövőben semmilyen csontváz ne essen ki még
2: a szekrényekből. A teljesítmény.
3: És akkor utána onnan lehet majd elindulni lefelé, de azért van ennek egy árnyoldala is, mert akár meddig nem lehet növelni a hiányt, azért itt vannak hitelminősítők, van egy európai bizottság, van egy túlzott deficit eljárás Magyarországgal szemben, vannak piacok, tehát hogyha most kijöttek volna 9-10%-os hiányjal, azt azért elősen kétlem, hogy a piac vagy akár a hitelminősítők jól fogadták volna.
2: Ha csak nem teszük úgy párba, mint ahogy Kálmán András tette, hogy de rögtön kevesebb már, mint ahogy átvettük.
3: Hát még akkor is.
2: Ez egy folyamat elemzése, beessünk bele most rögtön. Tehát április 12-e van egy helyzetkép. Ahhoz képest jobb ma a helyzet?
3: Ugye, amit most ebben az új költségvetési törvényben mutattak, az, hogy 700 milliárd, vagy konkrétan már 400 milliárd forintnyi kiadás megtakarítást tudtak összehozni. Eznek egy több mint a fele az beruházásokon keresztül, tehát akár például egy Mohácsi híd, vagy egy Belgrád vasútvonalhoz kapcsolódó megtakarítás, de vannak a politikusi fizetésektől kezdve a minisztériumi kiadásokon keresztül sok minden, amiből ezt összekalapozták, és még az idei évre egy másik 300 milliárdnyi kiadás lefaragást irányoztak elő, hogy ezeket a folyamatokat folytatják.